sok szenvedés árán, hogy bűneink megbocsájthatóak legyenek, mármint azoknak, akik ezt érzik és kérik a Teremtőnél. Ezért Jézus minden büntetésünket személyre szólóan elszenvedte helyettünk, a mi bűneink miatt, hogy ezzel a csodálatos lehetőséggel élve kérhessünk és kaphassunk egy új szívet, egy új élethez, mely már mennyei módon gondolkodik, tiszta és szerető. Ebből következik, hogy úgymond, kulturálisan senki se lehet keresztény. Már szíve nem az. Mert az csak a külsőség, a testi dolog, ami nem sokat ér. Mondok egy példát. Húsvétkor több napos munkaszünetünk van a feltámadás ünneplésére. Ezeket a pihenő napokat azok is megkapják, akik nem is törődnek a húsvét üzenetével, vagyis kulturálisan élvezik. Hát a mi országunkban a keresztény kultúrára épült minden, tehát kulturálisan megkapják, de a szívükbe nem jut el Isten üzenete. Tehát lehetnek egy keresztény alapokon berendezett ország haszonélvezői, de keresztények ezáltal soha nem lesznek. De adja az Úr, hogy ezentúl mindenki tiszta szívből ünnepelje keresztény ünnepeinket, karácsonyt, húsvétot, pünkösdöt, mennybe menetelt, és így tovább. Mert ha megérti a lényegét, biztos vagyok benne, hogy a szíve is Jézusé lesz. ezerhétszázkilencvennegyedik kérdés. Hol született meg a 10 parancsolat? A válasz. Na, ne vágjuk rá rögtön ékes biblia tudásunk alapján, hogy a kivándorlás után a Sínai hegynél, mert Isten ott írta le, és adta át ezeket Mózesnek, a zsidó népnek. Na, ahhoz, hogy az igazi választ megtaláljuk, egy kicsit a Teremtő személyét és alkotásainak sorát is látnunk kell. Menjünk csak vissza a teremtéshez. Mit mondott 6 napon át Isten, amikor valaminek a megalkotását befejezte? Látta az Úr, hogy mindez jó. Az embere pedig ezt mondta, nagyon jó. Vagyis Isten tökéletest teremtett. És ezt nem csak a világ mindenségben látjuk, hanem a Földön is, és az emberekben is. Azután pedig, hogy az embert sajnos becsapta a sátán, és számtalan mennyei törvényt átírt a gonoszság törvénye, így már mi is mások lettünk. Ebből kitűnik, hogy a 10 parancsolat nem a Sínai hegyen született meg, hanem öröktől fogva volt Istennél, mert ez maga Isten jelleme. Hittel állíthatjuk, hogy ezek a mennyei törvények. Ennek legelső pontja ellen lázadt már is a sátán. Én vagyok az Úr, a te Istened, ne legyen neked más Istened rajtam kívül, még te magad se, mondta az Úr. És folytassuk így. Ő az, aki téged teremtett, mert nagyon sok szeretetet akar neked adni. Nos, a mennybéliek is így élnek, szeretetben, tisztaságban, önzetlenségben, engedelmességben. Nem kívánják egymás ajándékait, nem mondanak a másikra valótlant, és így tovább. Tehát a 10 parancsolat öröktől fogva van, mivel öröktől él az Úr szívében. Ő maga ez. De leírva, mi tényleg a Sínai hegyen kaptuk a héberek közvetítésével. ezerhétszázkilencvenötödik kérdés. Hogy kötnéd Krisztus nevéhez az Ószövetséget és az Új Szövetséget? A válasz? Ismét egy igen rövid és igen frappáns választ javasolok.
Az Ószövetségben minden Krisztusra utal. Az Új Szövetségben minden Krisztusból ered, vagyis mindkettő ő saját maga. Azt hiszem, hogy ennél rövidebben, igazabban, lényegre törőbben, egyszerűbben ezt nem is lehet megfogalmazni. Dicsőség Istennek, hogy ez igaz. És akkor ime itt vannak az új kérdések a jövő hétre. 1796. kérdés. A 10 leprás esetében mi volt a szenvedés jelentősége? 1797. kérdés. Hogy lehet a sok szenvedés áldás forrása? 1798. Ki és miről ismerte fel Jézust? 1799. kérdés. Lehet-e Isten szolgája az erőszakos, a haragra gyors, a gyűlölköző, a kolerikusan akaratos ember? És az utolsó, immár 1800. kérdés. Melyik volt a Biblia leghosszabb, személyre szabott Biblia órája?

0: Most pedig búcsúzom, kedves hallgatóink, műsorunk már a véget ért. A mikrofonnál Sajámosi Éva szerkesztő műsorvezetőt hallottátok, a technikát pedig kedves barátom Nagy Gábor kezelte. Heti adásunk mindig kedden 15 óra 30-kor van, és az ismétlés pénteken 15 óra 20-kor. Találkozzunk a jövő héten is. Hát mi majd nagyon igyekszünk itt lenni, és remélem, hogy ti is. De addig is Isten kegyelmében gazdagon megélt, örömteli és boldog napokat és áldott pünköst várás kívánok minden kedves hallgatomnak, miközben Isten áldjon minnyájunkat!
1: Bibliai találós kérdések. Egy életre szóló programunk a Biblia megismerése, Isten szavának helyes értelmezése. Ebben segít Sajámosi Éva műsora a bibliai találós kérdések és válaszok keretében, izgalmas, hasznos és érdekes felvetésekkel, olyanokkal, amelyek a mában is hasznosíthatók.

0: A tanúságtevés ragyogása. A keresztények egységes feladata, hogy elbeszéljék a Jézussal töltött élet jellemzőit a kívülállóknak. Erről szól Sajámosi Éva, a tanúságtevés ragyogása című műsora, melyben választ kapunk arra, hogy ez a feladat miért tűnik olykor igen nehéznek, és végül is miért annyira könnyű. Különös módon pedig miért jelent nagy örömet mindnyájunknak.
1: Nagy örömmel köszöntöm kedves hallgatóinkat, Sajámosi Éva vagyok, ennek a Tanúságtevés ragyogása című adásnak a szerkesztő műsorvezetője. Nos, műsorunknak az a lényege, hogy a földi történésekben figyeljük meg, vegyük észre, értékeljük Istenünk jelenlétét, tetteit és működését. Éppen ezért korábbi adásainkban már megvizsgáltuk több bibliai személy életét, hogy meglássuk, mit és hogyan formált benne Isten, és miért, amiből mi is sokat tanulhatunk. Ezen keresztül már számtalan adásunkban arra voltunk kíváncsiak, hogy itt, a mában, a mi saját életünkben, hogyan tudjuk észrevenni mennyei atyánk munkásságára utaló jeleket. Mert ha a kis dolgokban nem vagyunk képesek felfedezni Istent a saját életünkben, hát akkor a nagy dolgokban sem, ami pedig komoly bajok forrása lesz. Éppen ezért most ismét górcső alá veszünk egy régi történetet, melynek legnagyobb ámulatunkra igazi mai tanulságai is vannak, hiszen csak a korszak változott, mint a ruha, a politika, a hasonló külsőségek, de az emberi természet ugyanaz maradt. Hát akkor kezdjük is, de előtte még szeretnék áldott pünkösd várást kívánni mindnyájunknak, elsősorban a lelkünkben.

Ruth könyve. Hát igen, a generációk jegyében kezdtünk el foglalkozni Ruth könyvével, de már az elején megláttuk, hogy ennél sokkal többről van szó, Isten hatalmas tervének beteljesítéséről, azok lépéseiről, mely később az üdv történet jelentős pontja lesz. Már nagyon sok mindent megtudtunk, például Pérec jelentőségéről Betlehembe, a sógorházasságról, az éhínségek okáról, a családról, ahol a férj és két fiú is meghalt idegenben, a pogány moábita földön. A három gyászról és a két menny ragaszkodásáról anyósukhoz. Aztán az egyik visszafordulás, ahogy az úr tervezte, Ruth, a másik, Naomival elindul mindkettőjük új élete felé, haza Betlehembe. Tehát az úr tervéhez, hiszen most alakítja ki Jézus családfáját, a szükséges férfi ág már megvolt, Júda törzséből ugye Pérec, és még egy pogány nőre volt szükség az ős szülőkhöz. Ruth lett a kiválasztott, aki sok-sok próbán ment keresztül, mire alkalmassá vált a szíve és a lelke is erre a hatalmas feladatra. Látjuk, hogy Isten időzítése szerint éppen árpa érés idején érkezik haza két asszonya nincstelenségbe, mert itt és így van lehetőség a találkozásokra. Ruth elmegy, és a gazdag Boáz földesúr földjén szedegeti össze a betakarítás nyomán elhullott magokat. Isten újból lép. Boáz is kimegy a bezőre, bár eredetileg ott és akkor semmi dolga nem volt. Igen ám, de meglátja és megszereti Ruthot, aki kívül szép és csinos, belül pedig elragadó tulajdonságokkal rendelkezik. Megszólítja, majd egyre több szeretettel fordul felé, sok kedvezménybe részesíti amolyan megváltó gondoskodásban, aminek már jelzős értéke van. Isten ezzel is tovább szőtte a szerelem fátylát, és mindkettőjük szívében valami édes érzés kúszott föl, amikor meglátták egymást, de ez még titok volt, önmaguk előtt is. Nos, itt és most Boáz ennél többet tenni nem tudott. Ahogy jó lelkű zsidó nagyúrhoz illett, és ahogy a bontakozó szerelem engedte, ő, bár semmiről semmit nem tudott, mégis mindent megtett, ami Isten tervét előre vitte. Boáz és Ruth pont azon a csodás úton haladt, amit az Úr tervezett nekik, mert, mint már tudjuk, minden ember céllal születik a földre. És ők boldogan belesimultak Isten tervébe, és ez nagyon nagy áldást hozott az életükbe. És már könyvünk lényegi részénél tartunk. Naomi tanácsára most Ruth leveti a gyászruháját, kiment az arató ünnepségre, és az ott elszenderedő Boáz takarójának sarkát magára terítette, aminek komoly, törvényi és nép szokásbeli jelzős értéke volt ismét. Azt üzente, hogy kész vagyok új életet kezdeni veled, mint rokonnal, ha te is akarod. Nos, így fejeztük be az előző részt. Ekkor csendben, szinte suttogva, félve, hogy más meg ne hallja, föl ne ébredjen, elmondta Boáz az asszonynak, hogy mennyire becsüli őt, és hogy vállalja a rokoni köteléket, hiszen erre már ő is gondolt. El is veszi őt feleségül, de előbb még el kell rendeznie valami jogi témát, mivel a rokoni sorban ő most a második, és az elsővel még beszélnie kell. Mindez másnap a kapuban meg is történt a bírák előtt. Reggel Boáz mindent elrendezett, és ezt mondta. Ti vagytok a tanúi, hogy megvettem Naomitól, az anyos, mind azt, ami Elimeleké volt, a férjé, és mind azt, ami Kilioné és Makloné, a fiaié volt, sőt,
A Moábi Rútot, Macron feleségét is feleségül veszem, hogy föntartsam a meghaltnak a nevét örökségében, hogy ki ne vesszen a meghaltnak a neve testvérei közül lakóhelyének a kapujából.

a végkifejlet. Most már csak az van hátra, hogy a történet csodálatos befejezését elolvassuk, tanulmányozzuk és értsük meg a lényegét, akár a mára vonatkoztatva is. De ismét csak a bibliai sorokhoz nyúlhatunk a hitelesség kedvéért, vagyis mit olvasunk. Ezek után Boáz így szólt: ti vagytok most ennek a tanúi. A kapuban lévő egész nép pedig ezt mondta vénekkel együtt: tanúi vagyunk. Adja az Úr, hogy ez az asszony, aki a házadba megy, olyan legyen, mint Ráhel és Lea, akik ketten építették föl Izrael házát. Gyarapodjál Efrátában, legyen híres a neved Betlehemben, legyen olyan a házad, mint Pérec háza, akit Támár szült Júdának, annak az utódnak a révén, akit majd az Úr ad neked ettől a fiatalasszonytól. Hát, mit is mondhatunk erre az áldás sorozatra? Csak is az, hogy ámulatba ejtő. De miért? Nos, azért, mert ismét megtapasztaltuk azt, hogy Isten emberek száján át szólt, mondta ki az áldást, mégpedig olyan összefüggésben, amire mi, és persze ők sem gondoltak soha. De szokásunkhoz híven ízlelgessük az igei szavakat. Melyik mit jelentett akkor, és mit jelent nekünk most a mában. Tehát, miután híre ment, hogy valami nagy dolog készül a kapuban, az emberek, főleg ugye a nők, már is jöttek, hogy lássák az eseményt. Ugye akkor nem volt tévé, rádió, újságok, semmiféle média. A hír úgy terjedt, hogy látták és elmondták. Tehát nem csak a vének, a nép bírái voltak jelen ott a város kapunál, a helyükön, hanem hirtelen összefutott a nép is. Így aztán nem csak a hivatalosak, hanem a nép is tanúsította mind azt, ami ott lezajlott, aminek nagy jelentősége volt, hiszen meghallották, megértették, elfogadták a helyzetet Boázzal és Ruttal kapcsolatban. Hát nem állíthatjuk azt, hogy sok fiatal lány szíve nem facsarodott kettőt, hogy nem őket választotta a gazdag és jólelkű nagyúr, tehát ez legyen az ő bánatuk.

De mit is mondott a nép? Adja az Úr, hogy ez az asszony, aki a házadba megy, olyan legyen, mint Ráhel és Lea, akik ketten építették föl Izrael házát. Na, akkor nézzük csak, miről van itt szó? Tehát mi volt Isten terve? Már többször megvitattuk, most alakítja ki Jézus földi családfáját. Ehhez ugye kellett egy férfi Izraelből, mint már tudjuk Júda házából, mivel Jézus urunk zsidóként születik meg a földre, hiszen a zsidó, héber nép az, akit az Úr, mint elsőszülött fiát kiválasztotta arra, hogy a pogány népeknek bemutassák őt, hirdessék szeretetét, bűnbocsánatát, egyedüli teremtői voltát. És itt a férfi ág a domináns, mint ugye annak idején mindenhol. Aztán, a ma már, persze ezen senki nem csodálkozik, kellett egy pogány nő is, aki ugye világra hozza az utódot. De miért pogány? Miért pogány kellett? Mert, és akkor a nép még nem tudta, de az ő kevésségük és hitetlenségük miatt Isten el fogja venni tőlük azt a megtisztelő földi küldetést, hogy ők hirdessék az üdvösség útját a pogányoknak. Ehelyett őket félreteszi a Teremtő egy ideig az üdvtörténetben, és feladatukat a pogányoknak, vagyis nekünk adja át. De ez még a távoli jövő volt csak, ami később, sok száz év után, Jézus keresztre feszítése után megtörténik, jó 1000 év múlva. Tehát látjuk, hogy a nép áldást mond. Befogadta a pogány nőt a soraiba. Tehát mit mondott? Ez a nő, aki itt fog neked utódot szülni, az legyen olyan, de milyen? És ez egyszerűen elképesztő kijelentés, hogy legyen olyan, mint Ráhel és Lea, akik ketten építették föl Izrael házát. Na, akkor már is tisztázunk egy dolgot. Ruth nem második feleségnek ment, ez nem azt jelentette, hogy mellette volt már egy asszony a házba. Nem. Boáz csak is vele nemzett utódot, és senki mással. Tehát ez csak azt jelentette, hogy legyen áldott Ruth olyan módon, mint az említett asszonyok voltak. Mert ők mit csináltak? Megszülték a 12 törzs, 12 ős atyát Jákob házában. És ezzel elindult a zsidóság őstörténete. Felépítése és szervezete. És most? Hát most is valami ilyesmi fog történni, nem? Igen. De ők erről akkor és ott még semmit nem tudtak mégis. Nos, mondhatnánk, hogy ez nem járja. Hát akkor most minden pogánynő jöhet, és aztán jön az áldás? Miért nem a saját lányaikat áldotta meg a Boázzal történő házasságban a nép? Megint azt kell hangsúlyoznunk, hogy ez volt Isten terve. Mert ahogy Lea és Ráhel gyermekei fölépítették a zsidók közösségét, úgy fogja Ruth gyermeke is fölépíteni a zsidóságot. Igen. Azt kell mondanunk, hogy igen. De hogyan? Így mondták, gyarapodjál itt Efrátában, legyen híres a neved Betlehemben, vagyis szülj olyan szemét, aki híres lesz Betlehemben. És akkor tegyük föl a kérdést, na, ki lett híres Betlehemben? Hát, sajnos Pérec nevét senki nagyon nem ismeri már, de ha azt mondjuk, hogy Dávid a nagy király, és ha előre nézünk még 1000 évet, akkor az ott született Jézus Krisztus, az Isten egyszülött fia, igazán ismert lett a világban, a mi hazánkban és a mi szívünkben is. Még ha ez már sok 1000 évvel később van. És hogy mindenki tudja, hogy ott és akkor miről is beszéltek, így folytatták. Legyen olyan a házad, mint Pérec háza, akit Támár szült Júdának,
annak az utódnak a révén, utód, akit majd az Úr ad neked, vagyis a mennyei atyától származik, ettől a fiatal asszonytól. Hűha! Azt gondolná az ember, hogy ezek az akkoriak mindent tudtak. Pedig nem is ők, hanem csak a nagy és örök Isten. És mi történt? Ezt olvassuk. Így vette el Boáz Rútot, és az a felesége lett. Semmit nem olvasunk a mennyegzőről, jó lenne? Így aztán bement az asszonyhoz Boáz, és az Úr megadta neki, hogy teherbe essen, és fiút szült. Vagyis azt a fiút, akit Isten a világra akart küldeni. Vagyis rendben halad előre az isteni terv. És akkor itt olyat olvasunk, mintha Betlehem minden asszonya proféta lenne, hiszen általuk szólt az Úr, általuk adott kijelentést. Ekkor ezt mondták az asszonyok Naominak, az anyósnak. Áldott az Úr, aki nem hagyott most téged rokoni támasz nélkül. Legyen híres a neve Izraelben. Az asszonyok ugye a Naomihoz beszéltek, Rút anyossához, aki engedelmesen az Úr felé sokat tett ezért a frigyért, az Urat szolgálva, de valójában Isten dicsőítették úgy, hogy nem is tudták az igazi okot. Mert ezt a profétikus kijelentést olvassuk. Legyen ő a te életed megújítója, és gondviselőd öreg korodban. Ő vagy a leszármazott, vagy mind a kettő? Hiszen menyed szülte őt, aki szeret téged, és többet ér neked 7 fiúnál. Ugye 2 elveszített. Naomi pedig fogta a gyermeket, az ölébe vette, és ő lett a dajkája. Remélem, hogy föl tudunk figyelni erre a hatalmas üdvtörténeti üzenetre, aki majd születik ettől az asszonytól, ő legyen életed megújítója. Vagyis a késői utód Jézus Krisztus lesz mindnyájunk életének a megújítója azzal, hogy Isten előtt, mint a teremtő áldozati báránya, vérét ontotta minden ember bűnéért. Elszenvedte az ezért járó összes büntetést, hogy mi, a korábbi bűnösök, szabadok lehessünk a bűneinktől, és vele, benne élve, tiszta és új szívet kaphassunk Jézustól. És legyen ez a gyermek gondviselőd egész öregségedben. Nos, erre is igen csodaszép választ ad a Zsoltár ének, amikor arról beszél, hogy az Úr öregkorunkban is mellettünk van, óv és véd, soha nem távozik el tőlünk. Ugye nem felettük, hogy ez nem az édesanyának, hanem a korábbi anyósnak mondták. Azt nem tudjuk, hogy Boáznak élte még az édesanyja, a másik anyósa Rútnak, mert erről szó nincs, de arról igen, hogy Isten megjutalmazta Naomit. Ő lehetett a dajkája ennek az áldással megszületett kisfiúnak, a saját fiai által remélt unoka helyett. Aztán folytatódik a történet. Úgyhogy a szomszéd asszonyok, amikor nevet adtak neki, a kisfiúnak, ezt mondták, fia született Naominak, és elnevezték őt Obédnak. Ő volt Dávid apjának, Isainak az apukája. De miért fontos ez? Hát többek között azért, mert az Úr megígérte, hogy Dávid házából, az ő családjából, leszármazásából fog megszületni a megváltó, akit egész Izrael nagyon várt. És ez immár 2000 éve meg is történt. Ő lett Jézus Krisztus, a megváltó. Na de maradjunk most a mi időnkben. Tehát Rút kisfia lett Dávid király nagypapája Obéd néven.
aztán az ő kisfia lett Dávid apukája, Isai, majd legkisebb fiúként megszületett Dávid is. El se tudom képzelni, hogy hányszor, de hányszor hallhatta ezt a történetet gyermekkorában, és hogy mennyire mélyen ivódott be a lelkébe az a tény, hogy ő egy áldott család sarja. Már csak az a kérdés, hogy a hét őt megelőző testvérre ez miért nem volt hatással. Hiszen tudjuk, hogy egyik se volt méltó az Úr elismerésére, sőt, hogy mennyi rosszat tettek Dávidnak, irigységből, gonoszságból, később, nem csak ők, hanem a fiai is. Tehát ma azzal a gondolattal fejezhetjük be történetünket, hogy Isten végrehajtotta tervét, minden egyes legapróbb lépését és részletét is, mégpedig időben, pontosan úgy, ahogy a nép szája is áldotta ezt a tervet. Nos, a jövő héten még folytatjuk ezt a csodaszép történetet, remélem, akkor is együtt leszünk.

0: Most pedig, kedves hallgatóim, műsorunk már a véget ért. Szeretettel búcsúzik tőletek a viszonthallás reményében Sajámos Éva szerkesztő, műsorvezető. Ezúton is sok örömet és boldogságot kívánunk Istenünk védelmében. Találkozzunk hétfőn délután 17:30, és az ismétlésben szerdán délután 15:45. És mi? Hát mi majd nagyon igyekszünk itt lenni, de addig is Isten áldjon mindnyájunkat!
1: A tanúságtevés ragyogása. A keresztények egységes feladata, hogy elbeszéljék a Jézussal töltött élet jellemzőit a kívülállóknak. Erről szól Sajámosi Éva a Tanúságtevés ragyogása című műsora, melyben választ kapunk arra, hogy ez a feladat miért tűnik olykor igen nehéznek, és végül is miért annyira könnyű. Különös módon pedig miért jelent nagy örömet mindnyájunknak.

0: Evangélium tiszta forrásból. A tiszta forrás csak az Istentől ihletett írás, a Biblia. Ezért a Szentírás tanulmányozásával az egyik legnagyobb lehetőségünk megérteni az igazságot és Isten akaratát. Kedves hallgatóink! A Biblia tanulmányokról készült sorozatunkat folytatjuk.
1: Az apostolok cselekedetei című Biblia tanulmányunkat hallják. Tizedik tanulmány, a harmadik misszió.

0: tanulmányt vezeti Szigeti Jenő.
1: Nagyon sok szeretettel köszöntelek benneteket, örülök, hogy ismét együtt tanulhatjuk Istennek igéjét. Egy nagyon szép tanulságokkal megrakott szekér az, ami ma a részünk lesz. Pál apostolnak a harmadik misszió útja. Erről fogunk beszélgetni. A harmadik misszió út különös érdekessége az efészusi gyülekezet. Az efészusi gyülekezetben szerzett tapasztalatok. Ez egy hosszabb szakasza a dolognak, és az az érdekes, hogy Pálnak ez a tanulságos része az efészusi gyülekezet életének a meghatározója volt. Ennek az egész korszaknak azt lehet mondani, Efézus lett a szimbolikus gyülekezete a pogány misszió területén. Nem véletlenül a Jelenések könyve az első gyülekezetnek az efészusi gyülekezetet említi. Fogjunk is hozzá, mert ez a misszió útnak a tanulmányozása is sok-sok tanulságot rejteget. Nézzük meg rögtön a vasárnapi leckénkből az efézusi gyülekezetbe érkezésről. A Tóth Erzsike olvassa a 19. fejezet első 7 versét. Olvassuk el.
2: Amíg Apollós Korintusban volt, Pál végigjárva a felső vidékeket, Efezusba érkezett. Ott néhány tanítványra talált, és így szólt hozzájuk. Kaptatok-e szent lelket, amikor hívőkké lettetek? Ők így feleltek, hiszen még azt sem hallottuk, hogy van szent lélek. Ezután megkérdezte tőlük, akkor milyen keresztséget kaptatok? János keresztségét, válaszolták ezek. Pál ekkor így szólt, János, amikor keresztelt, megtérést követelt, de azt mondta a népnek, hogy abban higgyenek, aki utána jön, azaz Jézusban. Amikor ezt meghallották, megkeresztelkedtek az Úr Jézus nevére. És amikor Pál rájuk tette a kezét, leszállt rájuk a Szentlélek, úgyhogy különböző nyelveken szóltak és prófétáltak. Ezek a férfiak pedig összesen mintegy 12-en voltak.
1: Köszönöm szépen. Ez egy különös dolog. Egy kicsikét arra emlékeztet, hogy Isten előre dolgozik. Vannak emberek, akik elindultak az úton, még nem ismerték Krisztust, Pált odarendeli az Úr, és megismertetik Krisztust. És ezekben az emberekben, a 12 emberben munkatársat talál Pál. Ebben van egy alapvető tanítás, és erre mindig figyeljünk, hogy Isten az, aki a missziót végzi, nem mi. Tehát ezt úgy szoktam mondani egyszerűen a diákjaimnak, hogy nem a kalapács veri be a szöget a fába, hanem a kalapácsot valaki tartja, és az veri be a szöget a fába. Tehát a Szentlélek az, aki munkálkodik, Jézus Krisztus az, aki a Szentlélek által munkálkodik, hogy pontos legyek, és ez Jézus Krisztus munkája. Várom a hozzászólásotokat. Tessék, parancsoljatok. Marian, parancsolsztán, Tivadar.
3: Az apostol eléjük tárja azokat a nagy igazságokat tulajdonképpen, ami a keresztény reménységnek az alapja, és csodálattal, áhítattal figyelik, és nagyon megörülnek, ahogy Pál eléjük tárja ezeket az igazságokat, és megkeresztelkednek, veszik a szent lelket, mert ugye a pünkösdi csodát még nem élték át, de ezek után már igen, hiszen csak a János keresztségét ugye ismerték, aki ugye vízzel keresztelt, de ugye jön a Szentlélek, aki a Szentlélek, aki tűzzel fog majd. És olyan lelkület szükségeltetik hozzá, és ez tulajdonképpen nekünk is nagyon fontos, és kell, hogy vegyük a példát, mert azt mondja Ellen White, hogy az alázatos, tanulékony és készséges lelkület, melyet ezek a férfiak magunkban kifejlesztettek, tette őket alkalmasára, hogy kimenjen a misszió területre. Tehát alázatosság, tanulékonyság és készséges lelkület, és szerintem ez ránk vonatkozóan ugyanígy fontos, mert hogyha ezek megvannak, akkor és a Szentlélek erejével tudunk kimenni a munkaterületre, akkor mi is ugyanolyan sikeresek tudunk elvileg lenni.
1: Köszönöm szépen, Tivadar.
4: Én azon gondolkoztam egy történet kapcsán, hogy vajon előfordulhat ez ma is, hogy emberek megkeresztelkednek víz által és Szentlélek által nem. Mert ez egy nagyon fontos dolog. Jézus azt mondta, hogy mind a kettő lényeges. Tehát lényeges az, hogy alámerítkezzünk, és ezzel ott hagyjuk a mi régi életünket. De amikor feltámadunk egy új életre, ha csak ugyanazt az életet éljük, mint amit eddig, vagy talán betanulunk bizonyos külső szokásokat, ellessük esetleg a gyülekezet komolyabb tagjaitól, hogy illik tenni bizonyos dolgokat. Mindez kevés. Azt mondja az ige, és ez a történet is arra tanít bennünket, hogyha Szentlélek által nem keresztelkedünk meg, ha Isten pecsétje nem kerül ránk, a Szentléleknek a pecsétje, akkor élhetünk egy jámbor keresztényi életet, járhatunk gyülekezetbe, de nem részesülünk abba a kifejezett nagyobb áldásba, ami itt a történetben is van, hiszen a Szentlélek keressége arra indította őket, hogy menjenek és vigyék tovább az evangéliumot és hirdessék Krisztust.
1: Aztán majd Tibor.
5: Na, nagyon izgalmas, és itt azt is felfedezhessük, hogy Jóisten milyen igazi szervező. Tehát eljön az az adott pillanat, mik összehozza Pállal a 12 tanítványt, és Pál nagyon csodálatosan és bölcsen hivatkozik. A János azt mondta, hogy aki utánam jön, az, és itt nem volt gond, hogy ebből probléma legyen, értelmezési probléma, tehát teljesen a Szentlélek által a keresség az megtörtént. És úgy gondolom, hogy a Jóisten nagyon csodálatosan, ha hiányosságai is vannak, és ez Tiadarra csatlakozik, de ha megvan az őszinte szándék és jó akarat és a szolgálatkészség, akkor a többit a Jóisten majd megadja.
1: Köszönöm szépen. Tibor összeszállna. Laci?
6: Mi számomra nagyon fontos két dolog. Egyrészt, hogy egy picit korábbra kell menni, mert ez a 12, mintha megörökölte volna annak a lelkületét, akin keresztül hívőké lettek. Ugye Apollós, amikor beszélt, mindent elmondott, amit tudott, de Aquila és Priscilla úgy látta, hogy az a minden, az ahhoz képest, ami a Krisztusról szóló tanítás, nem rossz, csak kevés. És Apollós viszont hagyta magát továbbvinni. Nem mondta azt, hogy de hát én egy tudós koponya vagyok hozzátok képest, én Alexandriában mit tanultam, és milyen jó vagyok retorikából, ti pedig hát mégiscsak milyen mesterséggel is foglalkoztok, hanem hagyta magát, hogy megtanítsák a Krisztus útjára. És ez a 12 ugyanezzel a lelkülettel fogadja Pált. Amikor többet kapnak, akkor ezt készséggel fogadják. Viszont van egy másik oldala is ennek a történetnek. Efézusban létrejöhetett volna egy apollósista felekezet, gyülekezet, amely teljesen a kereszténység egy nem tudom milyen ágát képviselhette volna. És Pál apostol úgy gondolta, hogy talán ezt nem kellene. És mindjárt oda nyúlt a gyökérhez, hogy is van akkor a Szentlélekkel való közösség, hogy is fog haladni az ő kereszténységük. És ennek az lett a következménye, hogy Efézusban a gyülekezet egységes lett, mint ahogy Krisztus testében az apostolok cselekedetei sokszor bizonyságot tesz arra, hogy nagy törekvés volt arra, és Isten lelkétől származott ez a törekvés, hogy ez az egység megmaradjon, és szemlélhető legyen mások által is.
1: Laci?
7: Ugye itt a történetben két keresztségről van szó, megemlítik a János keresztségét, meg a Szentlélek által történő keresztségét. Számomra ez két kérdésnek a elbújtatását jelenti valójában. Az egyik kérdés úgy szól, hogy ténylegesen hányszor lehet megkeresztelkedni, de ennél sokkal mélyebb kérdés, hogy hányszor lehet megtérni. És az én meglátásom szerint igazából csak egyszer, mert aki ténylegesen megtért, az Isten állandó jelenlétének a tudatában él, vagyis az ő elméjét, gondolatvilágát, értékrendszerét teljesen az odafelvalók töltik ki, és minden egyéb az másodlagossá fog válni számára. Az ilyen ember tökéletesen számíthat a Szentlélek folyamatos segítségére, tehát egy ilyen embernél elvileg sem következhet be visszaesés. Ha viszont olyasmivel találkozunk, hogy valaki visszaesett a megtérés előtti állapotába, akkor szerintem ez csak látszólagos lehet, és csak a kívülálló számára tűnhet ez így. Ténylegesen nem, hiszen a megtért ember nem tud visszaesni, aki pedig visszaesett, az valójában nem is tért még meg.
1: Azt hiszem, hogy ehhez még annyit kell hozzátenni, Luther viszont azt mondja, hogy a napunkénti megtérés az tulajdonképpen, hogy abból, amit a Laci mondott most, hogy egy nagy áttörés az ember életében, újra és újra részesedni kell. Két kezet is látok. Anikónak adjátok majd, Divadarnak, menjünk tovább, mert sok van még hátra.
8: Összesen egyetlen egy gondolatot szeretnék elétek hozni, ez pedig a misszió munkások felelőssége. Pál nem gondolta azt, hogy netalántán megbántja ezt a 12 férfit, hanem ő, mivel tudta a teljes igazságot, ezért úgy gondolta, hogy neki felelőssége az, hogy a teljes igazságot kell megtanítania. Nagyon gyakran abba a hibába esünk mi, keresztény vezetők, hadd mondjam így, hogy egy vélt toleranciából vagy megértésből adódóan nem merjük a teljes igazságot képviselni, pedig muszáj, hogy képviseljük a teljes igazságot.
1: Így van, köszönöm szépen.
4: Lodon, egy mondatot hadd mondjak, hogy ugyanakkor a másik oldal is nagyon érdekes, hogy ez a 12 tanítvány nem mondta azt, hogy ó, hát én már meg vagyok keresztelkedve, én már meg vagyok mentve, hanem készséges volt arra, hogy igen, ez most egy új igazság, és miért ne fogadnám el? Hát ha a Bibliából van, és a Biblia meggyőz engem, Isten lelke meggyőz engem, akkor nincs mit tenni, el kell fogadni.
1: Efézusban indul egy virágzó munka, és egy konfliktus helyzet alakul ki. Erről a

0: jellemző, tehát mi nem vagyunk ilyen lázadó forradalmi emberek. Nyilván az életvédelme úgymond benne van, és megvannak a maga módszerei, hogy próbálják az emberek elkerülni úgymond a biztos halált így. Ezekkel, hogy a mezőn járnak, a kertek alatt járnak, mert félnek az úton járni, vagy azzal, hogy internetes csoportok, közösségi médiában csoportok, ahol folyamatosan tájékoztatják egymást, hogy most bejöttek a begyűjtők, vagy most kimentek a faluból, tehát van egy ilyen zárt ajtók mögött lakunk, ami Kárpátaljára soha nem volt jellemző. Tehát a kárpátai ember az volt, akinek mindig nyitva volt az ajtaja, a ház előtt kis lauca van, pad van, ahová kiülnek az emberek esténként beszélgetni. Ezek így eltűntek, most már még zárt ajtók mögött.
1: Amikor volt a koronavírus, akkor jellemzően az emberek csak online vettek részt az istentiszteleteken. Most hogy néz ki általánosságban egy istentisztelet, úgyhogy ez a helyzet adott?
0: Van egy rész, aki becsatlakozik online ezek közül, akkor ezekhez nyilván becsatlakoznak azok, akik bujkálnak. Aztán van a gyülekezet, aki ténylegesen jár, ott van jelenlétben, és vannak olyanok, akik a kettő között kockáztatnak. Értve az alatt, hogy tudja, hogy hadköteles, és tudja, hogy bármikor megfoghatják, de mégis úgymond az élete kockáztatásával is jön istentisztelet, régen is van.
1: Ebben tud nekik a gyülekezet segíteni, vagy hogy jutnak el ilyenkor a gyülekezetbe?
0: Hát úgy jutnak el a gyülekezetbe, hogy mondjuk aki közel lakik, az eljöhet a kertem. Koronavírus alatt is volt azért már ilyen, hogy kertem ment. Nyilván kis létszámban, meg óvatosan, de voltak majdnem minden felekezetben voltak alkalmak, így bujkálva a kerten járva. Tehát most is van egy ilyen része. A másik része, hogy tehát jönnek velünk, például lelkész szolgálati kocsiába jön, missziós autóba, lelkész autóját nem állítják, nagyon ritkán állítják le. Nagyon óvatosan. De volt olyan, hogy vittem valakit alkalomra, igei alkalomra, és akkor jelzett az autószem, hogy előttünk állnak a poszton katonák, és akkor kiugrott az autóba, és elszaladt a mezőre. Ilyen is volt.
1: Igen, ugye a hadkötelesség az 60 éves korig tart. Aki már elmúlt 60 éves, ugye teljesen nyugodtan tud járni egy gyülekezetbe, és teljesen nyugodtan tud járni az utcán, maximum igazoltatják, és akkor igazolja, hogy ő már védett korban van. De egyébként a gyülekezetben magában, a gyülekezeti életre milyen hatással van az, hogy hát azért extrém módon lecsökkent a férfiak száma?
0: Tehát olyan hatással van a gyülekezetre, hogy például azok, akik mozgunk, vagy tudunk járni, azok túl vagyunk terhelve a szolgálatokkal. Tehát minden gyülekezetet megtépázott a háború, tehát sokan elmentek egyrészt, bujkálnak is, jóval kevesebben lettünk, ez az egyik. A másik az, hogy egymásra szorulunk, tehát vannak pozitív oldala is, hogy a szeretett közösség, az egymásra való figyelés, ez így jobb lett. A másik, amit más lelkipásztoroktól, meg ifjúsági munkásoktól visszajött, hozott egyfajta felélelést, egyfajta megújulást. Tehát a legelején volt egy lezsibbadás, egyszerűen félt mindenki, nem tudtuk, hogy mit csináljuk, és az Isten is szépen a szívünkre helyezte, hogy ebbe a helyzetbe is meg kell élnünk a hitünket, sőt, mi most jobban meg kell élni, mert nagyobb szükség van rá.
1: Tehát mondhatjuk, hogy kvázi annak ellenére, hogy a háború mennyi szörnyűséggel jár, ez egy ébredést is hozott Kárpátaljára.
0: Igen, mondhatjuk ezt, igen, mindenképpen hozott.
1: A gyülekezetben mi a helyzet a gyerekekkel, hogyan próbáltok meg velük foglalkozni, akik így apa nélkül maradtak, akár úgy, hogy még harcol az apukájuk, akár úgy, hogy már tudják, hogy hadi árvák.
0: Vannak nálunk is, ahol testvért meg apukát visznek el, hogy az iskola ifjúsági munkában vannak, és egyre többen vannak. Tehát eljön a gyermek iskolába, és mondja, hogy apukát megfogták, elvitték, anyuk otthon maradt. Hogy hogyan tudjuk ezt reagálni? Tehát azt látjuk, hogy lelkileg megterhel a gyereket mindenképpen. És jobban oda kell figyelni rájuk, és a gyerekek is jobban igénylik. A holland testvérekkel, vagy a holland partnerszervezetekkel vakációra visszük őket, nyári vakációra, és ennek a munkának van egy ilyen oldala is, hogy Tehát sok beszélgetés, sok családlátok.

látogatást igényel, akár Hollandiában, akár Kárpátalján. Meg hát van ilyen oldal is, hogyha a helyzet úgymond romlik, tehát a közelebb jön a háború, vagy a menekült vonatok többet fognak behozni, akkor erre készen kell, hogy legyünk, hogy akár hadi árváknak árvaházat is nyitni, vagy átalakítani az ifjúsági házainkat annak, mert erre szükség van az árvaházak, akár az egyházi, akár az állami árvaházak, új szárnyak épülnek, és színig van, nem győznek. Az egyik árvaház hívott minket lelkész családnak, hogy foglalkozom, hiszen nem boldogulnak,

0: többször említettél hollandokat. És az lenne a kérdés, hogy honnan jön ez a holland kapcsolat, a kapcsolódás, illetve hogy miben, hogyan segítenek nektek a hollandok?
1: A szójvai evangéliumi református, ukrán evangéliumi református, akivel szoktunk együtt ukrán missziót csinálni, meg itt helyileg is, meg segítenek az ifjúsági munkába. Ők már régebben dolgoznak, például Zvolei hollandok a Hattem alapítványa. És aztán az lett, hogy 3 csapat is jött az iskolába, 7 ember foglalkozott az ifjúsági munkával, a gyerekekkel, a nagyobb fiatalokkal egy hétig, olyan 6-7 ember foglalkozott a játszótér összeállításával, és egy ilyen 4-5 ember foglalkozott az ifjúsági teremnek a felújításával, és nagyon áldott hetünk volt, be tudtuk hozni a közös alkalomra a tanárinkat, a diákjainkat, ciklet róla utána a helyi újságokba. És hát így indult el a mi kapcsolatunk ezekkel a hollandokkal, és azóta is van, mert tervezzük a következő szolgálatokat. Isten rendelte nekünk őket így.
0: Kijelenthetjük, hogy igazából nincsenek ifik a gyülekezetben, tehát hogy hiányoznak a fiatalok.
1: Igen, kijelenthetjük. Tehát nagyon aktív gyermekmunka van Kárpátalján, tényleg példás a gyermekmunka, minden felekezetben lehet ezt mondani. Az ifjúság nem, nincsenek így, vagy elvétve nagyon.
0: Milyenek a hétköznapok, amiket megéltek? Tehát, hogy akár az iskolába járásra gondolok a gyerekeknek, hogy mennyire borult fel az a ritmus, vagy hogyan módosult az a ritmus, ami addig jellemző volt, hogy bementek, vagy akár ugyanez a munkába járásban. Egyelőre beszéljünk erről a kettőről, aztán még lesz kérdésem a hétköznapokkal kapcsolatban.
1: Hát sok mindenben változott így, mert ugye az iskolákat befolyásolja a háború, sok gyermek elment, a lakosság elfogy. És az iskolák és a gyülekezetek is megsínlik.
0: Nagyon kevesebb is így a tanári állás, igen. Meg amit én hallottam, és ezt erősítsd, vagy cáfold meg, hogy mivel az ukrán állampénze nagy részt elmegy ugye a háborúra, ezért nyilván akik állami igen. szférában dolgoznak, ők rendkívül alul fizetettek, bár még mindig jobban járnak, mint azok, akiknek nincs munkájuk, mert legalább az a kicsi van, igen. És hogy sokkal előnyösebb az, aki mondjuk egy külföldi cégnél dolgozik, mert akár 3-4-szer annyit kereshet.
1: Hát igen, a tanároknál is hiány van, nyilván a tanárok is elmentek. Tehát ahogy a háború kitört, a férfiak átmentek külföldre, aki úgy gondolta, nem mindenki ilyen gondoltuk úgy, de aki úgy gondolt átment, és kialakult ilyenfajta nagyon különös családi élet, hogyha lehet ezt ennek nevezni. Mondok egy tipikus tanárcsaládot. Anyuka tanít, itthon vannak a gyerekek, és amikor eljön a hétvége, akkor péntek délután anyuka meg a gyerekek mennek apukához. Kibérelnek egy házat hétvégére, élnek 2 napot család életet, és hazajönnek. És ez így ment egy évig, így ment 2 évig, amikor látta a család, hogy nem akarják befejezni, nem is tudják, de nem is akarják befejezni ezt a háborút, akkor látják, hogy ez így nem mehet tovább. És ez hozott egyfajta második hullámot kivándorlás terén, hogy mennek az anyukák apukához, mert a családoknak egyesülni kell. Egyébként ez a biblikus. Nem túl jó ránk nézve, mert kevesebben vagyunk, de ez a biblikus. Tehát ilyenfajta család élet, meg házas élet, ez az ige előtt, ez ismeretlen. Tehát hozott egy ilyen változást. Akik pedig itthon vagyunk, akár tanárok, vagy lelkészek, vagy bárhol, ahol igyekszünk szolgálni a népünk között, az Isten helyezett, ifjúsági munkások, stb., mi meg túl vagyunk terhelve. Egyrészt munkaterén is túl vagyunk terhelve, mert például a mi gyülekezetünkben is kim van külföldön, jó néhány család be is integrálódott más felekezetbe. Ugye kisebb konzervatív gyülekezetnél 10 van, az vissza az egyháznak a fenntartását, anyagilag az ömét, és nyilván, hogyha ő egy másik gyülekezetbe tartozik, oda fizeti a 10-et, akkor ide már nem fizeti, Most például volt egy ilyen, hogy az elmúlt 20 éve, 20 éve vagyok lelkész ennek a gyülekezetnek, most volt legelső alkalom, hogy elsőre nem tudták a fizetést kiadni. Most volt legelőször, mert egyszerűen emiatt a helyzetek miatt. Ugye az emberek is kevesebbet kapnak, kevesebben is, hogy 20 év alatt most fordult először így. Így, hát úgy mond, hogy szoktuk mondani, itt tudunk fennmaradni a vizen.
0: Na, jól tudom, az is vonzó egy tanári szakmában, hogy ahogyan a lelkészek, ugye a tanárok is élveznek egyfajta védettséget, mentességet a hadkötelezettség alól. Kik azok még, akik ebben mentességet kapnak?
1: Hát így ugyan a tanárok kapnak. Érdekes módon a lelkészeknek, a pékeknek, farmereknek egy évig volt, és utána bevonták. Mint hogyha nem kellene ennivalót termelni, vagy nem kellene temetni, vagy gyülekezet életet vezetni. Bevonták, és a farmerek meg a lelkészek rettegtek. Otthon ültek, és nem tudtak mozdulni. Voltak lelkészek, akiket el is vittek, és volt olyan korombeli lelkész kollega, aki a romnói kiképzőtáborba meghalt a télen. 47 éves volt, egy éve fiatal, mint én. De az elmúlt nyártól kezdve adtak felmentést újra a lelkészeknek, és kiegészítették azoknak a hivatásoknak a számát, ami szükséges, mert például a postásoknak nem volt, most már van az is, a villanyszerelőknek volt, és akkor kiegészítettek. Pékek még mindig nem kaptak, a lelkészek kaptak, úgyhogy egészülnek ki azok, akiknek felmentésük van. Igazából ez a felmentés, ez nem felmentés, hanem ez halasztás. Például nekem, mint tanársegédnek nem felmentésem van, hanem halasztásom van. Az azt jelenti, hogy én önként, úgymond önként lejelentkeztem katonának, minden orvosi papíron, tehát teljesen kész vagyok, bármikor vihetnek, csak halasztást kértem, mert olyan a hivatalom. Például, hogyha megszűnne most a hivatalom, úgy lenne, én lejelentkeztem, engemet vihetnének azonnal katonának. Hogy kellenek a tisztek is, nem csak a közkatonák, áttérünk online tanításra, és megkérjük a férfi tanárokat, hogy legyenek szívesek bevonulni, mert a hazának szüksége van rá. Tehát így vagyunk vele, hogy bármikor ez változhat.
0: Önként jelentkeztél, vagy nem volt más választásod?
1: Itt nem volt más választásom. Ez biztosít a szabad mozgást, és így lelkészként is tudok segíteni, akár betegeket elvinni, alkalmak megtartása, stb. Ifjúsági munka. Ez így nagyon jó, úgyhogy így van.
0: Következő kérdésem még így a hétköznapokkal kapcsolatban, hogy mit tapasztaltok, mennyire megbízható, mennyire működik jól a közmű, tehát így a közmű szolgáltatások, mint víz, villany, stb., illetve milyen az élelmiszer ellátás, és a fizetésetekből a pénzromlás következtében mennyire érzitek azt, hogy tudtok egy elfogadható szintet biztosítani magatoknak abba, hogy megfelelő mennyiségben és minőségben táplálkozzatok?
1: Tehát ezek a feltételek, tehát a villany az olyan, hogy attól függ, hogy mikor mennyi támadás éri az országot. Amikor elég sok az áramszünet, valamikor egész elviselhető, például most az ünnepekre, meg előtte most egész elviselhető, ritkán szinte soha nem kapcsolják ki most az elmúlt hetekbe, meg most az üzemanyag áremelés az szerintem be fogja tenni az ajtót a mezőgazdaságnak rendesen, itt a családoknak is, mert egyszerűen jóformán arra keresünk, hogy tankoljam az autót, meg tudjuk venni az ennivalót. De hogyha nem lenne például a magyar tanári támogatásom, mint tanárnak, akkor nem tudnánk missziós autót fenntartani. A gyülekezet az most.
0: Táplálkozás tekintetében, tehát jól tudtok lakni mennyiségileg, minőségileg?
1: Én azt mondom, hogy igen, de tudunk sok családról, ahol ez probléma. Például a feleségem elsős tanító, és akkor jön a gyermek, nem mondom a nevét, kérdez a kisfiút, hogy hát miért nincsen uzsonnád? Hát nincs otthon kenyér. És akkor három napból kettő nincs otthon kenyér. És az egyetlen és stabil étkezés az az iskola. Mert apukát elvitték katonának, anyuka meg otthon van, és nem tud csinálni semmit. Mikor, mi miatt nem tud, de hogyha nem tud, akkor így van vele, hogy az iskola stabil étkezés, az egyetlen egy napi stabil étkezés, amire biztosan számított. úgyhogy gazdálkodunk. Hát én is úgy voltam már most itt a tavaly, hogy jószágot tartom a földet, de mivel a földet, úgyhogy lett újra krumpliföld, mint régen. Kecskét vettem, mondom is néha viccesen, hogy na lassan már kecskepásztor is vagyok, nem csak lelkipásztor. Szóval másik kollega mondta Erdélyből, akinek valószínűleg, na én meg disznópásztor vagyok, az még egy fokkal lejjebb disznókat vettek. Tehát van ilyen is, de igyekszünk, hogy legyen sajátunk is, mert romlik a helyzet. Tehát a pénzvásárló érték az romlosan romlik így. Meg érdekes módon megfigyeltem, hogy amikor elfoglaltak egy területet a szomszédok, akkor mindig romlott a pénz. Nagyon sokat dolgoznak a helyiek. Ami jó, az, hogy még a nyugati gyárak működnek, és az ad egy kis stabilitást így.
0: Igen. Ezek szerint így a felekezetköziségre is jó hatással lett. Nem csak ez, hogy ébredés van, hanem összefogás is.
1: Igen, lehet azt mondani, igen.
0: Rengeteg dolog van, ami ugye, nehézség, ami probléma, ami megpróbáltatás, de kérdésem az, hogy tudtok-e hálát adni, és miért tudtok hálát adni ebben az időszakban?
1: Igen, az ember ilyenkor megtanulja értékelni a dolgokat jobban. Ugye, ahogy Szikszai György írja, hogy a nyomorúságok azért tanítanak, és közel visznek az Istenhez. És olyan közel visznek, és olyan módon tudja az ember megtapasztalni az Isten kegyelmét, meg az Istennek a közelségét a nyomorúságban, amit egyébként nem tudná. Nyilván a hálaadás más jelent. Más jelent az a kifejezés, hogy az Isten kegyelméből van minden napunk. Ezek a fogalmak új értelmet nyertek. És a gyülekezetekben is, hogyha van egy ima közösség, vagy Isten tisztelet után szoktunk beszélgetni. Egyébként ez is így jellemző lett Kárpátalján, hogy igen, ott maradunk, beszélgetünk, és jó együtt lenni ilyen szempontból is. És megbeszéljük, hogy igen, van egy beteg, átment az a beteg a betegségen, megműtötték, vagy hogy lett kiigazodott, és imádkoztunk ennek a családnak, hogy legyen munka, és milyen jó, végre már van munkahelye. Igen, ezek a fogalmak új értelmet nyertek, és megtanultunk ezért még inkább hálásnak lenni. Ebből élünk, szó szerint ebből élünk az Isten kegyelmében, napról napra.
0: Gyakori az, amikor egy ember haragszik mondjuk a szomszédjára, és azt tanítja az ige, hogy szeresd ellenségedet, akkor is, hogyha neked így keresztbe tett, hogy áld azokat, akik átkoznak titeket, hogy imádkozzatok azokért, akik üldöznek benneteket. Nektek most mit jelent az, hogy szeretni az ellenséget és megbocsájtani?
1: Igen, nyilván ez a kérdés, hogy szeretni az ellenséget, ez egy kicsit összetettebb kérdés, és minden esetre azt látni kell, hogy az Isten tanít arra, hogy még inkább kegyelemből éljünk, tanít erre is, hogy megbocsátani az ellenségnek, meg átértékelni bajokat, problémákat, vagy sérelmeket, amiket minket értek, mert itt volt egy egyet nem értés, legyen a szomszéd, vagy vallási kérés, vagy valami más, az egy probléma, igen, probléma. De amikor azt látni, hogy egyik napról a másikra családok maradnak apa nélkül, megélhetés nélkül, és lelövik temetés, meg stb. Mikor ilyeneket látunk problémának, az amellett eltörpül a miénk is. Tanít az Isten elengedni. Tanít erre, hogy egymásra vagyunk utalva. Tanít arra, hogy az ellenségeskedés az ördögtől van, és annak a vége emberülés. Gyűlölet, utána emberülés, ez a lépcső így lefele. És hogy milyen nagy baj tud a sátán a háború kapcsán hát csinálni. És hogy ez az ördő munkája, ez az ellenségeskedés nemzetek között. Szeretni kell. Attól függ, hogy milyen, attól függetlenül, hogy milyen nemzet most ukrán, magyar, orosz, elég vegyesen vagyunk itt Kárpátalján. Volt ilyen, hogy a háború előtt történelem is azt mutatja, például is azt mutatja, hogy mindig a nacionalizmus felerősödik. Háború előtt, meg a háború elején, tehát a nacionalizmus felerősödik, és az, olyan bózasztó jót még nem hozott semmilyen társadalomban, nyilván ez igaz itt is. Én legalábbis nekem ez a meglátásom, tehát ez a nemzeti különbözőségek, vagy konkrét helyi problémák, vagy valakivel személyes problémát, ilyen ellenségeskedés, hogy tanuljunk megbocsátani. Mert hogyha hagyjuk, hogy az ott megmaradjon, az ellenségeskedésből gyűlölet lesz, a gyűlölet gyűl, aki gyűlöl, az őr is, hogy mutatja a szóvégződése. Hogy ebben vigyáznunk kell, mert az Isten minket nem erre tanított, hanem arra, hogy abban a konkrét adott helyzetben az ellenséget szeressünk, és ne csak, hogy szeressünk, próbáljuk menteni a lelkét.

0: mondtad, hogy itt Kárpátalján vegyesen vannak a magyarok, az ukránok és az oroszok is. És hát ugye tudjuk, hogy az
1: Oroszország... Nem szabad így mondani, de ez a tény, mert a donbászi menekültek azok ugyanúgy kisebbség, mint mi. Mondjuk az egy 11 milliós egy tömbbe egy kisebbség, az kicsit relatív az a szó. De na, ilyen társadalmi politikai értelemben mondjuk az, hogy kisebbség. Azok, akik ide jönnek, azok mind oroszul beszélnek. És elég sokan jönnek, tehát a faluba vásárolják a házakat, havi 2-3 ház, ami alapban megvan, hogy megvásárolnak, úgyhogy lassan így nem csak kiüresedés van így, hanem ilyen feltöltekezés is van. És elhozzák az óvodába a gyermeket, azok mind oroszul beszélnek az óvodába, és a kisgyermekek is az iskolába is.
0: És emiatt nincs hátrányos megkülönböztetés, meg nincs bennetek harag, hogy hát ők orosz kisebbség, vagy ők oroszul beszélnek.
1: Oroszul beszélő ukránok. Ez a hivatalos.
0: Tehát akkor nincs bennetek emiatt neheztelés rájuk, mert bennetek valószínűleg, mint hívő emberekben nincs, de hogy nem is tapasztalható ez, hogy emiatt őket kiutálják itt Kárpátalján, mondjuk az iskolából.
1: Nem utálják ki őket. Én azt látom, hogy sorstársakat látjuk benne olyan értelemben, hogy akinek a rosszabbik fele jutott a dolgoknak. Nem utálják ki őket, egyáltalán nem, eleve az iskoláink töltődnek felfele. Van az újságunkban egy írónő, és hát nyilván az írónők némileg jobban értenek a szavakhoz, meg a megfogalmazásokhoz, mint mások, és akkor mondja, hát inkább a szomszéd porta lakatos legyen, mint lakatlan. Úgyhogy így vagyunk vele, hogy inkább lakatos legyen, mint lakatlan. Nyilván azért, mert sok roma család is megvesszegeti a házakat, táborból kijönnek. Nyilván ők is ki akarnak mászni, úgymond a sárból. De én azt mondom, hogy ha mondjuk van itt a faluban 100 üres ház, és megvesz 30-at a roma család, és 70-et megvesz a donbászi oroszul beszélő ukrán család, próbálok jól fogalmazni, én ebben nem a negatívumot látom. Mert nem kiüresedik a falu, nem kiüresedik az iskola. Nem feltétlenül azt kell látni bennünket, hogy na most népesség csere van, és akkor kitelepítne, ide telepítne, oda telepít. Nem hiszem, hogy az lenne, bár voltak, akik felvetették ezeket, de nem hiszem, hogy az lenne, hanem ezt a nyomorult emberek jönnek a nyomorúságból, minél messzebb, ahová csak tudnak, az egyik. A másik meg az, hogy jönnek, nyilván nem veti fel őket a pénz, mikor most bombázták szélje a házukat, hanem keresnek egy olyan házat vagy lakást, amit meg tudnak venni, és ezek is falusi házak. Jönnek a nyomorúságból, beszélgetünk velük, fogadjuk őket, ukrán estéket szerveztünk, ami nagyon furcsa volt sok embernek. Például meghívtam a falunk egyik vezetőjét, akit egyébként nagyon tisztelek, egy nagyon okos ember, és azt mondja, figyelj, minden az oltán tiszteletes, hát én nem vagyok ukrán, hogy ukrán evangelizációra menjek, nem mondom, csinálunk az egy kis fordítást is, mert mi is magyar gyülekezet vagyunk, egy összefoglaló fordítást, egyébként jók, de nem jött el, mert ő magyar ember, de volt, akik eljöttek. És azóta is próbálom minden éven egy néhány ukrán estét ukrán énekekkel, ma persze magyar fordítás is végzünk, azért mi magyarok is szeretnénk az igébe épülni, de próbálunk például így felők odafigyelni. Vagy az iskolába tartok gitárkört, meg természetjárókört a gyermekeknek, hát fordítom, tehát magamat fordítom ukránba. És akkor a gyerekek kijavítják a végződést, mert ugye az ukrán nyelv az ragozott nyelv, angolul beszélek, nekem furcsa, így a ragok. És akkor a gyerekek kijavítják a végződést, de azért megértik. Mert például tartottunk magyarul alkalmat, és akkor mondja a kis ukrán menekül kisfő, jár, ruzumujú, nyitsa annyi ruzumujú, nem értek én semmit. De apuka magyar iskolába adta, mert abba látja a perspektívát, hogy ő magyar iskolába tanuljon, Beresszászban magyar egyetemen, és Magyarországon képzeli el a gyermekei életét, megyedül nevel négy fiút. És a kisfiú csak mondja, nyeruzumi, nem értek semmit. És akkor fordítom magamat, meg van egy vasárnapiskolánk is, ahol ukrán képes Bibliából olvasunk, és akkor fordítjuk az ukrán magyarra, és így tud belőle épülni az ukrán, és tud belőle épülni a magyar gyermek is. Ugye én nem azt látom azokban, akik ide jönnek, hogy na, jönnek ezek itt kicserélni a lakosságot, meg idáig, mint majdnem színmagyar falu volt, nem teljesen, de majdnem, és akkor jönnek. Nem. Emberek jönnek a nyomorúságból, és úgy is kell őket fogadni, és az igével, és menteni, meg segíteni ott, mert emberek vagyunk, mert háború van is. Ez a biblikus, ez az igei.
0: Igen, és ez nem azt jelenti, hogy akkor ti feladjátok a magyar identitásotokat.
1: Nem, mert például a második világháborúban volt hasonló, akkor jöttek le a hegyekből. Nem ukránok, ruszinok. A ruszin az valóan nem a Szlovákia környékéről jöttek, és betelepítették az Árpád-házi királyok őket határőrök, meg kevés volt a katona. Onnan jöttek a ruszinok, ők nem ukránok, most egyesek szerint igen, de nem. És ugye mi jöttek azok, oroszul beszélő ruszinok le a faluba, egy kis tömböt képeztek, egy kis templomokat, hozták a kis fatemplomokat a hegyekből, és voltak, és mi úgy hittük őket, hogy az oroszok. De az oroszok úgy voltak valahogy, mind megtanult magyarul, utána nyilván most is lesznek, akik megtanulnak magyarul. Van, aki direkt nem tanul, van, aki megtanul, de nem ez a lényeg, hanem az a lényeg, hogy jönnek ezek az emberek a nyomorúságba, elvileg mi vagyunk itt a befogadók, és segíteni kell, meg az igét kell feléjük hirdetni, meg amit tudunk, nyilván nem tudunk mindent, de amit tudunk, meg kell tenni. És hogyha ez a tendencia így fog menni tovább, akkor még többen fognak jönni. Kárpátaljának a lakossága megduplázódott pár év alatt emiatt, főleg a városokban.

0: Cseri Kálmánnak volt egy ilyen gondolata egyszer, hogy a hívő embernek, ha nyugalma nincs is, békessége van. És az a kérdésem, hogy neked, illetve nektek így a gyülekezetben van békességetek?
1: Én úgy gondolom, hogy van békességünk, és így, hogy megfogalmaztad, hogy nektek így a gyülekezetben van békesség, ez, igen, ez így van, hogyha nem lenne gyülekezet, nem lenne igai közösség, akkor elég még nyomorultabb lenne a helyzet, és ez nagyon, nagyon sokat segít a megmaradásba, egymás építésébe, egymás erősítésébe, a másik pedig az, hogy más keresztényekkel, hogy közösen szolgálunk, akár ugye a holland református atyafiakkal, most egy kicsit az ifjúsági misszió terén a helyi baptista munkatársakkal is, ugye a nyáron tervezik. Ugye ez, hogyha megélem, amit az Isten rám bízott, és a gyülekezetben egymás hit erősítésére vagyunk meg, mikor közösen szolgálunk a nyomorúság idejébe, az mind segít, hogy, hát, hogy a viharok idején meglegyen a békességünk, meglegyen az a közösségünk az Úrra, és másképpen éljük meg a vihart. Tehát viharba is lehet úgy, hogy sodródni egy hajónak, mint Pál apostol az Adrián, meg lehet a viharba úgy, hogy igen, vihar van, de célnak tartunk, és összefogva lassan azért igazodik a rév felé a hajó.
0: És még egy utolsó kérdésem lenne feléd. Azoknak, akik ott vannak Magyarországon, és talán ilyen-olyan szűrőkön keresztül hallanak valamit abból, hogy mi az, ami itt kint Ukrajnában van, vagy benne élnek akár a kárpátaljai magyar testvéreik is, mi az, amit úgy üzennél azoknak, akik most Magyarországon hallgatják ezt az adást?
1: Azt üzenném mindenképpen, hát hogyha így kéne megfogalmazni, hogy Isten nem ad semmit véletlenül. Tehát a református hit az vallja, erre belgikátaiban is benne, hogy gondviselés nem történetesen történnek, akár a jó vagy a rossz dolgok, minden az Isten atyai kezéből jön, hogy ezek a dolgok nem véletlenek, és nem csak a negatívumot kell meglátni a dolgokba. Mi magyarok hajlamosak vagyunk csak a negatívumot meglátni. De persze hajlamosak vagyunk nagy ébredésekre is, mert az Isten azért használja Magyarországot itt Európába, különleges szerepet adott nekünk, én ebben biztos vagyok. De hajlamosak vagyunk a nagy lufi leeresztésekre is. Nem annak van az ideje, hogy most a nagy lufi leeresztések legyenek, hanem annak van az ideje, hogy meglássuk, hogy Isten ezt a nyomorúságokat azért adta, mert lelkileg felrázzon minket, hogy tanítson összefogásra, tanítson hálára. Lehet hálát adni az Istennek azért, hogy például Magyarországon nincs háború. És a háború szót imádságban használ olyan kontextusban, hogy az Istennek hálát adok, hogy nálunk nincsen háború. És lehet, meg ez nem csak lehet, hanem gyakorlatban is azt látom, hogy az anyaország jobban odafigyel Kárpátaljára, mióta van ez a nyomorúság. És azt kell, hogy mondjam, hogy a magyar kultúra és a hagyományozás, a magyarságnak a megőrzése egyfajta olyan dolog, ami egyértelmű reneszánszát éri Kárpátalján. Tehát ami most van ilyen szinten, ilyen volt Erdélyben, de Kárpátaljára ez nem volt jellemző. Mi inkább ilyen gyakorlatilag vagyunk, meg a Szovjetunióban tanultunk egymást, hogy mi a helyzet a kisebbségnek, hol a helye, úgymond, ha túl akar élni. És ez nem volt jellemző, tehát így a magyarságnak az őrzése, mint például Erdélyben, hogy volt. És most ennek van egy egyértelmű reneszánsz, akár zenei téren. Látom bereszánszi zeneiskolát. Lehet mondani, hogy barátom az ottani igazgató, szoktunk lelki beszélgetéseket is folytatni, és látom, hogy milyen jó munkát végez, meg végeznek az ottani pedagógusok, ismerem őket. Vagy látom az itteni pedagógusot, akár a helyi középiskolákban, vagy az egyháziskolákban, tehát egyértelműen megújulást hozott ezek a dolgok, és nyilván ez nem lehetne úgy, hogyha Magyarország nem segítene. És ez jó, ezért mi hálások vagyunk, és én azt szeretném, hogyha onnan így gondolnának ránk, és hogy mi is így gondolhassunk rátok innen, hogy akik a bajba, ott vagytok mellénk imádságban, meg amúgy is. És igen, az Isten a nyomorúságukat sem véletlenül adja, hanem azért adja, hogy az ember ilyenkor közelebb húzódjon az Istenhez, hogy jobban érezze, hogy rászorul az Isten kegyelmére, az Isten megtartatására, hogy jobban belekapaszkodjunk hittel az Istenbe. És igen, ez hozhat, meg hozott is lelki megújulást, és én úgy gondolom, hogy hozhat Magyarországon is azáltal is, hogy ide figyeltek ránk, és az Isten ezen keresztül munkálkodik, én úgy hiszem a ti szívetekbe is. És úgy gondolom, hogy ez az ige útja, és ez az igéből kifolyólag jó gyakorlati hozzáállás ezekhez a kérdésekhez.
0: Isten áldja meg azt a munkát, amit itt végeztek ebben a, hát már hosszú ideje kritikus helyzetben, és remélem, hogy azok, akik itt maradtak, és akiknek van füle a hallásra, azok meghallják az evangéliumot, és hogy Isten fog küldeni munkásokat az aratásba, hiszen az aratni való sok, de a munkás az kevés, és úgy tűnik, hogy egyre kevesebb, de hiszem, hogy az Istennek megvan a hatalma arra, hogy az ő népét azt megtartsa.
1: Mi is úgy hisszük, igen. És köszönjük a jó kívánságot, és mi is áldott szolgálatokat kívánunk, és azokat a fiatalokat, akiket várnánk, hogy készülnének ide nyáron, hogy szolgáljanak azokat pedig szeretettel várjuk. Kis missziójunkára.
0: De még egyszer a hallgatóságnak, hogy tervezünk egy olyan tábort, ahova jönnek magyar hívő fiatalok szolgálni ide Beregújfaluba, és ez az, ami reméljük, hogy talán elindít egy újabb löketet abba, hogy az emberek, a fiatalok főleg megtalálják a helyüket, és megtalálják Istent. Tóth Zoltánnak, a Beregújfalui református, evangéliumi református gyülekezetnek köszönöm szépen az interjút.
1: Én is köszönöm a lehetőséget.
2: The Crew, ifjúsági műsora Szóla Rádióban.

0: Köszönjük meg, kedves hallgatóink, az Úrnak, hogy eldöntötte és véghez vitte a mi szabadításunkat, hiszen úgy határozott, hogy a Jézus Krisztusban való hit által szabadulást ad a bűn rabságából, a bűnhődés kínjaiból, és hogy ne legyen semmi kárhoztató ítélet azok ellen, akik a Jézus Krisztusban vannak. Áldjuk őt, hogy megbocsátja nekünk, ha mi csalódásainkban, bajainkban mégis bűnbakot keresünk, ahelyett, hogy odaállnánk elé a megbánásunkkal.
1: Szól a rádió. Evangélium tiszta forrásból.

0: Ír összeállításunk következik.
1: Velünk az Isten. A napi áhítat címe: Várd meg a végét. A mai ige: Mózes első könyve 49. fejezet 19. verse. Gádot rablóbandák szorongatják, de ő a sarkukba van, üldözi őket. Gondolatok az igéről. Olykor mi

0: és hasonlítunk gáttörzséhez. Túl sok ellenség támad ránk, csapatostul jönnek ellenünk. Sőt, pillanatnyilag le is győzhetnek, és újjonghatnak időleges sikerük felett. Ez csak azt bizonyítja, hogy családi örökségünk első fele igazán a miénk, mert Krisztus népének is vannak ellenségei, mint Gádnak, akik rátámadnak és legyőzik. Győzelmük fájdalmas a számunkra, és kétségbe is esnénk, ha nem hinnénk az atyai áldás második felében, de ő a sarkukba mar. Ha a vége jó, minden jó, mondja a közmondás, és igazat mond. A háborút nem az első sikerek vagy vereségek döntik el, hanem az, hogy mi történik a végén. Az Úr a végén győzelemre juttatja a hitet és az igazságot, és ez végleges és örök győzelmet jelent, hiszen utána már nem lesz változás. Addig pedig álhatatosan cselekedjük a jót, és nyugodt bizalommal forduljunk vezérünk Krisztus felé. Urunk megtanít annak művészetére, hogyan lehetünk kemények, mint a kovakő, hogy a munkában vagy a szenvedésben kitarthassunk, még elmondhatjuk, elvégeztetett. Halleluja, győztünk. Hiszünk az ígéretnek, de ő a sarkukba mar. 500 éve jelent meg Luther német miserendje. A wittenbergi várostemplom korán sem előzmény nélküli, mégis páratlan jelentőségű eseménynek adott otthont 2025. októberében, a Szent Háromság ünnepe utáni 20. vasárnapon német misét tartottak. Maga Luther prédikált. A prédikációt követően az akkor először bemutatott liturgikus rendet a reformátor magyarázata vezette be. A misét elsősorban olyan külső rendnek nevezte, amely emlékeztet arra, hogy semmit sem szabad elrendelni, ha csak az ember nem tudja biztosan, hogy az Istentől való-e. Luther német miséjének számos újítása között kevésbé ismert, hogy az ige Isten tiszteleti fontosságának hangsúlyozásával nem csupán a prédikációnak, hanem az úrvacsorának a gyülekezet számára való jelentőségét is igyekezett helyreállítani. Az 500 éves évfordulóhoz kapcsolódóan ma, május 11-én tartanak konferenciát az Evangélikus Hittudományi Egyetemen, melynek programja elérhető az intézmény honlapján. Dunántúli lelkész továbbképző májusban. Hit és álhatatosság. Ezzel a címmel hirdeti meg a Pápai Református Teológiai Akadémia tavaszi egyházkerületi lelkész továbbképzőjét, melynek időpontja május 18 és 19-e. Fontos, hogy azok is regisztráljanak az előadásokra, akik csak egy-egy előadásra tudnak elmenni, mert a megszerzett pontokat csak annak tudják érvényesíteni, aki az internetes űrlapon előre jelzi részvételét az előadásokon. Aki a tanfolyam teljes egészén részt vesz, 12 kreditet kap, az egyes előadások 2, illetve 1 kreditet érnek. A helyek korlátozott száma miatt a jelentkezéseket jelentkezési sorrendben még ma, május 11-én hétfőn 12 óráig tudják elfogadni. Az időjárásról. Kellemesen meleg az idő. Hétfőn a felhők mellett sok a napsütés, és elszórtan mehetnek esők is. A déli szél mellett 21-26 fok várható. Kedden napközben csökken a felhőzet, többfelé eshet eső, északnyugatra fordul a szél, és 16-21 fok várható.
1: Híreinket hallották.

Sola Scriptura. Egyedül a Szentírás. A teljes írás Istentől ihletett, és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre. Ez a keresztény tanítás egyetlen forrás.

Galileai férfiak, miért álltok és néztek az égre? Ez a Jézus, aki felvétetett mellőletek, úgy jön el ismét, ahogy az égbe felmenni láttátok.

Ezekkel a szavakkal szólt a két fehér ruhába öltözött férfi a tanítványokhoz, miután Jézus felemelkedett a mennybe. Érdekes módon a két angyal nem beszélt nekik arról, hogy mit kell tenniük, mi a feladatuk, hiszen erről már korábban hallhattak a mestertől. Csak ennyit közöltek a csodálkozó tanítványokkal. Jézus vissza fog jönni. Eljön majd ítélni élőket és holtakat. Ezzel mintegy arra akarták figyelmeztetni őket, hogy vegyék komolyan, amit Jézus mondott, és cselekedjenek, éljenek azt szerint.

Jézus mennybe menetelétől kezdve a visszaszámlálás elkezdődött. Nem csak a tanítványok számára, hanem számodra is. Ez olyan, mint amikor vársz egy kedves vendéget, és tudod, hogy már úton van, és bármelyik percben megérkezhet. A Szentírásban azt olvashatjuk, hogy úgy jön el ez a nap, mint éjjel a tolvaj. Ezért résen kell lenned. Éberen kell várakoznod. Az éberség megőrzésének egyik fontos feltétele a folyamatos ima élet. Amikor ez gyengül, az éberség lankadni kezd. Vajon, ha most érkezne az Úr, készen találna? Mit kell tenned annak érdekében, hogy készen állj a vele való találkozásra?

Keresd ma a választ erre a kérdésre. Sőt, mi több, amit felismertél, aszerint cselekedj. Ha eddig felületes, langymeleg keresztény voltál, tarts őszinte bűnbánatot, és fogadd be a szívedbe Jézus Krisztust.

0: baptista áhítat igei gondolatai mára.
1: Áhítat, május 11-e. János evangéliuma 3. fejezet, 31-től 36. versig. Aki felülről jön, az felette van mindenkinek. Aki a földről való, földi az, és földiekről szól. Aki a mennyből jön, az felette van mindenkinek. Arról tesz bizonyságot, amit látott és hallott, de bizonyságtételét senki sem fogadja el. Aki befogadja bizonyságtételét, az pecsétet tesz arra, hogy Isten igaz. Mert akit Isten küldött, Isten beszédeit szólja, mert annak ő bőségesen adja a lelket. Az Atya szereti a fiút, és kezébe adott mindent. Aki hisz a fiúban, annak örök élete van, aki pedig nem engedelmeskedik a fiúnak, nem lát majd életet, hanem Isten haragja marad rajta. Különböző korokban sokféle úton próbáltak az emberek Istenhez jutni. Voltak, akik véres emberáldozatokat mutattak be, remélve, hogy megengesztelik az isteneket. Mások egy erkölcsrendszert vagy egy szertartásrendszert dolgoztak ki. Én is, mielőtt megtértem, nyitott voltam a keleti vallások felé. Buddhistának vallottam magam. Azt hittem, ha sokat meditálok, megvilágosodom, és felfedezem magamban az Istent. De nem ez történt. Később a taoizmus erkölcsrendszerében kerestem a harmóniát. Mindezek zsákutcává, kerülőutakká váltak számomra, míg egy barátom segítségével meg nem szólított Jézus Krisztus. Megértettem és megtapasztaltam, hogy ő nem egy út a sok közül, hanem az egyetlen, akin keresztül Istennel kapcsolatba kerülhetek. A világban számtalan ember hisz a maga módján egy legfelsőbb lényben. Azt mondják, hogy nekik nincs szükségük az egyházra, sem Jézus Krisztusra ahhoz, hogy békességben éljenek. Nekünk, keresztényeknek nagy a felelősségünk. A küldetésünk ma is arról szól, hogy megismertessük Jézus Krisztust, mint egyedüli megváltót a világgal. Keresztelő János is ezt tette. Ő csak egy útkészítő volt. Egy jelzőtábla, aki elmondta az embereknek, hogy ne őt kövessék, hanem a fiút. A felvételt a Magyarországi Baptista Egyház kiadványa alapján az MBE speciális missziójának munkatársai készítették.

0: Csendes percek. A mai áhítatot Mary Ellen Hazen írta Ohio-ból, az Egyesült Államokból. Szent közösség. A lélek és a mennyasszony így szól, jöjj. Aki csak hallja, az is mondja, jöjj. Aki szomjazik, jöjjön. Aki akarja, vegye az életvizét ingyen. Jelenések könyvének 22. fejezetének 17. verse. A régi városrészben utazva egy csodálatos történelmi egyházi épület mellett hajtottunk el. Volt kint egy tábla, ami a bezárásáról szólt, és köszönetet mondott a városban betöltött több mint 110 éves szolgálatáért. Mérhetetlen szomorúságot éreztem, ahogy elképzeltem a sok esküvőt, keresztelőt és egyéb ünnepeket, amik ezután már nem rendezhetők itt. Eszembe jutottak a szomorú alkalmak is, temetések, a menedéket kereső családok. Elképzeltem a gyülekezet tagjait, ahogy ott imádkoztak egymásért és egymással, megosztva örömöt és bánatot. Ma sokféle formát ölthet az Isten tisztelet. Vannak, akiknek egy online esemény, mások úgy érzik, hogy az Úrnak nincs szüksége négy falra vagy egyházi közegre, hogy ott imádjuk. Van ebben igazság, bárhol és bármikor imádhatjuk Istent. De nekem a templom az a hely, ahol más hívőkkel együtt megtapasztalhatom Istent, és ez egy nagyon erőteljes élmény. Van valami különleges abban, hogy különböző életkorú és hátterű emberek, mint egy gyülekezeti család, együtt összekapcsolódnak Isten imádására. Közösen fordulunk oda a közösségünk és a világ felé, hogy Isten igéjét továbbadjuk, hogy támogassuk és segítsük egymást. Milyen örömteli érzés másokkal osztozni Isten szeretetében. Urunk, imádunk és dicsőítünk téged. Amen. Napi gondolat. Szent közösségre lelek, amikor másokkal együtt imádom Istent. Imádkozzunk azokért, akik gyülekezetet keresnek, ahová tartozhatnak.
1: Felvételt a Metodista Média Szolgálat készítette.

Mécs László, az Istennek nincs árnyéka. A sátánnak nagy az árnyéka. Fél földgolyónyi néha-néha, oly tarka, mint a páva farka. Oly babonázó, mint a bűn, hosszú, mint a történelem, és édes, mint a szerelem. És hűvös, mint a pénzek érce, és bűvös, mint a vágy lidérce, oly gyönyörű, mint a gyönyör, célbomlasztó, mint a csömör. Itt nem kell folyton hősnek lenni. Lehet pihenni, inni, enni. Én voltam ott, aludtam ott, de hallottam a szólamot, s a trombitától megütötten az Isten oldalára szöktem. Az Isten jár a föltekén. Körötte fény, fölötte fény, szeretet jóságos, szent erény. Mind tiszta, tiszta, tiszta fény, brutális és bőrfájdító. Kínzó kamra, test szárító. Járok a puszta közepén, ezerszer átnyil az a fény, s a puszta fáj, és fáj a táj. És fáj a szem, és fáj a száj a test miatt, a rest miatt, a tisztátalan test miatt. Fáj mindenem. Csapzott a tincsem, s az Istennek árnyéka sincsen. Itt nem lehet megpihenni, enni. Itt nem lehet csak hősnek lenni. Izzadni, aszni, tűrni, menni. Vagy a sátán szép árnyékába szögdösni, mint ezernyi kába. Az angyal trombitál utánuk, de mindörökre, mind hiába. Itt nem lehet csak hősnek lenni, a hernyó sorsot végigenni. A gond gubóját átnyiszálni, s mint fénypillangó égbe szállni.

0: Légy egészséges.
1: A jó egészség alapelvei. Szeretett barátom, kívánom, hogy mindenben jól legyen dolgod, és légy egészséges, amint jó dolga van a lelkednek. János harmadik levele, harmadik vers. Gondolatok az ígéről. A megváltó azt az erőt mutatta be csodáival, amely állandóan munkálkodik az érdekünkben, hogy fenntartson és meggyógyítson bennünket. A természet tényezői által Isten munkálkodik napról napra, óráról órára, pillanatról pillanatra, hogy életben tartson bennünket, felépítse szervezetünket és helyreállítsa működését. Ha a testünk valamely része megsérül, azonnal megkezdődik a gyógyulási folyamat. Szervezetünk gyógyító tényezői munkába állnak, hogy helyreállítsák az egészségünket. Az Izraelhez intézett szavak igazak azokra vonatkozólag is, akik ma gyógyulnak meg testi-lelki betegségükből. Én vagyok az Úr, aki meggyógyítalak téged. Mózes második könyve 15-26. Isten gondoskodott arról, hogy a természet eszközei által egészséget nyerhessen testünk, elménk és lelkünk. Az egészségesek azért kapják ezeket, hogy megőrizzék egészségüket, a betegek pedig meggyógyulhatnak az Isten által rendelt gyógyító eszközök igénybevételével. A természet Istentől való orvosunk. A tiszta levegő, a napfény, a szép virágok és fák, a gyümölcsös és szőlőkertek, a szabad levegőn végzett munka elősegíti az egészség megőrzését és visszanyerését.

0: gyenge szemek.
1: Lábánnak két lánya volt. Az idősebbik Lea, a kisebbik pedig Ráhel. Lea gyenge szemű volt, Ráhel szép termetű és gyönyörű megjelenésű. Mózes első könyve 29. fejezet 16 és 17. vers. Mint sok minden más, ha a szemet nem gyakoroljuk, akkor elgyengül és nem fejlődik. Mi okozta Leának a gyenge, másképpen fordítva, érzékeny szemét? A Szentírás nem magyarázza meg, de az biztos, hogy nyilvánvaló volt, és ennek következtében meg kellett küzdenie a nővérével a szerelemért. Lehetséges, hogy Lea kancsalságban szenvedett, mert nem tudott egyenesen nézni. Talán ez is megmagyarázza, hogy az apja, aki állattenyésztő volt, sajátos neveket választott lányainak. Ráhel jelentése juh, Lea pedig tehén. A tehén szemei messze vannak egymástól, széttartóan néznek. Sajnos a kancsalság nem csak kozmetikai szépséghiba, hanem valami komolyabbra is utalhat. Tragikus módon, még ha minden rendben is van, a kancsalság gyakran súlyos és maradandó látásveszélyhez vezet, az ambilópia, vagyis a lusta szem miatt. Az időskorban kialakult kancsalság súlyos kettős látást okoz, de gyermekkorban a fejlődő agy összenyomhatja az egyik szemet. Idővel ez a szem meggyengül, és egy kritikus időszak után maradandóan károsodik. Az ambilópiát először sötét szénbányákban nevelt szamaraknál figyelték meg. Bár normális szemük volt, nem láttak. Az ambilópia kialakulhat homályos látás vagy a szem jelentős homályossága miatt is. Körülbelül minden 50. embernek van megelőzhető ambilópiája. Ha az állapotot korán felfedezik, egy egyszerű kezelés, például a jó szem letakarása, arra kényszeríti a gyenge szemet, hogy gyakoroljon, és normálisan fejlődjön. A viszonylag egyszerű, a szem kiegyenesítésére irányuló műtéttel az emberek továbbra is jól néznek, és, ami még fontosabb, továbbra is jól látnak. Ha az ambilópiát elhanyagolják, az egészséges szem sérülése esetleg teljes vaksághoz vezethet. Lea szemének elhanyagolása valószínűleg sok felesleges szenvedést okozott, és ez a baljós hatás rányomta bélyegét Isten népének történelmére. A képességek és tehetségek elhanyagolása szintén elsorvasztja azokat. A kritikus formálódó években elkövetett hibák olyan következményekkel járnak, amelyek teljesen elkerülhetők lettek volna. Van-e valami az életedben, ami, ha nem javított ki időben, maradandó fizikai vagy lelki károkat okozhat?
2: Közreműködött Varga Gyulai Bernadett.

Szabadság. A Magyarországi Evangélikus Egyház napi útmutató igéi.

Május 11-én a következőképpen szól hozzánk Isten igéje. Az Ószövetség ige Sámuel első könyvéből, a második rész második verséből. Nincs olyan szent, mint az Úr, rajtad kívül senki sincsen. Az Új Szövetség ige a Jelenések könyvének, negyedik részéből a nyolcadik vers. Szent, szent, szent az Úr, a mindenható Isten, aki volt és aki van, és aki eljövendő. A legtöbb hazai evangélikus templomban az oltártelet egy kis fémrács különíti el. Ágfalván oda évszázadokig csak a lelkész és az oltár díszítők léphettek. A fémrácsot, vagy ahogy a hittanosaim hívják a kiskerítést, az úrvacsorai liturgia alatt az egyházfi mindig bezárja, az áldás előtt pedig kinyitja. Hiszen a titkok az oltárnál, a szent helyen történnek. Szépen csendben vannak, avatatlan szemek elől elrejtve. Az áldásnak viszont áradnia kell. Az oltártól egészen a szívekig tanították a régiek. Higgyünk bátran ebben az áradásban, higgyünk bátran a szenttel és a szent Istennel való találkozásban, hiszen a szent és a profán az Isten lelke által egyesülhet. Ez a lélek pedig munkálkodik azon, hogy összekössön minket a szenttel, a láthatatlannal és a csodálatossal, akkor is, ha ezernyi kerítés, kapu vagy akadály választ el tőle. Ma is esedezik értünk, és akkor is, amikor mi már imádkozni sem tudunk. Mert ahogyan az oltár Pilinszky János szavaival az isteni dráma színhelye, úgy az Isten jelen van a többi dráma színhelyén is. A nagy kérdés az, hogy oda engedjük-e, helyet készítünk-e neki? Kitárunk-e számára legalább egy kis kapunyírést? Hagyjuk-e, hogy jöjjön, áradjon és segítsen? Ne akarjunk mindent mi irányítani. Várjunk inkább csendben arra, aki volt, és aki van, és aki eljövendő. Imádkozzunk! Szent vagy, Urunk! Mégis hajolj le hozzánk, ne hagyj bennünket magunkra. Ne engedd, hogy elveszünk a világ dolgai között. Mutasd meg, mi az igazán fontos, és vezess minket saját drámáinktól újra meg újra oltárodhoz, az isteni dráma színhelyéhez. Amen. Az áhítatot Heinrichs Eszter írta, amelynek alapjául a következő ószövetségi és újszövetségi igék szolgáltak. Nincs olyan szent, mint az Úr, rajtad kívül senki sincsen. Szent, szent, szent az Úr, a mindenható Isten, aki volt és aki van, és aki eljövendő.

általában olyan folyamatként gondolunk a megbocsátásra, melynek során megváltoznak az érzéseink az iránt, aki megbántott minket. Ilyen alkalmakkor tudatos erőfeszítést teszünk a neheztelésünk csillapítására. Jogi területen a megbocsátás szó elnézést, bűnbocsánatot, felmentést és kegyelmet jelent. Az elkövetőnek azonban be kell ismernie a vétkét. Vállalnia kell a büntetést, mielőtt a polgári vagy a büntető igazságszolgáltatás felmenthetné a vétke alól. Nem így áll a helyzet védő ügyvédünkkel, megváltónkkal, Krisztussal. Ő vállalta a büntetést értünk. Megfizette a bűn árát a Golgotán azért, hogy tisztán és büntelenül állhassunk az Atya elé.

amikor az embertársunk vétkéről van szó, hiányzik belőlünk a megbocsátás és a felejtés képessége, sőt, annak vágya is. A tékozló fiú példázatában szereplő apa viszont hajlandó volt erre. A fiú valószínűleg ápolatlan és sovány volt. Rongyos ruhában rótta az utakat, legtöbb ismerőse számára felismerhetetlen lehetett, de a szerető apja, ő azonnal megbocsátotta, a fiatalember ostoba és kicsapongó viselkedését. Hogy miért? Mert meglátta benne a fiát. Elrendelte, hogy visszakerüljön az őt megillető helyre a családban. A legszebb ruhákba öltöztette, a család jelvényével ellátott gyűrűt átadta neki, és ünnepséget rendezett, mert hazaérkezett a fia. Bár ez olykor nehezen érthető és feldolgozható lecke a számunkra, Krisztus szeretné, ha mindannyian tanulnánk belőle.

a földi igazságszolgáltatás gyakran rideg és könyörtelen. Mérlegel, ítélkezik, és ha bűnösnek talál valakit, akkor megbüntet. De a menny igazságszolgáltatása más alapokra épül. Az Úr igazsága nem csak szent, hanem átitatott irgalommal. Isten szeretete gyengéd és határtalan. Ő nem örül annak, ha meg kell büntetni a gyermekeit, hanem inkább megváltani akarja őket. Isten kegyelme lehetőséget kínál az újrakezdésre, még akkor is, amikor az emberek már elfordulnak tőlünk. Jézusnál nincs végleges elutasítás, ha őszinte szívvel fordulunk hozzá. A bűnös embernek nem kell reménytelenségbe esnie, mert Isten kész minden bűnbánót elfogadni és megigazítani. Isten igazságát

Kedves barátaim, a megbocsátás nagyobb áldás annak, aki megbocsát, mint arra nézve, akinek megbocsátanak. Még abban az esetben is, ha nem történik próbálkozás a kiengesztelésre. Szükséged van arra, hogy megbocsáss valakinek úgy, ahogyan Isten is megbocsátott neked? Kérd még ma, hogy Jézus segítsen neked ebben.

irgalmas az Úr, és kegyelmes. Késedelmes a haragra, és nagy kegyelmű. Nem perel minduntalan, és nem tartja meg haragját örökké. Nem bűneink szerint cselekedett velünk, és nem vétkeink szerint fizetett nekünk. 103. Zsoltár, 8-tól a 10. versig terjedő szakasz.

0: Köszönjük meg, kedves hallgatóink, az Úrnak, hogy eldöntötte és véghez vitte a mi szabadításunkat, hiszen úgy határozott, hogy a Jézus Krisztusban való hit által szabadulást ad a bűn rabságából, a bűnhődés kínjaiból, és hogy ne legyen semmi kárhoztató ítélet azok ellen, akik a Jézus Krisztusban vannak. Áldjuk őt, hogy megbocsátja nekünk, ha mi csalódásainkban, bajainkban mégis bűnbakot keresünk, ahelyett, hogy odaállnánk elé a megbánásunkkal.
1: Szól a rádió. A Reformált Evangélium.

0: Ír összeállításunk következik.
1: Magyarországi Metodista Egyház. Április 30-án Szegeden zajlott az idei utolsó körzeti konferencia, ahol Szuhánszky Tamás lelkész látta vendégül Kaled László legköszönő és Kovács Zoltán Mihály új szuperintendenseket. A 11 körzetet az elmúlt hónapokban együtt látogatta végig a két szuperintendens az átadás átvétel jegyében. Az új szuperintendens ünnepélyes beiktató istentiszteletet tegnap volt, május 10-én a Kiszteli utca alatti Budapesti Metodista Egyház központban. Tehát a Metodista Egyház magyarországi vezetője mostantól Kovács Zoltán Mihály lesz. Az ökumené nem a pulpituson jön létre. A Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa, Missziói és Evangelizációs Bizottsága idén június 22 és 26 között az Egyház jövője a jövő egyháza témában rendezi meg Réfülöpön az Ökumenikus Lelkészi és Munkatársi Missziói Konferenciát. A jelentkezési határidőt meghosszabbították egészen június 9-ig. Fischl Vilmos főtitkár szerint a rendezvény mára a lelkipásztorok és egyházi munkatársak egyik legfontosabb találkozási pontjává vált. Az Ökumenikus Tanács ökumenikus ernyőszervezet, amely különböző keresztény felekezeteket fog össze Magyarországon. A cél az, hogy erősítsék közöttük az egységet, segítsék az egyházak együttműködését, és közösen képviseljék a keresztény értékeket a társadalomban. Emellett számos ökumenikus programot szerveznek, és fórumot teremtenek a közös gondolkodásra. A szervezet 1943-ban jött létre, ma 11 tagegyházzal működik. Reformátusok, evangélikusok, baptisták, metodisták és ortodoxok egyaránt részt vesznek benne. Emellett több együttműködő szervezet is kapcsolódik a munkához. A katolikus egyház nem tagja a tanácsnak, de számos területen együttműködnek, például az ökumenikus imahét megszervezésében.
2: Gyermekmisszió szolgálat. A Gyermekmisszió Szolgálat pályázatot hirdet a baptista gyülekezetek 6 és 14 éves korosztályú gyermekek irányába végzett evangelizációs célú törekvéseinek támogatására. Abban szeretnénk támogatni benneteket, hogy betöltsük Krisztus parancsát, minden hívő elhívását, tegyetek tanítvánnyá minden népet, fogalmazzák felhívásukban. A pályázati anyag beadásának határideje május 31. Ismerd meg őt és kövesd! Tábort szerveznek az Esztergom Budapesti Főegyházmegye fiataljai számára. Mindnyájan egy szívvel, mottóval szervez tábort az Esztergom Budapesti Főegyházmegye augusztus 11-e és 15-e között Bodajkon, amelyre a 8. osztályostól az idén érettségiző korosztályig várják a résztvevőket. Jelentkezni május végéig lehet. Az ötnapos tábor különleges a maga nemében, úgy a tematikáját, mint a programokat, az előadókat és a szervezőket tekintve is. Három altáborra osztják majd a résztvevőket, ezáltal mindenki a saját korosztályának megfelelően tud majd kapcsolódni a programokhoz, beszélgetésekhez. Az altáboroknak külön papjuk és egy szerzetesük lesz, akik rendelkezésre állnak, ha egy táborozó mélyebb beszélgetésre vágyna.
1: Az időjárásról. Kellemesen meleg az idő. Hétfőn a felhők mellett sok a napsütés, és elszórtan lehetnek esők is. A déli szél mellett 21-26 fok várható. Kedden napközben csökken a felhőzet, többfelé eshet eső, északnyugatra fordul a szél, és 16-21 fok várható.
0: Híreinket hallották.

Sola Scriptura. Egyedül a Szentírás. A teljes írás Istentől ihletett, és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre. Ez a keresztény tanítás egyetlen forrás.

Dávid tanító költeménye. Boldog, akinek hűtlensége megbocsáttatott, vétke eltöröltetett. Boldog az az ember, akinek az Úr nem rója fel bűnét, és nincs lelkében álnokság. Míg hallgattam, kiszáradtak csontjaim, egész nap jajgatnom kellett, mert éjjel-nappal rám nehezedett kezed, erőm ellankadt, mint a nyári hőségben. Megvallottam neked vétkemet, bűnömet nem takargattam. Elhatároztam, hogy bevallom hűtlenségemet az Úrnak, és te megbocsátottad bűnömet, amit vétettem. Ezért hozzád imádkozzék minden hívő, amíg megtalálhat. Ha nagy vizek áradnak is, nem érik el őt. Te vagy az oltalmam, megóvsz a bajtól, körülveszel a szabadulás örömével. Bölcsé teszlek és megtanítalak, melyik úton kell járnod. Tanácsot adok, rajtad lesz a szemem. Ne legyetek olyan oktalanok, mint a ló vagy az öszvér, amelynek kantárral és zablával kell fékezni szilajságát, másképpen nem közelít hozzád. Sok fájdalom éri a bűnöst, de aki bízik az Úrban, azt ő szeretettel veszi körül. Örüljetek az Úrnak, újjongjatok ti igazak, vígadjatok mind, ti igaz szívűek. 32. Zsoltár.

0: őszinteséget tanulni.
1: Azt hallottam nemrég, hogy Istenen kívül talán a német mérnökök tudnak hibátlanul dolgozni, a többi ember viszont együtt kell, hogy éljen azzal, hogy hibákat követ el. És vétkezik. Egészíteném ezt ki Zsoltárunk témájához kapcsolódva. A Zsoltár egy szimpatikus módon realista emberképet fest le. Itt nem arról van szó, hogy boldog az, aki bűntelen, hanem boldog, akinek hűtlensége megbocsáttatott, vétke eltöröltetett. Magától értetődőnek mutatkozik, hogy mi emberek vétkezünk. Isten úgy tűnik, tudja kezelni a mi bűneinket. Az okoz csak problémát, ha megpróbáljuk ezt a bűnös állapotot magunk és Isten előtt is elrejteni. Akkora lesz a probléma, hogy nem csak a lélek, hanem ezzel együtt a test is alaposan szenved majd emiatt. A Zsoltárírő csak radikális őszinteséggel érhet el áttörést. Bűnömet nem takargattam. Ezután túláradó boldogság következik, ami az Istenével való újonnan megerősödött kapcsolatból fakad. De talán te is úgy vagy vele, mint én. Gyakran egyáltalán nem érzem magam olyan bűnösnek. Csak ritkán követek el akkora hibákat, amik nem hagynak aludni. Akkor viszont teljesen rendben vagyok, vagy nem? Ekkor beugrott, hogy egyszer hallottam az úgynevezett gyónási tükörről. Lapozgattam az evangélikus énekeskönyvemben, és megtaláltam. Álljon itt egy pár leleplező kérdés. Melyik ember vagy tárgy fontosabb neked Istennél? Ki vagy mi befolyásol téged leginkább? Munkába vagy szórakozásba menekülsz? Kivel vannak konfliktusaid? Ki fölött ítélkeztél szeretet nélkül? Elgondolkoztat, amit olvasok.

Tárjuk ki most a szívünket, tegyük le Isten elé terhünket, kéréseinket, tiszta szándékkal imádkozva. Imádkozzunk.

Istenem, jó atyám! Ezen a reggelen eltölt a hála mindenért, ami tőled jön. Amit adtál, ez a minden, az élet, az irgalom és a szeretet. Kérlek, ha lehet, adj továbbra is ilyen nyugalmas éjt a pihenésre, a lelki békességre. És továbbra is, ha lehet, kérlek, a sűrű nappalokban adj türelmet a küzdelmekhez, a mindennapok céljaiért. Adj, kérlek, erőt, kitartást, ha vállamra rakott terhek szenvedéssel járnak. Kérlek, segíts, hogy az esetleg félresiklott cselekedeteim, nem tökéletesen végzett munkám következményei ne másra háruljanak. Adj, kérlek, családomnak, társaimnak is tiszta életet, megbocsájtó erős lelket, hogy szeretetben egymásnak támaszai lehessünk a szükségben, felhőtlenül együtt örvendők a jó sorsban. Köszönöm az életet, amiben eddig részem lehetett. És add, hogy bízhassak rád minden fontosat, kitartva a nálad remélt hazáig, hiszen a lelkem csöndben hozzád vágyik.

0: Közreműködtek Sümeginé Tóth Piroska, Tárnoki Anita és Nyári István. Emlékezzünk! Kedves hallgatóink, szánjunk néhány percet fontos példákra. Emlékezzünk együtt jelentős személyiségekre, meghatározó eseményekre, hogy gazdagodjunk általuk.
1: Május 11-e.
2: Miután a budai Hess András féle nyomda megszűnt, Nádasdy Tamás, a későbbi Nádor, 1537-ben Sárvár Újszigeten berendezte az első magyar nyomdát, ahol Szilveszter János új szövetségét 1541-ben sikerrel kinyomtatták. A könyvnyomtató isteni kedvet kíván annak, aki ezt olvassa. Írta utószavában Abádi Benedek, ugyanis, mivel az első nyomdásszal nem voltak megelégedve, őt hívták haza Krakkóból, ahol tanulta a mesterséget. Ezután Szegeden protestáns prédikátorként és nyomdászként tevékenykedett 1544 és 1552 között, hiszen lelkészi képesítést is szerzett Wittenbergben. Szegedi hitterjesztői tevékenységének a rossz közállapotok vetettek véget, a hajdu csapatok betörése után a város elhagyására kényszerült. További sorsát nem ismerjük.
1: 1760-ban született Pálóczi Horváth Ádám költő, író, népdalgyűjtő. Teológiai tanulmányait félbehagyta, jogi és matematikai vizsgái után pápán lett mérnök, majd Füreden és Szántódon gazdálkodott. A Holmi köteteiben énekelte meg a Balatont, ő nevezte először magyar tengernek. Levelezett Kazinczy Ferenccel, Csokonai Vitéz Mihályt is barátságába fogadta, fölismerte költői nagyságát. Petri Keresztúrban a keszthelyi helikon mintájára megalakította és összefogta a főként nőírókból álló göcsei helikont. Mély hazafiság és erős német ellenesség jellemezte. Röpiratban szállt síkra a nők egyenjogúságáért és a nemesség kiváltságainak visszaszorításáért. Sok támadást szenvedett el, de erős maradt. Alig vagyon, aki oly nagyon örülhessen, hogy néha ne keseregnek keservesen. Jeles művei: a lélek halhatatlansága felől való gondolatok, az ó és új, mint egy 5-5,5 énekek, valamint a magyar nyelv dialektusairól.
2: Pauler Gyula 1841-től 1903-ig élt levéltáros, történész és író, a Magyar Tudományos Akadémia tagja, a Magyar Országos Levéltár első főlevéltárnoka. Áttanulmányozta különböző európai állami levéltárak fölépítését. Újjáalkotta az Országos Levéltár szervezetét és ügykörét. Az európai tudományosság színvonalára emelve rendezte az Országos Levéltárba kerülő kancelláriai, helyhatósági és kormányszéki, királyi, kúriai és kamarai levéltárak anyagát. Történészként legjelentősebb műve az MTA nagydíjas A magyar nemzet története az Árpádházi királyok alatt 1893-ban jelent meg. Pauler Gyula javaslatára fogadták el a millennium évének az 1895-ös évet. Ekkortól az akadémia történeti osztályának elnöke volt, és Szilágyi Sándorral szerkesztette a Magyar Honfoglalás kútfői címmel megjelenő, a honfoglalásra vonatkozó forrásszövegeket.
1: Teleki Blanka reformpedagógust, a magyar nemzeti szellemű nőnevelés úttörőjét, a női egyenjogúság harcosát 1851-ben letartóztatták, mert tanítványait is forradalmi szellemben nevelte. Július 12-én ugyanezért Lővei Klárát is vizsgálati fogságba hurcolták. 1853. május 25-én 10, illetve 5 évi várfogságra ítélték őket, amit a hírhet Kufsteini várbörtönben kellett letölteniük. 1857. május 11-én azonban általános amnesztiát követően szabadon bocsátották mindkettőjüket. Tevékenységük ezután sem lehetett zavartalan.
2: 1992-ben hunyt el a református kolozsvári Grandpierre Emil, Kossuth díjas író, műfordító, kritikus. 1931-ben jelent meg első regénye, a Rosta. 1956 után érett írói korszakának esszékötetei, Utazás a valóság körül. Eretnek esszék, az értelem dicsérete és a beton virágai. Írt ifjúsági regényeket, mint a Török fejes kopja. Könnyed, ironikus regényei közül kiemelkedik a Burok, a Szerencse mostoha fia, a Nők apróban és önéletrajzi trilógiája, az Utolsó hullám, a Hullámtörők, és a Béklyók és barátok.
0: Kedves hallgatóink, köszönjük, hogy együtt figyeltünk a múlt pillanat képeire.

0: a bölcsesség üzenete. Mindennapi útra való fiataloknak.
1: Ami az ezüstnek az olvasztó tégely, és az aranynak az olvasztó kemence, az az embernek a jó hírneve. Példabeszédek könyve, 27. fejezet, 21. vers.

Az arany 1064 Celsius fokon olvad. Az ötvösök ennél tovább hevítik, bonyolult eljárásnak vetik alá, megfelelő savat adnak hozzá, miközben az arany megtisztul a rárakódott salaktól. Szakértelem kell ahhoz, hogy valaki aranypróbát végezzen, vagyis hogy megállapítsa, mennyire tiszta az arany, mennyi és milyen ötvöző fémet tartalmaz egy ékszer, más szóval hány karátos.

0: A mai ige üzenete, hogy az ember jellemét azt teszi próbára, ha megdicsérik. Bizonyos embereknek, ha megdicsérik őket, a fejükbe száll a dicsőség. Büszkeségükben már nem is törődnek másokkal, csak a saját hiúságukat legyezgetik. Elvárják, hogy mindenki körülöttük ugráljon, a többieket pedig lenézik. Ha a dicséret mellé még magas pozíció is jár, akkor pedig reszkessen tőlük mindenki, mert kiállhatatlan zsarnokká válnak. Mások ugyanebben a helyzetben szerényen fogadják a kiemelést, és még felelősségteljesebben, szívvel, lélekkel, becsülettel és még nagyobb odaadással végzik a feladatukat. Te hogy állsz a dicséretekkel? Mennyire szükségesek számodra az elismerő szavak? Ha valamit megcsinálsz, elvárod, hogy megdicsérjenek érte, vagy természetesen teszed? Büszke leszel az eredményeidre, és elengeded magad? Vagy még odaadóbban és alázatosan teszed a dolgod? Tedd próbára magad!
1: Az útra valót írta Amotáné Benkő Noémi. Elmondta Klepács Csilla.

0: Isten fiai és leányai. A világ világosságának lenni.
1: A mai ige János evangéliuma 8. fejezet 12. verse. Ismét szólt hozzájuk Jézus, és azt mondta, én vagyok a világ világossága, aki engem követ, sosem jár sötétségben, hanem övé lesz az élet világossága. Gondolatok az ígéről. Reggel, amikor a nap az olajfák hegye fölé emelkedett, sugarai ragyogó fénybe vonták a márványpalotákat, és megcsillogtatták a templom falainak aranyát. Ekkor Jézus a nagy fényességre mutatva így szólt, én vagyok a világ világossága. János 8.12. Valaki, aki hallotta e kijelentést, később ezekkel a dicsőítő mondatokkal visszhangozta. Ő benne volt az élet, és az élet volt az emberek világossága. Akit megszenteltettek az igazság által, ragyogó világosságként árasztanak fényt mindenkire, aki a házban van. Isten dolgai minden igazi hívőben nyilvánvalóvá lesznek. Az Úr nem fogadhat el semmilyen jellembeli tökéletességet vagy fogyatkozást az iránta való elköteleződésben. Minden fél szívvel végzett szolgálat azt bizonyítja a menny értelmes lényei előtt, hogy nem követjük az elénk állított példaképet. Krisztus követőinek többre kell jutni, egy fénysugárnál, amely az embereknek világít. Ők a világ világossága. Jézus minden róla nevezett tanítványának mondja, ti nekem adtátok magatokat, én meg a világnak adlak titeket, mint képviselőmet. Amint az Atya elküldte őt a világra, úgy küld ő is bennünket a világba. Bár megváltunk a világosság fő forrása, mégse fedjétek el, ti keresztények, hogy Krisztus embereken át nyilatkozik. A dicsőség angyalai várják, hogy általad juttassák el a menny világosságát és erejét a pusztulásra kész lelkeknek. Ha Krisztus él szívben, lehetetlen eltitkolni jelen létének fényét. Ha a világ világossága elhalad mellettük, kiváltságok észlelhetők minden nehézségben. Rend látszik a zűrzavarban, és minden Isten bölcsessége és munkája abban, amit kudarcnak véltünk. A világosság és az élet ajándékaiban részesülünk.

0: beszélgetés Jézussal, aki megszólít, üzen, bátorít minket, és válaszunkra vár.
1: Köszönd meg nekem a problémáidat. Mihelyt az elméd leragad egy problémánál, hozd azt hozzám, hálaadással. Aztán kérd, hogy mutassam meg, hogyan kezelheted az adott helyzetet az én akaratom szerint. Maga az a tény, hogy hálát adsz nekem, felszabadítja az elmédet a negatív beállítottság terhe alól. Ahogy rám irányítod a figyelmedet, a probléma veszít a jelentőségéből, és már nem lesz ereje elgáncsolni téged. Együtt kezelni tudjuk a helyzetet. Vagy úgy, hogy szembeszállunk vele, vagy úgy, hogy félretesszük, és később foglalkozunk vele. Az elmédet háborgató helyzetek közül a legtöbb nem is a mai nap gondja. A holnaptól vetted kölcsön őket. Ilyen esetekben kiemelem a problémát a mai napból, és áthelyezem a jövőbe, ahol el van takarva a szemed elől. A helyébe odadom neked a békességemet, ami szabadon árad az én jelenlétemből.
0: Az elhangzottak a következő igékhez kapcsolódtak.
1: Filippi beliekhez írott levél, 4. fejezet, 6. vers. János evangéliuma, 14. fejezet, 27. vers.

0: Olvassuk együtt a Bibliát.
1: Ézsaiás könyve 38. rész. Ezékiás gyógyulása és hálaéneke. Abban az időben Ezékiás halálosan megbetegedett. Ézsaiás próféta, Ámóc fia elment hozzá, és ezt mondta neki. Így szól az Úr, rendelkezz házadról, mert meghalsz, nem maradsz életben. Ezékiás erre, arcát a fal felé fordítva imádkozott az Úrhoz, és ezt mondta. Ó Uram, ne feledkezz meg arról, hogy én híven és tiszta szívvel jártam a színed előtt, és azt tettem, amit jónak látsz. És Ezékiás keservesen sért. Ekkor így szólt az Úr igéje Ézsaiáshoz. Menj és mondd meg Ezékiásnak, így szól az Úr ősatyádnak, Dávidnak istene. Meghallgattam imádságodat, láttam, hogy könnyeztél. Ezért megtoldom napjaidat még 15 évvel. Asszíria királyának a kezéből pedig kiszabadítalak téged meg ezt a várost, és pajzsa leszek ennek a városnak. Ez lesz annak a jele, hogy teljesíti az Úr azt az igét, amelyet kijelentett. Visszatérítem az árnyékot 10 fokkal Áház napóráján, azokon a fokokon, amelyeken már áthaladt. És visszatért a napórán az árnyék 10 fokkal azokon a fokokon, amelyeken már áthaladt. Ezékiásnak, Júda királyának a főjegyzése abból az időből, amikor beteg volt, de fölgyógyult betegségéből. Már azt gondoltam, hogy életem delén kell átmennem a holtak hazájának kapuin, megfosztva még hátralévő éveimtől. Azt gondoltam, hogy nem látom többé az Urat az élők földjén, nem láthatok többé embert a világ lakói között. Hajlékomat lebontják, mint a pásztorok sátrát, megfosztanak tőle. Összetekeri életemet, mint takács a kész vásznat, elvágja az Úr életem fonalát. Még egy nap talán, de aztán az éjjel biztosan végez velem. Reggelig igyekeztem megnyugodni, de úgy törte össze minden csontomat, mint az oroszlán. Még egy nap talán, de aztán az éjjel biztosan végez velem. Csipogtam, mint a fecske vagy a rigó, úgy nyögtem, mint a galamb. Szemeim bágyattan néztek a magasba. Uram, szenvedek, segíts rajtam. Mit szóljak, hiszen amit megmondott, azt tette velem. Messze elkerül az álom lelkem keserűségére. Uram, az éltet mindenkit, és engem is az éltet, hogy te majd megerősítesz, és meggyógyítasz engem. Bizony javamra vált a nagy keserűség, hiszen megmentettél az enyészet vermétől, és hátad mögé vetetted minden vétkemet. Mert nem a holtak hazájában magasztalnak téged, nem a halottak dicsőítenek, akik már leszálltak a sírba, hűségedben nem reménykedhetnek. Az élő csak az élő magasztalhat téged, akár csak én most. Az apák tanítják fiaiknak, hogy te hűséges vagy. Megszabadított engem az Úr, pengessük hát a lantot az Úrházában egész életünkben. Ézsaiás azután ezt mondta, hozzatok egy csomó préselt fügét, tegyétek rá a kelevényre, és életben fog maradni. Ekkor kérdezte Ezékiás, mi lesz a jele, hogy fölmehetek az Úrházába?

0: Mai szakasz, Ézsaiás 38. Azokban a napokban halálos betegségbe esett Ezékiás. Ezzel a hírrel találkozunk közvetlenül azután, hogy láthattuk Isten Jeruzsálemért végzett hatalmas győzedelmes munkáját. A Bibliából nem tudjuk meg, miért lett beteg Ezékiás. Talán éppen az asszír ostromgyűrű ideje előtt betegedett meg. Érdekes megfigyelni a parancsot, amit Ezékiás király Istentől kapott, miszerint el kell rendeznie háza ügyeit. Ez azt jelentheti, hogy bár addig is igazságban és teljes szívvel járt az Úr előtt, mégis volt rendezni valója a házában, királyságában, a halála előtt. Ezékiás betegségében, ahelyett, hogy kétségbe esett volna, sírva és alázatosan ismét Istenhez fordult kegyelemért. Bámulatos látni, ahogy ebben a részben az Úr hajlandó egyezkedni, és amikor a szív igazi alázatát és természetesen megújulását is látja, hajlandó ítéletét megváltoztatni. Ezékiás megalázza magát, és az Úr válaszul, még 15 esztendei életet ad neki. Sőt, még a napjárását is visszafordítja, az árnyékot 10 fokkal visszafelé mozdítja a napórán, annak jeleként, hogy meggyógyítja Ezékiást, és Jeruzsálemet is megszabadítja az asszír támadóktól. Isten kegyelmére válaszul, Ezékiás hálaéneket zeng. Egy dalt, amelyből sokat megtudhatunk az emberi természetről. Ez az a dal, amit ma is zenghet mindenki, akit Isten megmentett. Éveim megrövidítettek, de te meggyógyítottál, és visszaadtad életem. Nagy keserűségben voltam, de te szeretted lelkemet, és kihoztál engem a bűnsír gödréből. Dicsőítelek téged, mert a hátad mögé vetetted bűneimet. A halálban nem tudunk téged dicsőíteni, Istenem, csak az élők sorában. Köszönöm neked, hogy tovább maradhatok az élők között. Rendkívül fontos leckét tanulhatunk ebből a fejezetből, különösen napjainkban. Olyan korban élünk, amikor tombol a nagy küzdelem, és mindnyájan veszteségeket szenvedünk a jó és a rossz közötti harcban. Bátorítson bennünket a második krónika 7.14-ben található gondolat. És megalázza magát az én népem, amely nevemről neveztetik, és könyörög, és keresi az én arcomat, és felhagy az ő bűnös életmódjával. Én is meghallgatom őket, a mennyből. Megbocsátom bűneiket, és megszabadítom földjüket. Néhányunknak fizikai testi gyógyulásra van szüksége, ám mindnyájunknak lelki gyógyulásra. Egyetlen percet se vesztegessünk tovább, hanem tegyük rendbe házunkat és szívünket. Alázzuk meg magunkat és imádkozzunk. Imádkozzunk magunkban és gyülekezetként közösen is, hogy Isten meghosszabbítsa napjaink idejét és adjon még időt nevének dicsőítésére és arra, hogy másokat is az igazságához vezethessünk. Mert eljövetele nagyon közel már, és ő nem szeretné, ha nyájából akár egyetlen gyermeke is elveszne.
1: Napi Biblia magyarázatunkat hallották.

0: iránytű.
1: Mert az ember fia azért jött, hogy megtartsa, ami elveszett. Mit gondoltok, ha valamely embernek 100 juha van, és egy azok közül eltévejedik, vajon nem hagyja-e ott a 99-et, és a hegyekre menvén nem keresi-e azt, amelyik eltévejedett? Máté 18. rész, 11. és 12. vers. A pásztor, aki észreveszi, hogy hiányzik egy juha, nem nézi közönnyel a biztonságban levő nyájat, és nem mondja ezt: van 99 juhom, túlfárasztó lenne kimenni és keresni az eltévedtet. Jöjjön vissza magától. Én kinyitom az akol ajtaját, és beengedem, ha megjön. Nem így tesz a pásztor. Mihelyt a juh eltéved, a pásztor szívét elfogja az aggodalom. Újra meg újra megszámolja a nyáját. Amikor meggyőződik arról, hogy egy juh elveszett, nincs nyugalma többé. Az akolban hagyja a 99-et, és elmegy, hogy megkeresse az eltévedtet. Minél sötétebb és viharosabb az éjszaka, minél veszélyesebb az út, a pásztor annál jobban aggódik, és annál nagyobb igyekezettel keres. Mindent megtesz, hogy megtalálja az elveszett juhot. Hogy fellélegzik, amikor a távolból meghallja az erőtlen sírást? A hangot követve megmássza a legmeredekebb csúcsot is, és életét kockáztatva elmegy egészen a szakadék széléig. Így keres, miközben az egyre halkuló sírásból megtudja, hogy báránya haldoklik. Igyekezetét végül siker koronázza. Megtalálja az elveszettet. Nem korholja, hogy olyan sok bajt okozott, nem is hajtja ostorral. Még csak vezetni sem próbálja. Örömében vállára emeli a reszkető teremtést. Ha megsérült, a karjába veszi és magához szorítja, hogy testének melegével tartsa életben. Hálás szívvel viszi vissza a nyájhoz. Fáradtsága nem volt hiába való. Krisztus ezzel a példázattal biztosít minket arról, hogy nyájának egyetlen eltévedt tagját sem felejti el, nem hagyja magára. Mindenkit kiszabadít a romlás verméből és a bűnhálójából, aki engedi, hogy megmentse.

0: Merengő. Gondolat a mai napra.
1: Egy kis fizika. A forró vas, annak ellenére, hogy tompa, mélyebben hatol a fába, mint a hideg acél, mely éles. A szeretet is mélyebbre hatol az igazságba, mint a puszta elmélet, vagy a rideg tudomány. Spurgeon.

0: Mai ige. A Keresztény Média Alapítvány napi áhítata.
1: Nagyszerű gyermekeket nevelni egy zűrös világban. Első rész. Neveld a gyermeket a neki megfelelő módon. Példabeszédek könyve 22. fejezet 6. vers.

Vajon hol rontottam el? Tépelődünk. Tökéletes szülő nincs, és általános recept sincs, hiszen minden gyermek egyedinek születik. Egyesek szerint gyermekeink tiszta lappal jönnek a világra, és arra várnak, hogy mi írjuk fel rájuk az életre vonatkozó utasításokat, de ez nem így van. A csecsemők miniatűr emberek, akik bűnben születtek és vétekben fogantak. Azért adattak nekünk, hogy igyekezzünk megtalálni a lelki, erkölcsi, társas és intellektuális formálásuk módját. 7 éves korukra már mintegy 75%-át megtanulják mindannak, amit valaha tudni fognak. Ugyanakkor noha nincs egyetemes recept a sikerre, vannak Isten adta alapelvek, amelyek igenis működnek, légy bár szülő, nagyszülő vagy bárki, aki gyermekekkel foglalkozik. Neveld a gyermeket a neki megfelelő módon. Figyelj meg itt néhány kulcsszót. Nevelni, avagy tanítani az információk következetes, érthető közlését jelenti. A kisgyermekek képek segítségével tanulnak könnyebben, míg az idősebbekkel mai nyelven kell beszélni. Ha nem fogják fel a tanítást, valószínűleg mi nem tanítottunk elég jól. A gyermek olyas valaki, aki már elég idős ahhoz, hogy megértsen valamit, a neki megfelelő mód pedig azt sugallja, hogy ismerned kell a személyiségét és képességeit, és ezekhez kell igazítanod a tanításodat. Ha az egyéni tulajdonságainak megfelelően tárod elé Isten alapelveit, nagyobb valószínűséggel fogja magáévá tenni és követni azokat.

0: Köszönjük meg, kedves hallgatóink, az Úrnak, hogy eldöntötte és véghez vitte a mi szabadításunkat, hiszen úgy határozott, hogy a Jézus Krisztusban való hit által szabadulást ad a bűn rabságából, a bűnhődés kínjaiból, és hogy ne legyen semmi kárhoztató ítélet azok ellen, akik a Jézus Krisztusban vannak. Áldjuk őt, hogy megbocsátja nekünk, ha mi csalódásainkban, bajainkban mégis bűnbakot keresünk, ahelyett, hogy odaállnánk elé a megbánásunkkal.
1: Szól a rádió. Vissza az igazsághoz.

0: Ír összeállításunk következik.
1: Felhívás a 2026-os zenei előkészítő táborra. A Dunántúli Református Egyházkerület június 28-tól július 4-éig Monoszlón meghirdeti a kántori előképző, kis kántorképző tanfolyamát, melyre nagy szeretettel várnak minden olyan jelentkezőt, aki szeretne közelebb kerülni a kántorkodáshoz és az egyházzenéhez.

0: Az egyhetes tanfolyam célja, hogy azokkal a fiatalokkal, érdeklődőkkel, akiknek van zenei előképzettsége, például tanultak zeneiskolában szorfést, furuját, billentyűs hangszert, vagy előképzettség nélkül biztos hallással és szép énekhanggal rendelkeznek, velük egy héten át megismerhessék az új énekeskönyv számos énekét, ezen énekek feldolgozásait és kórusműveket. 2027-ben indul a missziós kamion. A baptista egyház vezetősége Istentől kapott vezetés alapján útjára indít egy új országjáró missziót, melynek segítségével a gyülekezetek saját településükön lehetőséget kapnak arra, hogy hirdessék az evangéliumot és Jézus melletti döntésre hívják az embereket. Ez az új eszköz egy színpaddá alakítható rendezvénykamion, amellyel megrendezhető egy, akár több napos kulturális, hitéleti családi fesztivál. A missziós kamion könnyen színpaddá alakítható, amin különféle programok kapnak helyet, koncertek, istentiszteletek, színdarabok, bizonyságtételek, és ami a legfontosabb, döntésre hívással egybekötött evangelizációk. A színpadi programok mellett számos kiegészítő családi program is helyet kaphat egy ilyen rendezvényen. Kézműves sátor, arcfestés, ugrálóvár, játszósarok és egyéb programok. A misszió előkészítése már folyamatban van. Ennek egyik fontos része a kamion beszerzése, melyre az egyház az idei pünkösdi célgyűjtést is meghirdette. Ünnepi orgonaszó, pannonhalmi koncertek Rómában. A május 23-án zajló orgonák éjszakája lelkiségéhez, zenei kínálatához csatlakozva a pannonhalmi főapátság a Római Magyar Akadémiával összefogva két hangversenyt szervez az Örökvárosba. A pannonhalmi főapátság, az Arcus Temporum művészeti fesztivál a Római Magyar Akadémiával, Berényi László megbízott igazgatóval összefogva szervezte meg a fiatal művészek alkotta korossi kvartett fellépését a Szent Anselm Bazilikában, ahol Kis Zsolt orgora művész közreműködésével Mendelssohn és a kortárs Jörg Wildmann művei hangzottak el. E program sikere kapcsán merült fel a római jelenlét folytatásának lehetősége. A Magyar Akadémiával egyeztettek a májusban tervezett két koncertről, melynek ötletét az annak idején a Filharmónia Magyarország által kezdeményezett Orgonák éjszakája adta. Zsinat. Az Evangélikus Egyház zsinatának következő ülése május 29-én pénteken lesz. Az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló 2005. évi törvény értelmében a zsinat ülései általában nyilvánosak, de a zsinati tanács döntése alapján zárt ülés is elrendelhető. A helyszín az Evangélikus Egyház székháza, 8. kerület, Szent Király utca 51 szám alatt. Az időjárásról. Kellemesen meleg az idő. Hétfőn a felhők mellett sok a napsütés, és elszórtan mehetnek esők is. A déli szél mellett 21-26 fok várható. Kedden napközben csökken a felhőzet. Többfelé eshet eső, északnyugatra fordul a szél, és 16-21 fok várható.
1: Híreinket hallották.

Sola Scriptura. Egyedül a Szentírás. A teljes írás Istentől ihletett, és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre. Ez a keresztény tanítás egyetlen forrás.

Milyen jó hálát adni az Úrnak, és zengeni neved dicséretét. Hirdetni reggel szeretetedet és hűségedet. Kedves hallgatóink! Az új nap reggelén hittel teli, áldott és békés napot kívánunk. Az Úr vezesse önöket!

Galileai férfiak, miért álltok és néztek az égre? Ez a Jézus, aki felvétetett mellőletek, úgy jön el ismét, ahogy az égbe felmenni láttátok.

Ezekkel a szavakkal szólt a két fehér ruhába öltözött férfi a tanítványokhoz, miután Jézus felemelkedett a mennybe. Érdekes módon a két angyal nem beszélt nekik arról, hogy mit kell tenniük, mi a feladatuk, hiszen erről már korábban hallhattak a mestertől. Csak ennyit közöltek a csodálkozó tanítványokkal. Jézus vissza fog jönni. Eljön majd ítélni élőket és holtakat. Ezzel mintegy arra akarták figyelmeztetni őket, hogy vegyék komolyan, amit Jézus mondott, és cselekedjenek, éljenek azt szerint.

Jézus mennybe menetelétől kezdve a visszaszámlálás elkezdődött. Nem csak a tanítványok számára, hanem számodra is. Ez olyan, mint amikor vársz egy kedves vendéget, és tudod, hogy már úton van, és bármelyik percben megérkezhet. A Szentírásban azt olvashatjuk, hogy úgy jön el ez a nap, mint éjjel a tolvaj. Ezért résen kell lenned. Éberen kell várakoznod. Az éberség megőrzésének egyik fontos feltétele a folyamatos ima élet. Amikor ez gyengül, az éberség lankadni kezd. Vajon, ha most érkezne az Úr, készen találna? Mit kell tenned annak érdekében, hogy készen állj a vele való találkozásra?

Keresd ma a választ erre a kérdésre. Sőt, mi több, amit felismertél, aszerint cselekedj. Ha eddig felületes, langymeleg keresztény voltál, tarts őszinte bűnbánatot, és fogadd be a szívedbe Jézus Krisztust.

0: baptista áhítat igei gondolatai mára.
1: Áhítat, május 11-e. János evangélium a 3. fejezet, 31-től 36. versig. Aki felülről jön, az felette van mindenkinek. Aki a földről való, földi az, és földiekről szól. Aki a mennyből jön, az felette van mindenkinek. Arról tesz bizonyságot, amit látott és hallott, de bizonyságtételét senki sem fogadja el. Aki befogadja bizonyságtételét, az pecsétet tesz arra, hogy Isten igaz. Mert akit Isten küldött, Isten beszédeit szólja, mert annak ő bőségesen adja a lelket. Az Atya szereti a fiút, és kezébe adott mindent. Aki hisz a fiúban, annak örök élete van, aki pedig nem engedelmeskedik a fiúnak, nem lát majd életet, hanem Isten haragja marad rajta. Különböző korokban sokféle úton próbáltak az emberek Istenhez jutni. Voltak, akik véres emberáldozatokat mutattak be, remélve, hogy megengesztelik az isteneket. Mások egy erkölcsrendszert vagy egy szertartásrendszert dolgoztak ki. Én is, mielőtt megtértem, nyitott voltam a keleti vallások felé. Buddhistának vallottam magam. Azt hittem, ha sokat meditálok, megvilágosodom, és felfedezem magamban az Istent. De nem ez történt. Később a taoizmus erkölcsrendszerében kerestem a harmóniát. Mindezek zsákutcává, kerülő utakká váltak számomra, míg egy barátom segítségével meg nem szólított Jézus Krisztus. Megértettem és megtapasztaltam, hogy ő nem egy út a sok közül, hanem az egyetlen, akin keresztül Istennel kapcsolatba kerülhetek. A világban számtalan ember hisz a maga módján egy legfelsőbb lényben. Azt mondják, hogy nekik nincs szükségük az egyházra, sem Jézus Krisztusra ahhoz, hogy békességben éljenek. Nekünk, keresztényeknek nagy a felelősségünk. A küldetésünk ma is arról szól, hogy megismertessük Jézus Krisztust, mint egyedüli megváltót a világgal. Keresztelő János is ezt tette. Ő csak egy útkészítő volt, egy jelzőtábla, aki elmondta az embereknek, hogy ne őt kövessék, hanem a fiút. A felvételt a Magyarországi Baptista Egyház kiadványa alapján az MBE speciális missziójának munkatársai készítették.

0: Csendes percek.
1: A mai áhítatot Mary Ellen Hazen írta Ohioból, az Egyesült Államokból. Szent közösség. A lélek is a mennyasszony így szól, jöjj. Aki csak hallja, az is mondja, jöjj. Aki szomjazik, jöjjön. Aki akarja, vegye az életvizét ingyen. Jelenések könyvének 22. fejezetének 17. verse. A régi városrészben utazva egy csodálatos történelmi egyházi épület mellett hajtottunk el. Volt kint egy tábla, ami a bezárásáról szólt, és köszönetet mondott a városban betöltött több mint 110 éves szolgálatáért. Mérhetetlen szomorúságot éreztem, ahogy elképzeltem a sok esküvőt, keresztelőt és egyéb ünnepeket, amik ezután már nem rendezhetők itt. Eszembe jutottak a szomorú alkalmak is, temetések, a menedéket kereső családok. Elképzeltem a gyülekezet tagjait, ahogy ott imádkoztak egymásért és egymással, megosztva örömet és bánatot. Ma sokféle formát ölthet az Isten tisztelet. Vannak, akiknek egy online esemény, mások úgy érzik, hogy az Úrnak nincs szüksége négy falra vagy egyházi közegre, hogy ott imádjuk. Van ebben igazság, bárhol és bármikor imádhatjuk Istent. De nekem a templom az a hely, ahol más hívőkkel együtt megtapasztalhatom Istent, és ez egy nagyon erőteljes élmény. Van valami különleges abban, hogy különböző életkorú és hátterű emberek, mint egy gyülekezeti család, együtt összekapcsolódnak Isten imádására. Közösen fordulunk oda a közösségünk és a világ felé, hogy Isten igéjét továbbadjuk, hogy támogassuk és segítsük egymást. Milyen örömteli érzés másokkal osztozni Isten szeretetében. Urunk, imádunk és dicsőítünk téged. Amen. Napi gondolat. Szent közösségre lelek, amikor másokkal együtt imádom Istent. Imádkozunk azokért, akik gyülekezetet keresnek, ahová tartozhatnak.
0: A felvételt a Metodista Média Szolgálat készítette.

Mécs László, az Istennek nincs árnyéka. A sátánnak nagy az árnyéka. Fél földgolyónyi néha-néha, oly tarka, mint a páva farka. Oly babonázó, mint a bűn, hosszú, mint a történelem, és édes, mint a szerelem. És hűvös, mint a pénzek érce, és bűvös, mint a vágy lidérce, oly gyönyörű, mint a gyönyör, célbomlasztó, mint a csömör. Itt nem kell folyton hősnek lenni. Lehet pihenni, inni, enni. Én voltam ott, aludtam ott, de hallottam a szólamot, s a trombitától megütötten az Isten oldalára szöktem. Az Isten jár a föltekén, körötte fény, fölötte fény, szeretet jóságos, szent erény. Mind tiszta, tiszta, tiszta fény, brutális és bőrfájdító. Kínzó kamra, test szárító. Járok a puszta közepén, ezerszer átnyilaz a fény, s a puszta fáj, és fáj a táj. És fáj a szem, és fáj a száj a test miatt, a rest miatt, a tisztátalan test miatt. Fáj mindenem. Csapzott a tincsem, s az Istennek árnyéka sincsen. Itt nem lehet megpihenni, enni. Itt nem lehet csak hősnek lenni. Izzadni, aszni, tűrni, menni. Vagy a sátán szép árnyékába szögdösni, mint ezernyi kába. Az angyal trombitál utánuk, de mindörökre, mind hiába. Itt nem lehet csak hősnek lenni, a hernyó sorsot végigenni. A gond gubóját átnyiszálni, s mint fénypillangó égbe szállni.

0: Légy egészséges.
1: A jó egészség alapelvei. Szeretett barátom, kívánom, hogy mindenben jól legyen dolgod, és légy egészséges, amint jó dolga van a lelkednek. János harmadik levele, harmadik vers. Gondolatok az ígéről. A megváltó azt az erőt mutatta be csodáival, amely állandóan munkálkodik az érdekünkben, hogy fenntartson és meggyógyítson bennünket. A természet tényezői által Isten munkálkodik napról napra, óráról órára, pillanatról pillanatra, hogy életben tartson bennünket, felépítse szervezetünket és helyreállítsa működését. Ha a testünk valamely része megsérül, azonnal megkezdődik a gyógyulási folyamat. Szervezetünk gyógyító tényezői munkába állnak, hogy helyreállítsák az egészségünket. Az Izraelhez intézett szavak igazak, azokra vonatkozólag is, akik ma gyógyulnak meg testi-lelki betegségükből. Én vagyok az Úr, aki meggyógyítalak téged. Mózes második könyve 15-26. Isten gondoskodott arról, hogy a természet eszközei által egészséget nyerhessen testünk, elménk és lelkünk. Az egészségesek azért kapják ezeket, hogy megőrizzék egészségüket, a betegek pedig meggyógyulhatnak az Isten által rendelt gyógyító eszközök igénybevételével. A természet Istentől való orvosunk. A tiszta levegő, a napfény, a szép virágok és fák, a gyümölcsös és szőlőkertek, a szabad levegőn végzett munka elősegíti az egészség megőrzését és visszanyerését.

0: gyenge szemek.
1: Lábánnak két lánya volt. Az idősebbik Lea, a kisebbik pedig Ráhel. Lea gyenge szemű volt, Ráhel szép termetű és gyönyörű megjelenésű. Mózes első könyve 29. fejezet 16 és 17. vers. Mint sok minden más, ha a szemet nem gyakoroljuk, akkor elgyengül és nem fejlődik. Mi okozta Leának a gyenge, másképpen fordítva, érzékeny szemét? A Szentírás nem magyarázza meg, de az biztos, hogy nyilvánvaló volt, és ennek következtében meg kellett küzdenie a nővérével a szerelemért. Lehetséges, hogy Lea kancsalságban szenvedett, mert nem tudott egyenesen nézni. Talán ez is megmagyarázza, hogy az apja, aki állattenyésztő volt, sajátos neveket választott lányainak. Ráhel jelentése juh, Lea pedig tehén. A tehén szemei messze vannak egymástól, széttartóan néznek. Sajnos a kancsalság nem csak kozmetikai szépséghiba, hanem valami komolyabbra is utalhat. Tragikus módon, még ha minden rendben is van, a kancsalság gyakran súlyos és maradandó látásveszélyhez vezet, az ambilópia, vagyis a lusta szem miatt. Az időskorban kialakult kancsalság súlyos kettős látást okoz, de gyermekkorban a fejlődő agy összenyomhatja az egyik szemet. Idővel ez a szem meggyengül, és egy kritikus időszak után maradandóan károsodik. Az ambilópiát először sötét szénbányákban nevelt szamaraknál figyelték meg. Bár normális szemük volt, nem láttak. Az ambilópia kialakulhat homályos látás vagy a szem jelentős homályossága miatt is. Körülbelül minden 50. embernek van megelőzhető ambilópiája. Ha az állapotot korán felfedezik, egy egyszerű kezelés, például a jó szem letakarása arra kényszeríti a gyenge szemet, hogy gyakoroljon, és normálisan fejlődjön. A viszonylag egyszerű, a szem kiegyenesítésére irányuló műtéttel az emberek továbbra is jól néznek, és, ami még fontosabb, továbbra is jól látnak. Ha az ambilópiát elhanyagolják, az egészséges szem sérülése esetleg teljes vaksághoz vezethet. Lea szemének elhanyagolása valószínűleg sok felesleges szenvedést okozott, és ez a baljós hatás rányomta bélyegét Isten népének történelmére. A képességek és tehetségek elhanyagolása szintén elsorvasztja azokat. A kritikus formálódó években elkövetett hibák olyan következményekkel járnak, amelyek teljesen elkerülhetők lettek volna. Van-e valami az életedben, ami, ha nem javított ki időben, maradandó fizikai vagy lelki károkat okozhat?
2: Közreműködött Varga Gyulai Bernadett.

Szabadság. A Magyarországi Evangélikus Egyház napi útmutató igéi.

Május 11-én a következőképpen szól hozzánk Isten igéje. Az Ószövetség ige Sámuel első könyvéből, a második rész második verséből. Nincs olyan szent, mint az Úr, rajtad kívül senki sincsen. Az Újszövetség ige a Jelenések könyvének, negyedik részéből a nyolcadik vers. Szent, szent, szent az Úr, a mindenható Isten, aki volt és aki van, és aki eljövendő. A legtöbb hazai evangélikus templomban az oltártelet egy kis fémrács különíti el. Ágfalván oda évszázadokig csak a lelkész és az oltár díszítők léphettek. A fémrácsot, vagy ahogy a hittanosaim hívják a kiskerítést, az úrvacsorai liturgia alatt az egyházfi mindig bezárja, az áldás előtt pedig kinyitja. Hiszen a titkok az oltárnál, a szent helyen történnek. Szépen csendben vannak, avatatlan szemek elől elrejtve. Az áldásnak viszont áradnia kell. Az oltártól egészen a szívekig tanították a régiek. Higgyünk bátran ebben az áradásban, higgyünk bátran a szenttel és a szent Istennel való találkozásban, hiszen a szent és a profán az Isten lelke által egyesülhet. Ez a lélek pedig munkálkodik azon, hogy összekössön minket a szenttel, a láthatatlannal és a csodálatossal, akkor is, ha ezernyi kerítés, kapu vagy akadály választ el tőle. Ma is esedezik értünk, és akkor is, amikor mi már imádkozni sem tudunk. Mert ahogyan az oltár Pilinszky János szavaival az isteni dráma színhelye, úgy az Isten jelen van a többi dráma színhelyén is. A nagy kérdés az, hogy oda engedjük-e, helyet készítünk-e neki? Kitárunk-e számára legalább egy kis kapunyírést? Hagyjuk-e, hogy jöjjön, áradjon és segítsen? Ne akarjunk mindent mi irányítani. Várjunk inkább csendben arra, aki volt, és aki van, és aki eljövendő. Imádkozzunk! Szent vagy, Urunk! Mégis hajolj le hozzánk, ne hagyj bennünket magunkra. Ne engedd, hogy elveszünk a világ dolgai között. Mutasd meg, mi az igazán fontos, és vezess minket saját drámáinktól újra meg újra oltárodhoz, az isteni dráma színhelyéhez. Amen. Az áhítatot Heinrichs Eszter írta, amelynek alapjául a következő ószövetségi és újszövetségi igék szolgáltak. Nincs olyan szent, mint az Úr, rajtad kívül senki sincsen. Szent, szent, szent az Úr, a mindenható Isten, aki volt és aki van, és aki eljövendő.

Általában olyan folyamatként gondolunk a megbocsátásra, melynek során megváltoznak az érzéseink az iránt, aki megbántott minket. Ilyen alkalmakkor tudatos erőfeszítést teszünk a neheztelésünk csillapítására. Jogi területen a megbocsátás szó elnézést, bűnbocsánatot, felmentést és kegyelmet jelent. Az elkövetőnek azonban be kell ismernie a vétkét. Vállalnia kell a büntetést, mielőtt a polgári vagy a büntető igazságszolgáltatás felmenthetné a vétke alól. Nem így áll a helyzet védő ügyvédünkkel, megváltónkkal, Krisztussal. Ő vállalta a büntetést értünk. Megfizette a bűn árát a Golgotán azért, hogy tisztán és büntelenül állhassunk az Atya elé.

amikor az embertársunk vétkéről van szó, hiányzik belőlünk a megbocsátás és a felejtés képessége, sőt, annak vágya is. A tékozló fiú példázatában szereplő apa viszont hajlandó volt erre. A fiú valószínűleg ápolatlan és sovány volt. Rongyos ruhában rótta az utakat, legtöbb ismerőse számára felismerhetetlen lehetett, de a szerető apja, ő azonnal megbocsátotta, a fiatalember ostoba és kicsapongó viselkedését. Hogy miért? Mert meglátta benne a fiát. Elrendelte, hogy visszakerüljön az őt megillető helyre a családban, a legszebb ruhákba öltöztette, a család jelvényével ellátott gyűrűt átadta neki, és ünnepséget rendezett, mert hazaérkezett. A fia. Bár ez olykor nehezen érthető és feldolgozható lecke a számunkra, Krisztus szeretné, ha mindannyian tanulnánk belőle.

a földi igazságszolgáltatás gyakran rideg és könyörtelen. Mérlegel, ítélkezik, és ha bűnösnek talál valakit, akkor megbüntet. De a menny igazságszolgáltatása más alapokra épül. Az Úr igazsága nem csak szent, hanem átitatott irgalommal. Isten szeretete gyengéd és határtalan. Ő nem örül annak, ha meg kell büntetni a gyermekeit, hanem inkább megváltani akarja őket. Isten kegyelme lehetőséget kínál az újrakezdésre, még akkor is, amikor az emberek már elfordulnak tőlünk. Jézusnál nincs végleges elutasítás, ha őszinte szívvel fordulunk hozzá. A bűnös embernek nem kell reménytelenségbe esnie, mert Isten kész minden bűnbánót elfogadni és megigazítani. Isten igazságszolgáltatása nem abban áll, hogy elnézi a bűnt, hanem abban, hogy Krisztus áldozatán keresztül helyreállítja az embert. Ez az irgalom nem gyengeség, hanem Isten hatalma.

Kedves barátaim, a megbocsátás nagyobb áldás annak, aki megbocsát, mint arra nézve, akinek megbocsátanak. Még abban az esetben is, ha nem történik próbálkozás a kiengesztelésre. Szükséged van arra, hogy megbocsáss valakinek úgy, ahogyan Isten is megbocsátott neked? Kérd még ma, hogy Jézus segítsen neked ebben.

irgalmas az Úr, és kegyelmes. Késedelmes a haragra, és nagy kegyelmű. Nem perel minduntalan, és nem tartja meg haragját örökké. Nem bűneink szerint cselekedett velünk, és nem vétkeink szerint fizetett nekünk. 103. Zsoltár, 8-tól a 10. versig terjedő szakasz.

0: Ír összeállításunk következik.
1: A közlekedési kultúra napja. A közlekedési kultúra napjának megszervezését a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium támogatásában a Magyar Mérnöki Kamara által 2013-ban kiírt közlekedésbiztonsági ötletpályázat első díjat nyert pályaműve indítványozta. Magyarországon megrendezésére 2015 óta minden év május 11-én kerül sor az ENSZ cselekvések évtizede a közúti közlekedésbiztonság területén akcióprogram 2011. május 11-i elindításának, az emberiség első közlekedésbiztonsági összefogásának emlékére a Közlekedéstudományi Egyesület szakmai koordinációjával és egyre több partnerszervezet összefogásával. A közlekedési kultúra napjának célja, hogy minden nap a biztonságot

0: Biztonságos, kulturált közlekedés napja legyen. Életminőség határok nélkül. A fogyatékossággal élők életminőségének javítása érdekében gyűlt össze közös gondolkodásra a Nemzet Református Gyülekezeteinek számos szakembere és érintettje a Kárpát-medencei Református Fogyatékosságügyi Konferencián. A tanácskozás idei immár második alkalma életminőség határok nélkül címmel a központi témával összefüggésben a szeretetszolgálat további lehetőségeit is taglalta. A Jobb Adni Nonprofit Kft. És a Református Szeretetszolgálat Erasmus Plus pályázata nemzetközi együttműködése egy kiemelt eseményének a Káposztásmegyeri templom adott otthont. Az április végi napkora délelőtti óráiban megtelt a templom előtere határon túli és itthon élő testvérekkel. Szakemberek, intézményvezetők, lelkészek és a téma iránt érdeklődők gyűltek össze, és már a programok kezdete előtt lelkesen diskuráltak, megosztották egymással tapasztalataikat. Otthon az otthontól távol. Először tartottak Filippino búcsút Mártra-Verebei Szentkúton. Különleges és hiánypótló eseménynek adott otthont Munkács Szent József ünnepén, május 1-én Mártra-Verebei Szentkút. A nemzeti kegyhelyen a Magyarországon élő filippino katolikus közösség első országos zarándoklatára és búcsújára gyűltek össze a hívek. Az ünnep egyszerre volt hálaadás, találkozás és megerősödés, hitben és közösségben egyaránt. Az esemény apropóját Szent Ferenc boldog halálának 800. évfordulója adta, amely világszerte számos lelki kezdeményezést hívott életre. A kegyhely ezen a napon különleges módon telt meg élettel. A filippino zarándokok az ország különböző pontjairól érkeztek, Debrecenből, Kecskemétről, Szegedről, Budapestről és Budaörsről, hogy közösen imádkozzanak és ünnepeljenek. Ez az a nap Szegeden. Az idén, május 30-án a Szegedi Stadion a Szent Gellért Fórum ad otthont az Ez az a nap következő nagyszabású rendezvényének. Ez már az 5. stadion lesz Budapest, Debrecen, Miskolc és Szombathely után, amit hitük szerint megtöltik Isten dicséretével. Hívnak összegyűlésre, egységben dicsőítve mennyei atyánkat. Várnak mindenkit nem csak Szegedről és környékéről, hanem az egész országból és határainkon túlról is. Az időjárásról. Kellemesen meleg az idő. Hétfőn a felhők mellett sok a napsütés, és elszórtan mehetnek esők is. A déli szél mellett 21-26 fok várható. Kedden napközben csökken a felhőzet, többfelé eshet eső, északnyugatra fordul a szél, és 16-21 fok várható.
1: Híreinket hallották.

Szól a Szkriptúra. Egyedül a Szentírás. A teljes írás Istentől ihletett, és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre. Ez a keresztény tanítás egyetlen forrás.

0: Köszöntjük kedves hallgatóinkat, a Magyar Evangéliumi Rádió Alapítvány léleképítő műsorát hallják. Jó vételt kívánunk!
1: Kedves hallgatóink! A következőkben Kulcsár Tibor lelkipásztor testvér, Biblia tanulmányozó sorozatát hallhatják.
2: Nagyon nagy szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, ez a Nehéz esetek a Bibliában sorozat, benne Kulcsár Tibort hallják. Úgy emlékeznek, ott tartottunk, hogy a filiszteusok hosszas tanakodás után és nagyon-nagyon sok csapás után visszaküldték az Úr ládáját, és ott álltunk meg, hogy Bétsemesbe érkezett, mégpedig egy nagyon különös időpontban. Erre a múltkor nem tértünk ki, és mivel most a folytatáshoz ez elég lényeges lesz, szeretném, hogyha újraolvasnánk a történetet. Sámuel első könyve 6. fejezet 13. versétől olvasom. A bétsemesiek éppen búzát arattak a völgyben, föltekintettek, meglátták a ládát, és örvendeztek a láttára. Amikor az ember Bibliát olvas, nagyon hajlamos egy ilyen történeten, pláne egy ilyen megjegyzésen csak úgy átsurranni. Mennyi időt töltött a filiszteusoknál az Úr ládája? 7 teljes hónapot. Ám, bár Izrael fiai eközben lehet, hogy úgy gondolták, hogy elhagyta őket az Úr, hiszen a láda sincs meg, hosszú idő után a filiszteusoknak a legkevesebb erejük nem maradt arra, hogy Izrael fiait csanyargassák. 7 hónapon keresztül. Ki tudja, mióta nem volt egy rendes aratás. Ugye tetszenek emlékezni, már a Bírák könyvében is találkoztunk nem egyszer olyan megjegyzésekkel, például a Gedeon történeténél, hogy az ellenséges törzsek vetésnél, aratásnál megjelentek, és amit lehet, elvittek magukkal. A bétsemesieknek hatalmas örömük volt, egyébként az aratás az mindig nagy ünnep volt, szó szerint nép ünnepély, amit egy nagy hálaadó istentisztelettel illett lezárni. Egyébként, ha beletetszenek gondolni, Isten nem véletlen összekötötte az ő törvényével, összekötötte a pászka ünneppel, aztán később a Tóra ünnepével, amit mi pünkösnek nevezünk, ezeket a dolgokat, és meg kellett emlékezni hálával arra, hogy Isten gondot viselt. Szóval a bétsemesiek éppen ünnepelnek. Együtt arat mindenki. És akkor egyszer csak a búzamező másik oldalán megjelenik az Isten látája. Megáldott az Úr, itt van közöttünk az Úr, és a bétsemesiek újonganak ennek. A léviták pedig levették az Úr ládáját, és a mellette levő ládékót, amelyben az aranyholmi volt, és rátették a nagy kőre. A bétsemesi emberek égő áldozatokat és véres áldozatokat mutattak be azon a napon az Úrnak, és amikor ezt látta a filiszteusok 5 város fejedelme, visszatértek Ekronba azon a napon. Tudják, rendkívül kíváncsi lennék arra, hogy mit mondtak a filiszteusok város fejedelmei, amikor Ekronba visszatértek. Mert hogy emlékeznek, ők szabták a feltételeket. Ők mondták azt, hogy gyakorlatilag egy teszt lesz, hogy merre fordulnak a tehenek, hogy az Isten ládája hazaindul-e egy új szekéren olyan tehenek vontatásával, amelyek soha korábban Járonban nem voltak, és ráadásul ott áll meg a Jehósua mezején, van olyan fordítás, éppen az elmúlt napokban találkoztam vele, ahol ezt a Jehósua mezejét Józsué mezejének nevezik, de hát az Úr Jézusnak a neve is ugyanez, tehát így is lehetne ejteni, a szabadításnak, a szabadítónak a mezején nagy örvendezés van, és ez a nagy örvendezés egyszer csak óriási csalódásba vált majd. De a filiszteus város fejedelmek csak az örvendezésig jutnak, és haza kell menni megmondani, hogy Izrael istene valóban Isten. Na de akkor a mi Istenünk kicsoda? Akkor a mi eddigi gondolkozásunk az helyes volt? És nem mondhatják azt, hogy Izrael istene csak Izraelben Isten, mint amit abban az időben gondoltak, hogy minden népnek megvan a maga istene, imádja, szolgálja a saját istenét, és el van ezzel az istenséggel, és kész. Ha valamelyik isten legyőzi a másikat, ez ilyenkor egy csatának a végeredményét is jelzi, hát akkor be kell hódolni annak az istenségnek. És szóval nem említi a Szentírás, hogy visszamennek, és azt mondanák, hogy emberek, az élő Isten bizonyított, és ha az élő Isten bizonyított, akkor a legfőbb ideje, hogy mi magunk is új döntésre jussunk. Mi sokszor úgy gondoljuk, hogy ha csodákat látnak az emberek, akkor hitre fognak jutni. Látnak csodákat az emberek? Én úgy gondolom, hogy igen. Hitre jutnak? Hát ez már meglehetősen kérdéses. Mert sokkal inkább úgy gondolom, hogy aki csodát lát, az megerősödhet a hitében, de nagy elvétve fordul elő, hogy csoda hatására valaki mélyen átgondolva az addigi Isten ismeretét, Isten szolgálatát, egy új meggyőződésre jutva azt mondja, hogy mindent felülvizsgálok. Egyébként Isten nem csodát ígért nekünk arra, hogy megtérésre hívjon, hanem az ő igéjét. És az Úr Jézus, amikor erről a témáról beszél, azt mondja a Lázár történetben, az Új Szövetség egy híres példázatában, ezt a szót adja Ábrahám szájába, aki hallva a gazdag embernek a könyörgését a pokolból, hogy legalább Lázár hadd támadjon föl a halálból, mondja meg a rokonságnak, hogy nehogy ide kerüljenek, hogy változtassanak az útokon. És mit is mond Ábrahám? Van Mózes, vannak proféták. Ha ő nekik nem hisznek, magyarul az Isten igéjének nem hisznek, akkor az se segít rajtuk, ha valaki föltámad a halálból. És az az igazság, hogy a kereszténység központi üzenetében is az van, hogy egy csoda történt. Krisztus feltámadt. Tanúk voltak. Pál apostol egész hosszú sort sorol a tanúknak a személyéről. De az emberek képesek voltak tagadni a csodát, megváltoztatni a történetet, esetleg megzsarolni azokat, akik az igazságot tudták, bármit, de hitre jutni csak azok jutottak, akik az igének hittek. Miért fontos ez? Hát azért, mert mindjárt ott tartunk, hogy hittek-e a bétsemesiek. Tessék csak hallgatni. De megverte az Úr a bétsemesi embereket, mert belenéztek az Úr ládájába. Mindjárt fogom folytatni, de az az igazság, itt muszáj megállni. A kíváncsiság az ember ősi velejárója. Az lehet, de a gyermekeinket is arra tanítjuk, hogy ezt a kíváncsiságot valamilyen módon próbálják meg szabályozni és korlátozni. Tessék mondani, a bétsemesi emberek nem tudták, hogy az Úr ládája szent, dehogy nem. Mi a bizonyíték? Hát, hogy amikor megállnak a tehenek a ládával, akkor nem mernek hozzányúlni, léviták veszik le a szekérről, egyébként ott Isten nagyon kegyelmes, mert nem gondolom, hogy Bécsemesben ládaőrző léviták lettek volna, akik erre voltak fölhatalmazva, de az Úr tudta nagyon jól, hogy ez most egy rendkívüli helyzet. És az Úr a rendkívüli helyzetekben rendkívüli kegyelmet tud gyakorolni és adni. De aztán, amikor a népünnepély túlszalad, és az emberek úgy gondolják, hogy ha mi ilyen kiváltságos helyzetbe kerültünk, hogy itt van ez a láda, hát akkor nézzük meg már magunknak. Hát mondják, hogy benne van a szövetség két kőtáblája, meg Áron kivirágzott vesszeje. Félre ne értse senki, nehogy gúnyolódásnak vegyék. De milyen gyerekes dolog megnézni már, hogy vajon a korsó manna nem romlott még meg? Meg a kivirágzott vesszeje Áronnak még mindig virágzik? Az Istennek a becsben tartása, az Istennek a tisztelete nagyon sok ember számára egyébként ma is ugyanígy van. Vajon tudunk-e különbséget tenni szent és közönséges között? És cselekedetekben ez bármilyen módon megnyilvánul? Láttam valakit hitvalló keresztséget végrehajtani. És maga ez a cselekmény pontosan úgy történt, mintha valaki játszott volna a strandon a gyermekeivel. Rettenetes volt végignézni. Na de hát mit is kellett volna átélni? Hát azt, hogy nem tudjátok, hogy mi, akik megkereszteltettünk Krisztus Jézus halálába merítettünk bele? Ezt jelképezi. És hogyha ebből mi tréfát csinálunk, vagy kifigurázzuk, akkor visszájára fordul az üzenet. Az úrvacsorához járulás. Lehet-e úgy bánni ezekkel a dolgokkal, mint közönséges dolgokkal? Visszájára fordítja a dolgokat. És az úr pontosan azt akarta, hogy a bécsemesi emberek tanulják meg, hogy van szent, és van az élő Isten neve, amit tisztelni kell, és személye, és van, amivel nem lehet játszani. A bécsemesiek megtanulták. Na most, amit én most mondtam, azt jó lesz idézőjelbe tenni. Tessék csak hallgatni. Azért azt mondták a bécsemesiek, ki állhat meg az Úrnak, ennek a Szent Istennek a színe előtt? És hova kerüljön innen a láda? Rengeteget vajuttam azzal, hogy ezt szabad-e egyáltalán szóba hoznom, de muszáj elmondanom. Ki állhat meg a Szent Isten előtt? Ez egy fantasztikus kérdés. Itt jöhetne egy megbánhatatlan megtérés. És mi jön helyette? Mivel nem tudunk megállni a Szent Isten előtt, szabaduljunk meg tőle. Küldjük el a szomszédba. Meg is teszik, tessék csak nézni. Követeket küldtek azért Kirját Jeárim lakosaihoz ezzel az üzenettel. A filiszteusok visszaküldték az úr ládáját, jöjjetek és vigyétek magatokhoz. És ettől az embernek déjà vu érzése támad. Mármint, hogy ez mintha már megtörtént volna. Csak az a baj, hogy ez a filiszteusoknál történt meg. Mert hogy azt mondták a gátiak, hogy el kéne innen vinni Asdódba. Mert hát itt elég nagy és sok bajt okozott már a jelenléte. Aztán Asdódból küldjük tovább, és ugye hát Ekronnál ér véget, megy végig a filiszteusok 5 város fejedelemségein. És mindenütt egy idő után úgy gondolják, hogy jó lesz tőle megszabadulni. Na de hát a saját területén, a saját népe között lehet az a sorsa az élő Istennek, hogy jó lesz tőle megszabadulni? Ma az újszövetségi gyülekezetben lehet az a sorsa az Úr Jézus Krisztusnak, hogy jó lesz tőle megszabadulni? És lehet, hogy valaki azt mondja, hogy kérem, ez lehetetlen, ez az ige hirdető egy kicsit belelovalta magát a dolgokba, csak az a probléma, hogy az első század 70-es éveiben íródott jelenések könyvében a laodíciai gyülekezetről már azt mondja az Úr, hogy langyos vagy, se forró, se hideg, és aztán elkezdi mondani az Úr a dolgokat, hogy mit gondol a gyülekezet magáról, és hogy látszik ez a mennyből, és a kettő tökéletesen szöges ellentétben van egymással, és amikor ennek a végére az Úr elér, azt mondja ennek a gyülekezetnek, azt tanácsolom neked, térj meg! Íme az ajtó előtt állok, és zörgetek, és ha valaki meghallja az én szómat, és megnyitja az ajtót, bemegyek ahhoz, és vele vacsorálok, és ő én velem. Tessék mondani, aki az ajtó előtt áll és zörget, az kint van, vagy bent van? És hogy került úgy ki, hogy a gyülekezet azt hiszi, hogy ő Isten tiszteleten őt ünnepli, őt imádja, neki énekel, neki hoz ajándékot, amikor adományt ad. Úrvacsoráztak a laodíceai gyülekezetben, mit tetszik gondolni? Biztos. Gyakorolták a mindennapi keresztény dolgokat sok szempontból? Igen, de hogy? Az Úr Jézus nem azt mondja róluk, hogy hátat fordítottak, akkor hidegek lennének. Hát olyan langyos módon. És itt vannak a bécsemesiek, akik felül kéne, hogy vizsgálják a szívüket, és nem felül vizsgálják a szívüket, hanem olyan langyos módon azt mondják, ki állhat meg az Úr színe előtt. De ezzel mi nem is szeretnénk fejünket törni tovább. Küldjük Kirját Jeárimba. És elmentek a Kirját Jeárimiak, elvitték az Úr ládáját, és bevitték Abi Nádáb házába, a magaslatra. Fiát, Eleázárt pedig fölszentelték, hogy őrizze az Úr ládáját. Innen tudjuk, hogy Abi Nádáb és a fia minden bizonnyal papi család kellett, hogy legyen. A nevek is erről árulkodnak egyébként. És attól a naptól fogva, hogy a láda Kirjat Jeárimban volt sok idő, mégpedig 20 esztendő telt el, és Izrael egész háza sóhajtozott az Úr után. Bocsánat a kérdésért. Én többször megnéztem a térképet. Kirjat Jeárim, mintha az akkor Izrael területén lenne. Most itt van az Úr, vagy nincs az Úr? Aztán az jutott eszembe, hogy és miért nem vitték vissza az Úr ládáját? Silóba? Na hát erre őket kéne válaszra bírni valahogy, mert nem tudok rá válaszolni. Mint ahogy azt se tudom megmondani, hogy Sámuel, aki közben felnőtt férfi lett, és Izraelnek a bírája lett, miért nem törte magát azon, hogy visszakerüljön az a láda Silóba? Talán azért, ami ezek után következik? Hogy eljusson a nép addig 20 röpke esztendő alatt, hogy végre sóvárognak az Úr után? Mint hogyha Sámuel tudta volna, hogy egy dolog az, hogy megvan-e a mindennapi áldozat, a másik dolog, hogy följárunk-e évente egyszer, kétszer, háromszor, vagy mit tudom én, 22-szer, teljesen mindegy, az Isten színe elé, de ezt teszi a lábunk, teszi a kezünk, mondja a szánk, úgy csinálunk, mintha, a valóság azonban az, hogy rendkívül messze vagyunk az Úrtól. 20 év várakozás. Nagyon egyszerű a helyzet, kedves hallgatóm. Tessen már visszaszámolni 20 évet abból az életkorból, ahány éves tetszik lenni. Lehet, hogy van olyan hallgató, aki azt mondja, hogy hát 20 évvel ezelőtt nem tudok visszaszámolni, hát nem is éltem. Vagy egészen gyerekcipőben jártam még. Én az igehirdető azt kell, hogy mondjam, hogy 20 évvel ezelőtt, mintha fiatalabb lettem volna. És ez nem tréfa, ez nem azt jelenti, hogy visszaszámolva tudom pontosan, hogy akkor 43 voltam, most meg 63 vagyok, mert ez nagyon egyszerű matematika, csak azt is tudom, hogy akkor mit tudtam elvégezni, mit bírtam fizikailag, meg most mi vagyok. Az Istennek van ideje, de Izrael sokatszor játssza el, minthogyha nekik is úgy lenne, közben hányan hajtották örök álomra a fejüket. Közben generációváltás történik szép csendesen. Hiszen aki akkor gyermek volt, most felnőtt, és már talán neki van gyereke. Aki akkor szülő volt, most már talán nagypapa, nagymama korban van. És jönnek az unokák, és kiről kell nekik beszélni? Elmondani azt, hogy 20 éve visszajött a láda a filiszteusoktól, halleluja, halleluja, most már van szövetségládánk megint. És ez mit fog tenni? És van urunk? Van, aki itt él velünk, van, aki együtt lakozik velünk, van, aki, bocsánat az új szövetségi áthallásért, aki belépett a mi lelki házunkba, leült az asztalunkhoz, és velünk vacsorált, közösségben van velünk, és aki föloldozott minket a lelki terhektől, aki bocsánatot adott, akitől átélhettük a kegyelmet. 20 év. Akkor azt mondta Sámuel Izrael egész házának, ha tiszta szívből akartok megtérni az Úrhoz, akkor távolítsátok el magatok közül az idegen isteneket és az astartékat. Ragaszkodjatok szívből az Úrhoz, egyedül neki szolgáljatok, akkor majd megment benneteket a filiszteusok kezéből. Ez a sóvárgás. Ez olyan furcsa sóvárgás, nem? De jó lenne újra az Úrral élni. És közben ott van a házi bálvány. És ráadásul nagyon-nagyon melbevágó, mintha a ma emberének címezte volna ezt annak idején Sámuel, de hát az ember az gyakorlatilag mindig ugyanolyan, ezt kénytelen vagyok újra és újra elmondani. Távolítsátok el a bálványokat és az astartékat. A szerelem istennőjét miért emlegetik külön? Talán azért, mert Izrael fiainak az élete szexcentrikussá vált. Ezt tanulták meg a környező népektől, ezt vették át, és ebbe fulladnak szép csendesen bele. Valamikor Sodoma és Gomora erre ment rá. Amikor Isten ítéletet hirdetett ezen az egész területen, az egyik legfontosabb probléma ez volt. Isten jót teremtett akkor, amikor a szexualitást adta, de nem akarta, hogy Isten legyen. Nem akarta, hogy ez legyen az embereknek az egyetlen és központi témája. És a mai ember, mintha ugyanide kezdene eljutni. Sokszor megdöbbenünk azon, hogy magukat vallásosnak nevező fiatalok is a mesterséges intelligencia segítségével bármikor megtréfálják egymást mindenféle ilyen szexjelenetes videókészítésekkel. Milyen mosolyogtató. Ma úgyis mindenki erre indul, ezt keresi, ezt akarja. És Sámuel néven nevezi, mint amikor késsel vágnak bele a gennyes fekébe. Most menjetek szépen haza. Ha ti komolyan meg akartok térni, akkor térjetek meg. De akkor ne mondogassátok, siránkozva, hogy vágyódunk az Úr után. Akkor ki kell rakni a bálványokat. Nem tudom, észrevesszük-e, évszázadokat repülünk vissza, és Sámuel, mintha újra mondaná Józsué beszédét. Akkor eltávolították Izrael fiai a baálokat és az astartékat, és egyedül az Urat szolgálták. Nagyon ritkán adatik meg, hogy azt mondhassuk a Szentírásban, hogy jött egy olyan generáció, aki sóvárgott az Úr után, az Úr kőkeményen rá mutatott arra a pontra, ahol a legnagyobb baj van, bűnbánatra jutottak, és nem az Úrral, és nem a prófétával, és nem egymással fordultak szembe, hanem önmagukat alázták meg, és elindultak az Úrra. Egy új úton. Na ez a megtérés. Minden más mese. Tessék mondani, a mai ember számára van-e, létezhet-e más kimerekedési út, mint valami hasonló? Hiányzik az Úr jelenléte? Rendkívüli módon. Sóvárgunk utána? Állítólag egyre több fiatal keresi a templomokat. Hát akkor térjünk meg! De akkor kezdjük úgy, ahogy kezdeni kell. Távolítsuk el az idegenisteneket, az amuletjeinket, az ideológiáinkat, a filozófiáinkat, mindent, amit Istenné tettünk, és keressük az Urat, amíg megtalálható. És hívjuk segítségül, amíg közel van. Mert Krisztus Jézus tegnap, ma, és mind örökké ugyanaz. Amen.
3: Isten fiaié a legszebb örökség. 16. Zsoltár. Dávid bizonságtétele. Tarts meg engem, Istenem, mert hozzád menekültem. Ezt mondom az Úrnak. Te vagy az én Uram, rajtad kívül nincs, ami jó nekem. A szentekben, akik a földön élnek, és a dicsőségesekben telik minden kedvem. Sok fájdalmuk lesz azoknak, akik máshoz csatlakoznak. Nem mutatok be nekik vérrel kevert italáldozatot, még nevüket sem veszem ajkamra. Uram, te vagy osztályrészem és poharam, te tartod kezedben sorsomat. Osztályrészem kies helyre esett, örökségem nagyon tetszik nekem. Áldom az Urat, mert tanácsot ad nekem, még éjszaka is figyelmeztet bensőm. Az Úrra tekintek szüntelen, nem tántorodom meg, mert a jobbomon van. Ezért örül a szívem és újjong a lelkem, testem is biztonságban van. Mert nem hagysz engem a holtak hazájában, nem engeded, hogy híved leszálljon a sírba. Megismerteted velem az élet útját, teljes öröm van te nálad, örökké tart a gyönyörűség jobbodon.

A Magyar Evangéliumi Rádió Alapítvány Léleképítő című műsorát sugároztuk. Várjuk kedves hallgatóink leveleit a következő címre. Mera, 1428, Budapest, Postafiók 4. E-mail címünk radio@mera.hu. Telefonszámunk pedig 061-327-0440. Istenünk gazdag áldásával búcsúzunk.

Jevgenyi Jevtusenko. Ablak nyílik a fehér fák sorára. Áprili Lajos fordítása. Ablak nyílik a fehér fák sorára. A professzor néz a fák sorára. Nagyon sokáig néz a fák sorára, s a krétát morzsolgatja görcsösen. Hiszen ez itt az osztás főszabálya, s elfeledte az osztás főszabálya. Feledni ezt az osztás főszabálya, s ott a hiba a táblán, ott igen. Ülünk, s mindenki néz, mint nézte máskor. Most is figyel, és néz, mint nézte máskor. Nem is nézhet másként, mint nézte máskor. Itt nincs súgásra szükség, nem súgunk. Felesége eltávozott a háztól. Nem tudjuk, hogy miért távozott a háztól, nem tudjuk, merre távozott a háztól. Eltávozott. Csupán ennyit tudunk. És indul. Kopott ruhát hord, nyűt kabátot. Mint mindig nyűt ruhát, kopott kabátot. Bizony mindig nyűtt és kopott kabátot, s a ruhatárhoz ér a hallonát. Zsebeiben keresgeti a számot. No, ennye, hová tettem azt a számot? De hát lehet, nem is kaptam a számot. Hová lett? Szól dörzsölve homlokát. Ó, persze, ez a vénülés hibája. Mása néni, a vénülés hibája. Ne pöröljön, a vénülés hibája. Lent zajt hallunk, ajtócsikordulást. Ablak nyílik a fehér fák sorára, a nagy, csodaszépségű fák sorára. De mi nem nézünk most a fák sorára, csak őt nézzük mind némán, semmi mást. Ott megy, görnyedt esetlenül hajolva, gyámoltalan esetlenül hajolva, vagy tán fáradt esetlenül hajolva a hóban, mely puhán pejhezve nőtt, mintha maga is már fehér fa volna, de teljesen havas fehér fa volna. Perc múlva már olyan fehér fa volna, hogy nem lehet külön meglátni őt.

0: Egészségpercek.
1: Minden évben emelkedik a csípőcsont és szomnyak töréses esetek száma. A szakemberek azt jósolják, hogy ha nem történik jelentős változás az általános életvitelben, akkor az elkövetkezendő években drámai módon rosszabbodhat a helyzet. Mivel a problémát a csontritkulás okozza, így széles körben el kell indítani a megelőző programokat. Alapvetően fontos a megfelelő kalciumbevitel az étkezésben, ami a jelenlegi mennyiségben ugyan elegendő, de minőségében gyenge táplálkozással nem mindig valósul meg. Fontos a D-vitamin is, amely elegendő mennyiségben keletkezik a szervezetben, ha rendszeresen, a téli hónapokban is töltünk időt a szabadban. Fontos lenne az elesést megakadályozó tanfolyamok beindítása, amelyen az idősebbek tanácsokat kaphatnak és gyakorlatokat is végezhetnek, amelyek segítenek a biztonságos járás és az esésmentes környezet megvalósításában. Természetesen szükséges a csontritkulás elleni gyógyszereknek is a használata, amelyekről minden esetben a kezelőorvos dönthet. A becslések szerint az életviteli változások, a gyakorlások, valamint a gyógyszeres kezelés együttese jó esélyt ad arra, hogy az idősebb korosztály minél kisebb rétege legyen érintett a csontritkulás okozta csonttörésekben.

0: Olvassuk együtt a Bibliát.
1: A Zsoltárok könyve 86. rész. Üldözött ember imádsága. Dávid imádsága. Figyelj rám, és hallgass meg, Uram, mert nyomorult és szegény vagyok. Tartsd meg életemet, mert én a te híved vagyok. Istenem, szabadítsd meg szolgádat, aki benned bízik. Légy kegyelmes, Uram, mert hozzád kiáltok minden nap. Örvendeztesd meg szolgád lelkét, mert utánad vágyódik a lelkem, ó Uram. Mert te jó vagy, Uram, és megbocsátasz, nagyon szereted mindazokat, akik hozzád kiáltanak. Hallgass, Uram, imádságomra, és figyelj könyörgő szavamra. A nyomorúság idején hozzád kiáltok, mert te meghallgatsz engem. Nincs hozzád hasonló, Uram, az istenek között. Műveidhez fogható nincsen. Eljön minden nép, amelyet alkottál, leborulnak előtted, Uram, és tiszteletet adnak nevednek. Nagy vagy te, csodákat teszel, te vagy Isten egyedül. Taníts engem utaidra, Uram, hogy igazságot szerint járjak, és teljes szívvel féljem nevedet. Magasztallak, Uram Istenem, teljes szívből, és tisztelem nevedet örökké, hiszen annyira szeretsz engem, hogy a sír mélyéből is kimentettél. Istenem, kevélyek támadtak rám, erőszakosok hada tört életemre, de nem számolnak veled. Pedig te, Uram, irgalmas és kegyelmes Isten vagy, hosszú a türelmed, nagy a szereteted és hűséged. Fordulj hozzám, légy kegyelmes. Adj erőt szolgádnak, segítsd meg szolgáló leányod fiát. Mutasd meg rajtam jóságod jelét, hadd lássák gyűlölőim, és szégyenkezzenek, mert te, Uram, megsegítesz és megvigasztalsz engem.

0: Mai szakasz, 86. Zsoltár. Kóra zsoltárai közé ékelve találhatjuk ezt az imádságot, amit Dávid király írt. Bepillantást nyerhetünk egy hős lelkébe, akit a bátorságáért és a merészségért csodáltunk. Dávid szüntelenül vágyakozik Isten után. Bemutatja elesettségét, és megvallja teljes hittel Isten nagy kegyelmét. Rendületlen lélekkel vállalja, hogy Isten segíteni fog neki. Odaadóan, türetlen bizalommal kiállt az Úrhoz segítségért a megpróbáltatás, viszály és veszély idején, hiszen számára Isten kegyelme és jósága végtelen. Dávid nem is gondol a pogány istenekre. Nincsen, Uram, hozzád hasonló. De az emberi kormányzatok bíráit és vezetőit sem keresi. Fölismeri, hogy egyik sem olyan nagyszerű, mint Isten. A legmagasabb szinthez fordul segítségért. Bizonyos benne, hogy majd minden nemzet leborul az Úr előtt. Pál apostol így fejezi ki ezt a hódolatot a Filippi beliekhez 2:10-ben. Jézus nevére minden térd meghajoljon, mennyeieké, földieké és a föld alattiaké. János apostol pedig a Jelenések könyvének 5. fejezete 13. versében kibővíti ennek értelmezését. Minden teremtmény a mennyben, a földön, a föld alatt és a tengerben, és minden, ami ezekben van, ezt mondta, a trónon ülőnek és a báránynak áldás, tisztesség, dicsőség és hatalom örökkön örökké. A végtelen isteni erő fényében Dávid ellenfelei eltörpülnek, legyen az az óriás Góliát, a féltékeny Saul király, vagy akár saját lázadó gyermekei. Dávid gondja nem szűnt meg, de bizonyos az Úr könyörületes jóságában, kegyelmében, segítő hatalmában. Urunk, Istenünk, egyedül rád tekintünk mi is segítségért és vigasztalásért a megpróbáltatások közepette.
1: Napi Biblia magyarázatunkat hallották.

Adjanak hálát az Úrnak az ő kegyelméért, és az emberek fiai iránt való csoda dolgaiért. Zsoltárok könyve 107. fejezet, 8. vers. Épp olyan kötelességünk teljes szívből őszintén dicsőíteni Istent, mint az, hogy imádkozzunk. Meg kell mutatnunk a világnak és a mennyei lényeknek, hogy értékeljük Isten szeretetét az elbukott emberiség iránt, és egyre nagyobb áldásokat várunk az ő végtelen tárházából. Sokkal többet kellene beszélnünk életünk áldott tapasztalatairól. Akkor a Szentlélek különleges mértékben fog ránk áradni, nagyobb örömünk lesz az Úrban, és sokkal eredményesebben fogunk szolgálni. Vajon mit adunk mi viszonzásul a nagy ajándékozónak? A világnak ma ugyanaz a bűne, mint ami Izraelt is romlásba vitte. Az emberek hálátlanok Isten iránt. Semmibe veszik az alkalmakat és az áldásokat. Önzően használják fel Isten ajándékait. Krisztus állítólagos követőinek ügye a mennyei ítélőszék előtt van. Lagymatag Isten szolgálatukkal és erőtlen próbálkozásaikkal megpecsételik hűtlenségüket. Ha ennél több nem telne tőlük, az ítélet nem kárhoztatná őket. De ha belevinnék szívüket a munkába, sokkal többre volnának képesek. Sok ember neve mellett az áll majd a mennyei könyvekben. Nem gyűjtött, hanem tékozolt. Sokan azok közül, akik Krisztus nevét viselik, elhomályosítják e név dicsőségét, elrejtik szépségét, és nem szereznek neki tiszteletet. Fogadjuk el Isten intését. Használjuk ki a szolgálatra kínálkozó lehetőségeket. Jól ismerjük Izrael bűneinek következményeit. Fogadja el a ma egyháza a figyelmeztetést.

Szabó Lőrinc, ima a gyermekekért. Fák, csillagok, állatok és kövek, szeressétek a gyermekeimet. Ha messze voltak tőlem, az alatt eddig is rátok bíztam sorsukat. Én hozzám mindig csak jók voltatok, szeressétek őket, ha meghalok. Tél, tavasz, nyár, ősz, folyók, ligetek, szeressétek a gyermekeimet. Te homokos, köves, aszfaltos út, vezesd okosan a lányt, a fiút. Csókolt helyettem szél az arcukat, fű, kő, légy párna a fejük alatt. Kínáld őket gyümölcsel, almafa, tanítsd őket, csillagos éjszaka. Tanítsd, melengesd te is, drága nap, csempészd zsebükbe titkos aranyad. S ti mind, élő és halott anyagok, tanítsátok őket, felhők, sasok, vadvillámok, jó hangyák, kis csigák. Vigyázz reájuk, hatalmas világ. Az ember gonosz, benne nem bízom, de tűz, víz, ég s föld igaz rokonom. Igaz rokon, hozzátok fordulok. Tűz, víz, ég s föld leszek, ha meghalok. Tűz, víz, ég, s föld, és minden istenek. Szeressétek, akiket szeretek.

0: Mai ige. A Keresztény Média Alapítvány napi áhítata.
1: Nagyszerű gyermekeket nevelni egy zűrös világban. Első rész. Neveld a gyermeket a neki megfelelő módon. Példabeszédek könyve 22. fejezet 6. vers. Szülőként vágytál-e valaha arra, hogy kapj még egy esélyt és újrakezdhesd a gyermeknevelést? Talán úgy gondolod, hogy a mostani fejeddel jobban csinálnád? Szülőnek lenni egyszerre boldogító és bűntudatkeltő vállalkozás. Boldogító, mivel örömünket lejjük szeretett gyermekeinkben, és bűntudatkeltő, mivel magunkat hibáztatjuk a hiányosságaikért és a kudarcaikért. Vajon hol rontottam el? Tépelődünk. Tökéletes szülő nincs, és általános recept sincs, hiszen minden gyermek egyedinek születik. Egyesek szerint gyermekeink tiszta lappal jönnek a világra, és arra várnak, hogy mi írjuk fel rájuk az életre vonatkozó utasításokat, de ez nem így van. A csecsemők miniatűr emberek, akik bűnben születtek és vétekben fogantak. Azért adattak nekünk, hogy igyekezzünk megtalálni a lelki, erkölcsi, társas és intellektuális formálásuk módját. 7 éves korukra már mintegy 75%-át megtanulják mindannak, amit valaha tudni fognak. Ugyanakkor noha nincs egyetemes recept a sikerre, vannak Isten adta alapelvek, amelyek igenis működnek, légy bár szülő, nagyszülő, vagy bárki, aki gyermekekkel foglalkozik. Neveld a gyermeket a neki megfelelő módon. Figyelj meg itt néhány kulcsszót. Nevelni, avagy tanítani az információk következetes, érthető közlését jelenti. A kisgyermekek képek segítségével tanulnak könnyebben, míg az idősebbekkel mai nyelven kell beszélni. Ha nem fogják fel a tanítást, valószínűleg mi nem tanítottunk elég jól. A gyermek olyas valaki, aki már elég idős ahhoz, hogy megértsen valamit, a neki megfelelő mód pedig azt sugallja, hogy ismerned kell a személyiségét és képességeit, és ezekhez kell igazítanod a tanításodat. Ha az egyéni tulajdonságainak megfelelően tárod elé Isten alapelveit, nagyobb valószínűséggel fogja magáévá tenni és követni azokat.

A reformáció jegyében a szombatról. A reformáció jelszava a rotterdami Erasmus munkásságából levezethető mondás: vissza a forrásokhoz.

kereszténység létkérdése. Luthernek az a döntő érdeme, hogy a Bibliát és csakis a Bibliát tette a hit és az élet egyedüli alapjává. Mi történt ebben a pezsdülő korban a Biblia szombatjával? Luther elismerte, hogy nyugalomnapra szüksége van az embernek, majd így érvel. Ez azonban, mondom, nincs időhöz kötve úgy, ahogyan a zsidóknál, vagy éppen ennek, vagy annak a napnak kell lennie, hiszen magában egyik sem különb a másiknál. Mivel pedig ősidők óta a vasárnap rendeltetett erre, meg is kell ezt hagyni, hogy egyöntetű rendszerint történjék, és senki zavart ne támasszon szükségtelen újítással. Luthernek ezzel a véleményével nem minden reformátor társa értett egyet. Andreas Karstadt ezek közül a legjelentősebb, aki 1524-ben írt vitairatában a szombat ünneplés mellett érvelt. Ausztriában és Morvaországban is voltak olyan reformációt követő csoportok, akik szombatot ünnepeltek. A reformáció harmadik radikális irányához tartozó anabaptisták között is találunk szombatünneplő csoportokat. Sevillában Mario Veloso határozottan tanította, hogy a 10 parancsolat megünneplése ma is időszerű, és senkinek, még a császároknak sincs joga arra, hogy Isten törvényét megváltoztassák. Szerinte Isten által alapított intézmény a szombat, amit tiszteletben kell tartani és meg kell ünnepelni. A zsidó ünneplési mód szemben állt az egyedül hit által, kegyelemből, Krisztusért megszerezhető üdvösség alapelvével. A tilalmakra és kötelezvényekre épülő szombatünneplés eltakarta a reformáció korának kutató, hitre találó hősei előtt a szombat Krisztus által bemutatott lényegét. A kérdés így fogalmazódott meg: a szombat vagy Jézus? Pedig az igazi válasz ez: Jézus és a szombat.

0: Hír összeállításunk következik.
1: Velünk az Isten. A napi áhítat címe: Várd meg a végét. A mai ige: Mózes első könyve 49. fejezet 19. verse. Gádot rablóbandák szorongatják, de ő a sarkukba van, üldözi őket. Gondolatok az igéről. Olykor mi is hasonlítunk Gád törzséhez. Túl sok ellenség támad ránk, csapatostul jönnek ellenünk. Sőt, pillanatnyilag le is győzhetnek, és újjonghatnak időleges sikerük felett. Ez csak azt bizonyítja, hogy családi örökségünk első fele igazán a miénk, mert Krisztus népének is vannak ellenségei, mint Gádnak, akik rátámadnak és legyőzik. Győzelmük fájdalmas a számunkra, és kétségbe is esnénk, ha nem hinnénk az atyai áldás második felében, de ő a sarkukba mar. Ha a vége jó, minden jó, mondja a közmondás, és igazat mond. A háborút nem az első sikerek vagy vereségek döntik el, hanem az, hogy mi történik a végén. Az Úr a végén győzelemre juttatja a hitet és az igazságot, és ez végleges és örök győzelmet jelent, hiszen utána már nem lesz változás. Addig pedig álhatatosan cselekedjük a jót, és nyugodt bizalommal forduljunk vezérünk Krisztus felé. Urunk megtanít annak művészetét,

0: természetére, hogyan lehetünk kemények, mint a kovakő, hogy a munkában vagy a szenvedésben kitarthassunk, még elmondhatjuk, elvégeztetett. Halleluja, győztünk. Hiszünk az ígéretnek, de ő a sarkukba mar. 500 éve jelent meg Luther német miserendje. A wittenbergi várostemplom korántsem előzmény nélküli, mégis páratlan jelentőségű eseménynek adott otthont 2025. októberében, a Szent Háromság ünnepe utáni 20. vasárnapon német misét tartottak. Maga Luther prédikált. A prédikációt követően az akkor először bemutatott liturgikus rendet a reformátor magyarázata vezette be. A misét elsősorban olyan külső rendnek nevezte, amely emlékeztet arra, hogy semmit sem szabad elrendelni, ha csak az ember nem tudja biztosan, hogy az Istentől való-e. Luther német miséjének számos újítása között kevésbé ismert, hogy az ige istentiszteleti fontosságának hangsúlyozásával nem csupán a prédikációnak, hanem az úrvacsorának a gyülekezet számára való jelentőségét is igyekezett helyreállítani. Az 500 éves évfordulóhoz kapcsolódóan ma, május 11-én tartanak konferenciát az Evangélikus Hittudományi Egyetemen, melynek programja elérhető az intézmény honlapján. Dunántúli lelkész továbbképző májusban. Hit és álhatatosság. Ezzel a címmel hirdeti meg a Pápai Református Teológiai Akadémia tavaszi egyházkerületi lelkész továbbképzőjét, melynek időpontja május 18 és 19-e. Fontos, hogy azok is regisztráljanak az előadásokra, akik csak egy-egy előadásra tudnak elmenni, mert a megszerzett pontokat csak annak tudják érvényesíteni, aki az internetes űrlapon előre jelzi részvételét az előadásokon. Aki a tanfolyam teljes egészén részt vesz, 12 kreditet kap, az egyes előadások 2, illetve 1 kreditet érnek. A helyek korlátozott száma miatt a jelentkezéseket jelentkezési sorrendben még ma, május 11-én hétfőn 12 óráig tudják elfogadni. Az időjárásról. Kellemesen meleg az idő. Hétfőn a felhők mellett sok a napsütés, és elszórtan mehetnek esők is. A déli szél mellett 21-26 fok várható. Kedden napközben csökken a felhőzet, többfelé eshet eső, északnyugatra fordul a szél, és 16-21 fok várható.
1: Híreinket hallották.

0: A Bibliai Szabad Egyetem Budapest Terézvárosi előadás sorozatát hallják. Mai műsorunkban dr. Tokics Imre főiskolai tanár előadását hallgathatjuk meg Mikeás próféta könyvéről.
1: Tisztelettel és szeretettel köszöntök mindenkit. Mikeás próféta könyve. A címfelirat szerint, ha kinyitjuk a Bibliánkat, akkor azt látjuk, hogy az első versben megmondja pontosan azt a kort, azt a kortörténeti helyzetet, Jónás próféta könyvétől eltérően, amelyet pontosan datálni, meghatározni tudjuk. És így kezdi: az Úr igéje, amely lőn a móreseti Mikeáshoz, Jótám, Áház és Ezékiásnak, Júda királyainak idejében, amelyet látott Samária és Jeruzsálem felől. Tehát egy a lényeg, hogy megmondja azokat a királyokat, amelyeket a történelemben nagyon jól ismerünk, tudjuk a trónra lépésük idejét, így Ezékiás, Jótám, Áház és Ezékiás király idején prófétált, végezte a prófétai tevékenységét. Itt a szövegünk ezt mondja, hogy móreseti Mikeás, tehát Móresetből származik, és Móreset városa 35 kilométerre található Jeruzsálemtől, egészen a filiszteusok határánál található ez a város. Egy nagyon furcsa, a többi prófétához hasonlóan, prófétai könyvhöz hasonlóan nem nevezi meg atyát, atyának származását, pedig általában a próféták ebben az időszakban megadták származásukat, családi származásukat. Egy biztos, vidéki környezetből származik Mikeiáhú próféta, valószínűleg azon gazdálkodók, paraszti munkát végzők sorából, akik bizony az Amha Árechez, a föld népéhez tartoztak, akik bőrükön érezték az Isten áldását, ha volt eső, ha nem pusztította el a termést valami, és vagy valaki, az ellenség. Tehát a vidéki ember lévén sokkal inkább ki volt téve akár a szélnek, esőnek és mindezeknek a dolgoknak, így szinte mondhatnánk azt, hogy közvetlen kapcsolatba került az Úrral. A vidéki élet általában ebben az időben, a Krisztus előtt 8. században a szegénységet is jellemezte. Nyilván voltak vidéken módosabb emberek, de az átlagember igen szegény volt. Nagyon sokszor hitelre vette meg a szegény ember a vetőmagját. Hitelre szántatta fel a földjét, ha nem voltak szántóeszközei. És bizony ezt a hitelt ebben az időben is nagyon keményen behajtották rajta. Éppen ezért azt mondhatjuk, hogy Mikeás próféta ismerte saját népének vidéki gondolkodását, ismerte a szegény emberek gondolkodását, kifejezését, szóhasználatát, ami állandóan előfordul a könyvében. Különös éllel fordul a nagyvárosi gazdag emberek felé, a gazdag lakossága felé, akik... Hát azt is mondhatnám, hogy bizonyos szempontból kisemmizték saját népüket, a szegényeket. És Mikeás ezekkel szemben felemelte a szavát. Azt is mondhatnám, hogy rendkívül változatos történelmi helyzetben élt. Szóval izgalmas volt abban az időszakban élni, amely Jótám, Áház és Ezékiás királyságát jellemezte. Azt is mondhatjuk, hogy ilyen kortársak voltak Mikeás mellett, mint Ézsaiás, Ámosz és a professzor által említett Hoseás vagy Ozeás. És nyilván ezek a proféták is valamilyen hatással voltak egymásra. Egymásra, hiszen ismerték egymás proféciáit, egymás kifejezéseit, egymás tapasztalatait, és nyilván a felsoroltak közül kiemelkedik Ézsaiás. Ugyanakkor túl tudott látni a profétai tevékenységén, túl tudott látni Isten és saját magán, és talán ezért voltak ezek a proféták nagyok, mert más ember nyomorúságát és szegénységét, földhöz ragadságát, röghöz ragadságát is érzékelte és felemelte Ámoszhoz hasonlóan a szavát. Ugyanakkor látta a szegénységet saját népe között, és látta a gazdagságot. És elkezdett gondolkozni azon, hogy miért van az, hogy egyesek elefántcsontból készített, díszes palotákban laknak, mások pedig nyomornegyedben élnek. Tényleg ez az örökkévalónak az akarata? Vagy mi emberek megváltoztatjuk ezt az akaratot? És a gazdagok csak azt nézik, hogy a gazdagságukat növeljék, és ezt másképpen nem tudják tenni, mint elveszik a szegénytől az, amiük van. Látta a hatalmas palotákat, és látta a viskókat. És ez bizony Mikeást megrázta, velejéig, lelkéig megrázta. Az elhívása Krisztus előtt 722-es idő előttre datálható, hiszen megemlíti az északi királyságnak, Izrael királyságának, Samáriának, vagy ahogy a héber Tanakhban találjuk, Somrónnak, az északi királyság fővárosának a nevét. Átéli a hatalmas győzelmet Ezékiás király idejében, amikor Krisztus előtt 701-ben, vagy időszámítás előtt 701-ben az asszír hadsereg megjelenik, és ez a hadsereg az elmúlt hónapokban, az azt megelőző hónapokban több mint 40 megerősített várost tett a földdel egyenlővé, és a fővezér megtartja a maga beszédét, azt mondja a királyok könyve, hogy Ezékiás királynak a lába összeütődött a remegéstől, hiszen rajta volt az a pszichés felelősség, ha megnyitja a város kapuit és megadja magát, akkor lehet, hogy épp úgy megölik, mintha nem nyitja meg, és nem tudott mit tenni, kiéheztették. Ezékiás pontosan a háború idejére elkészítette azt a föld alatti csatornarendszert, amely biztosította a fővárosnak, Jeruzsálemnek a vízellátását távoli kilométerekről. Ennek a régészeti feltárása néhány évtizeddel ezelőtt történt meg, és ma is egy talány, hogy hogy tudtak a föld felszíne alatt 6-7 méterre olyan tökéletesen két pontból elindulni, hogy tökéletesen találkoztak. Nem volt abban az időben lézer, nem voltak olyan pontos műszerek, eszközök, helymeghatározó GPS-ek, amivel ma szinte milliméterre vagy a milliméter töredéke alatt meg tudjuk határozni a helyzeteket. Több kilométer távolságból még azt is tudjuk, hogy hol találkozott a két expedíció, 20 centit tévedtek. És azt is lehet látni, hogy ahogy közelednek egymáshoz, egyre durvábbak, faragatlanak ezek a csatornafalak. Valószínűleg, hogy tudták, hogy jönnek az asszírok, ezért már nem lehetett finomítani, díszíteni, csiszolni, mívelni, és lényegében ez így maradt az utókorra. Szóval ott van Mikeás, ott van a térdét reszkető király előtt, hallja, amint Ézsaiás elmondja az Úr üzenetét, látja, amint emberek éhen halnak a fővárosba, érzi a felelősséget, és ugyanakkor bízik a mindenható Istenben, aki azt mondta, ha hűségesek lesztek hozzám, akkor senki nem foglalhatja el ezt a várost, mert én veletek vagyok. és nagy az éhség, nagy a nyomorúság, szinte a király már-már feladná, amikor Ézsaiás odalép és azt mondja, nem, legyél hűséges, holnapra ilyenkorra meglátod, hogy annyi ennivaló lesz Jeruzsálembe, hogy a búzának vagy a különböző gabonának köböljét fillérekért fogják árulni. Az emberek nevettek, különösen a vezetők. És akkor Ézsaiás ennek a vezetőnek azt mondta, te meg fogod látni, de nem fogsz enni ebből a gabonából. És nagyon jól látjuk a királyok könyvében, hogy ezek mennyire teljesednek. Szóval ott van a történelem, ott dobog a mikeási jövendőlésekben. Szinte megnyílnak a távlatok, a sorok mögött láthatjuk azokat az óriási feszültségeket, hadseregeket, éhezéseket, egymással szembeni meg nem értést, amelyeket próbál Mikeás, mint az Istennek a prófétája feloldani. És a legújabb kutatás azt mondja, hogy Mikeás a szülőhelyén a város vénei közé tartozott. És innen a zökénímek, a véneknek meg különleges feladatuk volt, senki ne gondoljon a mai kereszténységben használt presbiterosra, hiszen ezek a vének a városnak a vezetői voltak, a jogászai, a bírói voltak, a szerződéseket előttük kötötték meg. Mindazon peres ügyek, amelyek elé kerültek, ők voltak az alsó szintű bírósági képviselők, és ezeket közmegbecsülés, köztisztelet övezte ezeket az embereket. A nép választotta, ezért a nép ezekben a vénekben hihetetlenül bízott. Jeremiás 26. fejezet 18-19. Versei elmondják, hogy Ezékiás király idején a király is tudott Mikeás prófétai tevékenységéről. Háborús időszakban Mikeás elhagyta a szülőhelyét, és a fővárosba ment, és ott végezte a prófétai tevékenységét. Ott folytatta. El kell mondani azt, hogy háborús időszakban prófétának lenni nem volt egy életbiztosítás. Hiszen, ha a proféta elmondta azt, amit az Isten mondott, az rendkívül veszélyes volt a kortársak számára, mert Jeremiás és a többi proféta is bizony megkapta azt, hogy akkor te most ki mellett állsz? Az ellenség mellett, vagy pedig mellettünk, Isten választott népe mellett? Azt is el kell mondani, hogy Ézsaiástól sokkal határozottabban, és hadd használjam, nem bántó éllel és célzattal, és sokkal nyersebben mondja ki az üzenetét. Ugyanakkor egy külön érdekesség lenne Ézsaiás könyvével összevetni különböző kifejezéseket. Ézsaiás rendkívül erős hatással van Mikeásra. Ézsaiás formája, alakítja, finomítja ennek az erős egyéniségű embernek, ennek az erős kifejezéseket használó embernek a mondatait. És az ézsaiási gondolkodást itt-ott erősen felfedezhetjük Mikeás könyvében. Tehát Mikeás nem tudta, és ez helyes is volt, nem tudta magát függetleníteni a kor, vagy talán minden idők egyik legnagyobb prófétai egyéniségétől, Ézsaiástól. Ugyanakkor az is látszik, hogy Ézsaiás a királyi udvarban forog. Ézsaiás naponta bejárhatott a királyhoz. Előkelő származása miatt, köztiszteletben álló tevékenysége miatt, és azért nehogy úgy gondoljuk, hogy ha volt egy egyszerű proféta, akkor ő besétálhatott a királyhoz az ókorban, és elmondhatta a proféciáját. Nem, a proféta azt elmondhatta az utcán, vagy elmondhatta a templomudvarban, vagy a kapubejáratnál. Ez valószínűleg, hogy nagyon hamar elterjedt a király fülébe, de a király elé csak akkor mehetett a proféta, ha a király megengedte és hivatta. kivételek vannak. De ezek a kivételek azt jelenti, hogy akkor a prófétának már akkora reputációja volt Izraelben, hogy megtehette, hogy hívás nélkül elmegy, és a proféciáját elmondja a királynak. Egy biztos, nem érdekli a gazdag uraknak a mindennapjai, nem érdekli őt a király politikája, nem folyik bele a mindennapok kesze, kusza és bonyolult világába. Szóval nekem azt tetszik Mikásba, hogy ő maradt ugyanaz az egyszerű ember Jeruzsálemben is, mint aki volt Móresetben. Nem akart mássá válni. És úgy gondolom, hogy ez a mai ember számára intő, figyelmeztető jel. Mert nagyon sokszor elfelejtjük, hogy honnan jöttünk. Mikás nem felejtette el, honnan jött, honnan származik. Néhány dolgot mondjunk el Mikás könyvének a felépítéséről és a tartalmáról. Mikás könyve 4 részre osztható. Mind a 4 részben találunk az ítéletre és az üdvösségre utaló kifejezéseket, mondásokat. Tehát nem igaz az, hogy Mikás csak az ítéletről beszél. Nem igaz az, hogy a proféták csak az ítéletről beszélnek. Mert a profétáknál megjelenik a fogság előtti időszakban is az üdvösség gondolata. Az is igaz, hogy az ítélet és az üdvösségnek megfelelően különböző típusú szövegekkel találkozunk. Ezek a szövegek eltérő műfajt képviselnek Mikás proféta könyvében. Még egy érdekességet hadd mondjunk el a könyv szerkezetével kapcsolatban, az úgynevezett kiasztikus szerkesztés látható. Ez a kiasztikus szerkesztés arról szól, hogy van A, B, C, és ezeknek megfelelően A vesző, B vesző és C vesző. Olyan, mintha egy ilyen nagy kíbetűt gondolnánk el, és minden kezdőnek, minden befejezőnek van egy középpontja, és a lényeg a könyv közepében található meg. Talán nem árulok el újdonságot, ha Dániel kiasztikus szerkezetének analógiájára utalnánk ezekben a gondolatokban. Az első 3 fejezetben találunk Somronra, Samáriára vonatkozó kifejezéseket. Samária Észak-Izraelnek, illetve az Északi Királyságnak, Izraelnek a fővárosa. És természetesen nem csupán Samária ellen, hanem Júda, Jeruzsálem ellen is mond proféciákat. A 4.-5. fejezetben az eljövendő üdvösségről szól, Sion üdvösségéről. Nagyon szép, nagyon megkapó gondolatokkal találkozunk. A 6. fejezettől a 7. fejezet 8. verséig pedig ismét fenyegető orákulumokat, profétai jövendöléseket találunk, és végül a 7. fejezet 8. versétől a 20. verséig ismételten az eljövendő üdvösséget csillantja fel, a messiási országot csillantja fel. Mi azért tartjuk keresztények fontosnak Mikás könyvét, mert ebben van az 5. fejezet 2. versében egy nagyon érdekes mondat, amelyet az Új Szövetség többször előhoz az evangéliumokban, amikor Heródes a napkeleti bölcseket fogadja, és ezek a napkeleti bölcsek beszélnek egy új király születéséről, és Heródes is hivatja a bölcseket és az írástudókat, és megkérdezi tőlük, hogy hát a messiás az hol fog megszületni? És ezek a bölcsek azt mondják Heródesnek, hogy Mikás könyve 5. fejezet 2. versét idézik be, amelyik így szól, de te Efratának Betleheme, bár kicsiny vagy Júda ezrei között, belőled származik nékem, aki uralkodó az Izraelen, akinek származása elejétől fogva, öröktől fogva van. Az Új Szövetségben ezért Mikeás könyve, különösen az evangéliumokban, a szinoptikus evangéliumokban, Máté, Márk és Lukács evangéliumában rendkívül fontos kapocs az Ószövetséghez és a megszületett názáreti Jézusra vonatkozólag. Néhány dolgot még mondjunk el Mikeás könyvéről, és annyit, hogy Krisztus előtt 734-ben kezdi meg prófétai tevékenységét és működését a próféta. Korábban említett Ezékiás királysága, asszír háborúja pedig 701-ben történt, természetesen ez mind Krisztus előtt, időszámítás előtt értendő. Ez annyit tudunk így, hogy prófétai tevékenysége legkevesebb 34 esztendőt átölelnek. Ez azt jelenti, hogy volt kellő ideje, volt kellő perspektívája, volt kellő tapasztalata ahhoz, hogy lássa egy generáción, vagy akár több generáción keresztül, másfél generáción keresztül, hogy az emberek gondolkodása mennyiben változik, és mennyiben nem változik. A legújabb kutatásban néhányan bizonyos szakaszokat elvitatnak a prófétától, és azt mondják, hogy nem Mikeás tollából származik. Amúgy Mikeás könyve 7 fejezetből áll. Valószínűleg a saját korának a nyomait és érzelmi világát hordozzák ezek a fejezetek, amelynek szerzőségét hosszú ideig Mikeásnak tulajdonították, maga a zsidóság legkiválóbb rabbiai is soha nem kérdőjelezték meg Mikeás szerzőségét, hát akkor miért tennénk mi? Fogadjuk el Mikeás szerzőségét. Még néhány példát talán el tudnánk mondani. A könyv üzenete egy Istennek tetsző áldozat, amely a 6. fejezet 8. versében csúcsosodik ki, amelyik így szól. Megjelentette néked, ó ember, mi légyen a jó, és mit kíván az Úr te tőled? Csak azt, hogy igazságot cselekedjél, szeressed az irgalmasságot, és hogy alázatosan járj a te Isteneddel. Ha jól megnézzük, akkor majdnem ebben a követelményben háttérbe szorulnak a vallásos kívánalmak, és inkább szociális téren próbálja ő az igazságot megfogalmazni. Természetesen nem arról van szó, hogy ő azokat az alapvető értékeket, amit a dekalógusban, amit a Tórában olvastak, megtartottak, hogy ő azokat kétségbe vonta volna. De azt mondta, hogy mindezeken a vallásos ismereteken felül az a jó és az a mindenható Isten kívánalma, hogy azt az igazságot cselekedjük, hogy szeressük az irgalmasságot, és alázatosan járjunk az Istennel. Az irgalmasság pedig ma is egy olyan jellemtulajdonság, amely kiveszőben van a keresztény és művelt Európából, kiveszőben van mindenkiből. Jó, ha odafordulunk Mikeás könyve felé, és talán azokat a kenetes vallásosságokat, amelyeket talán elsajátítottunk, azokat háttérbe kellene egy kicsit engedni, és azokat az igazi értékeket kellene megvalósítani, amelyet az Úr, az örökkévaló Isten kíván tőlünk. Az irgalmasságot mellett nagyon fontos az alázatosság. Azt tudom mondani, hogy az én generációmban én nem nagyon ismerek alázatos embert, pedig elég sok embert ismerek. Az elődeim, a szüleimnek a generációjában ismerek nagyon sok vallásos, alázatos embert. A mai világban ez az értékrend átalakulóban van, igazából nincs reputációja, nincs társadalmi tisztelete. És ettől függetlenül, ha a társadalom, amiben élünk, elfogadja vagy nem, ettől függetlenül jó, ha oda koncentrálunk, hogy a mindenható Isten az alázatos embereket szereti. És az alázatosság az nem egy pillanat műve, az nem egy pontszerű dolog az életünkben, hanem az alázatosság az egy Istennel való járásnak a következménye. Mert az ókori ember úgy gondolta, hogy az Istennel az ember egy úton jár. És ezt az utat nem néhány száz méterig tesszük meg, nem is csak a hét végén, amikor elmegyünk a templomba, vagy a gyülekezetbe, vagy a zsinagógába, hanem egy életúton, születésünktől, attól a pillanattól, hogy megismertük az Istent, egészen addig, amíg az őseinkhez meg nem térünk. És ezekkel a gondolatokkal szeretném befejezni, mert azt mondja még egy másik helyen, mert Sionból jő ki a törvény, és az Úr beszéde Jeruzsálemből. Mikeás igenis fontosnak tartotta a Tórát, a törvényt, amely az emberi együttélés, az akkori világ igazságosságának az alapját jelentette. És ez a törvény, ez a Tóra, ez ma is lényegében szellemiségéből, törvényességéből következik. És minden törvény alapja a 10 parancsolat és a dekalógus. És még egy gondolatot szeretnék felolvasni. A 7. fejezet vagy a könyvnek a végén található, amikor azt mondja, kicsoda olyan Isten, mint te, aki megbocsátja a bűnt, és elengedi öröksége maradékának vétkét. Nem tartja meg haragját örökké, mert gyönyörködik az irgalmasságban. Azt kell mondanom, hogy Mikeás igazán megható, igazán meleg, bensőséges szavakkal írja le az Istent. Mert azt mondja, hogy kicsoda olyan, mint te, Istenünk, aki képes vagy megbocsátani a bűnt. És Mikeás reálisan látja azt, hogy az Isten népe között sajnos van bűn. Mert a bűn a hétköznapi élet harcai között alakul ki. A kenyérszerzés között, a szegénység és gazdagság között. Mert valahol mind az ember a munka hétköznapjai során a bűnnel áll valamilyen kompromisszumos kapcsolatba. És azt mondja, hogy elengedi öröksége maradékának a vétkét. Mikeás nem volt partikuláris gondolkodó, nem olyan volt, mint Jónás. Isten népét egységesnek látta, északot és délt. Lehet, hogy politikailag ez el volt választva. Külön hadsereg, külön főváros, külön király, külön papok, külön szentélyek, külön szent helyek, de a mindenható Istennél ez nem így volt. És azt mondja, nem tartja meg haragját örökké, mert gyönyörködik az irgalmasságban. Azt kívánom minden kedves hallgatónak és jelenlevőnek, vagy ha megtapasztalnánk a hétköznapjainkban, hogy milyen csodálatos az Isten jelleme, milyen csodálatos az ő bűnbocsátó jelleme. Ehhez kívánok mindenkinek sok tapasztalatot. Köszönöm szépen a figyelmet, Isten áldja önöket, viszont látásra, viszont hallásra.
0: A Bibliai Szabad Egyetem előadását hallották Budapest Terézvárosból.

0: mit is jelent. Kedves hallgatóink, töprengjünk el egy-egy fogalom szellemi, érzelmi holdudvarának gazdag jelentéskörén. A többféle közelítés során mélyülhet önismeretünk, empátiakészségünk, tágulhat látókörünk. Kérjük, tartsanak velünk!
1: Álhatatosság. A szilárd akarat hatalom, de csak akkor, ha egyszer mind józan is, és a lehetőségek körében maradva erejét legyőzhetetlen akadályok ellen nem fecsérli el. Báró Eötvös József. Nem minden nap használt szó az álhatatosság. Lassan értelmező szótár kell jelentésének megfejtéséhez. Kifogyott, eltűnt, ritkán lehet találkozni vele. Ma fölgyorsult a tempó, minden mozgásban van. Ha nem megy, hagyd ott, dobd el, vegyél másikat, ne törődj vele, válj el tőle. Egyszer használatos világban rohanunk. Nem divat, sem a kitartás, sem az álhatatosság, sem az életen át tartó hűség. Milyen odaadóan esengett még Csokonai Vitéz Mihály. Nekem addig vígan élni nem lehet, ha szinte kívülről mutatom is más előtt, de szívem belülről csak az én Juliskámnak szívével vidulhat meg. Légy, kincsecském, mindvégig álhatatos, én szavamnak uralészek. Köszönt téged ezer csókkal, a te hív vitézed. Korunkban az ókori mondás, varietas delectat, sed stabilitas beatificat, a változatosság gyönyörködtet, de az állandóság tesz boldoggá, csonkítottan, s ezáltal ellenkező jelentéssel vált jelszóvá, a változatosság gyönyörködtet. Holott a fontos életterületeken alapvető, ma is érvényes Jackson aforizmája, a különbség a sikeres és sikertelen ember között nem feltétlenül a tehetség, hanem a kitartás. Szerencsére azért még a fogalom szinonimái élnek szóhasználatunkban, ha akadnak is már kiveszőfélben lévők. Áldozatos, elhivatott, elkötelezett, elszánt, eltökélt, ernyedetlen, fáradatlan, fáradhatatlan, hajthatatlan, kitartó, lankadatlan, megállíthatatlan, rendületlen, rendíthetetlen, szilárd, szívós, szüntelen, tántoríthatatlan, tartós, töretlen. Velünk él Vörösmarty szózatának lélekteli fölhívása. Hazádnak rendületlenül légy híve, ó magyar, bölcsőd az, s majdan sírod is, mely ápol, s eltakar. Arany János is hevülten szól nemzetéhez. Hallottad a szót, rendületlenül, midőn fölzengi miriád ajak. Ó, értsd is a szót, és könnyelmű szájon merő szokássá szent imád ne váljon. A mi értékzavaros korunkban lehetne követendő ideál az álhatatos személy, aki következetesen ragaszkodik ahhoz, amiről meggyőződött, hogy az jó. A nehézségek, a kudarcok nem tántorítják, nem rendítik meg, kitart társa mellett. Életelvét meggyőződéssel követi, tudatos abban, hogy a patak és a szikla összecsapásából mindig a patak kerül ki győztesen, nem az ereje, hanem a kitartása miatt. Az álhatatosság nélkülözhetetlen a személyiség egészséges testi-lelki fejlődésében, az emberi kapcsolatok minden szintjén és területén, de a tanulásban, a kiművelt elme és lélek birtoklásában, a komoly tudományos munkában, a sportban, a játék különféle formáiban egyaránt. A rendíthetetlenség képessé teszi az embert arra, hogy értelmes célért, jóért, igazért megfontoltan kellő ideig tevékenykedjen, illetve a szükséges áldozatot meghozza, vállalva akár szenvedést is. Az álhatatosság egyrészt azt jelenti, hogy megküzdünk az elkerülhetetlen kudarcokkal, hogy ne tántorodjunk el céljainktól, vállalt feladatunktól, hanem megtorpanás nélkül törekedjünk megvalósítására. A példabeszédek 24. rész 16. verse megállapítja, ha hétszer elesik is az igaz, ugyan fölkél. Sokan önpusztító módon reagálnak, ha kudarc éri őket. Önsajnálkozásba kezdenek, mindenkit hibáztatnak, elkeserednek és feladják. Elfelejtjük, hogy oka van annak, hogy megpróbáltatások érnek minket, és hogy bizonyos szempontból értékesek is a viszontagságok. Általuk bölcsebbek leszünk, és fölkészültebbek. Érdemes fontolóra vennünk az ismeretlen szerző gondolatait. Ha elromlik minden, mint megesik néha, ha utad csak hegyre föl vezet a célba, ha kevés, mit kapsz, de sokkal tartozol, pihenj, ha kell, de soha ne add fel. Számos hiba épp azért történik, mert feladtuk, s nem tartottunk ki végig. Ne add fel hát. Ha lassan is haladsz, a siker talán már csupán egy arasz. Küzdj hát tovább, ha ér sok csapás, ha húz még az ág is, harcolj tovább. Mi segíthet el nem lankadnunk? Az első lépés az érdemleges és elérhető célok kitűzése. Dölcsen tesszük, ha időről időre átértékeljük célkitűzéseinket, és megkérdezzük magunktól, merre tartunk, és milyen kiigazításokra lehet szükségünk. Az ihletett példabeszéd így hangzik, és így buzdít. A te szemeid előre nézzenek, s minden te útjaid álhatatosak legyenek. Példabeszédek 4. rész, 25-26. vers. Fontos lépés az is, hogy tisztán lássuk az ok-okozati összefüggéseket életünkben. Tudatában kell lennünk, hogy ha szeretnénk elérni valamit, akkor meg kell tennünk minden tőlük telhetőt. Eközben elemezzük a helyzetet, keressük meg, hol volt a hiba, azután pedig igazítsuk ki azt, vagy erősítsük meg a gyönge pontokat. kölcsei bölcsen figyelmezteti unokaöccsét a Parainézisben. Álhatatosság és makacság úgy állanak egymás ellen, mint bátorság és vakmerőség. Makacság és értelmetlenség együtt járó dolgok. E két utolsó gyakran hamis szégyennel van egybekötve. Mondásunkat vagy tettünket félbenhagyás által hibásnak ismerni nem akarjuk. De ha öntudatunk s maga a dolog kiált, mit használ ellenkezőt kiáltoznunk? Az álhatatost még süllyedésében is önérzés boldogítja, a makacs szívet pedig késő, sikertelen megbánás vérezi. A megfontolást jól szemlélteti a közismert ezópuszi mese a teknősről és a nyúlról. Bár a teknős sokkal lassúbb volt, mint a nyúl, mégis ő nyerte meg a versenyt. Hogy miért? Mert egyenletesen, fegyelmezetten haladt előre. Nem adta föl, hanem reálisan átgondolva olyan sebességet választott, amelyet tartani tudott. Azután pedig ragaszkodott ahhoz, míg be nem ért a célba. A folyamatos előrehaladás állandó ösztönzést jelent. Többször utaltunk már a Bibliára, hiszen a hívő emberek ismerhetik mélyen az álhatatosságot. Vallásukban odaadóak maradnak Istenhez, ezáltal lehet részük a kegyelemben megmaradás. Jézus azt mondja, aki mindvégig álhatatos marad, az üdvözül. Máté 24:13. Azt is jelenti, hogy a próbák ellenére eltökélten tartunk előre, szívósak vagyunk és nem adjuk föl, hiszen az álhatatosság a bátorság rész erénye is, mellyel az ember kitart az erények gyakorlásában. Isten szava így buzdít. Állandóan zörgessetek, és megnyittatik néktek. Máté 7:7. Legyetek álhatatosak a hitben. Korintusi első levél 16:13. És ragaszkodjatok a jóhoz. Róma 12:9. Jézus pedig így nyilatkoztatja ki az álhatatosság lényegét és célját. Ha teljesítitek parancsaimat, megmaradtok az én szeretetemben. Amint én is megtartottam atyám parancsait, és megmaradok az ő szeretetében. János 15:10-től. Isten minden próbatételt azért enged meg, hogy növelje bennünk a hitet, erősítse a reményt, jóságban tántoríthatatlanná tegyen, tökéletesítse a szeretetet.

Kedves hallgatóink, Sümeginé Tóth Piroska gondolat szőttesét hallották. A költészet hangján.

Reményik Sándor, ó, ne vedd vissza még. Uram, tudom, nem tarthat ez soká így. A lépteim s a lelkem szabadsága, ez a jó belső bizonyosság. Nem nőhetnek, uram, égig a fák, a tiszta szívnek ez a könnyű kéje. Úgy félek, uram, visszaélek véle. Pedig ez, uram, mind-mind a tied, s amikor akarod, visszaveszed. Ó, ne vedd vissza még. Olyan jó ez az édes könnyűség. Nem csak hangulat vagy dal terem benne, mintha valami sokkal mélyebb lenne. Uram, a szemem úgy pihen ma máson, hogy magam elfelejtve neved áldom. Áldom szent neved magam elfelejtve. Én, a szeretet nagy szám kivetettje. Aki csak kaptam, kaptam egyre másra, s nem volt szívem az ajándékozásra. Most, látod, gondoskodva néha, félve, meg-megállok más lélek közelébe, s nyugtatom kezem símogatón, áldón, segítőn is tán, testvéren, baráton, csüggett virágon, drága kisleányon. Ó, uram, őriz szívem tisztaságát, bölcs békességét, mély bizonyosságát. Ne haragudj, ha szolgálni szeretnék, ösvényeiden messze földre mennék. Bocsásd meg, jóra rest nyomorúságom, minden nyomasztó, gyötrő régi vétkét. Ó, uram, minden mál könnyűségem, nyílt szemem, szívem, ajándékot képpen veszem, s köszönöm. Minden a tied, s amikor akarod, visszaveszed. Uram, tudom, nem tarthat ez soká így. Te jó vagy, de a végzetem irigy. Jaj, könyörülj minden szeretteimen. Most, mikor övék, övék a szívem, s mindinkább övék, nem a magamé. Ne ragadd el tőlem más felé. Ne ragadd el őket, én Istenem, mert félek. S miattuk a félelem. A járványoknak, uram, vessél gátat, most veszítsek el annyi megtaláltat, vagy most pusztuljak, most veszek el én most, mikor végre több vagyok, mint én. Tudom, uram, nem tarthat ez soká így. Te jó vagy, de a végzetem irigy. Uram, miként a felszabadult város régi sötét hatalmakkal határos, úgy kinyílt szeme, kinyílt szívem is, a nagy változás káprázatnak véli, holt káprázatnak, mely tűnős, hamis. Szemem a szörnyű közelséget méri, pár lépés csak, és ismét idegenség, sötét kényszer és üvöltöző ínség. Ó, uram, ez a drága ősi város, mint én, sötét hatalmakkal határos, s úgy nézek végzetemre, mint a szabad város tekint holdfényben úszó éjszakánkon, mintha lidérc ülne a boldogságon, maga fölé, a feleki tetőre, maga fölé, a fekete tetőre, fekete tetőn, idegen szuronyra, fekete tetőn, ellenséges őrre.

0: Ír összeállításunk következik.
1: Magyarországi Metodista Egyház. Április 30-án Szegeden zajlott az idei utolsó körzeti konferencia, ahol Szuhánszky Tamás lelkész látta vendégül Kaled László leköszönő és Kovács Zoltán Mihály új szuperintendenseket. A 11 körzetet az elmúlt hónapokban együtt látogatta végig a két szuperintendens az átadás átvétel jegyében. Az új szuperintendens ünnepélyes beiktató istentiszteletet tegnap volt, május 10-én a Kiszteli utca alatti Budapesti Metodista Egyház központban. Tehát a Metodista Egyház magyarországi vezetője mostantól Kovács Zoltán Mihály lesz. Az ökumené nem a pulpituson jön létre. A Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa, Missziói és Evangelizációs Bizottsága idén június 22 és 26 között az Egyház jövője a jövő egyháza témában rendezi meg Réfülöpön az Ökumenikus Lelkészi és Munkatársi Missziói Konferenciát. A jelentkezési határidőt meghosszabbították egészen június 9-ig. Fischl Vilmos főtitkár szerint a rendezvény mára a lelkipásztorok és egyházi munkatársak egyik legfontosabb találkozási pontjává vált. Az Ökumenikus Tanács ökumenikus ernyőszervezet, amely különböző keresztény felekezeteket fog össze Magyarországon. A cél az, hogy erősítsék közöttük az egységet, segítsék az egyházak együttműködését, és közösen képviseljék a keresztény értékeket a társadalomban. Emellett számos ökumenikus programot szerveznek, és fórumot teremtenek a közös gondolkodásra. A szervezet 1943-ban jött létre, ma 11 tagegyházzal működik.

0: Reformátusok, evangélikusok, baptisták, metodisták és ortodoxok egyaránt részt vesznek benne. Emellett több együttműködő szervezet is kapcsolódik a munkához. A katolikus egyház nem tagja a tanácsnak, de számos területen együttműködnek, például az ökumenikus imahét megszervezésében. Gyermekmisszió szolgálat. A gyermekmisszió szolgálat pályázatot hirdet a baptista gyülekezetek 6 és 14 éves korosztályú gyermekek irányába végzett evangelizációs célú törekvéseinek támogatására. Abban szeretnénk támogatni benneteket, hogy betöltsük Krisztus parancsát, minden hívő elhívását, tegyetek tanítvánnyá minden népet, fogalmazzák felhívásukban. A pályázati anyag beadásának határideje május 31. Ismerd meg őt és kövesd! Tábort szerveznek az Esztergom Budapesti Főegyházmegye fiataljai számára. Mindnyájan egy szívvel, mottóval szervez tábort az Esztergom Budapesti Főegyházmegye augusztus 11-e és 15-e között Bodajkon, amelyre a 8. osztályostól az idén érettségiző korosztályig várják a résztvevőket. Jelentkezni május végéig lehet. Az ötnapos tábor különleges a maga nemében, úgy a tematikáját, mint a programokat, az előadókat és a szervezőket tekintve is. 3 altáborra osztják majd a résztvevőket, ezáltal mindenki a saját korosztályának megfelelően tud majd kapcsolódni a programokhoz, beszélgetésekhez. Az altáboroknak külön papjuk és egy szerzetesük lesz, akik rendelkezésre állnak, ha egy táborozó mélyebb beszélgetésre vágyna. Az időjárásról. Kellemesen meleg az idő. Hétfőn a felhők mellett sok a napsütés, és elszórtan mehetnek esők is. A déli szél mellett 21-26 fok várható. Kedden napközben csökken a felhőzet, többfelé eshet eső, északnyugatra fordul a szél, és 16-21 fok várható.
1: Híreinket hallották.

0: Merengő. Gondolat a mai napra.
1: Egy kis fizika. A forró vas, annak ellenére, hogy tompa, mélyebben hatol a fába, mint a hideg acél, mely éles. A szeretet is mélyebbre hatol az igazságba, mint a puszta elmélet, vagy a rideg tudomány. Spurgeon.

0: célok.
1: Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők. Aki én bennem marad, és én ő benne, az terem sok gyümölcsöt, mert nélkülem semmit sem tudtok cselekedni. János evangéliuma, 15. fejezet, 5. vers.

éjfélt ütött az óra. Az emberek újjongtak, ölelkeztek. Szilvi arcán azonban nem volt őszinte a mosoly. Az elmúlt időszakra gondolt. Szörnyű év volt. Ideje java részét a szobájában kellett töltenie, büntetésből nem használhatta a telefonját, nem nézhetett tévét, nem mehetett szórakozni a barátaival sem. Úgy összeveszett édesanyjával, hogy végül édesapja azzal fenyegette meg, hogy bentlakásos iskolába küldi. Szilvi azért is gyötrődött, mert valahol a lelke mélyén tudta, hogy mindenért ő a hibás. A problémát saját csökönyössége okozta. Azt hajtogatta, hogy ő bizony, ő meg akarja látni, hogy milyen, amikor hibázik az ember. És hibázott. Tévedései megsebezték. Ezért hát az új év első óráiban eldöntötte, hogy még azelőtt hallgatni fog a szüleire, mielőtt elmondanák, hogy mit is várnak el tőle. Lehúnyt szemmel teljesítette fogadalmát. Amikor kinyitotta a szemét, elmosolyodott, mert érezte, hogy minden jóra fordul. De nem így történt.

ha a szép gondolatok és célkitűzések elégnek bizonyulnának ahhoz, hogy jó emberekké váljunk, akkor ez lenne maga a földi paradicsom. Vagy legalábbis nem léteznének viták, és senkinek sem kellene rágnia a körmét mérgében. Viszont Jézus azért jött el a földünkre, mert mindenkinek be akarta mutatni azt, hogy nem az emberi ígéretek változtatnak meg bennünket, hanem egy isteni személy, Jézus. Csak általa, valamint azáltal, amit ő tett értünk, növekedhetünk lelkileg. Miért mondta Jézus önmagáról, hogy ő a szőlőtő? Íme egy kis növénytermesztési lecke. A gyümölcs nem a boltban terem. A gyümölcs a növények termése. Minden egy szőlőtővel, egy facsemetével vagy egy cserjebokorral kezdődik.

0: Krisztus azt mondta, hogy ő az igazi szőlőtő, és mi vagyunk a szőlővesszők. Ha szeretnénk gyümölcsöt teremni, tehát lelkileg növekedni, akkor ő benne kell lakoznunk, vagy maradnunk, ami azt jelenti, hogy hozzá kell kapcsolódnunk. Nem terem gyümölcs azon a szőlővesszőn, amely nincs kapcsolatban a szőlőtővel. Következésképpen emberi ígéreteink, amelyek nem az ő erejéből táplálkoznak, semmit sem érnek. Úgy is áthágjuk őket. Ha saját erőből, vagyis Krisztus segítsége nélkül próbálunk jónak lenni, sehová sem jutunk. El fogunk fáradni. Fontos, hogy bízzunk Istenben, és azon ígéretében, hogy ha mellette maradunk, megbocsátja bűneinket, bennünk él, tanít és bátorít.
1: Közreműködött Balázs László.

0: kincseink.
1: Nagyon sok szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat. Archívumunk kincseiből ma néhai Zimányi József lelkipásztor ige hirdetését osztjuk meg kedves hallgatóinkkal. Ebből megtudhatjuk, hogy mit jelent az, ha az Úr eljegyez magának.
2: Ez Isten igéje, a próféta Hóseás nem a maga nevébe beszél, nem a saját eljegyzéséről beszél, hanem arról, hogy Isten az ő népét, Izraelt, benne mindenkit egyenként el akar magának jegyezni. Pál apostol azt írja egyik levelében, hogy a gyülekezetnek, hogy szeretnélek titeket, mint szeplőtelen szüzeket odaállítani a vőlegény Krisztus elé. Pál használja ezt a kifejezést, hogy az Úr Jézus a vőlegény, az egyház, a hívők közössége, meg a mennyasszony. És a kölcsönös szeretetnek meg kell lenni. Az eljegyzés ez a vőlegénynek a feladata, nem a mennyasszony jegyzi el. Sokan így vannak, hogy saját magukat kinevezik kereszténynek, én hívő vagyok, én istenfélő vagyok, nekem van hitem, az Isten ilyen jót tett velem, annyiszor megmentett, ilyenkor a mennyasszony akarja eljegyezni a vőlegényt. Nem jó ez. A vőlegénynek kell eljegyezni. Ennek felülről kell indulni. Nem úgy van, hogy én kijelentem, mondom, így születtem, megkereszteltek, ebben nevelkedtem, valaki emlegeti, hogy melyik őse pap volt, meg ki volt, akkor a mennyasszony akar eljegyezni egy vőlegényt. Nem. Fordítva. Ennek felülről kell jönni. Isten az, aki Izrael kihozta Egyiptomból, Isten küldte Mózest, Isten vezette át a tengeren, Isten mentette ki Egyiptomból, Isten vezette a pusztába, Isten keze vitte be az ígéret földjére Kánaánba. Isten a cselekvő, ő, aki az eljegyzést végzi. És ez nem csak egyszerűen a szeretetnek a közlése, egy eljegyzés nem csak azt jelenti, hogy tetszik nekem az a lány, még nem is azt jelenti, hogy szeretem, ez nagyon kevés, az egy elkötelezés. Az eljegyzés egy elkötelezés. Amikor Isten így szól, hogy eljegyezlek magamnak, ez azt jelenti, hogy az életét össze akarja velünk kötni. Itt az Úr Jézus nevében hangzik el, Krisztusra vonatkozik, azért jött a földre, emberi testben, hogy a szeretetével meghódítson, és a maga számára lefoglaljon, lepecsételjen. Azt jelenti, hogy egymáshoz tartozunk. Mindenkinek tudni kell, aki itt van, hogy én Krisztus jegyese vagyok, én őhozzá tartozom. Nem az egyháznak vagyunk eljegyezve, tagjai vagyunk, hanem Krisztusnak vagyunk eljegyezve. Mi reformátusok vagyunk, azok is maradunk, és mennél inkább köt minket a kapcsolatunk Krisztushoz, annál többet tudunk használni a református egyháznak. De nem az egyház jegyzettel. Eljegyzél engem kegyelme pecsétjével, a kereszt vizével, kicsoda? Nem az egyház, Krisztus. Eljegyezlek magamnak. És ez jó lenne tudni, hogy én nem a magamé vagyok. A Heidelbergi Kártyének az első kérdése az, hogy mi neked egyetlen egy vigasztalásod. És a válasz az, hogy életemben és halálomban nem a magamé, hanem az én drága megváltomnak tulajdona vagyok, aki engem drága vérével megváltott úgy, hogy egyetlen hajszál fejemről le nem esett, uramnak tudta lehető. Ezt már lefektették a reformátor atyák. Nem a magamé vagyok. Sokszor elfelejtjük ezt. Ha én azt mondom, az egyházé vagyok, akkor én megbántottam Krisztust. Én a családomé vagyok, én a munkáé vagyok, én a hazámé vagyok. Nem, én Krisztusé vagyok. És így vagyok áldás az országban, a családban, ahol vagyok mindenütt. Ezt nagyon meg kell gondolni, ki én vagyok igazán. Az eljegyzést követi az esküvő, és ez jelenti, hogy a mennyasszony a nevét megváltoztatja. És amikor valakit az Úr Jézus lefoglal, kap egy nevet, és pedig keresztjén, akkor lesz igazán keresztjén. Ez azt jelenti, hogy Krisztusi. Már magyaráztam, hogy a keresztjén szó a szláv kresztjánból azt jelenti, hogy olyan, mint Krisztus, Krisztusi. Ha valaki azt mondja, hogy én keresztjén vagyok, azt jelenti, hogy olyan vagyok, mint Krisztus, hasonló hozzá, olyan szeretnék lenni. Ezt meg kell gondolni, ha valaki tényleg Krisztusnak jegyzi el magát, és engedi magát lefoglalni, lepecsételni, hogy hasonlítani kell hozzá. És ez nem egy ideiglenes szerződés, mert ő soha nem akarja felbontani. Eljegyeznek magamnak nem egy időre, hanem örökre. Miből áll az eljegyzés? Össze van kötve ajándékkal. Nem tudom most a földön, hogy van, én már nagyon régen voltam vőlegén, vagy lettem, de olyan szegények voltunk, alig írtuk megvenni a jegygyűrűt. Más ajándék nem volt, mint a jegygyűrűt odaadtuk. Még pénzt is kellett kölcsön kérni, meg tudjuk venni a jegygyűrűt. De így volt régen, és talán most is így van, hogy adnak jegyajándékot. A vőlegény szokott adni még egy gyűrűt hozzá. Nem tudom, mennyasszony, hogy mit szokott adni, ebben nem vagyok jártas, de Isten arra a régi emberi szokásra hivatkozik, hogy jobban értse a népe, azt mondja, hogy ajándékkal jegyezlek el. Na milyen ajándék? Kezdődik a nehezével. Az igazság és a törvény. Ez, amit sokan már nem vállalnak. Nem is lesz belőle semmi. Nem lesz komoly kapcsolat, a szív nem lesz az Úré. Az igazságot és törvényt azt nem. Mit jelent, hogy igazság és törvény? azt jelenti, hogy az emberi testben megjelent Isten fia, Krisztus élete, meg az én életem nagyon messze van egymástól. Mennél jobban megismerem az Úr Jézus, mint embert, ahogy mint ember élt, annál jobban látom, hogy milyen messze vagyok attól a példától, attól az úttól. Ítélet alá kerülök. Az Úr Jézus szentsége, tisztasága, alázata, töredelmes szenvedése, jósága, az megítél, mert én nem ilyen vagyok. Egész más a természetem. Pontosan az ellenkezője. Azt mondja a Biblia, hogy önmagát megüresítette, szolgai formát vett fel. Ő gazdag lévén szegényé lett, hogy mi az ő szegénysége által meggazdagodjunk. Nem a mi természetünk. Mi szeretünk kapni, addig csak vigyázva. Jön az, tehát az ítélet és a törvény. Ez azt jelenti, testvére, ha valaki Krisztusnak akarja magát adni, vállalni kell, hogy az Isten törvénye kötelező rá. Ha valaki külföldre megy, ha én Hollandiába jártam, Svájcba, ott nem a magyar törvények voltak érvényesek, hanem a holland vagy a svájci. Ilyen mondtam, én a magyar állampolgár vagyok. De be kellett tartanom a holland vagy a svájci törvényeket. De aki egyszer Krisztusé lesz, be kell tartani azokat a törvényeket. A Zsoltárok könyve jövendől az Úr Jézusról, 1000 évvel Jézus születése előtt, és akkor a Szentlélek mondja, mint egy Krisztus nevében előre mondja a szép jövendőlést, hogy itt vagyok, ó Isten, hogy teljesítsem a te akaratodat. Már megjövendülték, milyen lesz Krisztus. Törvényem, keblem, közepette van. Ebben találom örömöt, hogy teljesítsem akaratodat. Törvényem, keblem, közepette van. Ez Krisztusról szól. És ahogy valakinek a szívében az Úr Jézus nagyobb erőt kap, hatalmasabb lett, mindinkább ez a törvény kerül felülre. Itt vagyok, ó Isten, hogy teljesítsem akaratodat. Jézusnak nem volt saját órája, saját menetrendje. Mindig fölfele figyel. Itt vagyok, ó Isten, hogy teljesítsem a te akaratodat. És ezt mondta a Getsemáné kertjébe is. Na most itt állunk, hogy nem tudom az Isten akaratát teljesíteni, nem tudom. Egész 74 éves életem elbűnt, hogy nem tudom. De kötelező rám, de nem tudom. Isten talált egy megoldást, mert ő Isten. Teremt az emberben egy új embert. Erre mondta Jézus, szükség nektek újonnan születnetek. Enélkül senki nem megy be Isten országába. Születik bennem egy új ember, egy másik. Pál nevezte, ó ember, új ember. Testi ember, lelki ember. Születik bennem egy új ember, egy új élet, amelyik az Isten törvényébe gyönyörködik. Azt szereti. Ha ezt hagyom erősödni, akkor a másik, az ellenállás gyengül. De ha folyton változtatom, hol ennek engedek, hol annak, az nagyon nyomorult élet. Tele van gyötrelemmel és szenvedéssel. Az a jó, ha mindig ennek a belső lelkinek engedek. A Pál azt hitt a Korintusba, pedig erős gyülekezet volt. Még mindig testiek vagytok. Mennyi vitatkozás, perlekedés, veszekedés, botrányos dolgok voltak. Még testiek vagytok. Volt már bennük egy lelki, de a testének több erőt adtak. Megszégyenültek. Előfordult, hogy valaki a saját mostoha anyját vette feleségül. Meghalt az apja, felvette az apja volt feleségét. Ilyen is volt. Nagyon megbotránkoztak és megütköztek ezen, és a pogányok csúfolták a keresztényeket. A gyülekezet eltűrte. Valami oknál fogva nem mertek neki szólni. Itt már nem a lelki döntött, nagyon is a testi. Új emberre van szükségem, egy belső másik emberre, amely Istentől született, Isten igéje és lelke hozta bennem létre. Ennek öröme van az Isten törvényében. Dávid azt írta, hogy édesebb, mint a méz. Szádnak törvénye a számomra. Most egy kicsit nehéz úton megyünk, de nem végig kell menni. Ahogy az Úr Jézus akarata, ereje, iránta való szeretetem növekszik, ugyan az új emberem is növekszik. A Krisztus élete növekszik bennem. Testvérek, emlékeznek, többször mondtam, de ezt mondani kell. A Jákob útjánál a samáriai asszony megjelenik Jézus beszél vele, de még előbb azt mondta az Úr Jézus, menjetek be a városba, vegyetek kenyeret, mert megéhezett. Hát emberi testben volt. Bementek kenyérért, közben jött az asszony vizet meríteni, Jézus beszél vele, belelát az életébe. Az asszony persze kerülje a nehezét, hívd ide a férjedet, nincs férjem. Ezt jól mondtam, a mostani nem férjed, de öt már volt. Ezzel csak úgy vagytok. Asszony megdöbben, Jézus eligazítja. Az asszony elindul gyorsan vissza a városba. Jöjjetek itt a Mesiás! Be is hívják. Ott időzik majd később. Visszajönnek a tanítványok a kenyérrel. Egy élmester. Már nem kell. Hát azt mondta, éhes vagy. Az én eredelem az, hogy annak akaratát cselekedjem, aki elküldött engem. Ennek az asszonynak az életét helyreigazítottam, megelégettem. Elég. És így van ám a mi életünkben is. Ha az Úr Jézus végre tudja hajtani bennem az ő akaratát, akkor az ő élete erősödik. Ez az ő eledele. A mi szófogadásunk táplálja az isteni életet bennünk. Az engedetlenség meg mérgezi, rombolja. Most mi lesz abból az emberből, aki egyszer nagyon jól táplálkozik, aztán meg mérget eszik? Mi lesz a vége? Mindig a méreg győz. Mindig. a megváltás, az a helyettes, életen való, elégtevő szenvedés, hogy átkozottá legyen, hogy pokorra alászálljon, mert az az én helyem. Ezt elvégezte ő. Én nem tudom se kifizetni az adóságomat, se magamat megmosni. Nem tudom. Nem tudom magam tisztává tenni. De azt a Krisztust, aki megváltott engem, ebben mint egy megvett, el tudom fogadni életem urának, ez már az én dolgom. Ezt az angyalok nem teszik meg, se Isten nem teszi meg helyettem. Ezt nekem kell megtenni, ebben tisztában kell lenni. És ha ezt a nagy jót megtette velem, akkor én le vagyok egész életemre kötelezve. A reformátor atyáknak három tanítása volt. E körül forog az egész KT. Azért is nem tanítom meg a gyerekekre, rengeteg KT kérdés, mert úgyis elfelejtik, én sem tudom, minden évben másik jön ki. De a lényeg, menthetetlen bűnös vagyok, az Isten megkönnyörült rajtam, adott egy megváltó, egész életemben el vagyok kötelezve, hálából. Ez a három tétel. Menthetetlen vagyok, de ő megmentett az élete állán, adós vagyok, és törlesztem az életem egész folyamán. Ez a lényeg. Ha valaki ezeket így megtapasztalja, és tudomásul veszi, elfogadja, ez a büszke szívnek ez nehéz. Mikor azt mondom, hogy nincsen én bennem, Pál írja, a testemben semmi jó, akkor jön a szeretet és az irgalom ajándékával. Ez is egy ajándék. Először jön a megítéltetés, aztán jön a szeretet meg az irgalom. Ez a megítéltetés is szeretetből van. Az Isten szeretete, hogy látom magam azt, hogy önmagammal nulla vagyok. Csak vétkezni tudok. Semmi jó nincs benne. És az Isten ezt a mindenre méltatlan, alkalmatlan embert szereti. Ez a nagy jegy ajándék. Nem a méltó embert szereti, nem a tökéletes ember. Amikor az Úr Jézus a földön járt, Isten kétszer szólt így, hallható volt, ez az egy szerelmes fia, akiben én gyönyörködöm, őt hallgassátok. Ő megérdemelte rá szolgát, nem így? Mégis azt mondja, éljegyezlek a szeretet ajándékával. Nem szolgáltam rá, ez nem egy megérdemelt jutalom, ajándék. Az ajándékot nem lehet megszolgálni. Ha megszolgáltam, akkor munkabér. De ha kegyelemből van, szeretetből, akkor ajándék. Ha nálam dolgozik valaki, mondjuk akármennyit, kiszámítom az órabért, kifizetem, ez nem ajándék. Adhatok bőséges órabért, ez nem ajándék. Dolgozott érte, várja is. De ezt nem érdemlem meg. Ezt a szeretetet nem érdemlem meg. Eljegyezlek magamnak a szeretet és az irgalom ajándékával. Bizony ezt tapasztaljuk, hogy mikor a szívünk kezd életni és kezd Isten szeretetébe bizakodni, kezdünk annak örülni, rájön az ember, hogy csak visszaélek ebből a szeretettel. Van már egy belső ember bennem, ez már akarja, törekszik is az isteni akaratra, de mennyi vereség, de mennyi eltévedés, de mennyi bukás, de ott van az irgalom. Jövök semmit nem hozva, keresztedbe fogózva, messzele, hogy felruház, árva, bízva, hogy megszak. Ott van az irgalom. Milyen jó, hogy nem úgy van, hogy egyszer megbocsátok. Ugye a földi viszonylatban, hogy mennyasszonyt hűtlenséggel érnek, minden normális ember azt mondja, köszönöm, elég volt. Elég volt egyszer. De Isten minket hányszor talál hűtlennek? Sok mindenben. Nagyon sok mindenben. Nem fénylik a jegygyűrű. Ha egy mennyasszony eldobja a vőlegény jegy ajándékait, a vőlegény átadta, elfogadja, eldobja. Minek a jele? Annak a jele, hogy nem szereti a vőlegény, és nem akar az övé lenni. Ebből nem lesz esküvő. És ha ezeket az ajándékokat, az igazság és a törvény ítéletes ajándékát, meg a szeretet és az irgalom ajándékát nem fogadom el, nincs folytatás, megszűnt. Van vallásom, van gyülekezetem, istentiszteletem, papom, bibliám, zsoltárom, de a vőlegénnyel nincs kapcsolat. Nincs kapcsolat, és nincs folytatás. Milyen jó, hogy ebből a jegyességből a halál nem tud kiszakítani.
1: Isten a cselekvő, ő jegyezel igazsággal, törvénnyel és a szeretet és hit ajándékával. Ha valaki átadja magát Krisztusnak, akkor vállalnia kell, hogy Isten törvénye kötelező rá. Ez az eljegyzés életre szóló elköteleződést jelent. Az Úr Jézus lefoglal magának. Kedves hallgatóink, szeretettel búcsúzunk most el önöktől, Istenünk megtartó kegyelmét kérve, búcsúzunk Zika Klára és Nemesegyi Zoltán. Viszont hallásra!

Sok szeretettel köszöntöm mai műsorunk hallgatóit, Erdészné Kárpáti Judit vagyok. A Híd evangélikus missziói magazin igyekszik különféle kérdésekre fókuszálva reagálni mindarra, ami érinti a hívő és nem hívő embereket egyaránt. A belső világunkat, kapcsolatainkat, de a korunk jelenségeit is vizsgálják, boncolgatják a szerzői a Biblián tájékozódva, egyben közérthetően, előremutatóan. Legutóbb a világhelyzet fókusztémával jelent meg a Híd, aminek apropóján a szerkesztőt, Szeverényi Jánost kérdezzük a lélekhangolóban. Tartsanak ma is velünk!

0: A korunk realitása, a szellemi kiüresedés, a közeli háborús fenyegetettség, még itt Európában is, istenellenes ideológiák térnyerése, a család veszélybe sodródása, az éghajlatváltozás és a technológiai fejlődés negatív hatásai. Sajnos ez a mai világhelyzet, aminek kapcsán fogunk ma beszélgetni, és ezt helyezted a Híd magazin legutóbbi számának a fókuszába is. Kivonhatjuk-e ezek hatása alól magunkat keresztény emberként, vagy hol van a helye egy kereszténynek a világban?
1: Természetesen nem vonhatjuk ki magunkat ezeknek a hatása alól, még azok sem, akik nem hallgatnak híreket önvédelemből. Én nagyon tisztelem őket, több ilyen ismerősöm van, aki egy-két éve nem hajlandó híreket hallgatni, mert telítődött a sok rossz információval, és talán ez az egyik verzió természetesen, hogy ne busongjunk, ne szomorkodjunk, hanem ahogyan Luthertől szoktuk idézni, ha megtudnám, hogy világvége lesz, akkor holnap ültetnék egy almafát. Luther korábban is várták egyébként a világvégét, és nem jött el a világvége. Török fenyegette Európát, gazdasági válság volt, erkölcsi káosz, tehát nagyon hasonló jelenségek voltak akkor is, és sokan azt mondták, hogy igen, itt van a világvége. Luther pedig dolgozott, imádkozott, igét hirdetett. A Híd magazinban nem is szeretnénk mi megismételni azt, amit a televízióban vagy rádióban látunk, hallunk, hanem szeretnénk a Szentíráson tájékozódni, az élő Istennel való kapcsolatban, gondolkodni, imádkozva, igére figyelve, hogy a hívő emberek és az egyház hogyan viszonyuljon ezekhez a mai jelenségekhez.
0: A Biblia kétféleképpen beszél a világról, ahogy én tudom. Egyrészt eszünkbe juthat a János 3.16, hogy úgy szerette Isten a világot, hogy Jézust adta érte. Másrészt pedig, hogy tartsuk magunkat távol a világtól, ne szeressük a világot. Hogy tudnád összefoglalni, hogy mit tanít mégis a Biblia nekünk arról, hogy mozogjunk a világban, vagy hogy gondolkodjunk róla?
1: Igen, ezt a megkülönböztetést én is nagyon fontosnak érzem. Talán két oldalra vagy szélsőségre is utalhatok. Vannak hívő keresztények, akik annyira megrémülnek a világ negatív jelenségeitől, hogy mint egy visszavonulnak ilyen lelki-szellemi kis zárt körű rendezvénybe, drasztikusabb kifejezéssel élve gettóba, de ezt a világ is, és a politika is szereti alkalmazni, tehát gettósították is az egyházat, főleg a kommunizmusban, illetőleg ma is vannak erre jelek, hogy az egyházat, a kereszténységet nem nagyon engedik megszólalni a médiában és a politikai vonalon. A másik oldal meg talán túlságosan is világias, és nem érzékeli a világban lévő gonoszt és rosszat, sőt, van olyan irányzat is, akik egyenesen tagadják, hogy létezik egy személyes, rossz személyes gonosz, nincs is bűn tulajdonképpen, nem is lesz ítélet, nincs is kárhozat, és akkor egy ilyen teljes feloldódás a humanizmusban megjelenhet a mi gondolkodásunkban, hogy megjelenik többek életvitelében. Tehát ezt a kettőt együtt kell látnunk, ahogyan Isten igéje erről beszél, hogy igenis van a világnak egy teljesen gonosz, sötét, démoni része is, elég csak a háborúra gondolni, ahol naponta ezrek halnak meg, és tízezrek szenvednek, és sírnak, és menekülnek, és lerokkannak. Jézus erről beszél is, ahol gyilkosság van, hazugság, harag, gyűlölet, ott az ördög dolgozik, és ezt el kell utasítanunk. A világban lévő rosszat, erkölcstelenséget, istentelenséget nem kell szeretni, és hitvallóként, őrállóként mindezeket ki kell mondanunk a kicsinyek, a védtelenek érdekében is. Ugyanakkor tudhatjuk, és tudjuk is a Szentírásban, hogy Jézus Krisztus nem azért jött el a világba, mert a világ vagy az egyház annyira tökéletes lenne, pont azért jött, mert nagy bajok vannak a világban is, és az egyházban is. Tehát az az egyház, ahova érkezett, így olvassuk a Bibliában, az övéi közé érkezett, és az övéi nem fogadták be. Egyszerű dolog lenne nekünk Pilátust, meg a világot, meg az árulókat, besugókat kritizálni, nem, az egyház is sokszor olyan állapotban, hogy kiegyezik a világgal, kiegyezik a saját önös érdekeivel, de a vallásos külsőt azért megtartja, tehát az egyházért is jött Jézus, azért az egyházért, amely ilyen állapotban van, és azért a világért, amely ilyen állapotban van. És így olvassuk valóban, hogy úgy szerette ezt a világot, tehát nem egyszer egyházat, nem egyszer hív embereket, hanem a világot a maga elesett, istentelen, gonosz állapotában, hogy áldozatot vállalt ezért a világért, megváltó halálával. Úgyhogy ezt a kettőt nekünk így együtt kell látnunk.
0: Az az ige is eszembe jutott itt közben, hogy ha az élet igéjére figyel a hívő ember, akkor ragyog a világban. Szerinted ez hogyan történik? Te, ha tudsz példákat mondani erre, hogy keresztény emberek hogyan világíthatnak másoknak?
1: Én úgy gondolom, hogy mindenféle módon lehet világítani és jelet adni. Sok keresztény először arra gondol, hogy neki feltétlenül Istenről vagy a Bibliáról kellene beszélni úton, útfélen, folyóson, buszon, villamoson, orvosi rendelőben. Eljöhet ennek is a alkalma természetesen, hogyha Isten így indít minket, de Jézus lényéből, személyiségéből sugárzott ki Isten szerelme, szeretete, intelligenciája, kedvessége, irgalma, és akkor az megnyilvánult egyes cselekedetekben, vagy megnyilvánult néhány gesztusban, mondjuk ölébe vette a gyermekeket, kezét rájuk tette, megáldotta őket, de nem ez a ritus volt a lényeg, hanem a benne lévő indulat és szeretet, tehát az Isten országa alapvetően indulat és motiváció, szív állapota. Ezért mondja Jézus, hogy a szív teljességéből szól a száj, tehát a szívünkkel kell valamit kezdeni, a mennyei szívgyógyászhoz elmenni, hogy az helyreállítsa, rendbe hozza, megtisztítsa, és érzővé, irgalmassá tegye ezt a szívet, és azután, hogyha a lélek által Isten bennünk lakozik, akkor fogjuk tudni, hogy mikor és mit kell tennünk. Nem véletlenül Jézus ilyen kifejezéseket használ, hogy olyan az Isten országa, mint a hegyen épült város. Tehát nem kell annak izzadnia, fönt van a hegyen is, látják az emberek. És ezt az egyértelműséget, önazonosságot kell talán komolyan venni, hogy itt az Isten országa és a mi missziónk ebben a kicsit felbojdult és hogy nagyon felbojdult, megbolondult korban nem egyszerűen csak nyilatkozatok, vagy éppen egy magazinnak a kiadása ezzel kapcsolatosan, hanem egy indulat, milyen indulat van bennünk, ahogyan a tanítványok egy esetben tüzes esőt kértek volna egy Jézust és a tanítványokat be nem fogadó falura, akkor Jézus azt mondta, hogy nem tudjátok, hogy milyen indulat van bennetek. Tehát Jézus azért jött, hogy megkeresse és megtartsa az elveszetteket, a bajban lévőket.

0: Vendégünk a Lélekhangolóban Szeverényi János, akivel a Híd evangélikus missziói magazin témájához kapcsolódóan a világhelyzetről beszélgetünk.
1: A keresztény embernek az életéhez és a szolgálatához akkor hozzátartozik a szelídség. Milyen esetben van helye annak, hogy erőteljesebben megjelenjen a keresztjének hangja?
2: Szerintem itt megint csak nem felvett pózokról vagy viselkedésről van szó, hanem a Szent Lélek bennünk dolgozik és mozog. És a lélek egyik munkája az, hogy minket is megítél, tehát belül érzékelteti, hogy ez a cselekedet, vagy ez az életforma nem helyes, és ő maga szól, és segít rajtunk. És a léleknek a gyümölcse alapvetően a szeretet, na most a szeretetből fakad az, hogy amikor kell, szeliden kell szólni, és amikor kell, akkor határozottan szólni. Tehát, hogyha egy gyermek veszélyben van, akkor nem a szelídség az érdekes, hogy motyogunk a szánk elé valamit, vagy imádkozunk érte, nem, hanem rákiáltunk, és esetleg megragadjuk, és lehet, hogy akkor a kis kezén lesz egy kék folt, de az életét mentettük meg. Úgy érzem, hogy sok keresztény behúz a nyakát, visszavonul, túl nagynak látja a gondokat, bajokat, és inkább nem szólal meg, és a Bibliában van egy ilyen elég kemény mondat, hogy az egyik profétánál, hogy olyanok vagytok, mint a néma ebek, nem tudnak ugatni. Hát a pásztorkutya az vakkant, az ugat. Meg kell védenünk a ránk bizottakat.
0: Mit ígér Isten azoknak, akik benne hisznek és rábízzák az életüket, például ilyen világhelyzetben, amilyenben most vagyunk? És hát, mi az, amit nem ígér?
2: Hát például szenvedéseket ígért Jézus. Tehát ő nagyon világosan és becsületesen beszélt arról, hogyha követjük őt, akkor hasonló sorsunk lesz, mint neki. Tehát a keresztényeket néha egészen gyilkos indulat veszi körül. Nem is annyira néha, hiszen naponta legalább 10 keresztény mártírá válik a világban, tehát folyamatosan üldözik a kereszténységet. Börtönbe zárják őket, megvonják tőlük az állásukat a nyugati világban is. Tehát, hogyha valaki nem úgy nyilatkozik, vagy nem olyan fényképész, vagy cukrász, amit elvárnának tőle, hogy mondjuk támogassa cukrászatával a homoszexuális gondolatot, vagy életformát, akkor följelentik és megbüntetik. Tehát a nyugati világban is van egy ilyen keresztényellenesség, és hát az nagy ébredési területeken meg direkt keresztényüldözés. Ez is benne van a pakliba, de ezt nem kell várni, vagy vágyakozni rá. Jön ez magától, hogyha valaki hitelesen és tartósan világít és képviseli az evangélium igazságát, akár a saját családjában is, meg hát sokszor a saját szívünkben is van konfliktus és konfrontáció, és meg kell harcolni a kitnek ezeket a harcait, de ugyanakkor Jézus nagyon sok jót is ígér az övéinek, pont az ilyen helyzetben lévőknek, hogy olyan békességet ad, amit a világ például nem tud adni. Jézus követője, igazi tanítványa, aki hallgatja őt és követi őt, azt tudja, hogy miért él, és tudja, hogy az életének mi az értelme, tartalma és célja, ez örömmel tölti el. Tehát az, hogy van értelme az életemnek, illetőleg nagy távlatokban lehet gondolkodni, hogy van örök életem. Ez másoknak nincs meg. Tehát a nem hívőknek ez a távlati hit nincsen meg, és ez egy óriási ajándék a mi életünknek.
0: Nem egy savanyú a szőlő hozzáállás ez, tehát nem olyan, hogy ezzel nyugtatjuk magunkat, hogyha már más nincs, hogy legalább akkor a mennyországban nekünk jó lesz, vagy ez egy reális reménység legyen.
2: Azért említettem, hogy a elköltözésünk előtti létünket is értelmessé teszi a Krisztus követés. Tehát az nagy ajándék, hogy van örök életünk, de a jézusi tanítás azért arról szól, hogy ma, most mi van veled, és nézz körül, és gondozd magad, és szolgálj, és tedd a dolgodat, és ott van a családod, szomszédok, munkatársak, környezeted, tehát van feléjük szolgálatunk, és az igében ezt olvassuk, hogy aki más felüdít, maga is felüdül, tehát a Jézus követés, ez egy nagyszerű dolog, és felfrissít minket, és boldoggá tesz minket a esetleges értetlenség vagy üldözés ellenére is. És persze bizonyára van olyan, aki megszenved a hitével, és talán ebbe a hitbe menekül, de hát ne ítéljük el őket, bármikor kaphatnak ők is élő és tudatos hitet, de ez még mindig sokkal jobb, mint hogyha valaki feladja, és depressziósá válik, és élő halottá gyakorlatilag, és végig vegetálja aztán az életét. Igen, hát a hit az mindenképpen kegyelem, tehát hogyha valaki hinni tud, akár csak az örök üdvösségben, életben, az kegyelem.

0: szívesen tégedet.
1: Ha a negatív folyamatokra tekintünk a világban, akkor felmerül a kérdés, hogy ennek a világnak az ura most nem Isten, vagy van ura a világnak?
2: Sokan azt hiszik, itt látok egy nagy keveredést, sok keresztény szívében is, hogy úgy érzik, úgy gondolják, mintha ez már az Isten országa lenne, és úgy gondolják, hogy ha én hiszek, vagy a másik hisz, akkor nem érhet baj, akkor nem lehetek szegény, akkor nem fognak megműteni, vagy ha beteg vagyok, azonnal meggyógyulok. Kétségtelen, hogy a hívő életnek lehetnek ilyen következményei. Tehát a alkoholbeteg, hogyha hitre jut, megtér, akkor megtér a pénztárcája, szíve, a környezete. Tehát ezt ne tagadjuk, tehát nagyon sok pozitív hatása lehet a megtérésünknek, de a Szentírás teljesen világosan beszél arról, amit tapasztalunk is, hogy az ember, az emberiség elszakadt Istentől. Kiszakadt. Tehát ez egy ilyen kiűzetett állapot. A paradicsomot el kellett hagynunk. A teljes közösséget az élő Istennel. És a gonoszra hallgatott az ember, az embervilág. Hát nem kell ehhez nagy fantázia, meg nagy teologizálás. Ma is így van. Tehát amit az elején mondtam, ahol hazugság van, bántás, gyűlölet, stb., ott a gonosz uralkodik. És Isten tud persze mindenről. Isten egy pillanat alatt leállíthatná a történelemnek a menetét, le is fogja állítani, és véglegesen a gonosz el lesz ítélve, és a mennyországban, az ő környezetében nincsen rossz. Tehát ahogyan az igében olvasok, ott nem lesz sírás, ott nem lesz búcsúzás, ott nincsen bűn, ott Isten lesz minden mindenekben, és vele leszünk, de itt nem. Itt ez egy harc, bizonyos értelemben egy harctér. És hogy az élő gyülekezetek kis oázisok, egy kicsit emlékeztetnek az Édenre. Ott lehetünk együtt, de ott sem gondtalanul. Még a gyülekezeten belül is vannak gondok, bajok, nehézségek, de mégiscsak felfoghatjuk így, hogy a bárka, tehát ahogyan a bárkába begyűjtötte Isten Noé által a megmenekülőket, és ott 8 lélek, tehát 8 ember is megtartatott, sőt, nagyon sok élőlény, és ott a bárkában is nyilván voltak gondok, bajok, amiről részletesen nem ír a Biblia, de hát elképzelhetjük, hogyha ott hetekig együtt volt ez a sok-sok élőlény, akkor ott volt a konfliktus, talán halálesetek is, sok minden, vagy az emberek ugye sokszor nem bírják cérnával, és összevesznek zárt körülmények között, és ilyen megtörténik a legjobb családban is, a jóra törekvő gyülekezetekben is, tehát itt van a gonosz, itt van a kísértés, itt van a baj a világban, de a szívünk fölött nekünk van hatalmunk Krisztus által. A legtöbb jelenségen nincsen hatalmam. Nem tudjuk megváltoztatni sokszor a világot, de az én szívem felett nekem van kompetenciám, hogy oda kitengedek be, és hogyha a szívemben az Isten országa jelen van, annak lesznek pozitív következményei is.
1: Hogyan tekintsünk a gyerekeink, unokáink jövőjére ebben a világhelyzetben? Mert ez nem tűnik túl rózsásnak, mégis milyen reménykeltő üzenetet tudsz erre adni?
2: Ez az egyik legnyomasztóbb kérdés ebben az egész helyzetben. Még emlékszem jól, a 60-as években az első világháborút megjárt nagyapám, aki egy nagyon kedves, tiszta szívű ember volt, azt mondogatta nekünk, hogy kis unokáim, én csak titeket féltelek. Hát én azért most már megnőttem, és eltelt több évtized, és hála Istennek, hogy nagy krízisek nem voltak a mi életünkben, de most az én szívemben is ott van nyilván ez a nagyapai gondolat, hogy én csak ugye az unokáinkat féltem, féltjük őket, mert nem tudjuk, igen, nem tudjuk, hogy mi lesz a jövő. Az tény, hogy az emberiség nagyon sokszor a nagy bajokban, a nagy krízisekben eszmél, és próbál megoldásokat keresni. Az politikusok és a gazdasági csoportok egy jó része, mintha erről nem akarna tudni, mintha vakon, őrült módon menne a pusztulás felé, mintha nem látnák ezt a dolgot, de én ebben bízom, hogy az Istenben bízom. Az Isten vagy valóban befejezi a történelmet, és akkor nála találkozunk, ez is benne van a pakliban természetesen, vagy ad még néhány évet, évtizedet, de az emberiség egy részében vannak fantasztikus elmék, hívő emberek, hívő tudósok, elkötelezett, nagyszerű emberek, akik ha teret kapnak, akkor én még mindig úgy gondolom, hogy az emberiség legtöbb gondjára, problémájára van gyógyír, és itt utalok arra, hogy az előző korokban is voltak kritikus időszakok, krízisek, járványok, háborúk, természeti katasztrófák, amelyek most is vannak, csak mintha úgy besűrűsödtek volna ezek napjainkban, de ha Isten még időt ad a világnak, akkor adhat megoldásokat is ezekre a bajokra, a problémákra.

0: Vendégünk a Lélekhangolóban Szeverényi János, akivel a Híd evangélikus missziói magazin témájához kapcsolódóan a világhelyzetről beszélgetünk. A felkérő leveledben írtad a cikkíróknak, hogy Isten igéje alapján kell most is tájékozódnunk, őszintén beszélni a bajokról, a romlásig, háborúig vezető sok hazugságról, törvénytelenségről, ugyanakkor erősíteni, vigasztalni kell a testvéreket. Hogyan vigasztalnád most akkor a saját szavaiddal a testvéreket és az embereket, a hallgatóinkat, a Híd olvasóin túl?
1: Ez egy nagyon nagy kérdés, mert ebben a háborúban is nyilván megvan az ukrán meg az orosz igazság, és megvan az ukrán és az orosz hazugság is. Egy főkonzullal találkoztam a napokban, ungvári főkonzulja Magyarországnak, és ő mondta, hogy a háború első napján meghal az igazság. Tehát itt a híradásokból nem tudjuk meg a teljes valóságot és igazságot, mert ez az egész összefüggés van a vigasztalással, mert mindkét fél követel valamit, amire úgy gondolja, hogy erre neki joga van. Na, de hát gondoljunk csak a házasságokra, munkai kapcsolatokra, iskolai helyzetekre. Mindenkinek van valamilyen igazsága, és nyugtalan addig, amíg az igazság nem érvényesül. Hamvas Béla, evangélikus gyökerű filozófus, író, is volt katona az első világháborúban, és aztán azt mondta, hogyha ő egy háborúban részt venne, azonnal békét kötne, akkor is, hogyha ő megkárosulna ebben. De mindenképpen békét kötne. Hát ezt nem hiszik el most nagyon sokan, de nagyon sokan meg így hiszik. Tehát nagyon sokan meg azt gondolnák, hogy azonnal békét kell kötni, ahol baj van, ahol például válási helyzet alakul ki egy házasságban. Én is ezt tanácsoltam a hetekben valakinek, hogy nincs válás, nincs, ezen nem szabad gondolkodni, erről nem szabad fantáziálni, hanem meg kell állni, és bizonyos értelemben kompromisszumokat kell kötni. És nem vagyunk Petőfi Sándorok, forradalmárok, akik mennek előre, és szétnyitott ingel, akár a dárdának is neki szaladnak, hanem a hétköznapi életben sokszor szenvedéssel, ahogyan Pál írja, hordozzátok egymást, sőt, egy helyen azt írja, hogy szenvedjétek el egymást. Szeretetben, tehát ez a vigasztalással összefügg, mert úgy nem vigasztalhatok, hogy illúziókat lebegtetek az emberek előtt, hogy például egy beteg embernek csak azt mondom, hogy majd meggyógyulsz. Hát nem biztos, hogy meggyógyul. Nem biztos, hogy meggyógyul. Vagy nem biztos, hogy béke lesz aztán a szívekben, de abban a helyzetben, amiben vagyok, hát tessék átgondolni, hogy lehet vigasztalni a menekülőket, azokat, akik egy pillanat alatt elveszítették a házukat, a vagyonukat, az összes fotójukat, igazolványukat. Vagy ahogyan tudom a híradásokból, hogy vannak olyan bombák, hogy egy több emeletes épületet, amiben katonák voltak, megbombáztak, és akik az emeleten voltak, azoknak még a holttestük sincs meg, mert eltűnik. Hát hogy lehet itt vigasztalni? Ezek hihetetlen nagy fájdalmak, nyomorúságok, erre is mondhatjuk nyugodtan, hogy a pokol. Tehát a pokol is, ahogyan a mennyország is itt kezdődik el a földön, a pokol az Istennek a hiánya, Isten igazságának, jelenlétének a hiánya, és csak azzal tudunk vigasztalni, ha mi magunk élő hittel, szeretettel, imádsággal, pénzzel, étellel, bármivel lépünk a bajban lévők felé, és lehet, hogy csak át kell ölelni valakit, lehet, hogy csak együtt kell sírni vele, lehet, hogy csak hallgatni kell órákon keresztül a panaszát, a jajgatását, tehát ne legyünk rossz vigasztalók, ahogyan Jobb óta három barátja próbálja vigasztalni, és kiokítják őt. Együtt kell szenvedni a szenvedővel, együtt kell sírni a síróval, és közben persze fohászkodni feloldásokért, megoldásokért, gyógyulásokért.
0: Pál apostol szavai a Filippi belieknek írt levél második fejezetében a 14-től a 16-ig terjedő versekben találhatók. Zúgolódás és vonakodás nélkül tegyetek mindent, hogy fedhetetlenek és romlatlanok legyetek, Isten hibátlan gyermekei az elfordult és elfajult nemzedékben, akik között ragyogtok, mint csillagok a világban, ha az élet igéjére figyeltek. Ezzel dicsekszem majd Krisztus napján, hogy nem futottam hiába, és nem fáradtam hiába. a világhelyzet sok gondolkodásra, akár aggodalomra is okot adhat a békére, biztos jövőre vágyó embernek. Isten tud a minket körülvevő folyamatokat.

Hatók a kiadó elérhetőségein. Evangélikus missziói központ, e-mail evmis@lutheran.hu, SMS-ben is üzenhetnek a szerkesztőségnek és a rádióműsor készítőinek a 0620 620 36 79-es számon. A rádiómisszió interjúi meghallgathatóak az Evangélikus Missziói Központ és Rádiómisszió honlapján a misszió.lutheran.hu webcímen. Köszönjük megtisztelő figyelmüket, további jó rádiózást kívánva szeretettel búcsúzunk. Erős vár a mi Istenünk!

0: Hír összeállításunk következik.
1: Felhívás a 2026-os zenei előkészítő táborra. A Dunántúli Református Egyházkerület június 28-tól július 4-éig Monoszlón meghirdeti a kántori előképző, kis kántorképző tanfolyamát, melyre nagy szeretettel várnak minden olyan jelentkezőt, aki szeretne közelebb kerülni a kántorkodáshoz és az egyházzenéhez. Az egyhetes tanfolyam célja, hogy azokkal a fiatalokkal, érdeklődőkkel, akiknek van zenei előképzettsége, például tanultak zeneiskolában szorfést, furuját, billentyűs hangszert, vagy előképzettség nélkül biztos hallással és szép énekhanggal rendelkeznek, velük egy héten át megismerhessék az új énekeskönyv számos énekét, ezen énekek feldolgozásait és kórusműveket. 2027-ben indul a missziós kamion. A baptista egyház vezetősége Istentől kapott vezetés alapján útjára indít egy új országjáró missziót, melynek segítségével a gyülekezetek saját településükön lehetőséget kapnak arra, hogy hirdessék az evangéliumot és Jézus melletti döntésre hívják az embereket. Ez az új eszköz egy színpaddá alakítható rendezvénykamion, amellyel megrendezhető egy, akár több napos kulturális, hitéleti családi fesztivál. A missziós kamion könnyen színpaddá alakítható, amin különféle programok kapnak helyet, koncertek, istentiszteletek, színdarabok, bizonyságtételek, és ami a legfontosabb, döntésre hívással egybekötött evangelizációk. A színpadi programok mellett számos kiegészítő családi program is helyet kaphat egy ilyen rendezvényen. Kézműves sátor, arcfestés, ugrálóvár, játszósarok és egyéb programok. A misszió előkészítése már folyamatban van. Ennek egyik fontos része a kamion beszerzése, melyre az egyház az idei pünkösdi célgyűjtést is meghirdette. Ünnepi orgonaszó, pannonhalmi koncertek Rómában. A május 23-án zajló orgonák éjszakája lelkiségéhez, zenei kínálatához csatlakozva a pannonhalmi

0: Főapátság a Római Magyar Akadémiával összefogva két hangversenyt szervez az Örökvárosba. A Pannonhalmi Főapátság az Arcus Temporum Művészeti Fesztivál a Római Magyar Akadémiával, Berényi László megbízott igazgatóval összefogva szervezte meg a Fiatal Művészek Alkotta Korossi Kvartett fellépését a Szent Anselm Bazilikában, ahol Kis Zsolt orgora művész közreműködésével Mendelssohn és a kortárs Jörg Wildmann művei hangzottak el. E program sikere kapcsán merült fel a római jelenlét folytatásának lehetősége. A Magyar Akadémiával egyeztettek a májusban tervezett két koncertről, melynek ötletét az annak idején a Filharmónia Magyarország által kezdeményezett Orgonák éjszakája adta. Zsinat. Az Evangélikus Egyház zsinatának következő ülése május 29-én pénteken lesz. Az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló 2005. évi törvény értelmében a zsinat ülései általában nyilvánosak, de a zsinati tanács döntése alapján zárt ülés is elrendelhető. A helyszín az Evangélikus Egyház székháza, 8. kerület, Szent Király utca 51 szám alatt. Az időjárásról. Kellemesen meleg az idő. Hétfőn a felhők mellett sok a napsütés, és elszórtan mehetnek esők is. A déli szél mellett 21-26 fok várható. Kedden napközben csökken a felhőzet. Többfelé eshet eső, északnyugatra fordul a szél, és 16-21 fok várható.
1: Híreinket hallották.

Kedves hallgatóink! A Lássuk a valóságot című adásunk célja, hogy a valóság egyre közelebb juttasson bennünket az isteni igazságok megismeréséhez, megértéséhez, hiszen tudjuk, Isten a teljes képet látja.

0: Kedves hallgatóink, szeretettel köszöntünk mindenkit. Április 3-a és 5-e között a hetednapi adventista egyház szervezésében rendezték meg az Ellen Gould White konferenciát. Mai műsorunkban bevezetőt mond Szabó János. Az előadó Obed Jimenez. Az előadásának címe A prófétai üzenetek célja. Az előadót most Szilvási András mutatja be.
1: Kedves testvéreim az Úr Jézus Krisztusban, kérlek engedjétek meg, hogy nagyon sok szeretettel köszöntsek benneteket a hetednapi adventista egyház Terézvárosi gyülekezetének a nevében. Emlékezünk arra, hogy Isten munkálkodott egy közösség életén keresztül. Meghalljuk-e Isten szavát egy olyan világban, amely rohamosan változik körülöttünk? Érezzétek jól magatokat, és Isten áldja meg a konferenciát és a előadókat egyaránt. Amen.
2: Tisztelettel és testvéri szeretettel köszöntöm ma délutáni első előadónkat, Obed Jimenez testvért, aki egy csodálatos szigetországból érkezett, Puerto Ricóból. A közép-amerikai divízió részét képező uniónak, ami 3 millió lakosú ország, 300 gyülekezete van, 35 ezer taggal. Testvérünk az Antillák Adventista Egyetem White intézetének az igazgatója, korábban 2010 és 2022 között pedig ő volt az egyetem rektora. PhD fokozatát az Andrews Egyetemen szerezte 2009-ben. A disszertációjának címe a szülői befolyás és a keresztény lelki gyakorlatok közötti kapcsolat a Puerto Ricói adventista fiatalok körében. Azt gondolom, hogy ezért is különösen kedvelt előadó a fiatalok körében. Az előadásában a prófétaírások mögött meghúzódó szándékokat elemzi, például vezetés, figyelmeztetés, bátorítás, a reménység erősítése. A mai előadásának a címe a prófétai üzenet célja.
3: Thank you, brother Matej, for that beautiful violin music.
4: Köszönjük Mátének ezt a gyönyörű brácsa művet.
3: The choir, the music has been really inspiring for us.
4: A kórus is általában a zene nagyon inspiráló a mi számunkra.
3: In 2024, I was invited to share with the young people at Newbold College.
4: 2024-ben meghívtak a Newbold College-ra, hogy ott fiataloknak szóljak.
3: And I fully enjoyed our time together.
4: És nagyon élveztem az ott együtt töltött időt.
3: So if there's any young people who were there and are here today,
4: vannak-e közöttünk olyanok, akik akkor is ott voltak?
3: I extend my best regards to all of you.
4: Mindnyájatokat szeretettel üdvözöllek.
3: You're persevering in the love of Jesus Christ.
4: Növekedtek Jézus Krisztus iránti szeretetben.
3: And to all of you, brothers and sisters,
4: és mindnyájatokhoz szólva, kedves testvérek,
3: I bring you greetings from our fellow members in Puerto Rico.
4: Üzenetet, üdvözletet hozok a számotokra a mi gyülekezeti tagjainktól Puerto Ricóból.
3: We're a little bit more than 30,000 Adventists in the small island.
4: Ezen a kis szigeten valamivel több mint 30 ezer tagja van az egyháznak.
3: And since I touched the airport with Dr. Imre and his wife.
4: És mióta Imrével és a feleségével találkoztam.
3: And meeting with Krista.
4: Kristával ugyanazon a.
3: And my fellow friend, Pastor Rory.
4: És Roryval, a kedves munkatársammal.
3: I felt the love of the family of God.
4: Isten családjának a szeretetét éreztem ebben a körben.
3: And isn't it wonderful that we can go to any country in the world?
4: Nem csodálatos a számotokra, hogy bármelyik országába is megyünk a világnak?
3: And we find brothers and sisters in Christ.
4: Ott találunk magunknak testvéreket a Krisztusban.
3: This afternoon I've been asked to talk or share with you the purpose and function of prophets.
4: A mai délutánon arra kértek, hogy a proféták, a profétaság céljáról és lényegéről szóljak nektek.
3: And I have titled the presentation a non-canonical prophetic voice.
4: Azt a címet adtam ennek a mai előadásnak, hogy egy nem kanonikus profétai hang.
3: The purpose and function of Ellen G. White's prophetic ministry.
4: Ellen White profétai szolgálatnak a célja és a működése.
3: But we want to do that establishing our foundation in biblical prophecy.
4: Meg akarjuk most alapozni, le akarjuk fektetni a bibliai proféciának az alapjait.
3: When God's people enter seasons of transition,
4: amikor Isten népe olyan időszakhoz ér, ami valamilyen szempontból az átmeneti időszaka,
3: new territory,
4: új területre lépnek be például,
3: new leadership,
4: új vezetőre lesz szükség,
3: new threats,
4: új fenyegetések jelennek meg,
3: new mission horizons,
4: új missziós horizont tárul fel,
3: and scripture shows a repeated pattern.
4: És egy ismétlődő mintázatot mutat a Szentírás ilyen helyzetekben.
3: God raises prophetic voices.
4: Isten támaszt profétai szót ilyen esetekben.
3: To preserve covenant faithfulness.
4: Hogy fenntartsa a szövetséghez való hűséget.
3: And to strengthen the unity of his people in his word.
4: És hogy erősítse az ő népének az egységét az ő szavában.
3: So prophets do not replace scripture.
4: A proféták nem arra valók, hogy az írást helyettesítsék.
3: Rather they call coming back to it.
4: Sokkal inkább arra, hogy visszahivatkozzanak rá, visszautaljanak rá.
3: And in the midst of new circumstances,
4: és az új körülmények közepette,
3: they warn against confusion, division, or compromise.
4: Óvnak bennünket az összezavarodottságtól, a megalkuvástól.
3: So when we go to the Old Testament, we find that in the midst of Egyptian slavery,
4: ha most visszatérünk az Ószövetséghez, akkor azt találjuk, hogy az egyiptomi rabszolgaság közepette,
3: God called Moses to transition his people.
4: Isten elhívta Mózest, hogy vezesse át a népét egy másik szakaszba.
3: To become a nation of the covenant of God.
4: Hogy Isten szövetségének a népévé legyenek.
3: In the New Testament we also see a similar pattern.
4: Az Új Szövetségben is egy hasonló mintázatot látunk.
3: Agabus, for example, warned of a coming famine to the believers of that time.
4: Agabus például a maga idejében figyelmeztette a hívőket egy közelgő éhínségre.
3: And they call in, he called the people of God for unity.
4: És Isten népét egységre hívta.
3: Practical love.
4: A szeretet gyakorlására.
3: And to the church to keep on the mission of helping each other.
4: És arra a küldetésre az egyházat, hogy egymás segítsék.
3: In the same way,
4: hasonló módon,
3: the people of God were transitioning into a new phase.
4: Isten népe egy új hitre volt átmenetben.
3: They were passing through the great disappointment of 1844.
4: 1844-ben átmentek a nagy csalódás tapasztalatán.
3: And if we see history, we sense God trying to prepare his people for this time.
4: És ahogy visszatekintünk a történelemre, azt érzékeljük, hogy Isten próbálta támogatni az ő népét ebben az időben
3: and
4: és profétai módon.
3: With similarity in the Old Testament and in the New Testament.
4: Hasonlóságot fedezünk fel az Ó és az Új Szövetség között.
3: God raised a prophetic voice for this time of transition.
4: az átmenetnek ebben az idejében Isten ismét csak támasztott egy prófétai hangot.
3: And he did so in a fragile 17-year-old girl.
4: És ezt egy törékeny 17 éves lány formájában tette meg.
3: Or a 17-year-old young woman.
4: Vagy egy 17 éves fiatal nő formájában.
3: So we ask ourselves today, what is the purpose and function of Ellen G. White's prophetic ministry?
4: Ma tehát feltesszük azt a kérdést magunknak, hogy mi a célja és mi a küldetése a Ellen White prófétai szolgálatának.
3: What this means biblically, historically and practically.
4: Mit jelent ez bibliailag, történelmileg és gyakorlatilag?
3: Let us see the first function. Function number one, we can call it to be the scripture norming function.
4: Nézzük először az első ilyen funkciót, a szentírásra mutató szerepe a profétának, a profétai szónak.
3: We have mentioned this many times during our meetings.
4: Sokszor említettük már ezt az együttléteink alatt.
3: Is the prophetic function of guiding people back to the Bible as the supreme authority.
4: Eznek a funkciónak az a lényeg, hogy visszavezetni az embereket a Bibliához, mint ami a legfőbb tekintély.
3: You see, in the Old Testament, we had a notable example of a prophetic exalting the work of God.
4: Az Ószövetségben látunk erre példát, ahogyan egy proféta Istent felmagasztalta. Jósiás királynak a lelki reformjára emlékezzünk.
3: And the king sending a delegation to consult with prophet Ulda.
4: És ez a király követeket küldött proféta asszonyhoz.
3: And Ulda counseled the people to come back to the word of God.
4: És Ulda proféta asszony azt a választ adta, hogy a nép térjen vissza Isten igéjéhez.
3: Similar to this, we find Ellen G. White saying in a letter written.
4: Ehhez hasonló üzenetet találunk Ellen White egyik levelében.
3: In 1901.
4: 1901-es datálású ez a levél.
3: She says, the Lord desires you to study your Bibles.
4: Az az Úr vágya, hogy tanulmányozd a Bibliádat.
3: He has not given any additional light to take the place of his word.
4: Nem adott más világosságot az ígéje helyett.
3: This light is to bring confused minds to his word.
4: Az összezavart gondolkodásúakat ennek a világosságnak kell az ígéhez vezetni.
3: Which eaten and digested.
4: És ha azzal táplálkozunk és megemésztjük.
3: Is as the life blood of the soul.
4: A lélek éltető eleme lesz az.
3: Every time we have contact with God's word.
4: Valahányszor kapcsolatba lépünk, érintkezünk Isten igéjével.
3: Life.
4: Élet.
3: Spiritual life.
4: Lelki élet.
3: Heavenly life.
4: Mennyei élet.
3: Springs in our souls.
4: Szökken fel a mi lelkünkben.
3: Then good works will be seen as light shining in darkness.
4: Akkor kitűnnek a jó cselekedetek, mint a sötétben ragyogó fény.
3: Function number two would be scripture affirmative function.
4: A második funkciója a prófétai szónak a szentírást megerősítő szerep.
3: Prophets provide guidance and instruction in understanding scripture.
4: A proféták útmutatást, vezetést adtak a szentírás megértéséhez, tanácsot adtak.
3: And confirming Bible-based doctrine.
4: És megerősítették a bibliai alapú tanítást.
3: After Jesus ascension to heaven,
4: miután Jézus a mennybe ment,
3: Mark stated the following.
4: Mark a következőket mondja, tehát időben ide helyezve.
3: And they went out and proclaimed the good news everywhere.
4: Azok pedig kimentek és mindenütt prédikáltak.
3: While the Lord worked with them and confirmed the message by the signs that accompanied it.
4: Az Úr pedig együtt munkálkodott velük, és megerősítette az igét az azt kísérő csodálatos jelekkel.
3: Similarly to this, we find that Ellen G. White's prophetic ministry interpreted and applied biblical truths to life and to church practice.
4: És hasonlót találunk Ellen White szolgálatában is, ahogy átültette a gyakorlatba a prófétai tanítást, az ige tanítását.
3: In March of 1845.
4: 1845 márciusában. Thank you.
3: All O.R.L. Crozier published his first article in the Day Dawn.
4: O.R.L. Crozier volt az, aki az első cikket megjelentette a Day Dawn című kiadványban.
3: And later on he published another article that he called The Law of Moses.
4: A Mózes törvénye címmel egy másik hosszabb tanulmányt is megjelentetett itt.
3: Later on, Ellen G. wrote a letter to Eli Curtis.
4: Ezt követően Ellen White írt egy levelet Eli Curtisnek vagy Eli Curtisnek.
3: In the year 1847, and she said,
4: 1847-ben, és azt mondta,
3: The Lord showed me in vision more than one year ago,
4: az Úr megmutatta nekem látomásban több mint egy évvel ezelőtt,
3: that Brother Crozier had the true light.
4: Hogy a Crozier testvérnek helyes, helytálló világossága volt
3: on the cleansing of the sanctuary.
4: A szentély megtisztításával kapcsolatban.
3: We see here that the role of Ellen G. White was to confirm Bible study, Bible doctrines that were the result of biblical searching and profound study.
4: Itt azt látjuk, hogy Ellen White-nak az volt a szerepe, hogy megerősítette annak a bibliai kutatásnak az eredményét, amit a testvérek elvégeztek.
3: And after Brother Crozier and others study profoundly the Bible,
4: és aztán egy másik alkalom, amikor Crozier testvér egy másik cikket írt,
3: it was after that that Ellen G. White said, "The Lord has shown me that he has the correct light."
4: Azt követően írta azt Ellen White, hogy Isten megmutatta nekem, hogy ő a helyes világossággal, a helytálló világossággal rendelkezett.
3: In this following quote,
4: ebben a következő idézetben,
3: we find that the dynamics that Ellen G. White describes of how they were to understand God's leading towards scripture and the doctrines.
4: Megtaláljuk azt a dinamikát, hogy Ellen White hogyan értette azt, hogy hogyan kell a hívőknek elfogadni Isten vezetését a Szentírás megértésében.
3: She says, at that time one error after another pressed upon us.
4: Azt mondja, hogy akkoriban, ugye 1844-re vonatkozik, egyik hamis tétel a másik után nehezedett ránk.
3: Ministers and doctors brought in new doctrines.
4: Lelkészek és orvosok új tanításokat hirdettek.
3: We would search the scriptures with much prayer.
4: Sokat imádkozva kutattuk a Szentírást.
3: And the Holy Spirit would bring the truth through our minds.
4: És a Szentlélek elvezette gondolatainkat az igazsághoz.
3: See what she says.
4: Vegyétek észre, lássátok, hogy mit mond.
3: Sometimes whole nights would be devoting to searching the scriptures.
4: Időnként egész éjjeleket arra szenteltük, hogy kutassuk a Szentírást,
3: and earnestly asking God for guidance.
4: És komolyan kérjük Isten vezetését.
3: Question.
4: Most jön a kérdés.
3: Have we departed from that practice?
4: Létezik az, hogy mi eltávolodtunk, elhajoltunk ettől a gyakorlattól?
3: Do we as a church spend time together to find truths in scripture?
4: Mi mint egyház töltünk-e időt egymással annak érdekében, hogy igazságokat találjunk a Szentírásban?
3: As a group.
4: Bizonyítékként.
3: Searching.
4: Keresve, kutatva.
3: Digging.
4: Mérásva.
3: Trying to understand.
4: Próbálni megérteni.
3: Helping each other understand.
4: Egymás segítve a megértésben.
3: She says, company of devoted men and women assembled for this purpose.
4: Azt írja, hogy erre a célra magukat odaszentelt férfiak és nők csoportjai gyűltek össze.
3: And it was after they gathered to study the Bible together.
4: És azután, hogy együtt tanulmányozták a Szentírást, azután,
3: it was after that they struggled with the Lord in prayer.
4: Azután, hogy imában küzdöttek ennek érdekében Istennel,
3: then she says the power of God would come upon me.
4: Azt mondja, hogy ezt követően Isten ereje kiárat rám.
3: And I was enabled clearly to define what is truth and what is error.
4: És ez képessé tett arra, hogy világosan meghatározzam, mi igaz és mi hamis.
3: Do we struggle with the Lord with our Bibles in hand?
4: Küzdünk-e mi is Istennel, úgyhogy közben a Biblia ott van a kezünkben?
3: Do we pray for understanding?
4: Imádkozunk mi a megértésért?
3: Do we seek to dig deep?
4: Törekszünk arra, hogy mélyre ássunk?
3: And to seek understanding and correct application.
4: Hogy keressük a megértést és annak a helyes, helytálló alkalmazását?
3: Function number three is the corrective function.
4: A harmadik funkció az a helyreigazítás funkciója vagy szerepe.
3: You see, for prophets, it was not easy to provide correction and warning and to prevent error.
4: Tudjátok, a proféták számára nem volt könnyű kijavítani dolgokat, szóvá tenni dolgokat a megelőzés érdekében, hogy megelőzni dolgokat.
3: As he was mentioned this morning, what did it took Nathan to call David and say, "You are the man"?
4: Ahogy délelőtt már elhangzott, hogy milyen lehetett Nátánnak oda menni Dávidhoz és azt mondani, hogy te vagy az az ember.
3: It could mean life or death for him.
4: Ez élet vagy halál kérdése is lehetett volna.
3: Preventing error and correcting error is not an easy task for any prophet.
4: Egyik prófétának sem könnyű feladat megelőzni a hibát vagy helyrehozni a hibát.
3: We find Ellen G. White struggling to sometimes talk to people where God was showing something very personal about this person in his private life.
4: Azt olvassuk, hogy Ellen White számára gyakran küzdelmet jelentett embereknek elmondani azt, hogy Isten milyen problémát lát az életükben.
3: It's not easy to call a person and say, God showed me.
4: Nem könnyű egy emberhez oda menni, vagy megszólítani, és azt mondani, hogy Isten megmutatta nekem.
3: So it's not an easy role for a prophet to do so.
4: Tehát nem volt könnyű a prófétai feladat ebben a tekintetben.
3: In the Old Testament we find Elijah challenging the people of God.
4: Az Ószövetségben azt látjuk, hogy Illés döntésre hívta Isten népét.
3: To make a decision between true worship versus counterfeit worship.
4: Hogy döntésre hívja Isten népét az helyes, igaz Isten imádat és a meghamisított Isten imádat között.
3: 950, I believe, false prophets.
4: 850 hamis proféta volt a másik oldalon.
3: And he felt alone confronting and correcting error.
4: És egyedül állt ott, akinek helyre kellett hozni a hibát, és szembe kellett mennie a hibával.
3: Ellen G. White rebuked drift.
4: Ellen White-nak az írásai megfeddik az elsodródást, az eltávolodást.
3: Warns against error.
4: Figyelmeztetnek a hibákra, óvnak a hibáktól.
3: And address moral and spiritual decline.
4: És néven nevezik a morális vagy a lelki hanyatlást.
3: This quote has been used during our weekend.
4: Ezt az idézetet már itt a hétvége során alkalmaztuk.
3: You see, she says, God has in that word promised to give visions in the last days.
4: Itt azt mondja, hogy which part do you read?
3: Yeah, in the middle.
4: Oh, in the middle.
3: Yeah.
4: Igében Isten megígérte, hogy az utolsó napokban
3: not for a new rule of faith.
4: Látomásokat ad, nem a hit új szabályaiként,
3: but for the comfort of his people,
4: hanem népe vigasztalására,
3: and to correct those who err from Bible truth.
4: És azoknak helyreigazítására, akik eltévejedtek a Biblia igazságától.
3: Ellen G. White had to confront the Albion Fox Ballinger crisis.
4: Ellen White-nak konfrontálnia kellett, szembe kellett mennie az Albion Fox és Ballinger, Albion Fox Ballinger nevével fémjelzett válsággal.
3: See the strong language that she uses.
4: Figyeljétek meg, hogy milyen erős nyelvezetet használ.
3: Stop right where you are.
4: Állj meg ott, ahol vagy.
3: Is that easy to say?
4: Könnyű lehet ilyet mondani?
3: Stop right where you are.
4: Állj meg ott, ahol vagy, pontosan ott, ahol vagy.
3: For God has not given you this message to bear to the people.
4: Mert Isten nem bízta rád, hogy ezt az üzenetet mond az embereknek.
3: Those who receive your interpretation of scripture,
4: akik elfogadják azt, ahogyan te magyarázod a Szentírást,
3: regarding the sanctuary service,
4: a szentélyszolgálattal kapcsolatban,
3: are receiving error and following in false paths.
4: Tévedést fogadnak el és hamis utakra térnek.
3: The enemy will work the minds of those who are eager for something new.
4: Az ellenség fog munkálkodni azoknak a gondolatain, akik valami újat akarnak hallani.
3: Is there eager for just something new for the sake of it?
4: Fel fogja készíteni, sorry, it was a question or a part of the text?
3: Yeah, a question.
4: Sorry, would you repeat it?
3: Is there just eager for something new just for the sake of it?
4: Hogy ismerjük-e azt az érzést, amikor valami az újdonság erejével hat ránk és ösztönöz bennünket?
3: So she says, sadly those receive false theories and false exposition of the scripture.
4: Itt azt mondja, hogy azokat fel fogja készíteni arra, hogy hamis elméleteket fogadjanak el, és a Szentírás hamis magyarázatát.
3: For as Old Testament and New Testament prophets,
4: az Ó és az Új Szövetségi proféták egyaránt,
3: that corrective function was not easy.
4: Számára egyaránt nehéz volt ez a feladatkör, ez a funkció, hogy helyreigazítsák a hibákat.
3: So to Ellen G. White to exert that corrective function was not easy either.
4: Tehát Ellen White számára ez a helyreigazító funkció vagy feladatkör sem volt könnyű.
3: Now, not everything is just correction to correct error.
4: De nem minden erről szól, hogy hibákat hozunk helyre.
3: We find prophets in the formative function too.
4: Egy olyan feladatkörben is találunk prófétákat, amit formáló szerepnek nevezhetünk.
3: Where they provide counsel.
4: Ahol tanácsokkal szolgálnak.
3: Encouragement.
4: Bátorítással szolgálnak.
3: And comfort.
4: És vigasztalnak.
3: Is motivating God's people to return to him.
4: Az a feladatuk, hogy motiválják Isten népét arra, hogy térjenek vissza Istenhez.
3: Jeremiah's prophetic ministry taught the exiles.
4: Jeremiás prófétának a szolgálata a száműzetésben lévőket tanította.
3: Who were in deep trauma.
4: Akik ott voltak, mély traumát éltek át, ugye az elhurcoltatás okán.
3: How to live faithfully where they were.
4: És arra tanított őket, hogy hogyan éljenek hűségesen ott, ahol vannak.
3: He cautioned them to plant.
4: Azt tanácsolta nekik, hogy ültessenek.
3: To seek the city's welfare.
4: Keressék annak a városnak a jólétét.
3: To pray.
4: Imádkozzanak.
3: To wait on God.
4: Várakozással legyenek Isten iránt.
3: And in his ministry.
4: És az ő szolgálatában.
3: He emphasized resilience.
4: Hangsúlyozta a kitartásnak.
3: Faithful daily obedience.
4: A napi hitbeli, hithű engedelmességnek.
3: Long-term hope.
4: A hosszan kitartó várakozásnak, reménynek.
3: And prayerful presence.
4: És az imádságos jelennek a szerepét.
3: See, when there were prophets saying to the people of God that the exile will be short.
4: Voltak olyan proféták, akik azzal bátorították a népet, hogy rövid lesz a száműzetés.
3: The true prophet of God was telling the people of Israel, it is not true.
4: Isten igazi prófétája azt mondta Izraelnek, hogy ez nem igaz.
3: Pray within your circumstance.
4: Imádkozzatok azok között, a körülmények között, ahol vagytok.
3: Live within your circumstance.
4: Éljetek azok között, a körülmények között, ahol
3: pray
4: vagytok.
3: For the king that actually brought you to slavery.
4: Imádkozzatok azért a királyért, aki voltaképpen fogságba hozott titeket.
3: And it's in this context that Jeremiah expresses this famous text.
4: És ezek között, a körülmények között írja Jeremiás ezt a híressé vált szakaszt.
3: For surely I know the plans I have for you.
4: Mert én ismerem az én gondolataimat, amelyeket rólatok gondolok.
3: Says the Lord.
4: Így szól az Úr.
3: Plans for your welfare and not for harm.
4: Békességre és nem háborúságra gondolok.
3: To give you a future with hope.
4: Hogy jövőt és reménységet adjak nektek.
3: So prophets bring hope to the people of God.
4: Tehát a proféták segítséget hoztak Isten népének.
3: They do bring positive messages.
4: Pozitív üzenetekkel szolgáltak.
3: He wrote this letter to the exiles that were in Babylon around 597 before Christ.
4: Jeremiás ezt a Babilonban lévő elhurcolt foglyoknak írta, akiket 597 táján hurcoltak el időszámításunk előtt.
3: And although some versions of the Bible translate the word, the original word as prosper, we find that the actual word means shalom, wholeness, peace, right?
4: Vannak olyan biblia fordítások, ahol az, amit jólétnek, hogy azért imádkozzanak a város jólétéért, azt úgy fordítják, hogy shalom, tehát a kerekség, béke, ahol semmi nem hiányzik.
3: Many of us tend to see and perceive LNG White just in the corrective function.
4: Sokan arra hajlunk, hogy Ellen White-ot csak abban a szerepben lássuk, amikor helyreigazított dolgokat.
3: Especially many of our young people perceive that her messages are just of an old grandma correcting their misbehavior.
4: Sokan, főleg a fiatalok úgy látják, hogy amiket Ellen White üzent, az csak egy idős nagymamának a helyreigazító üzenete.
3: But when we stop and read profoundly Ellen G. White's writings,
4: de kérlek, hogy álljatok meg, és máshogy viszonyuljunk Ellen White írásaihoz.
3: We find her a loving prophet.
4: Egy szerető profétát
3: lássunk benne. A prophet who is interested in our well-being.
4: Egy olyan profétát, akinek érdeklődése van az iránt, hogy mi jól legyünk.
3: A prophet when we apply her counsels and principles.
4: Egy olyan prófétát, hogyha alkalmazzuk az ő tanácsait és az általa közvetített elveket,
3: we find shalom.
4: Akkor majd shalomra találunk,
3: we find wellness.
4: Akkor majd jó lesz dolgunk.
3: We find peace.
4: Békességünk lesz.
3: We find that we can live a life of hope.
4: Akkor majd rájövünk, hogy élhetjük a reménység életét.
3: You see, sometimes we only perceive Ellen G. White like an old lady that she was all day praying.
4: Néha úgy gondolunk Ellen White-ra, mint aki egész nap csak imádkozott.
3: But we know that Ellen G. White was a loving grandmother.
4: De tudjuk, hogy ő egy szerető nagymama volt.
3: Her grandchildren have told us how they loved to play with her.
4: Az unokái elmondták nekünk, hogy szerettek vele játszani akkoriban.
3: How they would reach her room and see if she was writing or not.
4: Hogy hogyan nézték azt, ha benéztek a szobájába, hogy most éppen ír vagy nem ír.
3: And waiting for her to just pause her pen to just spend time with grandma.
4: És várták azt, hogy le fogja tenni a tollat azért, hogy ott hagyja az asztalt és legyen ideje játszani az unokákkal.
3: Prophets want our welfare.
4: A proféták a javunkat akarják.
3: And when they are called by God, a loving God, when they are called by a loving God,
4: és hogyha őket egy szerető Isten hívta el,
3: they exert a function of loving us too.
4: Akkor nyilván ők is szeretettel viszonyulnak hozzánk, az árad belőlük.
3: Let's see in this quote on Ellen G. White.
4: Szintén Ellen White-tól származik az az idézet, amit most szemügyre veszünk.
3: You see, the first part looks like a corrective function.
4: Ennek az első része olyan lesz, mint aminek a helyreigazítása célja.
3: She's calling us to closely examine our lives.
4: Arra hív bennünket, hogy
3: to closely examine our life.
4: Hogy közelről vegyük szemügyre a saját életünket.
3: She's calling us to examine the inner sanctuary of our souls.
4: Azt mondja, hogy a lelkünknek a belső szentélyével foglalkozzunk.
3: As we search for God, we seek by the Holy Spirit to cleanse our sanctuary.
4: Amikor Istent keressük, voltaképpen az az igényünk, az a vágyunk, hogy a Szentlélek megtisztítsa a belsőnk szentélyét.
3: But then see how she ends this beautiful, in a beautiful way, in a loving way, when she says.
4: De aztán figyeljétek meg, hogy fejeződik be az idézet azzal a szeretetteljességgel.
3: She says, if the door of the whore of the heart is open to Jesus.
4: Így fejezi be, hogyha a szív ajtaja nyitva áll Jézus előtt.
3: He will come in and his presence will expel every unholy thought.
4: Ő belép, és a jelenléte előz minden szentségtelen gondolatot.
3: And by faith we may hold sweet communion with God.
4: Akkor hitáltal szoros, édes kapcsolatban lehetünk Istennel.
3: You see, Ted, this morning, I'm sorry, my friend Ted, Pastor Ted.
4: Délelőtt Ted, kollégám és barátom.
3: He showed us this morning that we are in the middle of a war and a conflict.
4: Bemutatta azt, hogy mi egy hatalmas konfliktusnak, háborúnak vagyunk a közepette.
3: But the function of the prophet.
4: De a proféta feladata, funkciója.
3: Is to get us to experience the most holy and beautiful experience that we may have in our lives.
4: Elvezetni bennünket egy olyan tapasztalatra, ami a legszentebb, legszebb tapasztalata lehet az egész életünknek.
3: And that is to enter in the realm of heavenly things.
4: És ez nem más, mint belépni a mennyei dolgoknak a közegébe.
3: Many times we only reside on the common materialistic things of this world.
4: Nagyon sokszor a mi döntéseink az alapján születnek, amik a hétköznapi materialista dolgai ennek a világunknak.
3: But the role of the prophet is that we enter into a higher existence.
4: A profétának viszont az a feladata, hogy segítsen bennünket egy magasabb szintre emelkedni.
3: Into a higher world.
4: Egy magasabb rendű világban.
3: And that is when we enter into the presence of God to be in communion with Him.
4: És ez akkor következik be, hogyha Istennel lépünk közösségbe, az Isten jelenlétébe lépünk be, és közösséget alkotunk.
3: And that is that through His Word.
4: Ez pedig úgy történik az ő igéje révén.
3: We are able and through the Holy Spirit.
4: Képesek vagyunk a Szentlélek által.
3: We are able to encounter Jesus Christ in a real sense.
4: Az igazi értelmében a szónak találkozni Jézus Krisztussal.
3: Because we live in such a fast and furious world.
4: Egy olyan gyorsan pörgő és annyira dühös világban élünk.
3: Where we are accustomed that everything is done fast and efficiently.
4: Ahol megszoktuk azt, hogy mindennek gyorsan és hatékonyan kell történnie.
3: We expect that our spiritual life is formed by God in the same way.
4: És azzal próbálkozunk, hogy az Istennel való lelki életünket is hasonló módon alakítsuk.
3: But God enters in silence.
4: De Isten a csendben tud megjelenni.
3: God loves when we wait on Him.
4: Isten szereti azt, hogyha mi várakozással vagyunk és őt várjuk.
3: Ellen G. White teaches us to enter into the holy presence of our Heavenly Father.
4: Ellen White azt tanítja nekünk, hogy lépjünk be a mi mennyei atyánknak a szent jelenlétébe.
3: That is why she in Desire of Ages, page 62, she says that we should spend at least 1 hour of our day contemplating the sacrifice of Jesus Christ.
4: Ezért mondja azt a Jézus élete című könyv 62. oldalán, hogy naponta legalább egy órát töltsünk azzal, hogy Jézus Krisztusnak az áldozata fölött elmélkedünk.
3: And especially the last days of His ministry.
4: És különösen az ő szolgálatának az utolsó napjain.
3: Do we wait on the Lord?
4: Várakozunk-e Istenre? Jelen van ez a tapasztalat az életünkben.
3: To have a personal encounter with Him.
4: Hogy egy személyes találkozásra kerüljön sor vele.
3: Another function is the unifying function.
4: Egy másik funkciója vagy szerepe a prófétának az egyesítés, az egyesítő szerep, az egyesítés szerepe.
3: Unity.
4: Egység.
3: Identity.
4: Az identitás megőrzése.
3: And adherence to the Christian faith.
4: És ragaszkodás a keresztény hithez.
3: You see Paul in Ephesians chapter 4 verses 1 to 6.
4: Páltól idézzük az Efézusi levél 4. fejezetének első 6 verséből.
3: There is one body.
4: Itt azt mondja Pál, hogy egy a test.
3: One spirit.
4: És egy a lélek.
3: Just as you were called to be one hope on your calling,
4: mint ahogy egy reménységre szól az elhívásotok is,
3: one Lord,
4: egy az Úr,
3: one faith,
4: egy a hit,
3: one baptism,
4: egy a keresztség,
3: one God and Father of all,
4: egy az Istene és Atya mindeneknek.
3: Have you wondered why God counsels, God through the Apostle Paul counsels us that we should stick together as a church?
4: Gondolkoztatok már azon, hogy Isten miért tanácsol bennünket Pál aposton keresztül arra, hogy mi, mint egyház, mint gyülekezet tartsunk össze?
3: Our spiritual life is not strengthened in isolation.
4: A lelki életünket nem erősíti az elszigeteltség.
3: I need you.
4: Szükségem van rád.
3: You need me.
4: Neked pedig szükséged van
3: We
4: rám.
3: We have to press together as the people of God.
4: Össze kell tartanunk, mint Isten népeként.
3: There is something that happens when we congregate together.
4: Van valami, ami megtörténik, amikor mi létrejön ez a közösség.
3: And one of the important functions of a prophet is to unite God's people under one vision.
4: És Isten prófétájának az egyik legfontosabb szerepe, hogy egy vízió alatt, egy jövőkép alatt egyesítsék Isten népét.
3: You see, technology has done wonderful things in our days.
4: Technológia a hétköznapokban az hatalmas dolgokat tud véghez vinni.
3: There is wonderful ways to reach people that would never come to church.
4: Csodálatos utak és módok vannak olyan emberek elérésére, akik soha nem jönnének el a gyülekezetünkbe.
3: But technology will never substitute the power of us getting together.
4: De a technológia, tehát magyarul ezek a média eszközök, ezek sohasem fogják helyettesíteni azt a tapasztalatot, amikor egymással valóságosan találkozunk.
3: Next, so we see in Ellen G. White the function of working to maintain the people of God in those days of transition united with a strong identity.
4: Ugye Ellen White-nál is azt látjuk, hogy a maga korában, a maga idején Isten népe körében ő azon fáradozott, hogy ezt a fajta egységet, ezt a közösséget munkája egy identitásra segítse őket.
3: Her ministry function as a stabilizing force, encouraging cohesive teaching and shared direction.
4: Could you repeat it, please?
3: I'm sorry.
4: Would you show me?
3: Her ministry function as a stabilizing force.
4: Tehát egy stabilizáló erőként működött az ő szolgálata.
3: Encouraging cohesive teaching.
4: Kohéziót, összetartást, munkáló tanítást bátorított.
3: And shared direction.
4: És arra, hogy megosszuk egymással ezt az iránymutatást.
3: One of the most beautiful things of the people of God is experiencing unity in Christ.
4: Az egyik legszebb dolog, amit Isten népe megélhet, az a Krisztusban való egység.
3: Function number six, and we're almost done.
4: Mindjárt a végére, most a hatodik funkcióhoz értünk.
3: We see Moses promoting institutional development.
4: Mózesnál azt látjuk, hogy intézményi fejlesztéseket hajtott végre.
3: He promoted judicial administrative system.
4: Igazságszolgáltatási és administratív rendszert alakított ki.
3: Under the influence of God, he established a worship center and a priestly system.
4: Isten vezetése alatt létrehozta az istentiszteleti központot és a papi rendszer.
3: And he established a covenant educational system.
4: És egy szövetségi képzést alapított.
3: The same way Ellen G. White was used by God to promote institutional development.
4: Isten ugyanígy használta fel Ellen White-ot az intézmények fejlesztésében.
3: According to the statistics of the year 2024,
4: a 2024-es statisztikák szerint
3: we have a membership of more than 23 million members.
4: Több mint 23 millió tagja van az egyháznak.
3: We have over 10,000 educational institutions.
4: Több mint 10,000 oktatási intézményt tart fenn az
3: egyházon. We serve almost 2.5 million students throughout the world.
4: Ezeket 2,5 millió diák látogatja összesen.
3: We have today 596 medical institutions.
4: 596 egészségügyi intézménye van az egyházon.
3: More than 22 million patients go through our medical system in the world.
4: Több mint 22 millió ember ment át ezeken az egészségügyi intézményeken.
3: We have 58 publishing houses.
4: 58 kiadó hivatala van az egyháznak.
3: With more than $188 million being produced in literature and publishing.
4: Több mint 188 millió dollárt költ kiadványokra.
3: It's incredible the influence of a prophet in the midst of God's people.
4: Hihetetlen, hogy milyen befolyása volt Isten prófétájának Isten népe körében.
3: But as we end, as I end this presentation, I want to come back to Revelation 19:10.
4: Befejezésül szeretnék visszatérni Jelenések könyve 19. fejezet 10. verséhez.
3: We have studied the canonical prophets that foretold the coming of the Messiah.
4: Tanulmányoztuk a kanonizált iratokban lévő prófétákat, azoknak az iratait, az eljövendő Messiásról.
3: And those who testified about the risen Messiah.
4: About them.
3: And those who testified about the recent Messiah.
4: Yeah. És azokat, akik tanúskodtak a feltámadt Messiásról.
3: The Old Testament prophets, canonical, moved the vision of the people toward the cross.
4: Az emberek figyelmét az Ószövetség kanonizált prófétái a keresztre irányították.
3: And the New Testament prophets saw the moved the vision of the people of God about the recent Jesus.
4: Az újszövetségi proféták, akiket kanonizáltak a Bibliában, azok pedig a feltámadt Krisztusra irányították a figyelmet.
3: But both canonical prophets moved the people of God to see Jesus Christ lifted.
4: De ezeknek a kanonizált profétáknak mindkét csoportja Jézus Krisztusra, mint felemeltetettre irányította a nép figyelmét.
3: Similarly, our non-canonical prophet.
4: Ehhez hasonlóan egy nem kanonizált proféta.
3: As the non-canonical prophets of the Old Testament.
4: Úgy mint az Ószövetségben is meglévő nem kanonizált
3: proféta. As the canonical prophets of the New Testament.
4: És az újszövetségi nem kanonizált proféták.
3: She has lifted Jesus Christ in our midst.
4: Ellen White is a felemeltetett Jézusra irányítja a figyelmet.
3: So we ask ourselves. Has Ellen G. White lifted up Jesus as our Savior and Redeemer?
4: Tegyük fel a kérdést magunknak, hogy Ellen White a felemeltetett Jézus Krisztusra irányítja a figyelmet, mint megváltóra és üdvözítőre?
3: Yes, she has.
4: Igen, ez az, amit ő tett.
3: So I invite you this afternoon, brothers and sisters.
4: Ezért ezen a mai délutánon arra hívlak benneteket, testvérek.
3: Let us contemplate Jesus Christ risen in the cross.
4: Emlékezzünk Jézus Krisztusról, ahogyan felemeltetett a kereszten.
3: Risen from the tomb.
4: Aztán, ahogy feltámadt a sírból.
3: Risen on the heavenly sanctuary.
4: Aztán, ahogy felemeltetett, vagy felment a mennyei szentélybe.
3: And risen from the tomb, from the throne of God.
4: És aztán, ahogyan felkel az Isten trónjáról,
3: to come to this earth,
4: hogy eljön erre a földre,
3: and to raise us all in the clouds of glory,
4: és mindeneket magával vigyen a felhőkbe,
3: with him in heaven,
4: magával együtt a mennybe.
3: Let us listen to the word of our loving prophet.
4: Ezt a szolgálatot töltse be az élő proféta a mi életünkben.
3: May God bless you.
4: Isten áldjon meg bennünket. Amen.

Kedves hallgatóink! A Lássuk a valóságot című adásunk célja, hogy a valóság egyre közelebb juttasson bennünket az isteni igazságok megismeréséhez, megértéséhez, hiszen tudjuk, Isten a teljes képet látja.

0: Dél van.
1: Egyházakról mindenkinek. Híreink következnek az egyházak életéről, programjairól és szolgálatáról.
2: Május 11-e, 12 óra 1 perc. Velünk az Isten. A napi áhítat címe: Várd meg a végét. A mai ige: Mózes első könyve 49. fejezet 19. verse. Gádot rabló bandák szorongatják, de ő a sarkukba van, üldözi őket. Gondolatok az igéről. Olykor mi is hasonlítunk Gád törzséhez. Túl sok ellenség támad ránk, csapatostul jönnek ellenünk. Sőt, pillanatnyilag le is győzhetnek, és újjonghatnak időleges sikerük felett. Ez csak azt bizonyítja, hogy családi örökségünk első fele igazán a miénk, mert Krisztus népének is vannak ellenségei, mint Gádnak, akik rátámadnak és legyőzik. Győzelmük fájdalmas a számunkra, és kétségbe is esnénk, ha nem hinnénk az atyai áldás második felében, de ő a sarkukba mar. Ha a vége jó, minden jó, mondja a közmondás, és igazat mond. A háborút nem az első sikerek vagy vereségek döntik el, hanem az, hogy mi történik a végén. Az Úr a végén győzelemre juttatja a hitet és az igazságot, és ez végleges és örök győzelmet jelent, hiszen utána már nem lesz változás. Addig pedig álhatatosan cselekedjük a jót, és nyugodt bizalommal forduljunk vezérünk Krisztus felé. Urunk megtanít annak művészetére, hogyan lehetünk kemények, mint a kovakő, hogy a munkában vagy a szenvedésben kitarthassunk, még elmondhatjuk: elvégeztetett. Halleluja, győztünk. Hiszünk az ígéretnek, de ő a sarkukba mar. Magyarországi Metodista Egyház. Április 30-án Szegeden zajlott az idei utolsó körzeti konferencia, ahol Szuhánszki Tamás lelkész látta vendégül Kaled László legköszönő és Kovács Zoltán Mihály új szuperintendenseket. A 11 körzetet az elmúlt hónapokban együtt látogatta végig a két szuperintendens az átadás átvétel jegyében. Az új szuperintendens

0: Ünnepélyes beiktató istentiszteletet tegnap volt, május 10-én a Kiszteli utca alatti budapesti metodista egyházközpontban. Tehát a metodista egyház magyarországi vezetője mostantól Kovács Zoltán Mihály lesz. 500 éve jelent meg Luther német miserendje. A wittenbergi várostemplom korántsem előzmény nélküli, mégis páratlan jelentőségű eseménynek adott otthont 2025. októberében, a Szent Háromság ünnepe utáni 20. vasárnapon német misét tartottak. Maga Luther prédikált. A prédikációt követően az akkor először bemutatott liturgikus rendet a reformátor magyarázata vezette be. A misét elsősorban olyan külső rendnek nevezte, amely emlékeztet arra, hogy semmit sem szabad elrendelni, ha csak az ember nem tudja biztosan, hogy az Istentől való-e. Luther német miséjének számos újítása között kevésbé ismert, hogy az ige istentiszteleti fontosságának hangsúlyozásával nem csupán a prédikációnak, hanem az úrvacsorának a gyülekezet számára való jelentőségét is igyekezett helyreállítani. Az 500 éves évfordulóhoz kapcsolódóan ma, május 11-én tartanak konferenciát az Evangélikus Hittudományi Egyetemen, melynek programja elérhető az intézmény honlapján. 2027-ben indul a missziós kamion. A baptista egyház vezetősége Istentől kapott vezetés alapján útjára indít egy új országjáró missziót, melynek segítségével a gyülekezetek saját településükön lehetőséget kapnak arra, hogy hirdessék az evangéliumot és Jézus melletti döntésre hívják az embereket. Ez az új eszköz egy színpaddá alakítható rendezvénykamion, amellyel megrendezhető egy, akár többnapos kulturális, hitéleti családi fesztivál. A missziós kamion könnyen színpaddá alakítható, amin különféle programok kapnak helyet. Koncertek, istentiszteletek, színdarabok, bizonyságtételek, és ami a legfontosabb, döntésre hívással egybekötött evangelizációk. A színpadi programok mellett számos kiegészítő családi program is helyet kaphat egy ilyen rendezvényen. Kézműves sátor, arcfestés, ugrálóvár, játszósarok és egyéb programok. A misszió előkészítése már folyamatban van. Ennek egyik fontos része a kamion beszerzése, melyre az egyház az idei pünkösdi célgyűjtést is meghirdette.
1: Kulturális programajánló.
0: Dunántúli lelkész továbbképző májusban. Hit és álhatatosság. Ezzel a címmel hirdeti meg a Pápai Református Teológiai Akadémia tavaszi egyházkerületi lelkész továbbképzőjét, melynek időpontja május 18 és 19-e. Fontos, hogy azok is regisztráljanak az előadásokra, akik csak egy-egy előadásra tudnak elmenni, mert a megszerzett pontokat csak annak tudják érvényesíteni, aki az internetes űrlapon előre jelzi részvételét az előadásokon. Aki a tanfolyam teljes egészén részt vesz, 12 kreditet kap, az egyes előadások 2, illetve 1 kreditet érnek. A helyek korlátozott száma miatt a jelentkezéseket jelentkezési sorrendben még ma, május 11-én hétfőn 12 óráig tudják elfogadni. Felhívás a 2026-os zenei előkészítő táborra. A Dunántúli Református Egyházkerület június 28-tól július 4-éig Monoszlón meghirdeti a kántori előképző, kis kántorképző tanfolyamát, melyre nagy szeretettel várnak minden olyan jelentkezőt, aki szeretne közelebb kerülni a kántorkodáshoz és az egyházzenéhez. Az egyhetes tanfolyam célja, hogy azokkal a fiatalokkal, érdeklődőkkel, akiknek van zenei előképzettsége, például tanultak zeneiskolában szorfést, furuját, billentyűs hangszert, vagy előképzettség nélkül biztos hallással és szép énekhanggal rendelkeznek, velük egy héten át megismerhessék az új énekeskönyv számos énekét, ezen énekek feldolgozásait és kórusműveket. Ünnepi orgonaszó, pannonhalmi koncertek Rómában. A május 23-án zajló orgonák éjszakája lelkiségéhez, zenei kínálatához csatlakozva a pannonhalmi főapátság a Római Magyar Akadémiával összefogva két hangversenyt szervez az Örökvárosba. A pannonhalmi főapátság, az Arcus Temporum művészeti fesztivál a Római Magyar Akadémiával, Berényi László megbízott igazgatóval összefogva szervezte meg a fiatal művészek alkotta korossi kvartett fellépését a Szent Anselm Bazilikában, ahol Kis Zsolt orgona művész közreműködésével Mendelssohn és a kortárs Jörg Wildmann művei hangzottak el. E program sikere kapcsán merült fel a római jelenlét folytatásának lehetősége. A Magyar Akadémiával egyeztettek a májusban tervezett két koncertről, melynek ötletét az annak idején a Filharmónia Magyarország által kezdeményezett Orgonák éjszakája adta.
1: Egészséget mindenkinek!
0: Életminőség határok nélkül. A fogyatékossággal élők életminőségének javítása érdekében gyűlt össze közös gondolkodásra a Nemzet Református Gyülekezeteinek számos szakembere és érintettje a Kárpát-medencei Református Fogyatékosságügyi Konferencián. A tanácskozás idei immár második alkalma életminőség határok nélkül címmel a központi témával összefüggésben a szeretett szolgálat további lehetőségeit is taglalta. A Jobb Adni Nonprofit Kft. És a Református Szeretett Szolgálat Erasmus Plus pályázata nemzetközi együttműködése egy kiemelt eseményének a Káposztásmegyeri templom adott otthont. Az április végi nap kora délelőtti óráiban megtelt a templom előtere határon túli és itthon élő testvérekkel. Szakemberek, intézményvezetők, lelkészek és a téma iránt érdeklődők gyűltek össze, és már a programok kezdete előtt lelkesen diskuráltak, megosztották egymással tapasztalataikat. Otthon az otthontól távol. Először tartottak Filippino búcsút Mátra Verebei Szentkúton. Különleges és hiánypótló eseménynek adott otthont Munkács Szent József ünnepén, május 1-én Mátra Verebei Szentkút. A Nemzeti Kegyhelyen a Magyarországon élő filippino katolikus közösség első országos zarándoklatára és búcsújára gyűltek össze a hívek. Az ünnep egyszerre volt hálaadás, találkozás és megerősödés, hitben és közösségben egyaránt. Az esemény apropóját Szent Ferenc boldog halálának 800. évfordulója adta, amely világszerte számos lelki kezdeményezést hívott életre. A kegyhely ezen a napon különleges módon telt meg élettel. A filippino zarándokok az ország különböző pontjairól érkeztek, Debrecenből, Kecskemétről, Szegedről, Budapestről és Budaörsről, hogy közösen imádkozzanak és ünnepeljenek. A bizalomért tenni. Nyilvánosság és gyermekvédelem szakmai műhelynapot tartottak Budapesten. A krízis kommunikáció állt az Emberi Méltóság Stratégia keretében május 6-án rendezett Nyilvánosság és Gyermekvédelem című szakmai műhely középpontjában, melyet a Budapesti Piarista Gimnázium épületében rendeztek meg szerzetes rendek, egyházmegyei intézmények vezetői, munkatársai, gyermekvédelmi szakemberek és segítő szakmák képviselői kommunikáció szakemberek részvételével. A szervezők örömmel állapították meg, a szerzetes rendek és az egyházmegyék közös fóruma lett a műhely, és az évek alatt egyre több kapcsolat formálódott. A bevezető előadásban Markus Roland részletes áttekintést adott a készülő krízis kommunikációs kézikönyv anyagáról. Az előadó hangsúlyozta, a bizalom egy-egy intézményben, illetve az intézmény felé nem magától adódik, sokat kell tenni érte. Ebben kíván segíteni a kézikönyv. Az időjárásról. Kellemesen meleg az idő. Kora nyárias az idő, de ma egy markáns hidegfront érkezik. Hétfőn a felhők mellett sok a napsütés, és elszórtan mehetnek esők is. A déli szél mellett 21-26 fok várható. Kedden napközben csökken a felhőzet, több felé eshet eső, északnyugatra fordul a szél, és 16-21 fok várható. A hét elején egy ciklon közelítheti meg térségünket, a frontjai által pedig még több helyen számíthatunk záporokra, zivatarokra.
1: Egyházakról mindenkinek. Egyházi hír összeállításunkat hallották. Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében.
2: A klasszikus zene gyöngyszemei. Kedves hallgatóink, most Handel orgona koncertók következnek. Először hallgassák meg az első G-moll orgona koncertót.

Handel első G-moll orgona koncertóját hallották. Most a negyedik D-moll orgona koncertó következik.

Handel 4. D-moll orgona koncertóját hallották. Kedves hallgatóink, folytatjuk a Klasszikus Zene Gyöngyszemei című műsorunkat. Befejezésül hallgassák meg Handel 13. F-dur orgona koncertóját.

Kedves hallgatóink, a Klasszikus Zene Gyöngyszemei című műsorunk keretében Handel első, negyedik és 13. orgona koncertóját hallgathatták. Az összeállítást készítette Sipos Lajos. Köszönjük megtisztelő figyelmüket! Szól a rádió. Vissza az igazsághoz.

0: hír összeállításunk következik.
1: A közlekedési kultúra napja. A közlekedési kultúra napjának megszervezését a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium támogatásában a Magyar Mérnöki Kamara által 2013-ban kiírt közlekedésbiztonsági ötletpályázat első díjat nyert pályaműve indítványozta. Magyarországon megrendezésére 2015 óta minden év május 11-én kerül sor az ENSZ cselekvések évtizede a közúti közlekedésbiztonság területén akcióprogram 2011. május 11-i elindításának, az emberiség első közlekedésbiztonsági összefogásának emlékére a Közlekedés Tudományi Egyesület szakmai koordinációjával és egyre több partnerszervezet összefogásával. A közlekedési kultúra napjának célja, hogy minden nap a biztonságos, kultúrált közlekedés napja legyen. Életminőség határok nélkül. A fogyatékossággal élők életminőségének javítása érdekében gyűlt össze közös gondolkodásra a Nemzet Református Gyülekezeteinek számos szakembere és érintettje a Kárpát-medencei Református Fogyatékosságügyi Konferencián. A tanácskozás idei immár második alkalma életminőség határok nélkül címmel a központi témával összefüggésben a szeretetszolgálat további lehetőségeit is taglalta. A Jobb Adni Nonprofit Kft. És a Református Szeretetszolgálat Erasmus Plus pályázata nemzetközi együttműködése egy kiemelt eseményének a Káposztásmegyeri templom adott otthont. Az április végi napkora délelőtti óráiban megtelt a templom előtere határon túli és itthon élő testvérekkel. Szakemberek, intézményvezetők, lelkészek és a téma iránt érdeklődők gyűltek össze, és már a programok kezdete előtt lelkesen diskuráltak, megosztották egymással tapasztalataikat. Otthon az otthontól távol. Először tartottak Filippino búcsút Mátra Verebei Szentkúton. Különleges és hiánypótló eseménynek adott otthont Munkács Szent József ünnepén, május 1-én Mátra Verebei Szentkút. A nemzeti kegyhelyen a Magyarországon élő filippino katolikus közösség első országos zarándoklatára és búcsújára gyűltek össze a hívek. Az ünnep egyszerre volt hálaadás, találkozás és megerősödés, hitben és közösségben egyaránt. Az esemény apropóját Szent Ferenc boldog halálának 800. évfordulója adta, amely világszerte számos lelki kezdeményezést hívott életre. A kegyhely ezen a napon különleges módon telt meg élettel. A filippino zarándokok az ország különböző pontjairól érkeztek, Debrecenből, Kecskemétről, Szegedről, Budapestről és Budaörsről, hogy közösen imádkozzanak és ünnepeljenek. Ez az a nap Szegeden. Az idén, május 30-án a Szegedi Stadion a Szent Gellért Fórum ad otthont az Ez az a nap következő nagyszabású rendezvényének. Ez

0: az ötödik stadion lesz Budapest, Debrecen, Miskolc és Szombathely után, amit hitük szerint megtöltik Isten dicséretével. Hívnak összegyűlésre, egységben dicsőítve mennyei atyánkat. Várnak mindenkit nem csak Szegedről és környékéről, hanem az egész országból és határainkon túlról is. Az időjárásról. Kellemesen meleg az idő. Hétfőn a felhők mellett sok a napsütés, és elszórtan mehetnek esők is. A déli szél mellett 21-26 fok várható. Kedden napközben csökken a felhőzet, többfelé eshet eső, északnyugatra fordul a szél, és 16-21 fok várható.
1: Híreinket hallották.

0: Evangélium tiszta forrásból. A tiszta forrás csak az Istentől ihletett írás, a Biblia. Ezért a Szentírás tanulmányozásával az egyik legnagyobb lehetőségünk megérteni az igazságot és Isten akaratát. Kedves hallgatóink! A Biblia tanulmányokról készült sorozatunkat folytatjuk.
1: A Galáciai Levél című Biblia tanulmányunkat hallják. Második tanulmány. Pál tekintélye és evangéliuma. A tanulmányt vezeti Szigeti Jenő.
2: Nagyon sok szeretettel köszöntelek benneteket, örülök, hogy ismét együtt lehetünk. Elkezdjük a Galáciai levélnek a tanulmányozását. Ez a levél, múlt héten emlegettem már, nagyon fontos minden keresztény ember számára, mert az üdvösségnek egy jellegzetes titkát mondja el, nekünk pogányoknak, hiszen mi is nem zsidókból lett keresztények vagyunk nagyrészt, hanem pogányok, pogányoknak, hogy Jézus Krisztus keresztje mit is jelent a mi számunkra. Éppen ezért látni kell, hogy az első keresztény gyülekezetben az első igazi nagy válság e körül robbant ki. Zsidóvá kell lenni, és csak úgy lehetek keresztény, vagy pedig Jézus úgy, ahogy vagyok, elfogad engem. Éppen ezért, hogyha van egy vita kérdés, akkor mindig azt, aki valamilyen más véleményt képvisel, akár az Isten szava alapján, az Isten kinyilatkoztatás alapján, annak a tekintélyét vonják kétségbe, ez mindig így van. Ezért a leckének a címe Pál tekintélye és evangéliuma. Erről a két fogalomról fogunk beszélni, méghozzá úgy, hogy vasárnap beszélünk Pálról a levélíróról, méghozzá nagyon érdekes módon, hogy egy másik apostol, Péter, mit mond Pálról, azután beszélünk Pál elhívásának a problémájáról a galáciai levél tükrében, mert a múlt héten láttuk az elhívás történetét, most a Pál maga hogy emlékszik vissza az elhívásra, és mit tart ennek, ebben a lényegnek. Aztán Pál evangéliumáról beszélünk, azután arról, hogy nincsen más evangélium, nincs sok evangélium, nem lehet privatizálni az evangéliumot. Csütörtökön pedig Pál evangéliumának az eredetéről fogunk beszélni, és egy összefoglalóban azokat a tanulságokat rögzítjük, ami tulajdonképpen ennek a leckének az igazi mondani valója. TV képernyője előtt ülőknek mondjuk azt, hogy nagyon szívesen, hogyha írnak, hozzásegítjük ennek az írott formájához is a kedves nézőket, írjanak nekünk, szívesen válaszolunk rá. A másik, amit említenék, az az, hogy bár galátiai levelének első fejezetét fogjuk lényegében átvenni, kicsi kiegészítésekkel, más igékkel. Úgyhogy házi feladatnak hadd adjam fel, hogy a Galáciai Levél első fejezetét, akik ott ülnek a számítógép előtt és a képernyő előtt, lapozzák fel és olvassák el. Nagyon megéri. Köszönjük a fáradozásukat. Kezdjünk akkor a munkához, és nézzük meg, hogy Pálról, mint levélíróról, mondjuk éppen Péternek mi a véleménye. Péter apostol második levele, harmadik fejezet, 15-16. Versét, kérem, hogy Erzsike olvassa.
3: A mi úrunk hosszú tűrését pedig üdvösnek tartsátok, ahogyan szeretett testvérünk Pál is megírta nektek a neki adott bölcsesség szerint. Szinte minden levélben, amikor ezekről szól. Ezekben van néhány nehezen érthető dolog, amelyeket a tanulatlanok és az álhatatlanok kiforgatnak, mint más írásokat is a maguk vesztére.
2: Igen, van ebben egy elismerés, egy felhívás, és van egy nagyon érdekes óvás is. Mert Isten igével, minden részével különben így vagyunk, hogy a tanulatlanok és álhatatlanok kiforgatnak. A tanulatlan az nem az, akinek kevés iskolája van. Mindig szoktam mondani, nem az iskola teszt tanultál, hanem az, hogy mennyire foglalkozom az igével, mennyire mélyedek el az igével. Ha nem mélyedek el az igében, nem, az ige szelleme nem él bennem, akkor én is tanulatlan vagyok. A másik pedig az, amit mond, hogy a nehezen értető dolgokat az álhatatlanok kiforgatják. Ha én nem akarok valamit megtenni, akkor mindig meg tudom magyarázni, hogy miért nem teszem meg. És ez így van az Isten igéjével is. Otthon is a mindennapi életben, hogy nem akarsz megtenni valamit, akkor ezt meg tudod magyarázni. Várom a hozzászólásotokat. Tessék, parancsoljatok. Gyula, parancsolj, aztán Marian.
4: Hát, amint láthatjuk a kortörténetet, nézzük, Sátán nem bíz semmit se véletlenre. Tehát, ahogy itt Péter is mondja, hogy a Sátánnak azok a szolgálja a gyülekezetben, a konko és a búza, mondhatnák úgy azt a bibliai történetet, együtt nő. És ezzel nekünk mindig számolni kell, és tudatába kell lennünk, és ezeket a kérdéseket kezelni kellene. De hát erre megint, ahogy a Szigeti testvér mondta, tanulni kell, fölkészülni kell, és nincs autentikusabb egyéniség megint, mint ahogy Pál a álhatatosságával, kitartásával, a szívóságával, és ő kiválóan tudja kezelni ezeket a kérdéseket, és hát szinte egyedi az apostolokat, ha végignézzük meg az egész új szövetséget, ahogyan Pál kezeli a megváltás történetét, és értelmezi, és véghez viszi ezt a vitát a gyülekezet és a hívek között is, és az apostolok között, a gyülekezetek és az apostolok között.
2: Köszönöm szépen, Mariannak adjátok.
5: Párról elmondhatjuk, hogy nagyon lelkesen és nagy szenvedéllyel terjesztette Isten igéjét, és ugyanilyen szenvedélyesség és lelkesedéssel lépett fel a tévtanítókkal és tévtanokkal szemben is. És ugye a tanítás folyamán nagyon szépen haladt előre, és a gyülekezet növekedik, azt olvashatjuk a Szentírásban. De ugye voltak némelyek, akik megzavarták sátáni sugallat kapcsán, és azok, akik frissen tértek meg, és frissen keresztelkedtek meg, azok ugye hitben még nem voltak olyan szinten, hogy ezt tudták volna helyre tenni. Éppen ezért megzavarta őket, és ezek fölött tulajdonképpen Pálnak nem nagyon volt már úgymond hatalma ilyen értelemben, és de minek után az Isten igéjével az Isten igét jól hasogatta, akkor inkább így fogalmaznék. Ezáltal annyira meggyőző volt, és valóban nyomon beszélt is a Szentírásból, a Szentírás szavait szólta, hogy gyakorlatilag rájöttek ezek az emberek, hogy végül is becsapták őket. És ezáltal Sátán műve meghiúsult. Sátán
2: köszönöm, terve. Marika.
6: Itt Péter apostol azt mondja, hogy a Pál a néki adatot bölcsesség szerint nem a saját maga bölcsességét hangoztatta, hanem a Szentlélek által kapott bölcsességgel szólt és írta a leveleit. És mi meg úgy sokszor erőltetjük a saját magunk bölcsességét, és nem hallgatunk arra a belső hangra, ami esetleg más irányba akar téríteni. Tehát nem mindegy, hogy milyen bölcsesség az, amit mi hangoztatunk.
2: János, aztán majd Anikó.
7: Miért levél? Szoktuk mondani, hogy a szójászál az írás megmarad. Én 26 éve dolgozom már egy német üzletembernek, és ő nem hisz Istenben egyáltalán, de jól ismeri a Bibliát és alkalmazza. Például az üzletkötét mindig párosával küldte ki, mert ő is így küldte ki a tanítványokat. És egyszer megkérdezte tőlem, hogy miért járnak a hívők minden hétvégén a templomba. És a válasz az volt, hogy azért, mert egy hét alatt az emberek mindent elfelejtenek. Ezért azt adta nekem utasításba, hogy irassam le minden kollégával azt, ami a munkájához szükséges, és hetente egyszer vegyem át vele, és újra olvassuk el, hogy megrögzüljön a fejében. Azt hiszem, hogy az, hogy miért levél, ez kicsit segít jobban ebből a példával megérteni, hogy a leveleknek milyen fontossága volt akkor is, és a mai időkben is.
2: Anikó?
8: Én visszatérnék a Péteri levélhez. A szeretett testvérünk Pál, és megvédi Péter. Egyrészt nem azt mondja, hogy hát Pál apostol nagyon bonyolultan fogalmaz, hát ő ilyen, de bezzeg én. Hanem azt mondja, hogy szeretett testvérem, és hogy vannak nehezen érthető dolgok, de ez nem Pál apostolnak a bűne, hanem azoknak, akik megpróbálják kiforgatni. Mi összefogunk, vagy egymás ellen harcolunk, hívők? Nagyon fontos kérdés.
2: Igen, a neki adott bölcsesség szerint. kapta. Tessék, parancsolja.
9: A múltkor csináltam valamit otthon, és elővettem egy mérőeszközt, amit előtte kaptam valakitől ajándékba, és hüledezve néztem, hogy hát én elég régen dolgozom már ezt, azt, amazt, például fával nagyon szeretek dolgozni, de hát ez a mérőeszköz, ez teljesen ostoba, hát ez lehetetlen. Amíg rá nem döbbentem, hogy hát hüvelyekben van rajta a mértékegység, tehát a mérőeszköze semmi probléma nincsen, összesen nekem kell tudni azt, hogy hogy olvasom le. És ez nekem nagyon tetszik, hogy Péter tulajdonképpen megmondja a gyülekezeteknek, hogy hát tessék odafigyelni, Péter, Pál rendben van, de időnként tudni kell, hogy mit, hogy olvas le az ember, mert hova írta ezeket a dolgokat, és miért úgy szólnak a dolgok. Úgyhogy én nekem kifejezetten örömet okoz látni azt, hogy nem lehetett kijátszani Pétert meg Pált egymással szemben.
2: Így van. Na nézzük, hogy hogy is írt ez a Péter. Nézzük meg a Galatai Levél első két versét, ahogyan bemutatkozik a galáciai gyülekezeteknek. Ez egy körlevél, több egy tartomány a Galácia. Érdekes népség lakott ott. Úgyhogy hogy mutatkozik be az apostol? Dénest kérem, hogy olvassa az első két verset.
10: Pál apostol, aki nem emberektől, nem is emberek által kapta elhívását, hanem Jézus Krisztus által és az Atya Isten által, aki feltámasztotta Jézust a halottak közül, és a velem levő testvérek minnyájan Galácia gyülekezeteinek.
2: Hát ebben sok érdekes van, mert egyrészt Pál azt mondja, hogy nem emberektől, nem magamtól szólok, nem én akarok most kioktatni benneteket, én akarom megmondani, hogy mit csináljatok, hogy csináljatok, hanem én kaptam. A másik nagyon érdekes az, hogy ezt Jézus Krisztus által, az Atya Isten által kapta, és ez a Jézus Krisztus és az Atya Isten igazolta is Jézus Krisztust a feltámadás által, a feltámadott Jézus által, tehát ez nem csak beszéd, hanem megtörtént a legnagyobb csoda. És az is érdekes, hogy maga mellé veszi, hogy a velem lévő testvérek minnyájan küldik az üdvözletet a galáciai gyülekezeteknek. Ez egy nagyon érdekes valami. Gyulának adjátok a mikrofont, aztán majd Marian.
4: Röviden és tömören úgy is meg lehetne fogalmazni, hogy én a mennyei terv része vagyok. Elhívtak, kezembe adták a tervet, az Úr arra hívott el, hogy a pogányoknak hirdessem az evangéliumot, és azt fogom tenni, nem? Tehát, és így vezeti föl a gyülekezetnek, amit aztán persze később meg előzőleg is, tehát megpróbálják megkérdejelezni az elhivatását, de bátran igaz, hogy utólag hívja el, nem akkor, mint a többi tanítványokat, de az tény, hogy Damaszkuszban találkozik az Úr Jézussal, és megbeszélik a terveket, hogy milyen tervek alapján végezze a dolgát.
2: Köszönöm szépen, Marian.
5: Amikor egyértelművé válik már, hogy Saul nem az, aki volt, hanem már ugye megtért, és valójában már nem ellenség, akkor az apostolok nagyon érdekes, mert azt mondja, nem vonakodnak, úgy írja ellen, vagy nem vonakodnak, és nem állnak ellene, hanem azt a barát jobbot nyújtják, és olyan akitől korábban féltek, azt most amennyire féltek, most ugyanolyan szeretettel, nagyon érdekesen fogalmaz, ugyanolyan szeretettel és ugyanolyan megbecsülés és örömmel fogadják, és borulnak a nyakába, és igaziból mint testvért üdvözlik, és azt mondja Ellen White az apostolok történetében, hogy azt a hangot, amely komolyan vitatkozott Istvánnal, nem sokára ugyanabban a zsinagógában hallhatták, amint félelem nélkül hirdeti, hogy Jézus Istennek fia. Ugyanazt a hitet védelmezte, amelynek védelmében István meghalt, és ugye tudjuk, hogy ő is ugye úgymond áldását adta rá, tehát rábólintott az ő halálára, és milyen érdekes, hogy ugyanazon a helyen, ugyanarról beszél ő is, csak legfeljebb fázis késéssel, picivel később István halála után.
2: Köszönöm szépen.
9: Az autoritás kérdés az borzasztóan fontos a hívő életben, és ezt én azt hiszem Pál apostol is tudta. Ha én most azt mondanám nektek, hogy én a Magyar Köztársaság nagyköveteként vagyok jelen, ez nagyon hamar lelepleződne, hiszen akkor kellene egy megbízó levelet mutatni. Pál apostol viszont nem véletlen hivatkozik erre, és tulajdonképpen Korintusban, például a második levélben azt mondja, hogy Krisztusért járunk követségben, mintha Isten kérne általunk. Ez nagyon kockázatos, ez a bemutatkozás is nagyon kockázatos. Tehát ez vagy igaz, vagy az írója pszichopata, közte semmi. És ez azért nagyon fontos, mert akik Krisztust képviselik, azok vagy biztosak abban, hogy ki hívta el és kiküldte el őket, vagy pedig összeomlanak az első támadás sor közben. És ezt ma is játsszák, tehát a világban mindenütt az autoritást fogják megkérdőjelezni, mert ha nem hiteles a szóló, akkor nincsen semmi probléma, nem kell komolyan venni. Ha hiteles, akkor bajban lehetünk, mert akkor oda kell figyelni arra, amit mondott.
2: István, és megyünk tovább.
11: Tulajdonképpen, amit fejtegettünk el mögött, az a gondolat is ott van, hogy Pál, ahogy majd látni is fogjuk, hogy sokat szenved az előéletéért. Tehát ezt nekik sosem nem fogják elfelejteni, és most a támadás is ez az előélettel kapcsolatban hozzák össze, még pedig az apostoli tekintélyét kérdőjelezik meg. És bár igaz az, hogy tulajdonképpen az alapvető problémájuk az volt, hogy a üzenetével voltak probléma, mert nem, miszerint az üdvösség alapja egyedül a Krisztusba vetett itt, nem pedig a törvény cselekedetei, de azért mégis olyan finom módon, módszerekkel kezdik támadni, például azzal, hogy nem tartozott Jézus első követői közé, ennél fogva tekintélyét nem Istentől, hanem emberektől kapta. Tehát nem a tanítással volt neki problémája, és Pál azért hangsúlyozta, hogy ő nem emberektől kapta a tekintélyét, hanem Istentől kapta a tekintélyét, ami, ha végigkövetjük Pál levelébe, ez állandó támadási felület lesz.
2: No, akkor menjünk, lépjünk tovább, hogy mi is ez az evangélium, amire elkötelezte magát Pál, és Irmuskát kérem, hogy a első fejezet 3., 4. és 5. versében olvass el, lényegében a köszöntésben már elmondja Pál tulajdonképpen a lényeget, az evangéliumot.
3: Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és a mi Urunk Jézus Krisztustól, aki önmagát adta bűneinkért, hogy kiszabadítson minket a jelenlegi gonosz világból Istennek, a mi atyánknak akarata szerint. Övé a dicsőség, örökkön, örökké. Amen.
2: Ez most egy nagyon érdekes szöveg, mert megszoktuk ezt a kegyelem nektek és békesség Istentől. A kegyelem az a gyökér, a békesség a fán a gyümölcs. De mindez Istentől jön, de hogyan jön az Istentől, ami atyánktól, ami az Úr Jézus Krisztus által. És rögtön Krisztusról kezd beszélni, hogy ki ez a Krisztus. És ez az evangélium lényege. Az evangélium lényege nem az, amit én magyarázok. Az evangélium lényege az, hogy kicsoda Jézus az én életemben. Ez az evangélium lényege. Tessék, ha van gondolatotok, szívesen vesszük. Marika, parancsolj.
6: Nem véletlenül, hogy azt írja itt az ige, hogy a gonosz világból akar bennünket megszabadítani. Ez akkor is igaz volt, ma meg pláne. Tehát ne itt a földön akarjunk mennyet teremteni, mert az lehetetlen. Mert itt csak a gonoszság sokasodik. Az Úr Jézus reménységet ad nekünk, hogy ettől a gonosz világtól meg tudunk válni, és egy más világ lesz számunkra elérhető. De ez csak általa lehet.
2: Igen. Tibor, aztán majd Marjon.
9: Majdnem csak egy fél mondat. Ha valaki ezt elolvassa, olyan, mintha Péter pünkösdi prédikációjának a sűrítményét olvasta volna el, teljesen egybecsengés egybe hangzik, szinte fél szóról fél szóra.
2: Így van. Az evangélium egy. Csak ez az egy evangélium különbözőképpen szólal meg különbözőképpen emberekben, és az evangélium az lényegében valaki, nem valami. Jézus Krisztus. Marjon, parancsolj.
5: Kegyelem és a békesség, én úgy fogalmaztam meg magadnak, hogy a két legszebb isteni tulajdonság. A kegyelem az alapja mindenek, ezt már mondtad. És tulajdonképpen nyugodtan kimondhatjuk, hogy mindent Isten kegyelmének köszönhetünk. És Isten vágyik arra, és várja, hogy mi hozzáforduljunk, és igényeljük az ő kegyelmi ajándékát. Mert ő szeretné mindenkinek adni, és korlátlanul, ha az ember vágyódik rá. És nagyon érdekes, mert hogyha az Isten szívébe, az emberek szívébe az Isten szent lelke beköltözik, akkor vágyódik az ember azoknak a társaságára, akik hasonlóképpen gondolkodnak, és hasonlóképpen szeretnének szintén kegyelembe részesülni. A békességhez pedig röviden annyit, hogy ha valaki elhagyja a bűnét, mert vágyódik arra, hogy elhagyja a bűnt, akkor az Isten békéje költözik annak a szívébe, és Isten vágyódik arra, hogy a békességet adja az embernek, és azt szintén korlátlanul, és Ellen White-nak egy mondata, aki a megszentelt élet csöndes, öntudatlanul áldásos hatásával Krisztus szeretetét tanúsítja, aki szavával, viselkedésével arra vezet másokat, hogy elvessék a bűnt, és Istennek adják át a szívüket, az békességszerző. Jó lenne, hogyha mi mindannyian békességszerzők lennénk.
2: Már most így kiemeltük a kegyelmet és a békét. Ez két félreértett szó. Mi kegyelem alatt a büntetés elengedést értjük, a Biblia pedig az új kezdés lehetőségét, hogy Isten azt mondja, na most indulhatsz újra. A békesség alatt pedig azt értjük, hogy békén hagynak bennünket, és azt csinálok, amit akarok. Pedig a békesség az éppen az Isten békességével való bekapcsolódást jelenti. Bandi, akarsz valamit?
12: Igen, az ellenfelek, ahogy Pál vihaskodik velük, ők a törvényhez ragaszkodnak, a szokásokhoz, és azt erőltetik. És Pál pedig rá akarja őket vezetni arra, hogy az evangélium alapja más, amit Krisztus tett értünk, mert az fölöttébb áll mindennek, mert Krisztus az egyetlen fiát áldozta értünk, és ebben nem akartak a régi hívők bekapcsolódni, mert a régi megszokások kötötték őket. Mint szoktuk mondani, karóhoz az embert, ugye?
2: Igen, Tibor.
9: Ha nem bántalak meg vele, megengedett, hogy hozzátegyek valamit a békességhez?
2: Sőt,
9: mivel, hogy Pál ugye mégiscsak héber volt, neki nem azt jelentette a békesség, mint nekünk. Amikor ő azt mondta, Salom, az azt jelentette, hogy lehet, hogy véres a tenyerem, mert annyit dolgoztam, de áldott a munka. És a Salomhoz bőven hozzátartozik, hogy neki állunk kitépni a gazt és gyomírtani, úgyhogy most mindjárt neki fog a gyomírtásnak, de előre bocsátotta, hogy ő ennek a lelkületnek az alapján fogja tenni. Tehát itt nem arról van szó, hogy mindjárt ellentmondásba keveredik önmagával, hanem ő teljesen, autentikusan neki kezd a békességért.
2: Na, akkor nézzük a gyomírtást. Menjünk tovább. A következő versekben tényleg az következik, és Magdikát kérem, hogy olvassa a 6-tól 9. versig az első fejezetből a Galáciai levélből.
13: Csodálkozom, hogy attól, aki Krisztus kegyelme által elhívott titeket, ilyen hamar más evangéliumhoz pártoltok. Pedig nincsen más evangélium. De egyesek megzavartak titeket, és el akarják ferdíteni Krisztus evangéliumát. De ha még mi magunk, vagy egy mennyből való angyal hirdetne is nektek evangéliumot, azon kívül, amit mi hirdettünk, átkozott legyen. Amit már korábban is megmondtuk, most ismét megmondom, ha valaki nektek más evangéliumot hirdet, azon kívül, amelyet elfogadtatok, átkozott legyen.
2: Az evangélium egy érdekes görög szó. Az evangélium, azt szoktuk mondani, egy örömhír, nem. Az evangélium több. Valami kézzelfogható valami volt az evangélium mindig, akkor azt lehetne mondani, a jó hírért a jó hírhúzónak adott ajándék. Ez volt tulajdonképpen az evangélium, az Odüsszeiában fordul elő, először így fordul elő, és később is ez volt az evangélium. Tehát Pál azt mondja, az evangélium az nem egy tanítási rendszer, nem egy szép prédikáció, nem egy szépen megfogalmazott mondatsor, vagy egy irodalmi műfaj, vagy egy könyv, hanem az evangélium a Jézus Krisztusban lévő új lehetőség, amit mindjárt kaptunk. Ez az evangélium. Ezért Jézus Krisztus az evangélium. Ő az út, az igazság és az élet. Éppen ezért ez nagyon fontos, hogy a gyülekezet pedig azt mondja, hogy nem, a Jézus Krisztus ez nagyon bonyolult, hanem vitatkozunk azon, hogy körülmetélkedés vagy nem körülmetélkedés, ez egy cselekedet. Ha egyszer megteszem, akkor biztos az üdvösségem, és nem kell kínlódnom, hogy Jézus Krisztus követésével. Éppen ez a baj. Mindig vannak ilyen kis evangéliumok az evangélium mellett, amit az emberek úgy gondolnak, hogy ha én megteszem, akkor jó vagyok, akkor bent vagyok a mennybe. Tessék a gondolataitokat, várom, István parancsolj.
11: Nagyon keménynek tűnik ez a megfogalmazás, hogy aki más hirdet, mint az ő evangéliuma, az átkozott legyen. És nagyon érdekes, hogy az átkozott tulajdonképpen kiterjeszti magára, Pálra is, vagy akár egy angyalra is érvényes ez a szöveg szerinti megfogalmazás. Én úgy érzem, hogy ez tulajdonképpen azt mondja nekünk, hogy az evangéliumnak a hitelessége ugyanis annak a tartalmától függ, nem pedig a hirdetőjének személyétől. És ezt nagyon sokszor összeszoktuk a kettőt keverni.
2: Igen, hát itt is erről volt szó, hogy Pált nem mernek az evangéliummal vitatkozni, ezért Pál hitelességét próbálják lerontani. Marian, parancsolj!
5: Pál nagyon meglepődik, hogy ilyen gyorsan elhajlottak, ugye így fogalmaz a Szentírás, a Galaták az igaz evangéliumtól, és a Ellen White-nak van egy olyan gondolata, ami azt fogalmazza meg, hogy mai világunkban se lepődjünk meg azon, mert hogy az Isten művében, akik munkálkodnak napjainkban, ugyanolyan problémákkal, ugyanolyan tévtanításokkal, ha nem pont ugyanazokkal, de hasonló tévtanításokkal találkoznak, akik az Isten művében szeretnének tényleg őszintén, buzgóságosan munkálkodni. Tehát ne lepődjünk meg, mert Sátán mindent el fog követni annak érdekében, hogy ezt behozza akár az egyházunk is. És azt mondja Ellen White egy mondattal, amikor énünk feloldódik Krisztusban, a szeretet akaratlanul is árad belőlünk. A keresztény jelleme akkor jut el a tökéletességre, amikor benső énje állandóan arra készteti, hogy másokon segítsen, amikor a menny napfénye szívét betölti, és az arcáról is sugárzik.
2: Anikó, parancsolj!
13: Ha valaki ilyet kimer jelenteni, hogy ha valaki más evangéliumot hirdet, az legyen átkozott, még ha én magam vagyok is, annak annyira biztosan tudnia kell, hogy a színtiszta való igazat hirdette, különben ezt önelátkozásnak hívjuk. Ha én teljesen meg vagyok győződve, hogy abban a pohárban színtiszta, éltető ivóvíz van, akkor belemerek inni. De hogyha tudom, hogy hát lehet, hogy én mást kavartam bele, akkor lehet, hogy nektek ajánlgatni fogom, de hogy én nem iszom meg, az biztos.
2: Köszönöm szépen. Marian, Gyula, bocsánat.
4: De hogyan is kezd itt az ige? Érdekes. Mert azt mondja, csodálkozom, hogy attól, aki Krisztus kegyelme által elhívott titeket, nem Pál hívtál a gyülekezetet. Tehát megint szinte, mintha a gyülekezet meghasonlana önmagával. Ilyen gyorsan, ilyen hamar eltértetek. Tehát azért ne értékeljük le a Sátán munkáját, és a végidőben sem, akkor sem, a kezdet-kezdetén, hisz azt mondjuk, hogy az első század egy mintaértékű és példaértékű, a profécia beteljesedik, megváltás megtörténik, és elkezdődik a nagy-nagy munka, Istennek az álmodott terve, úgy is mondhatnák mi pogányok, ugye, hogy a világ minden terve, minden nemzetséghez, ágazathoz és nyelvhez. És a gyülekezet önmaga ilyen hamar meghasonlik. És úgy, ahogy Anika mondta, tehát én is hoztam azt a véleményt, hogy teljesen tisztában van Pál a tanítással.
2: Köszönöm szépen, Marika.
6: Pál apostol figyelmezteti a galáciaiakat, de bennünket ki figyelmeztet? Tehát ugye egyházon belül is sokszor van, hogy a tiszta tanítás valahogy egy kicsit akadozik. És ha nem hallgatunk a Szentlélekre, és nem engedjük, hogy a tiszta gondolkodást ébrezgesse bennünk, akkor bizony eltévedhetünk. Tehát nagyon fontos az, hogy ismerjük a Szentírást, mindent az alapján ítéljünk meg, és ne aszerint, hogy kinek milyen a pozíciója, vagy rangja, vagy akármilyen helyzete, mert néha az emberek megtéveszthetők, de bennünket nem szabad, hogy megtévesszen egy helytelen tanítás.
2: Tibor, és utána majd János.
9: Az az igazság, testvérek, hogy én szerintem nekünk arra is kéne figyelni, hogy mi milyen könnyen vagyunk megtéveszthetők. Mert gondoljatok csak arra, minden közösségnek megvannak a bácsiai. Észrevettétek? Tehát ha X bácsi mondott valamit, akkor az teljesen mindegy, mi van a Bibliában, ő mondta, akkor az hiteles. Hogyha Spurgeon mondott valamit, mondják sokan, akkor az megfelebbezhetetlen. És nem szeretnék más neveket mondani, most maradjunk ennyinél. Pál nagyon jól tudta, hogy ha az emberek érzelmileg kötődnek valakihez, akkor hajlamosak letenni a fegyvert, és azt mondani, hogy annyira szeretjük őt, hogy elfogadjuk tőle, elhisszük neki. Iszonyatos veszély, és azok, akik ige hirdetők vagyunk, ezzel a veszéllyel számolni kellene. Nem élvezni, hogy végre megfelebbezhetetlennek tartanak, hanem óriási veszélyként élni meg, és nagyon nagy felelősségként. Tehát én is Pálban pont ezt a felelősséget látom, hogyha én térnék tévútra, akkor is átkozott legyek inkább, de az evangélium maradjon sértetlen. Ez nagyon fontos, én úgy gondolom.
2: Igen, János.
7: Ennek van egy másik oldala is, hogyha én Jézus Krisztust nem szeretem. Tehát tudom a tantételeket, ismerem a Bibliát, de nincs bennem az a élet tapasztalat, amit mondjuk egy házas pár 30-40 év alatt együtt jár, együtt él, egymás gondolatait is tudjuk. Ha ez nincs meg Jézussal, ha nem tapasztaltam meg, hogyan vezet, kell néha az érzelem ilyen szempontból, mert maga a száraz tények azok nem mindig tartanak meg. De Jézus szeretet, ez nem olyan, hogy hazamegyek, leveszem, és holnap reggel majd megint fölveszem, az egy életforma. És ez kell, hogy bennünk éljen ahhoz, hogy ne forduljunk el tőle.
2: Köszönöm, Bandi, és utána megyünk tovább.
12: Ne felejtsük el, hogy a gyülekezetekben a hagyomány keményen bele volt íródva és tanítva az emberek szívébe, lelkébe, tudatába. És mikor megtértek, ugye úgymond a Szentlélek által, a visszafordulást nem nehéz beitatni az emberbe, ugye? Könnyen veszi. Hát régen jó volt, most miért nem jó? De a Biblia utolsó szakaszában, a Jelenések könyvében minden felelős embernek, nem csak úgy mondom, hogy prédikátoroknak, ott van, hogy aki hozzátesz, vagy aki elvesz, a büntetés ott van leírva, és vegye komolyan. Tehát egy evangélium van, ami ott a kezünkben van, a Szentírás. Ezen kívül, hogy így fordítottam, amúgy most nem tartalmilag, meg hozzátesz, meg elvesz, az hamis. Az Sátán Bibliája.
2: Na akkor nézzük az eredetét ennek az evangéliumnak, és Gyöngyikét kérem, hogy olvassa tovább csak a 11-12. Verset.
14: Tudtatokra adom, testvéreim, hogy az evangélium, amelyet én hirdettem, nem embertől való. Mert én nem embertől vettem, nem is tanítottak rá, hanem Jézus Krisztus kinyilatkoztatásából kaptam.
2: A kinyilatkoztatás az nem más, mint Isten belép, ami téri, idői világunkba, és ott kezd beszélni, cselekedni a mi életünkben. Különben nem tudnánk Istenről, mert végtelen nem tudjuk elképzelni, mindent jelenvalót nem tudjuk elképzelni, nem tudjuk elképzelni az örökkévalót, isteni tulajdonságokat nem tudjuk elképzelni. Isten abban szeret bennünket, hogy belép a téri, idői világból mi élünk, tehát a mi életünkbe, belépett a te életedbe, az én életembe, és te elkezdett szólni és cselekedni. Én hívő gyerekként nőttem fel, és egyszer csak megszólított az ige, mintha nekem szólt volna. Akkor szólt a Szentlélek által Jézus Krisztus, és ez így van sokakkal. És ezt kell nagyon világosan látni, Pál is ezt mondja, hogy nem emberektől vettem, nem is tanítottak rá, hanem Jézus Krisztus kinyilatkoztatásából kaptam. Jézus belépett az életembe, és ott szólt, cselekedett. Tessék parancsolni, István először, aztán Gyula, aztán Marian.
11: Tulajdonképpen, ha jól végig gondoljuk, akkor a jó akarok, vagy mondhatnám úgy, hogy bajkeverők, Pál evangéliuma mögött azt húzódik meg, azt mondták, hogy az apostol emberek tetszését kívánja elnyerni. Ez gyakran kísért bennünket is, ez az emberi tetszésnek való megfelelés. És itt van egy alapvető probléma, ami felmerült, nevezetesen az, hogy miért nem követelte meg Pál a pogányok közül megtértek körülmetélkedését. És erre nagyon érdekes ideológiák születnek. Ugye ez az ideológiai eszköztár benne van a mi gyakorlati valóságunkban, és ha jól belegondolok. Egyesek azt állítják, hogy mert azt akart, hogy bármi áron csak megtérjenek. Vagy egy másik eszköz. Mivel az apostol számított a körülmetéskedéssel kapcsolatos fenntartásokra, a pogányok körébe nem is kérte ezt tőlük. Vagy egy harmadik, azt terjesztették róla, hogy embereknek kívánt kedveskedni. Tehát Pál szemére tulajdonképpen azt vetették, hogy egy olcsó kegyelmet prédikál, hogy itt könnyen érjen el eredményeket. Tehát az eredmények és az olcsóság azért a mi valóságunkban is nagyon összefügg, és erre Pál nagyon határozottan válaszol, amit olvastunk, hogy nem emberöktől származik, és Jézus Krisztus kinyilatkoztatásából kapta ezeket a dolgokat.
2: Köszönöm szépen, Gyula.
4: Mennyire igazán és helyreigazítja, most végig gondoltam a Pál korát, az 500 évvel ezelőtti reformációt, hogyan csúszik ki a kereszténység évszázadra, vagy évtizedre, és milyen kardinális kérdéseket feszeget itt, mert mi a protestáns világ is, ahogy szoktam mondani, hogy hogyan üdvözülünk kegyelemből hitáltal, és mint a kedves tévénézőknek is elmondhassuk, hogy arról beszélgetünk, hogy hogyan nyerhetünk üdvösséget, és ennek a részleteit próbálja a Galata levél elmondani. Mert nagyon, de nagyon fontos dolog, hogy hogyan üdvözölök, és hogyan leszek én az örök életnek részese.
2: Köszönöm. Mariant kérem.
5: Pál, aki autentikus és hűséges követője volt, és magától az Úrtól kapta az eligazítást, a parancsot, éppen ezért számára ez nem volt egy percig se kérdés, mint hiteles tanúnak, hogy ő gyakorlatilag vigye az igazát, és kiálljon az ő igaza mellett. De, és ezt olvashatjuk Ellen White-nál, hogy a Szentírásnak az igéit összevetve, és azzal összhangban a menny rányomta a pecsétjét az ő tanítására, és az egész életírés munkájára. És ahogy a kereszt fényében szemléli tulajdonképpen, hogy átértékelődnek a sorok, és az egész gondolatmenete Pál apostolnak, mert úgy nyilatkozik, hogy nem akarok másról, csak Krisztusról, mint a megfeszítettről tudni. És utána olyan szavakkal folytatja, még ezt most idézném akkor pontosan, hogy mert nékem az élet Krisztus, és utána folytatja, hogy annak felette most is kárnak ítélek mindent az én Uram Jézus Krisztus ismeretének gazdagsága miatt, akiért mindent kárba veszni hagytam, hogy a Krisztus megnyerjem, és találtassam ő bennem, mint akinek nincsen igazságom a törvényből, hanem van igazságom a Jézus Krisztusban való hitáltal. Ő erre a megállapításra jutott, és azt hiszem, hogy körülbelül nekünk is valamilyen szinten így kellene, hogy hozzájunk, hogy mi is erre ezt a konzekvenciát vonjuk, és erre a megállapításra jussunk.
2: Anikó?
15: Ezt a mondatot még egyszer azért elolvasnám, mert szerintem nagyon lényeges, tehát mert én nem emberektől vettem, nem is tanítottak rá, hanem Jézus Krisztus kinyilatkoztatásából kaptam, mármint azt az evangélium, amit hirdett Pál apostol. Na most az a gond, mert ugye ha egyik oldalra nem tudja az embert lelkünk ellenség elbuktatni, akkor nagyon sokszor a másik oldalra próbálkozik. Itt van egy nagyon komoly veszély azért, amire érdemes felhívni a figyelmet. Nagyon sok ember taníthatatlanná válik, mert azt mondja, hogy hát ő is Istentől kapta a kijelentést, és mondanak olyan dolgokra ilyeneket rá, hogy hát finoman szólva is az embernek ketté áll a füle, már bocsánat, hogy ezt a kifejezést használom. Tehát a teljes írás Istentől ihletett. Itt van a kinyilatkoztatott ige a kezünkben, és ami ezzel nem áll összhangban, arra én mondhatom azt, hogy én ezt az Úrtól vettem. Hát én azt nem az Úrtól vettem.
2: Köszönöm szépen. Tibor parancsolj, és aztán...
9: Hát azt hiszem, most látszik, hogy több mint 30 éve házasok vagyunk, mert ugyanazon jár a fejünk néha. De én hadd tegyek egy másik dolgot hozzá. Tudnélik, most Pál fölébe helyezkedik mindenkinek, vagy pedig ez egészen más. És itt van értelme annak a bizonyos három napnak. Mi a vége a damaszkuszi három napnak, amit vakon töltött? Az a vége, hogy egyszer csak elhangzik, hogy zavarba ejtette a damaszkuszi zsidókat, bizonyítva az írások alapján, hogy Jézus a Krisztus. Én azt hiszem, hogy ez a kinyilatkoztatás ez azt jelentette, hogy ez alatt a három nap alatt rendbe rakta a proféciákat a fejében Isten, a kijelentett igét. Nem magyarázta el neki senki, nem volt valaki más. A Szentlélek összehozta az igével, és persze, hogy utána tudta bizonyítani. Úgyhogy itt nem fölébe helyezkedés van, csak annyi, hogy Isten értette meg vele ilyen direkt módon az ő saját igéjét.
2: Marika, és utána Rózsikát kérem majd az összefoglalóra.
6: Ha olyan nagyot fordul az ember élete, mint Pál életében, akkor vajon felfedezzük-e azt, hogy az Isten útja sokszor más, mint amit mi akarunk. Nincsenek véletlenek, csak kell tudni mögé nézni. És aki embereknek akar tetszeni, akár mennyire is biblikusan szól hozzá, az nem Isten szolgája. Mert aki embereknek tetsző dolgokat tesz, az nem áll teljesen a helyzet magaslatán.
2: Az összefoglalót olvassuk Rózsikának.
16: Csak nem minden gyülekezetben voltak zsidó származású tagok. A zsidó tanítók könnyen fel tudták venni velük a kapcsolatot, rajtuk keresztül pedig megvethették lábukat a gyülekezetekben. Szentírási érveléssel lehetetlen volt megdönteni a Pál által képviselt tanításokat. Ezért a leggátlástalanabb módszerekhez folyamattak, hogy befolyását ellensúlyozzák és tekintélyét gyengítsék. Kijelentették, hogy Pál nem volt Jézus tanítványa, és nem is kapott megbízást az Úrtól. Ő azonban merésszel Péter, Jakab és a többi apostol által kifejezetten ellenzett tanokat hirdetni. Pál lelkét felkavarta, amint látta. A baj azzal fenyegetett, hogy hirtelen tönkre teszi a gyülekezeteket. Azonnal írt a galáciai hívőknek, leleplezve téves elméleteiket, nagy szigorúsággal fedve azokat, akik eltértek a hittől.
2: Igen. Lényegében nem Pál győzött ebben a vitában, hanem a hit. A Jézus Krisztusba vetett hit. Mi nem valamiben, hanem valakiben hiszünk. Ez a Jézus Krisztus nem valahol van, hanem azt ígérte, hogy mi velünk van minden napon a világ végezetéig. Ezért kereszténynek lenni, az azt jelenti, hogy Krisztus követőjének lenni. Legyünk mi is ilyenek, és áldja meg a Jóisten a mi szívünkben ezeket a gondolatokat az ő kegyelméből. Amen.
1: A Galáciai Levél című bibliatanulmányunkat hallották. Következő tanulmányunk címe: az evangélium egysége.

Kedves hallgatóink, egy napot se adjunk fel. Minden nap tanulmányozzuk a Biblia üzeneteit, az evangéliumot, tiszta forrásból.

0: Jézus a galileai tenger partjára ment, ahol már reggel óta nagy tömeg várta őt. A hegyoldalra vezette őket és leült közéjük. Az egész hallgatóság feszült várakozással figyelt, mert érezték, hogy valami rendkívüli fog történni. Ellen Gould White, Gondolatok a hegyi beszédről című könyve minket is elvezet a mester közelségébe, hogy hallgassuk és megértsük tanításait, és e szerint éljünk ma is. Boldogok, akik hallgatják az Isten beszédét, és megtartják azt.
1: Kik a boldogok? Boldogok a lelki szegények, mert övék a mennyeknek országa. Máté evangéliuma 5. fejezet 3. vers. A csodálkozó tömegnek különös és újszerű volt ez a beszéd. Éppen az ellenkezője volt annak, amit eddig a papoktól és rabbiktól hallottak. Semmit sem találtak benne, ami büszkeségüknek hízelegne, vagy ami becsvágyó reményüket táplálná. Az új tanító mégis olyan hatalommal rendelkezett, amely lenyűgözte őket. Az isteni szeretet jó illata úgy áradt ki egyéniségéből, mint a virágok illata. Szavai úgy szálltak, mint eső a rétre, mint zápor, amely megöntözi a földet. Zsoltárok 72.6. Mindnyájan ösztönösen érezték, hogy olvas lelkük titkaiban, mégis gyengéd részvéttel közeledik feléjük. Szívük megnyílt, s miközben őt hallgatták, Isten lelke kinyilatkoztatta előttük azon tanítások értelmét, amelyekre az emberiségnek minden időben oly nagy szüksége van. Krisztus korában a nép egyházi vezetői azt gondolták, hogy dúskálnak a lelki javakban. A farizeus imája, hálát adok néked, Isten, hogy nem vagyok olyan, mint egyéb emberek, Lukács 18.11, az egész közösség, sőt az egész nép érzéseit fejezte ki. Az urat körülvevő tömegben azonban mégis akadtak néhányan, akik lelki szegénységük tudatára ébredtek. Amikor a csodálatos halfogás alkalmával Krisztus isteni hatalma megnyilvánult, Péter a megváltó lábaihoz borulva így kiáltott: Eredj el én tőlem, mert én bűnös ember vagyok, Uram. Lukács 5.8. Hozzá hasonlóan a hegyen összegyűlt emberek között is voltak olyanok, akik Jézus szent jelenlétében érezték, hogy nyomorultak, nyavajások, szegények, vakok és mezítelenek. Jelenések 3.17. S akik Isten üdvözítő kegyelme után vágyakoztak. Bennük Krisztus szavai reményt keltettek, látták, hogy életükre Isten áldása árad. Jézus azoknak is felajánlotta az áldások kelyhét, akik azt hitték, hogy gazdagok és semmire sincs szükségük. Jelenések 3.17. De ők megvetéssel fordultak el ettől az értékes adománytól. Aki elég jónak tartja magát, és lelki állapotával elégedett, az nem törekszik arra, hogy Krisztus kegyelmének és igazságának részesévé váljon. A büszke nem érzi szükségét, ezért elzárkózik Krisztus elől, s a felmérhetetlen áldások elől, amelyek tőle jönnek. Az ilyen ember szívében nincs helye Krisztusnak. Akik gazdagok és tiszteletre méltóak a saját szemükben, nem tudnak hittel kérni, így nem is kaphatják meg Isten áldását. Akik úgy érzik, hogy jól laktak, üresen távoznak, viszont akik érzik, hogy önmagukat meg nem menthetik, saját erejükből meg nem igazulhatnak, azok értékelni fogják a kegyelmet, amelyet Krisztus ajánl nekik. Ők azok a lelki szegények, akiket Jézus boldogoknak nevez. Akiknek Krisztus megbocsát, azokat először bűnbánatra készteti. Isten lelkének szolgálata, hogy meggyőz bűneinkről. Akiknek szívét Isten lelke meggyőzi, azok rájönnek, hogy semmi jó nincs bennük. Belátják, hogy mindaz, amit eddig tettek, önzéssel és bűnnel vegyül. A szegény vámszedőhöz hasonlóan, távol állva, szemüket sem merik az égre emelni. Így szólnak. Isten, légy irgalmas nékem, bűnösnek. És ők boldogok. A bűnbánók bocsánatot nyerhetnek Krisztustól, mert ő Istennek ama báránya, aki elveszi a világ bűneit. János 1.29. Isten ígérete így hangzik. Ha bűneitek skarlátpirosak, hófehérek lesznek, és ha vérszínűek, mint a karmazsin, olyanok lesznek, mint a gyapjú. Ézsaiás 1.18. És adok néktek új szívet, és új lelket adok belétek. És az én lelkemet adom belétek, és azt cselekszem, hogy az én parancsolataimban járjatok. És lesztek nékem népem, s én leszek néktek istenetek. Ezékiel 36.26-28. Övék a mennyeknek országa, mondja Krisztus a lelki szegényekről. Ez az ország nem földi, tehát nem is mulandó. Krisztus feltárta előttük szeretetének, kegyelmének és igazságának lelki birodalmát. Hogy Krisztus bennünket vezérel, annak egyedüli bizonyítéka, hogy hasonlítunk az ember fiához. Az ő alattvalói a lelki szegények, az alázatosak és az igazságért üldözöttek. Övék a mennyeknek országa. Ha Krisztus műve még nem is egészen tökéletes bennük, a folyamat megkezdődött, és alkalmasakká teszi őket a szentek örökségében való részvételre a világosságban. Kolossé 1.12. Akik beismerik lelki szegénységüket, akik érzik, hogy semmi jó sincs bennük, azok Krisztusra tekintve erőt és igazságosságot nyerhetnek. Ő mondta, jöjjetek én hozzám minnyájan, akik megfáradtatok és megterheltettetek. Máté 11.28. Krisztus felajánlja, hogy szegénységünket kegyelmének gazdagságával cseréljük fel. Bár nem vagyunk méltók Isten szeretetére, azonban kezesünk Krisztus méltó rá, és teljesen üdvözítheti is mindazokat, akik hozzá közelednek. Lehet, hogy múltunk rendkívül szomorú, a jelenlegi helyzetünk pedig még csüggesztőbb. De ha úgy megyünk Krisztushoz, ahogy vagyunk, gyengén, elhagyottan és nyomorult állapotban, ami részvétteljes megváltónk elénk jön, átölel bennünket, igazságának fehér ruháját adja ránk, és így vezet bennünket az Atyához. Istennél értünk könyörög. Kérlek, ne erre a tévejgő gyermekre tekints, hanem én rám. Én vettem át a bűnös helyét. Bárhogy harcol is Sátán lelkünk ellen, és ha bűneinkre mutatva igény tart is ránk, mint zsákmányra, Krisztus vére nagyobb hatalommal nyilatkozik meg. Csak az Úrban van igazság és erő. Az Úrban igazul meg és dicsekszik Izraelnek egész.

0: Gondolatok a hegyi beszédről című könyvéből hallottak részletet.
1: Szól a rádió. Evangélium tiszta forrásból.

0: hír összeállításunk következik.
1: Velünk az Isten. A napi áhítat címe: Várd meg a végét. A mai ige: Mózes első könyve 49. fejezet 19. verse. Gárdot rabló bandák szorongatják, de ő a sarkukba van, üldözi őket. Gondolatok az igéről. Olykor mi is hasonlítunk Gád törzséhez. Túl sok ellenség támad ránk, csapatostul jönnek ellenünk. Sőt, pillanatnyilag le is győzhetnek, és újjonghatnak időleges sikerük felett. Ez csak az bizonyítja, hogy családi örökségünk első fele igazán a miénk, mert Krisztus népének is vannak ellenségei, mint Gádnak, akik rátámadnak és legyőzik. Győzelmük fájdalmas a számunkra, és kétségbe is esnénk, ha nem hinnénk az atyai áldás második felében, de ő a sarkukba mar. Ha a vége jó, minden jó, mondja a közmondás, és igazat mond. A háborút nem az első sikerek vagy vereségek döntik el, hanem az, hogy mi történik a végén. Az Úr a végén győzelemre juttatja a hitet és az igazságot, és ez végleges és örök győzelmet jelent, hiszen utána már nem lesz változás. Addig pedig álhatatosan cselekedjük a jót, és nyugodt bizalommal forduljunk vezérünk Krisztus felé. Urunk megtanít annak művészetére, hogyan lehetünk kemények, mint a kovakő, hogy a munkában vagy a szenvedésben kitarthassunk, még elmondhatjuk: elvégeztetett. Halleluja, győztünk. Hiszünk az ígéretnek, de ő a sarkukba mar. 500 éve jelent meg Luther német miserendje. A wittenbergi várostemplom korántsem előzmény nélküli, mégis páratlan jelentőségű eseménynek adott otthont 2025. októberében, a Szent Háromság ünnepe utáni 20. vasárnapon német misét tartottak. Maga Luther prédikált. A prédikációt követően az akkor először bemutatott liturgikus rendet a reformátor magyarázata vezette be. A misét elsősorban olyan külső rendnek nevezte, amely emlékeztet arra, hogy semmit sem szabad elrendelni, ha csak az ember nem tudja biztosan, hogy az Istentől való-e. Luther német miséjének számos újítása között kevésbé ismert, hogy az ige istentiszteleti fontosságának hangsúlyozásával nem csupán a prédikációnak, hanem az úrvacsorának a gyülekezet számára való jelentőségét is igyekezett helyreállítani. Az 500 éves évfordulóhoz kapcsolódóan ma, május 11-én tartanak konferenciát az Evangélikus Hittudományi Egyetemen, melynek programja elérhető az intézmény honlapján. Dunántúli lelkész továbbképző májusban. Hit és álhatatosság. Ezzel a címmel hirdeti meg a Pápai Református Teológiai Akadémia tavaszi egyházkerületi lelkész továbbképzőjét, melynek időpontja május 18 és 19-e. Fontos, hogy azok is regisztráljanak az előadásokra, akik csak egy-egy előadásra tudnak elmenni, mert a megszerzett pontokat csak annak tudják érvényesíteni, aki az internetes űrlapon előre jelzi részvételét az előadásokon. Aki a tanfolyam teljes egészén részt vesz, 12 kreditet kap, az egyes előadások 2, illetve 1 kreditet érnek. A helyek korlátozott száma miatt a jelentkezéseket jelentkezési sorrendben még ma, május 11-én hétfőn 12 óráig tudják elfogadni. Az időjárásról. Kellemesen meleg az idő. Hétfőn a felhők mellett sok a

0: napsütés, és elszórtan mehetnek esők is. A déli szél mellett 21-26 fok várható. Kedden napközben csökken a felhőzet, többfelé eshet eső, északnyugatra fordul a szél, és 16-21 fok várható.
1: Híreinket hallották.

Tekercs és tekintet. Filmes beszélgető műsorunk következik, amely a filmművészetet a vallási és lelkiségi vonatkozások figyelembevételével szemléli. A műsor házigazdái Nagy Pál Szabolcs és Szőnyi László Gyula.

0: Nagy-nagy tisztelettel és nagy-nagy szeretettel köszöntünk mindenkit. Ez a Tekercs és Tekintet. Én Nagy Pál Szabolcs vagyok.
1: Agócs Gergely vagyok.
2: Én pedig Szőnyi László Gyula.
0: Ének a búzamezőkről. Szőcs István 1947.

0: a történelmi kényszerhelyzetbe került emberek nem is hozhatnak erkölcsileg helyes döntéseket. A tragédiák szorításában a búza, az élet szava és a föld megtartó ereje segíti át a népet.
1: Sokak szerint ez a bűntudat és a remény filmje. Tényleg benne van ebben a filmben a remény?
2: Nem tudom, hogy a remény van-e benne. Én ugye néprajzkutatóként teljesen más aspektusain keresztül fogadtam be ezt az alkotást, és szemléltem az egészet. Szinte a történet már számomra már még lényegtelen is. Hiszen
1: de olyan sűrű.
2: Sűrű, és mond egy történetet, olyan történetet, amilyen történetet sokszor sokan elmondtak abban az időben, amikor két világháború után megpróbálta újra teremteni magát a világ, és újra konstruálni magát az európai népek társadalma, és nagyon, nagyon megmozgatta ez a sok trauma, amit átéltek az akkori európai társadalmak, nagyon sok mindenkinek megmozgatta belül a lelkét, és olyan kérdésekről is kezdtek gondolkodni és beszélni, amelyekről korábban nem vagy teljesen másképpen. Én itt azt látom, hogy az eredeti, tehát az előképhez képest a végkifejlete a filmnek, az tényleg ad egyfajta reményt az unokák, a gyerekek érdekét nézi a nagyapa a film végén, és ez tényleg egy olyan jó feloldozást ad az embernek, de talán ne szaladjunk ennyire előre.
0: Hát igen, előre szaladtunk. Ugye előzmény alatt Móra Ferencnek a történetét, ugyanilyen című történetét érted.
1: 1927.
2: Igen.
0: Ami ugye azzal zárul, nekem nagyon tetszik egyébként, hogy öngyilkos lesz a Ferenc is, nem csak annyi másan a filmen, és ez meg lett változtatva, tehát 47-ben sokféle okból, ugye Szőcs már a Horthy korszakban le akarta ezt forgatni, és akkor egy
1: hát,
0: másik
1: vagy inkább
0: fajta elvárások.
1: Úgy pontosítanám, hogy a második világháború alatt, tehát azután, hogy befejezte az emberek a havasont, hozzálát ehhez, de hát valamiért nem akarja a rendszer, nem akarják támogatni, vajon miért? Több százezer magyar katona kint van, mit tudom én, 1800 kilométerre, vagy mennyire Budapesttől. Hát az orosz hadifogság azért annyira nem jó téma itt a hátországban emlékeztetni őket, hogy körülbelül a gyerekeitek is ilyen körülmények között sínylődnek.
0: Mert Móra és Szőcs az első világháborúról beszél. De ugye 47-es a film, és valóban 43-ban már akarja forgatni, tehát akkor megjön a második világháború, és ez a nemzeteknek ez a kavalkádja, az fura fénytörésbe kerül, és az ilyen orosz vonatkozásokat, például a szibériai fogságot is módosítani kell, átírni. Egy másik orosz katonát, aki ott van hadifogságba, azt pedig ki kell írni, ki kell vezetni a Móra történetéből.
1: És hát nagyon zajlik az élet, ugye 44-45-ben az ország romokban, ezt nem használjuk, hogy felszabadult, de azt igen, hogy nincs mozi, stúdió, a színészi gárdának egy része az így vagy úgy eltűnt.
0: De erről már beszéltünk mással, tehát fel is szabadul, és meg is szállják, ez ugyanaz a pillanat. Tehát az André Vajda nagyon jól ábrázolja ezt.
1: Igen.
0: Ez ugyanaz a pillanat, amikor felszabad, tehát
1: és
0: a zsidóságnak
1: egy,
0: és rengeteg
1: zsidóságnak
0: más embernek
1: abszolút mértékben, de mondjuk a hortista színészeknek nem annyira, és hát sokáig azért nem ez az első gondolat, amikor itt sepergetik a pengőket az utcán, mert olyan hiperinfláció van, hogy még filmet is forgassunk, de aztán a koalíciós pártok az MKP-tól a kisgazdapártig hozzálátnak a filmjeikhez. Jellemző, hogy mindegyik a dobozban végzi, a Nemzeti Párttól a Bánfrigyes Mezei Profétája, vagy a kisgazda Kerényi Zoltán Könnyű Múzsája. Szőcs úgy tudom, hogy függetlenként lát ennek neki. Ami érdekes, hogy az Ortutai Gyula...
0: De mire bemutatnák, addigra már a kommunisták át.
1: De egy kommunista kapcsolódásai is vannak, mert Rajk László az egyik támogató, meg Balázs Béla, de hogy mennyire pörög a történelem, Rajk László talán két év múlva már, hát már nem nagyon vakarhatja meg a hátát, búcsúzunk, és Balázs Béla
0: tőle,
1: is...
0: Nem ezt ígérted, János...
1: Szóval, hogy itt nagyon gyorsan változik, és ez a film befogadása szempontjából azért is fontos, mert hogy ugye említetted, hogy Rákosi Mátyás a Boldogasszony anyánknál föláll, okay, de hogy azért van itt az orosz hadifogság, ez sem egy jó téma, mondtam Balázs Béla kegyvesztet, a föld. Tehát, hogy 45-ben még osztja a kommunista párt a földet, 47-ben már nagyon más terve van a földdel, és ennek a filmnek talán a főszereplője nem az ember, hanem a föld.
0: Muránál orosz katonák garázdálkodnak és megerőszakolásra készülnek.
1: Nem vörös katonák, akik lehetnek a tanácsköztársaságnak a katonái?
0: Jó, oké, köztük oroszok is.
1: Ezt is át kellett írni.
0: Hát igen, különösen, hogy a II. Világháborúban nagyszüleinket, dédszüleinket konkrétan végig erőszakolták az oroszok. Nem hangzott volna ez jól 47-48-ban.
1: Uh-huh. Jó. És akkor én most rajzoltam nektek egy koordinátarendszert. Van itt egy Y-tengely, meg egy X-tengely, vertikális, meg horizontális. Hát igen, szóval, hogy a Szőcs István az első filmjét, várjál, mindig keverem.
0: Függőlegesbe csinálja.
1: Függőleges, tehát vertikális elrendezésben.
0: Emberek
1: fölmegyünk a csúcsokra, a Hargita már-már tetejére, itt pedig a Rónára megyünk, és egy horizontális megközelítéssel.
2: Jó, hogy ezt mondjátok. Ugyanakkor én, ahogy néztem a filmet, pont ez a tájkép hiányzik. Tehát, hogy alul, nagyon sok mindent alulról vesz a kamera, úgy, hogy előtte van valamiféle növényzet, és fölötte, mögötte, mindjárt az első kép, ahogy jönnek a búcsúsok, az is alulról van véve, és nem derül ki, hogy az mekkora hatalmas nagy serpenyő alja ez a magyar alföld. Tehát, hogy jó, hogy ezt mondod, de nem derül ki.
0: Van az a jelenet azért, hogy kicsit kekeckedjen veled, amikor az egy szimbolista festményre hasonlít, két jegenyefa van, legalábbis az én botanikai ismereteim szerint, és a hölgy ilyen fehér ruhában megy el, és ott azért látszik ez a nagy puszta, igaz, hogy már alkonyat van, tehát nem látunk túl messzire. Ott látszik ez a végtelenség.
2: Én bennem nem maradt meg. Sokkal inkább az tűnt fel, hogy mindig van valami kis hepemegyhupa, valami görbület, tehát hogy nem az a végtelen sík mező, tehát hogy ennek legalábbis ennek az ábrázolására én úgy gondolom, vagy úgy láttam, hogy nem törekedett a rendező, és nem volt ez egy központi motivációja a rendezésnek.
0: Ez nagyon tetszik nekem ez a téma. Akkor ezt házi feladatnak adjuk a hallgatóknak, hogy miközben nézik a filmet, jegyzeteljék, hogy milyen viszintes, puszta jelleget fedeznek fel.
1: Lehetséges, hogy azért, mert hogy az egyik operatőr egyébként egy ismert magyar színésznőnek az édesapja, Hegyi Barnabás, nálatok született Felvidéken, mondjuk tőletek jó messze Zborón.
2: Hú, és... Sáros megye.
1: Igen. És neki egyébként a másik munkája valahol Európában, zárójel Balázs Béla volt annak a forgatókönyvírója, ha már szóba került. Illetve Makkai Árpád, ő Radnótról érkezett, ő a másik operatőr, ő neki
2: a
1: meg a...
2: A nemes Radnótról?
1: Jó kérdés. Én
2: nekem az erdélyi Radnótról.
1: Én úgy tudom, hogy az erdélyi. Uh-huh, uh-huh. De még az is lehet, hogy neked volna igazad.
0: Tehát arra próbálsz kiukadni, hogy nem értenek az Alföldhöz.
1: Hát így van. Hát
0: mert felföldről
1: érkeznek. Igen. De hogy itt azért elképesztő, amit itt produkálnak. Szokták ezt drámai expresszionizmusnak hozni. Én lehet, hogy azzal indítanám, hogy amikor látjuk a kemencéből, egy ilyen kemence plánból, ahogy sütik a kenyeret. De nagyon-nagyon sok ilyen trükköt, meg ilyen finomságot láthatunk. Aztán a sziluett technika, ahogyan ott van a táj, és akkor ezt egyébként Szőcs István előző filmjében is már láttuk.
0: Az ány képeik látszanak.
1: Ilyen fekete, sötét vonalakban. Zárójel, van egy film, amit egyszer elemezhetnénk, akár Gergővel, ezelőtt egy pár évvel készült, a Hortobágy, tényleg, ami nagy hatással volt. Nagy hatással.
0: Nem tudom, hogy Gergelynek lenne kedve ezt elemezni.
1: Igen, meg persze, ráére.
2: Persze, hogy igen.
1: Szóval ott van az a film, ott is már alkalmazzák ezt a sziluett technikát, ott a csikóst látjuk, de ott betölti az alakot, inkább, itt inkább kis figuraként, de biztos, hogy nektek is volt, amikor az elején elkezdjük nézni ezt a búzaszentelő jelenetet, és akkor alulról, felülről, aztán... Hát sok mindent lehetne, sok kamera szög nagyon-nagyon furcsa, és így behoz bennünket a játékba.
2: Engem az a mozzanat érdekel leginkább, hogy itt ugye színészek játszanak végig, sok a nem színész statiszta, akiket valahol ott a, szerintem a Szeged környéki tanyavilágban verbúválhattak abban az időben, de viszont a színészek viszonylag tisztességesen jelenítik meg a magyar parasztot. Ahol kilóg, ott
1: vagy azt... Itt szerintem vita közöttünk.
2: Hát, ott vagy azt látom, hogy a hogy rendező utasítást követ, és mond olyan mondatokat, amelyeket nagyon nehezen tudom elképzelni, hogy egy magyar paraszt mondott volna az első világháború után. Egész egyszerűen nem olyan volt a nyelvezete a magyar parasztságnak.
1: Én nekem a Szellai Alice lógott ki sokszor.
0: Nekem is, igen. A számadását nem tudom, neki nem néztem utána. Na, ezt éreztem, hogy de, Rákos borzasztó.
1: Hát ő a rendezőnek a felesége.
2: Gyerekek, Rákos Palota akkoriban egy falu. Bocsánat.
0: Jó, oké, de a Szellai az egy fehérbőrű, szőke, angyal.
2: De amikor viszont a gyerekkel kell foglalkoznia,
1: vagy az első a... férje egy részvénytársasági na, igazgató.
2: Jó.
1: Bocsánat, de... az tényleg érdekes, hogy egyszer ebben a nőben van valami ijesztően szögletes, és egyszerre valami nagyon szép, vonzó, gyönyörű.
2: Ilyet na, erre mondtam én azt, hogy amikor rendezői utatjutást követ, akkor azt hideg, jégcsap, és szögletes módon oldja meg, és nagyon kilóg. Amikor viszont teljesen ilyen a hétköznapi munkákat kell megmutatnia, hogy hogyan mosnak, vagy hogyan foglalkozik
1: vagy
2: a kisgyerekkel. Ez teljesen hihető, teljesen hiteles az egész. Tehát, hogy jó oldja meg a feladatot, amikor hagyják neki, hogy parasztasszont alakítson. Ott szögletes, ahol olyanokat csináltatnak vele, amiket egy parasztasszony nem csinált, vagy nem úgy csinálta volna.
0: A Nagypál első tétele, kicsit önmagát magyarázó, de hogy ez a búzának a fémje, ezt azért a címből is gondolhatjuk, a búzát egyes vidékeken életnek nevezik, gyönyörű, szép, ez a jelentőségét is mutatja, és hát egy búza szentelő körmenettel kezdődik, tehát akkor akár az egyházi vagy teológiai életben, gondolkodásban való jelentőségére is utal, és mindig, amikor közölni akar velünk valamit a rendező, akkor behullámoztatja a búzát. A
2: de végén... néha még jól a szánkba is tolja egy jó széles lapáton, amikor ott a Ferenc valami megtudja, hogy mégis él a katona cimbor, és ott egy ilyen kicsi tábla búzába veti bele magát. Ó, mondom, ezt minek kellett?
1: Azt hittem a kenyér.
0: Mondhatod, ez, mert a kenyér, igen, mert ugye arról van szó, hogy a éheznek szökött fogolyként a hadifogságból.
2: Az is egy kicsi.
0: És akkor a kenyéren vesznek össze, ami szintén ugye a búzából van, és az a motívum újra előjön, és amikor a kisfia belefullad a mocsárba, lankasztás, lohasztás, bágyasztás, tehát spoiler, akkor is egy kenyeret szorongat a kisfia, és még a holttestén is látjuk.
2: Persze, kenyeren vesznek össze a gyerekek is, és ez már nekem sok volt. Tehát, hogy oké, értem én a szimbolizmust, meg minden, de ez így, ezzel a kenyérrel szerintem egy kicsit... Túl lett tolva ott a bicikli.
0: Jó, de nekem ott inkább más volt, szól az ének.
1: Nekem inkább az volt a gondom akkor már a filmmel, hogy mi már hamarabb végig gondoljuk azt, amire ő később döbben rá. Nem? Amikor hogyha él a társa például, akkor nem ölhette meg. És én akkor ott azt realizálom, én meg csak sokkal később jut el oda, hogy akkor új bonyodalmak jönnek az életembe.
0: Igen, már ha már morálteologizálunk, és miért ne morálteologizálnánk a Szőcs István Ének a búzamezőkről című könyve kapcsán, vagy filmje kapcsán, akkor tehát, hogy a bűnnek van egy eredménye, most meghalt a csáv, vagy nem, de van egy belső része az én szándékom, vagy hozzáállásom, és azért érzi a főhős, hogy ő azért elkövette azt a bűnt, akkor is, ha túlél az az ember, hiszen az ő túlélése, az azt nem mondom, hogy a halálát akarta, de legalábbis eshetőleges szándékkal, ahogy a jogtudományban mondjuk, elfogadta, hogy a halál lesz a következménye, és azon az nem változtat, tehát az ő ülési eshetőleges szándékkal nem változtat, hogy túléli.
1: Hát két nagy bűne van, egyrészt, hogy ellopja a kenyeret, a másikat a halálba taszítva, de a másik az az,
0: de hogy utána... Nem lopja, akkor vitatkozunk már erről, tehát nem lopja, szerintem nem, az nem, rosszul van ábrázolva.
1: A videó, vagy a két, ugye ezt kétszer látjuk ezt a jelenetet, és egyik alkalommal sem vagyunk meggyőződve arról, hogy most ez a másikat illette volna.
0: Tehát ez akkor a vihar kapujában, lehet, hogyha még vannak ott tanúk, ők megint másként mesélik el ezt a történetet, tehát kicsit az emlékeiben gyilkosság ez, én egyébként eleve fölmentettem őt. Tehát,
1: hogy... Szerintem van egy ilyen embertípus, én is ilyen vagyok, hogyha mondjuk balesetet szenvedek, ezt lehet, hogy nem kéne elmondani, főleg rádióban, akkor utána azonnal magamra mindent aláírok, hogy én követtem el, és csak utána döbbenek rá, hogy várjunk, de azért ott is volt valaki szabálytalan, de addig én már aláírtam.
2: A rendőrök. Én is voltam egy ilyen helyzetben, és nem kellett volna aláírnom, és aláírtam. Na mindegy, az én olvasatomban itt még egy másik fajta harcnak is a tanúi lehetünk. Én úgy is látom az egészet, hogy itt a romantika harcol a modernizmussal, és a szimbolizmus a realizmussal, tehát hogy itt egy nagyon ilyen fontos mérföldköve az európai művelődés történetnek, az egész korszak, Bartókostól, mindenestül, bár Bartók két éve halott, amikor ezt a filmet bemutatják, de mégis az a Balázs Béla írja a szövegkönyvét, amelyik a kékszakálló herceg várának a szövegkönyvét is írta, tehát hogy ezeket a szereplőket, ezeknek a nagy művelődés történeti korszakoknak a határán kell elképzelnünk, és én szerintem bennük nagyon erősen dolgozott ez a ugye, az új idők új szele, ugye? Fej a mi lobogónkat, ugye? Tehát, hogy egy új szelek fújták már akkor a lobogókat.
0: Fényes szelek fújták.
2: Na tudom, de hát az, a fényes, az a szebb új világnak a látomását hordozták ezek a fényes szelek, és szerintem ez nagyon-nagyon dolgozott bennük, és itt is látjuk azt, hogy a régi, a föld a földhöz, ugye a régi parancsnak akarja a nagyapa megfeleltetni a fiatalokat, a két úgymond megözvegyült fiatalt, ugye, és ezért intézik úgy, hogy ők összekerüljönek.
1: Zárójel, ezek a szülők, ezek nagyon-nagyon megszerethető figurák, annyira elevenek.
0: Öreg és szüle ez a kettő.
1: Igen, igen, főleg az öregnek olyan jó dumái vannak, hogy jegyzetelni kéne ezeket.
2: És megint én ezt most elő fogom hozni egy párszor, hogy megint csak azt látjuk, hogy abszolút fővárosi színészek milyen hitelesen ábrázolnak parasztembert, és ez mennyire elveszett. Nem most, már a Rózsa Sándor sorozatban, amit nem véletlenül parodizált ki a Hoffi Géza, és amit meg senki nem parodizál ki, mert mindenki azt gondolja, hogy hiteles, pedig egy hatalmas hazugság, az pedig az Indul a Bakterház. Tehát, hogy ez a...
1: Ha már itt hozod ezt a filmet, ez van egy átkötő figuránk, ez a Bánhidi László.
2: Bizony,
1: Messzi Gyurka.
2: És itt is milyen jól játszik. Bár pont abban...
1: Hasonló jelenetnél.
2: Hasonló, de ahogy ő maga felé söpri a lakodalmi asztalon a kaját.
1: Meg a piát.
2: Meg az italt, meg a mindent. Tehát, hogy az hamis, de az is rendező utasítás.
0: De Matula bácsihoz is átvezet minket.
2: Igen,
1: Matula. Meg az egri csillagokhoz.
2: Így van, meg és ott is igen, milyen
1: a Pogány Madonnához.
0: De milyen érdekes, én azon gondolkodtam, ez kicsit off topic, hogy a Bánhidi László az már 30 évesen 70 évesnek nézett ki, és 70 évesen is 70 évesnek nézett ki, tehát ő nem öregedett semmit ez alatt a 30 év alatt.
1: Igen.
2: Hát kiváló, egészen kiváló alakítást nyújt, és igen, nálam így néz ki egy színész, aki hitelesen át tud lényegülni annak a karakternek a szerepében, amit éppen játszania kell. És hogyha az a feladat, hogy ő egy ilyen lecsúszott parasztembert játszon, akkor annak is tökéletesen meg tud felelni. Kezdjük azon, hogy én most milyen nyelven beszélem ezt a néhány mondatot. Hogy én palócosan beszélek, és például, hogy egy teljesen kortárs alkotást is idehozzák, Ralph Fiennes a Dig, azaz az Ásatás című alkotásban, nekem olyan furcsa, ugye eredeti nyelven néztem meg a filmet, és furcsa volt, és felhívtam a sógoromat, aki Norwich városában lakik, és hogy mondom, te Jason, figyelj már, ez a Ralph, ez nálatok hallottam milyen hangsúlyokat, és persze, hogy is tudod milyen szavakat, olyan norfolki, mármint a Norfolk Shore-nek a tájszólását, a tájnyelvét megtanulta a film kedvéért. Azt mondja, olyan kifejezéseket használod, legutóbb nagyanyáméknál hallottam olyanokat. Képzeljünk el ma egy budapesti színészt, aki érvényesen beszélne székelyesen, vagy palócosan.
0: És a Fiennes az nem is népiesen ejtette, hanem sikerült őszintén elsajátítani.
2: Azért hívtam fel a sógort. Hogy csekkoljam, hogy most nem. Akkor figyelj.
1: Mondjuk mindenki már, figyelmébe hogy, ezt a filmet.
2: Hogy rendben van, azt mondja, tökéletes.
0: De én minden mondatom végre oda teszem, hogy ihajcsúhajától már népjes leszek, nem?
2: Nem. Attól csak szánalmas leszel, barátom.
0: Igen, egyébként is vagyok.
1: Engem Ferenc bűneinél azon, hogy ellopta a kenyeret, még van egy másik is, mégpedig, hogy fogom magam és beleszeretek az áldozatomnak a feleségébe, és nem csak, hogy beleszeretek, hanem ráépítem...
0: Ez egy fétis, ez a fetis.
1: Igen, az új életemet. Ez micsoda, balgaság vagy hűbrisz?
2: Nem, azért szerintem ezt a film jól mutatja, hogy ez is egyfajta felülete az ő vívódásának.
0: Hogy vezeklés, erre gondolunk, nem? Hogy van lehet, benne egy vezeklés.
1: Igen, benne, de hogy ez elvisz benne, bennünket két műfajhoz, de... egyrészt a görög sorstragédiához, másrészt pedig a balladához, amiről te sokkal többet tudsz.
2: Bizony, a ballada tragédia dalban elbeszélve, hogy Gregus Ágost örökbecsű megállapításával éljek. Tehát igen, ha megnézzük ezt a filmet, abszolút lírai képekkel operál, ugye? Ott van az epikus szál, hát hiszen anélkül nem film a film, és tragédia is a maga mélységében ezektől, a belső lelki vívódásoktól, amelyeket ezek a nagyon kicsavart helyzetek okozzák, de én most, hogyha tényleg egy parasztember eszével próbálok gondolkodni, akkor tényleg egyfajta bűnbánás lehet az, hogy miattam került özvegyi sorba ez a teremtés, és ezért nekem valahol kötelességem is neki segíteni a boldogulásban. Tehát, hogy én így menteném fel a Ferencet, ez alól a vállalat.
1: Meg a közös lányoknak. A pozitív hermeneutikára nekem azért az erős, hogy így fogalmazzuk, így értelmezzük. Erő? Hát igen, hogy... Hát azért ő fülig szerelmes ebbe a nőbe. Végre egy nő, olyan, mint hogyha végre megkapná az, egyébként lehet, hogy már régen ismerik egymást.
2: Higgyétek el, hogy az ezredfordulónak a furcsasága, ez a fajta, hogy mondjam én ezt jó nevelten?
1: Rossz májusság?
2: Nem arra akarok kiukadni, hanem arra, hogy mindent a szex irányából közelítünk meg.
1: De ebben a filmben ott van a szexus.
2: Tudom, de mármint hogy, hát egy csodálatos csaj, persze, gyönyörű nő, az, hogy az ő motivációiban mik a fontos tényezők, a Ferenc motivációiban, hát nem az, hogy milyen jó kis csont ez a kis Szellai Alice. Jó, nem, hanem bár higgyétek el, csont, hogy, de... hogy egy, bár, bár tényleg egy gyönyörű, csinos nő, hanem higgyétek el, hogy abban a korban, abban a millióban egy parasztember elsődleges motivációja ilyen helyzetben az lett volna, hogy neki kötelessége azt a nőt gyakorlatilag segíteni azzal, hogy a nőknek ugyanis főleg ebben a tanyavilágban nem volt önálló megélhetése.
1: Hát főleg az a pillanat, őket amikor jönnek tartani. A vörös katonák, és a nő egyedül
2: és
1: van.
2: És ő pedig kimenti, tehát hogy ez is egyfajta kötelességének érzi.
1: Zárójel Szőcs másik filmjében ugyanezt történik a nővel, csak akkor megtörténik a tragédia.
2: Igen, tehát hogy ő itt azért gondoljunk rá, hogy nem egy szimpla szomszédasszony. Lehet, hogyha a másik irányba a szomszéd tanyába történt volna egy hasonló, akkor a Ferenc rá se bagózik, mert hát nem az én tanyámon van, nem érint engem. És itt viszont ott van megint csak az, hogy hú, nekem vele kapcsolatban kötelességeim van.
0: Jó, én összegzem, akkor legyen ez nagypár második tétele, szintén idegen tovakkal ékeskedem. Tehát a Ferencnek három motivációja van szerintem, és ezek integráns módon jelen vannak. Az egyik az a földnek a törvénye, ez ki is van mondva, a szüle meg az öreg, tehát hogy két özvegy ember, pláne ha már van is két gyerek a képben, akkor házasodjanak össze, segítsék egymást. A második motiváció az egy morális motiváció, hogy ez, hogy a özvegyasszony és a férje halálához hát volt köze neki is, tehát akkor vallási, morális értelemben is van vezeklése, és milyen szerencse, és akkor az előző Szőcsfilmből már láttuk összeboronálva ezt a két gyönyörű embert, a Görbe János meg a Szella Jalit, milyen szerencse, hogy egy csodálatos, szexi, szuper jó nő ez a szomszédasszony, tehát nem is olyan nehéz akkor a vezeklést meg a föld törvény engedelmességre.
1: Most a Zrínyi Ilonáról meg a Tököli Imre jut eszembe, amikor azt mondják róluk, hogy szerencsés szerelem. Valahogy egyesülnek ezek a kellemes...
2: Rákóczéről máshogy vélekedett, a anyám ágyába bemászott kígyóként.
1: Igen.
2: Ír Tököliről.
1: Egyébként, ha már itt Rákóczit hozod, igen, még megfogott a filmnél, tanárként sokszor találkozom ilyennel, beszélgetek a diákjaimmal, és mondja mondjuk Zsuzsi, hogy most kérdezem, mi a helyzet veled, és mondja, hogy anyukám már megint szerelmes. És hogy ez így valószínűleg régen azért ez nem volt magától értetődő, hogy az szüleim szerelmesek valaki újba, és hogy ez tényleg egy mennyire furcsa állapot.
2: Ez
1: hogy...
2: egy ezredfordulós állapot.
1: Igen.
2: Ez jó, egy új
1: de
2: új
1: hogy ez állapot. Itt megtörténik már ebben a filmben előre.
0: De annyiban nem.
2: Nem. Nem úgy. A filmben annak tudatában történik meg, hogy megvan róla győződve, hogy megözvegyült.
1: Oké, de hogy mi történik a gyerek, a büntetés emiatt is jön, mert ők vígan kocsikázgatnak ide-oda, és hát letolja magasból a gyerek. Nem figyel a gyerekeire.
0: De még más mondok, tehát van egy ilyen elhallgatott történetszál, és akkor Mórát behozom.
1: Ez a volt felesége?
0: Igen, tehát a Ferencnek Piros. És a Pirosnak van egy közös gyereke, Petike, és Piros összefekszik egy orosz katonával, és a...
2: Akitől megesik?
0: Megesik, és abortuszt követ el, és az abortuszba belehal. Tehát ez nyilván ez nem egy orvosilag ellenőrzött magzatelhajtás, hanem mindenfajta kötőtű,
2: nekem az volt a...
0: És érzésen... a ezt nézi kintről. Tehát,
1: hogy de nekem az orosz katona az nem jön át.
0: Mert
1: nem értem, hogy az első világháború idején nem jártak Magyarországon orosz katonák.
0: Mura Ferencnél orosz katona szerepel, szerbi akarták átiratni, nem volt hajlandó erre Szőcs, de a másodszorra arra hajlandó volt, hogy kivegyék ezt a történetszálat. De Piros meg van esve, és Móra Ferencnél van egy jelenet, ami szintén nincs a filmben, amikor az orosz katona együtt viszi a keresztet Piros temetésén Ferenccel. Azért ez gyönyörű. De most
2: oké, de itt viszont a filmben, hogy már arról is beszéljünk, hogy mi történik, az, hogy bedeszkázzák az ő házuknak az ablakait.
1: Ezt mi Pesten nem értjük. Tudom, de te tudod néprajzosként.
2: Hát az arra utal, hogy a Piros öngyilkos lett. És ezeknek, ugye az öngyilkosoknak nem kegyelmeztek, tehát hogy ott Isten akarat elleni vétekként az öngyilkosokat megbélyegezték, nem temethették temetőbe, stb. És nálam ez a jelenet, amikor deszkázzák befele a pirosnak a, tehát az özvegynek a házát, illetve a Ferenc és Piros közös házának ablakait, ez azt üzeni, hogy itt talán ő megesett, és mikor hírét vette, hogy jön vissza a férje, akkor ő ezt nem tudta, nem tudta elviselni, és öngyilkos lett.
0: Jó, de hogy oké. Okay. De tehát magzat elhajtásban hal meg, és akkor nem csak öngyilkos, hanem magzatgyilkos is. Most leegyszerűsítve mondom, de a deszkázás mögött mindez ott van, és a filmben viszont Péterkét mutatja a film, a háttérben a halottkém, meg a pap, meg nem tudom én, tehát a mástól megesett anyja, aki belehal a saját abortuszába öngyilkosként, a Péterke ezt ott szipogva próbálja értelmezni.
1: Ilyen tékozló szülők vannak ebben a filmben.
0: És ez csak akkor érti az ember, hogyha, mert ezek csak utalások vannak a filmben, hogyha a Móra Ferenc is mögötte van, és Péterke tulajdonképpen egy átkozott gyerek, most kemény szavakat használok, és a anyja miatt is átkozott, Pirosnak ez a bonyolult bűne, a Ferenc kenyérrel kapcsolatos bűne miatt is átkozott, és mocsárba full, ezzel a szimbólumvilággal
1: dolgozik. Eleve az ellenséges katonával összeállni egy falubeli nőnek, ez gondolom a falu, ez az öngyilkosság gigis mélyen kiveti magából, nem? Ha megerőszakolás, még akkor is lehet.
2: Nem tudom. Én azt látom ebben a filmben, hogy nem egy fontos szál. Valahogy meg kell halasztani a Pirost, és úgy kell meghalasztani, hogy nagyon ne sajnáljuk. És talán ezért is van olyan kicsit homályba tartva ez a dolog, hogy mi most ezen vitatkozhatunk, hogy vajon mi is a tényleges oka Piros halálának, de a filmben csak eddig a pontig fontos, hogy ne sajnáljuk.
0: Tehát annyiban nem értek egyet, hogy szerintem ez egy moralizáló film, nem az én spiritualitásom szerint moralizál, a rendező az egy szadista, az a történelmi kényszerhelyzetekbe került emberek, mert egy szökni egy fogolytáborból éhezve egy darab kenyérrel, ezt nevez a hidegben, nevezzük már ezt történelmi kényszerhelyzetnek, de azt is nevezzük történelmi kényszerhelyzetnek, hogy nem tudjuk, hogy hazajön-e a férjem, vagy nem, hány évig várjak még őre, vagy összeálljak-e mással, és családot alapítsunk. Ezeknek a rendező nem bocsát meg, egyiknek se. Tehát tehát föltámasztja, vagy nem purcantja ki a Ferencet végül, ellentétben Móra Ferenccel, de a többieknek nem. Tehát azok
2: hamar
0: mocsár, súlyos
2: hal. Várjunk, hamar moralizálunk, akkor hadd szólaljon meg ismét az én etnográfus jénem, és hadd emlékeztesselek titeket arra, hogy a film készítése óta eltelt 80 esztendős, higgyétek el, hogy egy háborúk által tépázott, olyan szegénységi helyzetben leledző magyar társadalom, amelyben mindennapos probléma a torokgyik általi halállá pici gyermekeknek, a csecsemőknek, teljesen más olvasata van egy 80 évvel ezelőtti Magyarországon egy kisgyermek halálának, mint amikor ezt 2026-ban, 80 évvel a film elkészítése után szemléljük. Tehát, hogy ma, amikor megmutatnak egy képernyőn, egy kivetítő vásznon egy halott kisgyermeket, az teljesen másfajta érzelmeket korbácsol fel a nézőkben.
1: De az alkotók, tehát azért látjuk itt a hullát. Jó?
2: Látjuk, rendben.
0: Talán egy fölülről, az Isten szeme, úgy hívják ezt az operatőri beállítást, a Péterke halálát, az fölülről látjuk, a mocsáron ott egy ilyen kis összeaszott, sáros test van, és szorongatja azt a kenyeret, így van filmben.
2: Nagyon naturalista, és felkavaró. És ma sokkal felkavaróbb, mint 80 évvel ezelőtt.
1: Igen.
2: Tehát ő neki az volt a célja, hogy ezt valamiféle művészi eszközként használja, nem biztos, hogy a mai morál, vagy a mai megszokás, vagy a mai művészi invenciónk azt ugyanúgy értelmezi és értékeli, mint ahogy az 80 évvel ezelőtt értelmezték és értékelték. Az Ének a búzamezőkről olyan módon mutatja meg, még a budapesti színészek alakjain keresztül is a magyar tanyavilágot, amely nyelvezetre azóta se bírt rá találni a magyar filmművészet.
0: Ének a búzamezőkről, Szűcs István, 1947. Ez volt a Tekercs és tekintet. Én Nagypál Szabolcs vagyok.
2: Agócs Gergely vagyok.
1: Én pedig Szőnyi László Gyula.

0: És most szakértünk válaszol. Következik Életképek tinédzserországból rovatunk. Önismereti problémák, élettervezés, örömök, bánatok, krízisek, megoldások. Hídépítés tinédzserország felé szülőként, pedagógusként. A stúdióban Strasser Andrea kérdezi Jánosi Ferencet, a Magyar Pünkösdi Egyház ifjúság és családépítő szolgálatának vezetőjét.
1: Feri, köszöntelek újra itt a stúdióban.
2: Én is köszöntöm a kedves rádió hallgatókat.
1: És nagyon örülök, hogy ma is elhoztad kedves feleségedet, Deák Dorkát, hitoktató, gyermekvédelmi tanácsadót is köszöntöm itt a stúdióban. Szia!
3: Én is köszöntök mindenkit.
1: És Dorkához hadd tegyem hozzá, hogy a Keceli Tanoda tanára, ahol gyermekek korrepetálásával foglalkoztok. Ez azért is nagyon fontos, mert természetesen ma is a gyerekek, a fiatalok lesz a témánk. A különleges bánásmódot igénylő gyerekekről szeretnénk beszélgetni. Rendkívül izgalmas ez a téma. Én rengeteg interjút hallok, cikket olvasok ezekkel kapcsolatban is fel. Mindketten fiatalokkal foglalkoztok. Nagyon kíváncsi vagyok arra, hogy mi a tapasztalatotok. Igaz az, hogy több a különleges bánásmódot igénylő gyermek? Egyáltalán mit értünk ez alatt? Dorka?
3: Én nem mondanám azt, hogy sokkal több, hanem azt mondanám, hogy a pedagógia, illetve a didaktika sokkal többet, tehát rengeteget fejlődött az elmúlt évtizedek alatt, illetve a gyermekfejlődés lélektan, a gyermekpszichológia, és pont ennek köszönhetően, hogy ilyen sokat fejlődött, adottak a diagnosztizálási lehetőségek is, illetve én úgy gondolom, hogy azért tűnik, vagy azért tűnik úgy, hogy több a speciális igényű gyermek, mert hogy vannak szakemberek, akik ugye differenciáltan tudnak velük foglalkozni, és ezért tűnik többnek. Mert ugye régen azt mondták, hogy persze ez a gyerek nem túl okos, vagy rendetlen, vagy rossz. Tehát, hogy nagyjából ezek a kategóriák léteztek, és akkor ez így le is volt írva, hogy hát igen, ő az osztálynak a rossz gyereke, közben meg csak lehet, hogy éppen a diszgráfiás volt, vagy diszkalkuliás, és a számfogalma nem alakult ki nála, és ezért nem volt jó matematikából, de abban az időben is legalábbis az én volt tanítónénim, és mi nagyon sokan voltunk az osztályban 41-en, ő egy 50 év fölötti tanítónéni volt, és ő valamilyen módon megtalálta a metódust, hogy hogyan kell foglalkozni az ilyen speciális igényű gyerekekkel. Tehát nálunk azért két ilyen gyerek volt, és hát mind a kettőből tanár lett. Tehát,
1: milyen érdekes. Talán a diszlexia volt az első kifejezés, amit megtanultunk, az én emlékeim szerint. De hát ma már ugye az ADHD-tól elkezdve annyi kifejezést hallunk, hogy már azt se tudjuk, hogy mit jelent. Tehát akkor a szakemberek egyrészt esetleg valószínűleg azt mondja, hogy régen is volt ennyi ADHD, stb. Gyerek, csak nem kategorizáltuk őket. Feri?
2: Azt mondanám, hogy tehát a különleges bánásmódot igénylő gyermekeket és tanulókat három nagy csoportba szedi a törvény jelenleg. Vannak a kiemelten tehetséges gyermektanulók, tehát a tehetség is egy különleges bánásmódot igénylő kategóriába tartozik. Vannak az esenések, ami egy oktatási kategória, sajátos nevelési igényű gyermeket jelent, és vannak a BTMS, beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek tanuló. Ezek általában az oktatásban használt kifejezések, de a másik, amit viszont az előbb említettünk, hogy a sajátos nevelésű igényű tanulók mellett megjelennek a gyógypedagógiai kategóriák is, akik segítséggel vagy bármilyen fogyatékkal élnek, bár én jobban szeretem használni azt, hogy nem fogyatékosok, hanem segítségre szorulóak, vagy valamilyen képességzavarral küzdők. Így megkülönböztetünk a fogyatékosság között, vagy segítséggel élés között érzékszervi fogyatékosságot, tehát ide vakság, süketség, egyéb testi fogyatékosságot, beszédfogyatékosságot, amit logopédus tud kezelni, értelmileg akadályoztatást, tehát értelmi fogyatékosságot, vagy autista, vagy vannak olyanok, akik halmozottan fogyatékosak, tehát hogy különböző fogyatékosság együtt jelentkezik, illetve megismerhetünk olyat, ami a viselkedés zavar, vagy a tanulásában súlyosan akadályozott kategóriákba tartozik. Ide tartozik a diszlexia, ami olvasási zavart jelent, jelent, a diszgráfia, ami az írásbeli nehézséget, a diszkalkulia, amit az előbb Dorka említett, a számfogalommal való bánásmódot, és ide tartozik ebbe a kategóriában a hiperaktivitás is, aminek különböző válfaja van, és az ADHD, amiről itt szoktunk beszélni, az a hiperaktivitásnak az egyik fajtája. Ez a hiperaktív figyelemzavar tünet együttest jelenti az angol kifejezésből eredően.
1: Nagyon köszönöm, hogy ezeket itt mind elmondtad. Azt hiszem, hogy előbb-utóbb meg fogjuk tanulni ezeket az új kifejezéseket is, és hogy mi van mögöttük. De nézzük meg a gyakorlati részét. Dorka, hosszú évek óta foglalkozó fiatalokkal, gyerekekkel, korepetálod őket. Mit tapasztalsz egyébként minden gyermek, akivel foglalkozol, aki korepetálásra szorul, az különleges bánásmód igénylő gyermek?
3: Nem feltétlenül. Alapjában véve ezek a gyerekek speciális helyzetben vannak, hátrányos helyzetben, mert a szüleik nem, tehát hogy ez egy kategória, hogy az jöhet tanodába, aki 3H-s. Tehát itt a szülők alacsony iskolázottsága, szegénységi körülmények, illetve a munkakeresés vagy szociálisan hátrányos helyzet. Ugye ezek a gyerekek azért küzdenek tanulási nehézségekkel, mert alapjába véve nincs, aki segítsen rajtuk. A szülők próbálnának, mert ugye vannak olyan szülők is, akik próbálnak odafigyelni a gyerekeikre, de nincsen meg a tudásuk hozzá. Pont ezért beíratják, illetve a gyermekvédelmi szolgálat, ők nagyon kedvesek, és mindig hozzánk irányítják az ilyen gyerekeket. Alapvető dolgokkal néha nincsenek tisztában. Tehát hiányoznak az alapok, akár összeadás, kivonás, és meg kell
2: akár
3: találni...
2: Akár a szociális készségek.
3: Igen, vagy a szociális készségek. Igen, vagy akár tisztálkodási dolgok. Tehát, hogy nagyon komoly szocializációs hátránnyal indulnak, és ezeket a dolgokat próbáljuk különböző módszerekkel, és
1: felzárkóztatni?
3: Igen, felzárkóztatni. Ez most furának fog tűnni, de van olyan kislányunk, akinek a körmei állandóan nagyon hosszúak és koszosak, és akkor hát igen, előveszünk egy ilyen, hát van ilyen manikűrös lapunk, és akkor megmutatjuk azt, hogy hogyan kell helyesen ápolni a körmöket, és akkor segítünk neki. Lefertőtlenítjük a körömcsipeszt, és akkor szépen nekiállunk. Van, hogy először nem akarja, de akkor azzal tesszük, hát kedvessé ezt a tevékenységet, vagy nem is tudom, hogy nevezzem, hogy hát de van áttetsző körömlakunk, és gyönyörűen fog csillogni a körmöt, hogyha most ezt levágjuk. Van olyan lányunk, aki a hetes minket egy picikét túlzásba visz, és akkor megmutatjuk neki, hogy milyen szép az a smink, ami közelebb áll a természetességhez, és hogy az mennyire kihangsúlyoz, és hogy milyen szép a bőre. Vagy legyen így a haj, és akkor egymás fésűjét használják, és így megfertőzhetik egymást tetűvel. Tehát, hogy rengeteg ilyen alapvető dolog van, de ugyanígy van, hogy például a tegnap 7. gyerekkel a pontosítás

0: Állításunk következik.
1: Magyarországi Metodista Egyház. Április 30-án Szegeden zajlott az idei utolsó körzeti konferencia, ahol Szuhánszki Tamás lelkész látta vendégül Kaled László leköszönő és Kovács Zoltán Mihály új szuperintendenseket. A 11 körzetet az elmúlt hónapokban együtt látogatta végig a két szuperintendens az átadás átvétel jegyében. Az új szuperintendens ünnepélyes beiktató istentiszteletet tegnap volt, május 10-én a Kiszteli utca alatti Budapesti Metodista Egyház központban. Tehát a Metodista Egyház magyarországi vezetője mostantól Kovács Zoltán Mihály lesz. Az ökumené nem a pulpituson jön létre. A Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa, Missziói és Evangelizációs Bizottsága idén június 22 és 26 között az Egyház jövője a jövő egyháza témában rendezi meg Réfülöpön az Ökumenikus Lelkészi és Munkatársi Missziói Konferenciát. A jelentkezési határidőt meghosszabbították egészen június 9-ig. Fischl Vilmos főtitkár szerint a rendezvény mára a lelkipásztorok és egyházi munkatársak egyik legfontosabb találkozási pontjává vált. Az Ökumenikus Tanács ökumenikus ernyőszervezet, amely különböző keresztjén felekezeteket fog össze Magyarországon. A cél az, hogy erősítsék közöttük az egységet, segítsék az egyházak együttműködését, és közösen képviseljék a keresztény értékeket a társadalomban. Emellett számos ökumenikus programot szerveznek, és fórumot teremtenek a közös gondolkodásra. A szervezet 1943-ban jött létre, ma 11 tagegyházzal működik. Reformátusok, evangélikusok, baptisták, metodisták és ortodoxok egyaránt részt vesznek benne. Emellett több együttműködő szervezet is kapcsolódik a munkához. A katolikus egyház nem tagja a tanácsnak, de számos területen együttműködnek, például az ökumenikus imahét megszervezésében.
2: Gyermekmisszió szolgálat. A Gyermekmisszió Szolgálat pályázatot hirdet a baptista gyülekezetek 6 és 14 éves korosztályú gyermekek irányába végzett evangelizációs célú törekvéseinek támogatására. Abban szeretnénk támogatni benneteket, hogy betöltsük Krisztus parancsát, minden hívő elhívását, tegyetek tanítvánnyá minden népet, fogalmazzák felhívásukban. A pályázati anyag beadásának határideje május 31. Ismerd meg őt és kövesd! Tábort szerveznek az Esztergom Budapesti Főegyházmegye fiataljai számára. Mindnyájan egy szívvel, mottóval szervez tábort az Esztergom Budapesti Főegyházmegye augusztus 11-e és 15-e között Bodajkon, amelyre a 8. osztályostól az idén érettségiző korosztályig várják a résztvevőket. Jelentkezni május végéig lehet. Az ötnapos tábor különleges a maga nemében, úgy a tematikáját, mint a programokat, az előadókat és a szervezőket tekintve is. 3 altáborra osztják majd a résztvevőket, ezáltal mindenki a saját korosztályának megfelelően tud majd kapcsolódni a programokhoz, beszélgetésekhez. Az altáboroknak külön papjuk és egy szerzetesük lesz, akik rendelkezésre állnak, ha egy táborozó mélyebb beszélgetésre vágyna.
1: Az időjárásról. Kellemesen meleg az idő. Hétfőn a felhők mellett sok a napsütés, és elszórtan lehetnek esők is. A déli szél mellett 21-26 fok várható. Kedden napközben csökken a felhőzet, többfelé eshet eső, északnyugatra fordul a szél, és 16-21 fok várható.
0: Íreinket hallották.

100 kérdés Jézus Krisztusról. Ki volt Jézus Krisztus? Létezette egyáltalán, és járt-e itt a világon, és miért ígérte meg, hogyha eljön a teljes váltság ideje, másodszor is el fog jönni? Mit tudhatunk Jézusról a Biblián kívüli forrásokból és magából a Bibliából? Erről szól ez a sorozat.

17. rész, hogyan tekintett Jézus a gazdagokra és a szegényekre? Jézus Krisztus, amikor a földön járt, nagyon sok szegény emberrel találkozott, de találkozott azért gazdagokkal is. A mai világunkban is ismerjük a híres statisztikát, hogy a világon 80% ember él szegénységben és nyomorog, és naponta meghal csak éhínségben 55 ezer gyermek Dél-Amerikától Afrikán át Ázsiáig. És a világnak mai csak 20%-a él emberhez méltó életet, és mi ebbe a 20%-ben élve Észak-Amerikával, Európa más országaival együtt oly sokat panaszkodunk, hogy milyen nehéz sorban is élünk, amikor ma Kubában esetleg egy banánt teszik egy gyerek egy nap, mert többre nem jut pénz, vagy nincs is egyáltalán semmi élelmiszer, vagy amikor Afrikában fölkel egy gyerek, és egész nap összeszedi a limlomot, átadja ott, ahol átveszik ezeket, vesz egy kis kukoricát, vízzel összekeveri, megcsinálja az afrikai kenyeret, a fufut, ahogy őt mondják, és egy kicsit eszik belőle, majd kábítószert vesz magának maradék pénzén, hogy elkábítsa magát, mert ilyen életbe bele se akar gondolni. Világunk a nyomor világa. Hogyan viszonyult Jézus a szegényekhez és a gazdagokhoz? Először is Jézusnak egy nevezetes kijelentéséből szeretnék kiindulni, amely Máté evangélium a 26. fejezetében olvasható a betániai vacsora történetében, ami egy héttel volt Jézus megáldoztatása előtt, amikor a Jeruzsálemhez közeli Betániában elfogad egy meghívást, és ott vacsorázik tanítványaival együtt Simon farizeus házában. Ez a Mária Magdolna jelenet, ami ezután következik, aki hálát mond Jézusnak, a szeretetét kifejezésre is akarván juttatni a megmentéséért. Megszólal Júdás, majd közben a tanítványok csapata is, hogy mire való ez a tékozás, hogy Mária Magdolna megkeni Jézus haját, lábát ezzel az illatos nárdus kenettel, mire való ez a tékozás, inkább szét kellett volna osztani a szegények között ezt a pénzt, mint hogy Mária Magdolnától elfogadni ezt a hódolatot. És eközben az izgatott, vibráló levegői helyzetben mondja Jézus a következő mondatot: szegények mindenkor lesznek veletek. Én nem mindenkor leszek veletek. Miért támadjátok ezt az asszonyt? Ő az én temetésemre kente meg a testemet. Szegények mindenkor lesznek veletek. Kedves hallgatók, a szegénység az még világ lesz a világ, mindig végigkíséri az életünket. A szegénységet nem lehet megszüntetni. Nem szüntette meg a rabszolgatartó, a feudális, a kapitalista társadalom sem. Nincs olyan társadalmi forma, bármennyire is hangoztatták a 19. században, hogy a pauperizmus, a szegény ügy a legnagyobb ügy, hát meg kell szüntetni a szegénységet, fel kell számolni a szegénységet. És bizonyos értelemben a 20. században, a II. Világháború után néhány jóléti állam Amerikától Svédországon át Németországig eljutott oda, hogy nagy tömegekben ugyan megszüntette a szegénységet, ez persze annyit nem jelentett, hogy teljesen megszüntette volna, de azért kisebbítette, minimalizálta a szegénységet. De Jézus szava áll: szegények mindenkor lesznek veletek. Miért? Miért igaz Jézusnak ez a kifejezése, hogy szegények mindenkor lesznek veletek? Azért mondta ezt Jézus, mert a szegénységnek több forrása van, és egyszerre minden forrást nem lehet bedugaszolni. Az biztos, hogy a szegénységnek a legfőbb oka az elnyomás. A 20% elnyomja a 80%-ot, így lesz a 20% gazdag, és így lesz a 80% szegény. A 80% szegényből lehet a 20% gazdag. Az elnyomás csapatban károg, ahogy mondja József Attila, az elnyomás nem lehet megszüntetni, nincs olyan társadalom, még a magát régen szocializmusnak vagy kommunisztikusnak nevező társadalom se tudta megszüntetni, nem valósult meg Petőfi álma, hogy a bőség kosarából mindenki egyaránt vett, vagy a jognak asztalánál mindenki egyként foglaljon helyet, nem, az elnyomás mindig ott van, és van amerikai történész Moses Findi, aki azt mondja, hogy tulajdonképpen az egész
egész emberi történelem, a felüllévők és az alullévők küzdelme, mindig megmarad az elnyomás, teljesen mindegy, hogy miről beszélünk, hogy rabszolgatartásról, feudalizmusról, kapitalizmusról, vagy bármiről, mindig lesznek és maradnak fentlévők, és maradnak alullévők. Más oka is van a szegénységnek. A második oka a szegénységnek például az élhetetlenség. Hogy embereknek lehetne, vagy van is pénzük, de nem jól tudnak bánni vele. Szórják a pénzt, nem tudják fogni a pénzt, nem tudják helyesen kezelni. Nem csak magányos emberek, sokszor családanyákat, családapákat látunk, hogy saját gyermekeiktől meg kell vonni a falatot, mert az egyik a pénzt ide teszi, a másik ott veri el. Tehát nem csak az elnyomás, az élhetetlenség is lehet a szegénység oka és előidézője. De van egy harmadik oka, talán elég tág oka a szegénységnek, és ez pedig a lustaság, a lomhasság, a lassúság, a nem jó munkavégzés, a nem jó időbeosztás, vagy ismét idézzem Petőfit, aki azt mondja a magyarokról, hogy élt egy nép a Tisza táján századokig lomhán, gyáván. Igen, a lomhasság, a gyávasság ugyanúgy lehet oka a szegénységnek, mint hogy a gazdagodásnak is lehet oka a tetrekészség, a serénység, a szorgalom és a bátorság is. Jézusnak a szava tehát áll, szegények mindenkor lesznek veletek. De vigasztaljon bennünket a tudat, kedves hallgatók, hogy Jézus, amikor eljött a földi világba, a szegényekhez sorakozott. Szegény istállóban született, egy rossz hírű városban, Názáretben nőtt fel, az egész életében úgy járt kelt az országban 3,5 évig tanítói útjai során, hogy elmondhatta magáról, hogy a rókáknak van barlangjuk, az égi madaraknak van fészkük, de az emberfiának nincs hová a fejét lehajtania. Jézus tudatosan állt a szegények közé. Vajon miért? Azért, hogy ezzel feltűnést keltsen, hogy ő az Isten fia, a szegényekhez pártol, talán valami politikai szándéka lehetett ezzel, korántsem. Jézus azért állt a szegények mellé, mert Jézus világosan szemléltette, hogy a szegénység méltó az igaz élethez. Egyrészt a külső, ahogy szoktuk mondani, tisztes szegénység, tehát nem a nyomorgás, Jézusnak is megvolt a betevő falatja, megáldotta az egyszerű árpa kenyeret, lépes mézet kért és fügét fogyasztott, tehát megvolt a nagyon egyszerű tápláléka, tehát Jézus azért nem éhezett és nem nyomorgott, Isten őt ugyanúgy ellátta, hogy minden földlakónak minden nap megteríti a búzából, a kölesből, a kukoricából, a hajdinából, a rizsből és más egyéb magféleségekből, az erős kalóriájú ételekből, azt az asztaltól, mindenki le tud ülni és el tudja verni az éhségét, mert hiszen az ember testi lény is, az Isten is így teremtette, gyümölcsre, zöldségre, gabonafélékre alapvető szükségletünk van. Isten erre kötelezettséget is vállal, hiszen Jézus is így tanított, hogy a mi atyánknak nem az első, de a negyedik kérésével kérjük, hogy a mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma. A mára való kenyeret minden nap megkapjuk. Nehéz éhen halni, mert Isten ellát bennünket, Isten vendégei vagyunk ezen a világon. Jézus azért is állt a szegények közé, mert a tisztes szegénység ad emberhez méltó életet, ez jobban megóva büszkeségtől, a gőktől, a dőftől, a mások lenézésétől, ez volt jobban egy sorba helyez más emberekkel, de ne felejtsük el, hogy Jézus a szegénységet talán sokkal inkább a másik féle értelmében hangoztatta. Boldogok a lelki szegények, kezdte a hegyi beszédet. Ez volt az első mondata. Mi ez a lelki szegénység? Az, amikor valaki nem annyira külsőleg szegény, hogy nincsen pénze, vagy tárgyai, vagy lakása, vagy földje, vagy nem is tudom én milyen, hanem belül ismeri el a szegénységét. Elismeri azt, hogy a paradicsomon kívüli élet, a bűneset utáni élet, az kifosztott bennünket, Sátán a világ fejedelme, belevisz a rosszba, és azért vagyok szegény, mert hányszor elgondolom a jót, és nem tudom végrehajtani miért,
mert van egy kísértő, van egy rossz természetem, és ha nem fordulok Istenhez, akkor látom a jót, de a rosszat követem. Azokat nevezte Jézus igazán szegényeknek, akik lelkileg be tudják vallani, be tudják ismerni a maguk gyengeségét, a maguk ügyefogyottságát, hogy Isten nélkül semmik. Tehát Jézus szemében a szegénység kétféle értelmet hordozott. Egyrészt Jézus közösséget vállalta a testileg szegényekkel, és elmondhatta azt, hogy könnyebb a tevének a tű fokán bemenni, mint a gazdagnak a mennyek országába, és ezért állt a szegények mellé, de főleg a belső szegénységet, a lelki szegénységet hangoztatta Jézus, hogy merjük elismerni, őszintén bevallani a tényleges állapotunkat, és akkor Isten majd gazdaggá tud tenni bennünket. Mert Jézus világosan tanította azt is, hogy a kiinduló pont a szegénység. Isten nem szegénynek akar bennünket megmarasztani, szegénységben akar megmarasztani, hanem Isten gazdaggá akar tenni bennünket. De nem úgy, ahogy az emberek akarnak meggazdagodni. Az emberek hogyan akarnak meggazdagodni? Hogy pénzt szereznek, a körülményekben biztonságot varázsolnak maguk köré, és az emberek számára ez az élet.

Jézus azonban erről is mondott egy nagy mondatot. Mert nem csak az volt nagy mondat, hogy szegények mindenkor lesznek veletek, hanem egy másik esetben, amikor valaki jött, hogy Jézus döntsön a testvérével való örökösödési, vagyoni vetekedésében, akkor Jézus azt mondta, hogy meglássátok, hogy eltávoztassátok a telhetetlenséget, mert nem a vagyonban való bővölködésben van az embernek az ő élete. És rögtön elmondott egy példázatot, a bolond gazdag példázatát. Miről szól a bolond gazdag példázata? Hogy valaki egy bizonyos gazdagsági szintre eljutott, de el kell spekulálni, magában gondolkozni, hogy lerontja a csűreit, nagyobbakat épít helyükbe, majd több munkást vesz fel, majd többen dolgoznak helyette, ő meg kényelembe teszi magát. Nem kell már dolgozni, nem kell már arcod verítékével keresni kenyeredet, úgy, ahogy az Úr mondja a bűneset után, majd mások eltartanak engem, hiszen megengedhetem magamnak, hogy egyél, igyál lelkem, bővölködjél, tedd kényelembe magadat, és élvezd az életet. Bolond ember, mondja Jézus a példázatban, még ma éjjel számon kérik a te lelkedet. Hát, hogyan akar az ember gazdag lenni itt a világon? Úgy, hogy gyűjt, és amit gyűjt, majd a moly megrágja, a rozsda megemészti, és a tolvajok ellopják. Ne gyűjtsetek magatoknak kincseket a földön. Hát nem több az ember, mint az élelem, nem több a test, mint sem, hogy az öltözet. Hát nem több az ember annál, mint ami külsőleg van neki. Az embernek a lényege a belső értékeiben van. Gyűjtsetek magatoknak lelki kincseket, mennyei kincseket, gyűjtsetek magatoknak olyan kincseket, amiket senki nem tud elvenni. Ezeket a kincseket Pál fel is sorolja a Galata levél 5. fejezetében a lélek gyümölcse felsorolásában, mik ezek a kincset, a szeretet, az öröm, a békesség, a béketűrés, a szívesség, a jóság, a hűség, a szelídség, a mértékletesség. Ezek az igazi kincsek. És Jézus erre tanította az embereket, hogy keressék először Isten országát és annak igazságát, és minden más megadatik néktek, és ne aggodalmaskodjatok, ha Isten egy fűszálat, egy szép virágot tud nevelni és gondot viselni rá, ha egy kis verebecskéről gondot visel, és az ég madarai sem szőnek, se fonnak, és mégis minden nap megvan az eledelük, hogy ne lenne gondja rátok, ti kicsinyhitek az Istennek. Jézus Krisztus fel akar szabadítani bennünket a mindenáron való emberi küzdelmektől, a meggazdagodásra, a kényelem szeretetre, a vagyonunknak a bebiztosítására való törekvésektől. Jézus Krisztus nem ítélte el a gazdagságot, de az Isten szerinti gazdagságot tartotta igazi gazdagságnak. És ezért mondta azt, hogy nehezebb a gazdagnak bejutni a mennyek országába, könnyebb a tevének a tűfokán bemenni. A tűfoka ugye a városfalakkal megerősített városoknál voltak bejáratok, és ezt nevezték a tűfokának, amikor málhával együtt egy teve szélességű állat is be tudott menni ezeken a szoros kapukon, ahogy Jézus máskor fogalmazta. A gazdagság nem baj. Akkor, ha Istentől jön. Ezért kéri már a példabeszédek könyve egyik utolsó fejezetében, hogy szegénységet ne adj nekem, de gazdagságot se adj nekem. Táplálj engem hozzám illendő eledellel. A szegénység és gazdagság kérdését tegyük Isten kezébe. Mi inkább legyünk szegények, főleg belül ismerjük el gyengeségünket és Istenre utaltságunkat, és a gazdagságért folyó küzdelembe ne álljunk be, ne álljunk be ebbe a létharcba, ne álljunk be ebbe a folytonos vetekedés, versengés küzdelmébe, amibe ott tapossa egymást az egyik ember és a másik, hogy mindenki előre akar kerülni, mindenki valahogy gazdagnak akar látszani. Pál apostol nagyon szépen fogalmazza meg, hogy Jézus Krisztus nem tekintette zsákmánynak azt, hogy ő az Istennel egyenlő, hanem önmagát megüresítette, szolgai formát vévén föl. Máskor meg azt mondja, hogy Jézus Krisztus gazdag lévén szegény élet mi értünk,
hogy mi az ő szegénysége által meggazdagodjunk. Fölséges szavak ezek, és mennyire magukba foglalják egy egész élet tervét, egy egész életnek a méltó, emberhez méltó lefolytatását. Hagyjuk, hogy Isten tegyen gazdaggá bennünket. Isten belsőleg biztos, hogy gazdaggá akar tenni bennünket, hiszen a belső gazdagságnak a neve az arany jelképe, a hit. A hit jelképe az arany. Mert a ti hitetek, mint a tűzben megpróbált arany, megőriztessék, és az örök életre elvezessen benneteket, mert Isten hatalma hit által őriz az üdvösségre. Az gazdag ember, akinek hite van, akinek belső meggyőződése van, aki örömmel, tervszerűen éli a hétköznapjait, aki a másik emberre úgy tekint, mint önmagára, aki igazán szereti a másik embert. Ezek az igazán gazdag emberek. Egyszer kerékpárral közlekedtem egy vidéki városban, leálltam, és megáll mellettem szintén egy kerékpáros ember, és azt mondja, nem is gondoltam volna, hogy ön nem gépkocsival közlekedik, hanem kerékpárral. Hát ön is ilyen szegény ember, mint én. Aztán rám néz, és azt mondja, de tudom, hogy ön is gazdag ember akar lenni, de belül akar gazdag lenni. Én is belül szeretnék gazdag lenni. Soha nem felejtem el ezt a kis találkozást, a szülővárosomban, Mosonmagyaróváron történt meg ez az eset. Vannak az életben kis apró mozzanatok, amelyek elfelejthetetlenek, és ezeket is azok közé sorolom. A szegénység és gazdagság különben is viszonylagos fogalom. Az igazi szegénység az, amikor az ember kitárja magát egy Istentől jövő gazdagodásra, és nem maga akarja gazdaggá tenni magát. Nem olyan, mint a bolond gazdag, hogy emberileg tervez, és akkor mindent ennek alárendel, és tönkre megy az egészség, elmegy az ideje. Találkoztam bizony, hogy egy másik példát is említsek, egy 20 éves milliárdossal, aki elpanaszolta, hogy már ideggyógyintézetből ideggyógyintézetbe vándorol, hogy mennyien irigykednek rá, hogy mennyire nincs barátja, nincs igazi emberi kapcsolata, nem tud megházasodni sem, mert nem talál magához méltó társat, mert annyira gazdag, hogy az emberek csak a gazdagságot látják benne. Kedves hallgatók, ismétlem, sem Jézus, sem a Biblia Istene a gazdagságot soha önmagában nem ítélte el. Az Ószövetségben mennyire gazdag ember volt Jób, Ábrahám, József, aki egy egész Egyiptomot tudott ellátni, és milyen sok gazdag ember van az Újszövetségben is. Önmagában nem elítélendő a gazdagság, de nem mindegy, hogy hogyan lettünk gazdagok, nem mindegy, hogy Isten tett bennünket gazdaggá, vagy beszéltem már egy sorozat keretében olyan emberről, aki magát tette gazdaggá, csak éppen nem törvényszerűen, nem erkölcsös úton, Zákeus, aki azonban, amikor megtért, amikor Jézust a házába fogadta, rögtön azt mondta, hogy ezt én meggondoltam eddig, és most ezt nyilvánvalóvá is teszem, hogy az egész vagyonom felét elosztom a szegényeknek, mert ezt rablással szereztem. És akiről tudom konkrétan, hogy nagy összeggel megkárosítottam, 4 annyit adok érte cserébe, úgy, ahogy ezt a mózesi törvények előírják, és Jézus azt mondta, íme most lett meg üdvössége ennek a háznak. Ő rá is, a családtagjére is kihat az üdvösség, mert ő is Ábrahám gyermeke. Ez az igazi emberi magatartás, amikor az ember lelkileg kiüresíti magát, és Isten gazdaggá tudja őt tenni. Nem úgy, mint a gazdag ifjú, aki belül gazdagnak érezte magát, és nem tudta elfogadni Jézusnak az egyszerű kérését, hogy hogyan követhetné őt. Gazdagság és szegénység. Ma is körülöttünk egy olyan világ hullámzik, hogy nagyon sok gazdag embert ismerünk, még több szegényt. De hogyan is lehet segíteni a szegényeken? Mert a Biblia erről is beszél, és Jézus egész földi szolgálata az igazi szegények megsegítése volt, már azoké a szegények, akik lelkileg beismerték a szegénységüket, de Jézus tett jót azokkal is, akik testileg is szegények voltak, tehát betegeket gyógyított, vagy a családi problémákat oldott meg. Hogyan is lehet a szegényeken igazán segíteni? Van a Példabeszédek könyvében erről is egy érdekes ige, hogy a gazdag és szegény találkoznak, és ezt az Úr szerzi.
sokszor kampányszerűen akarnak segíteni szegényeken, és valljuk be őszintén, ez nem mindig sikerül. Nagyobb dicsőség jut azoknak, akik megörökítik a nevüket, föl is vésik mindenféle táblákra, vagy megörökítik a történelem lapjain is a nevüket, hogy ők mennyit adtak. Nem, a szegényen azt tud segíteni, aki, hogyha találkozik a másik emberrel, aki nálánál szegényebb, és látja, hogy szükséget lát, mint amit az irgalmas samaritánus példázata közöl velünk, hogy az leszáll a lováról, és első segélybe részesíti, és vendégfogadóba viszi, és pénzt ad érte, és időt is fektet, hogy mellette maradjon, és vigasztalja őt. A szegényeken úgy kell segíteni, hogy a szegények érezzék, hogy ezt az Úr szerezte. Ezt nem én teszem veled, az Úr küldött engem te hozzád, hogy segítsek rajtad. Az Úr küldött te vagyok, de nem én segítek, én csak az eszköze vagyok az Úrnak. Ennek is meg kell tanulni a módszertanát. Sok embernek van feleslege, de a feleslegéből is fösvény, hogy adjon a másiknak. Nagyon sok embernek talán nincs nagy feleslege, a szükségletéből tudna adni, de azt mondja, hogy a szükséglete mégiscsak önmagának való és a családjának való, nem ad belőle. Nagyon sok embert ismertem az életem során, akinek óriási feleslege volt, és nagyon kevés, szinte azt mondhatnám, csak egy-két embert ismertem, aki a feleslegéből adott, nem is akármennyit, adott például az evangélium hirdetésére kinyomtatott Bibliát, Jézus életéről szóló könyvet. Nem akarom a nevét mondani, vagy mások nevét is, igazán megbecsültem ezeket az embereket, mert láttam, hogy gazdagok, de mernek adni az ő fölöslegükből, mernek szembenézni azzal, hogy majd sokan rájuk csimpaszkodnak, és talán kérnek tőlük, és akkor majd nemet kell mondani, és jó is sokszor nemet mondani, mert hiszen méltatlan dolog, hogy egy embert fejős tehénnek nézzenek, ahogy szokták mondani. Méltatlan dolgot csináltak az aténia kis Tímonnal, Shakespeare híres darabjában, akit szabályszerűen kifosztottak, mert mindenki adományt kért tőle, kölcsönkért, amit aztán meg nem adott, és ez a gazdag ember teljesen elszegényedett. Találkoztam emberekkel, akik a szükségletükből adtak. Ez már egy szebb válfaj, hogy valaki a szükségletéből ad, mint a sáreptai özvegyasszony, aki csak egy kis kenyeret meg pogácsát dagaszt meg a maradék lisztjéből és olajából, aztán a gyerekével együtt meghal, mondja, mert nincs mit ennie. De amikor jön hozzá Illés, és kér tőle a szükségletéből, és ad belőle, akkor a vékabeli liszt és a korsóbeli olaj nem fogyott ki az éléstárából. Még inkább megtanultam az életemben tisztelni azokat, akik a szükségletükből adtak, akik meg tudtak felezni egy kenyeret, és két részre tudtak tépni, és átadni a másiknak, akik meg tudták felezni a pénzüket, és azt mondani, hogy ez legyen a tiéd, ezt nem magamra akarom, vagy a családomra fordítani. Hogy Pál is mondja az Efézus belieknek, hogy aki dolgozik, az dolgozzék, de ne csak önmagáért, hanem azért is, hogy legyen mit adni a szűkölgödőknek. De kedves hallgatók, én mégis egy harmadik válfajt ajánlok önöknek, amiről könyvet is írtam, aminek ez a címe, hogy adni a semmiből. Adni a semmiből, ez mit jelent? Nincs fölöslegem, a szükségletemre való is kevés, de én együtt érzek a szegényekkel, a testi, lelki szegényekkel egyaránt. Együtt érzek velük. És nem csak együtt érzek velük, hanem keresem a segítség nyújtás útjait, módjait. És aki együtt érez, és segítséget akar nyújtani, ott maga Isten fog adni azáltal az ember által. Ezért mondja Pál apostol az igazi keresztényekről, hogy ők semmi nélkül valók, és mindennel bírók. Nekik nemhogy felesleg nincs, a szükségletükre nézve is elég kevés dolog van, de együtt éreznek. Tán azért is, mert ők is szegények, és együtt éreznek más szegényekkel, és ezeknek az Isten fog adni. Ezeket az Isten tovább adóvá fogja kiképezni. Tehát nem adni, hanem tovább adni. Ez az igazi krisztusi magatartás ma, a vékony gazdagság
és annál szélesebb szegénység világában.

100 kérdés Jézus Krisztusról. Ki volt Jézus Krisztus? Létezette egyáltalán, és járt-e itt a világon, és miért ígérte meg, hogy ha eljön a teljes váltság ideje, másodszor is el fog jönni? Mit tudhatunk Jézusról a Biblián kívüli forrásokból és magából a Bibliából? Erről szól ez a sorozat.

0: Győzelem a csüggedés felett. Hangos könyv, második rész.
1: Isten segítségével meg tudod csinálni. Pál Filippi beliekhez írott levele, 4. fejezet 13. verse azt mondja, mindenre van erőm a Krisztusban, aki megerősít engem. A nagy Houdini azt állította, hogy bezárhatják az ország bármely börtöncellájába, ő pillanatok alatt kiszabadítja magát. És valóban csaknem minden városban sikerült ezt bizonyítania egy kivétellel. Aznap valami nem működött. Utcai ruhájában belépett a cellába. Ahogy a súlyos vasajtók becsapódtak mögötte, egy az övébe rejtett erős és rugalmas fémdarabot húzott elő, majd dolgozni kezdett a zárral. De csak hamar rájött, hogy nem megy semmire. 30 percig dolgozott sikertelenül. Aztán eltelt egy óra. Ez már sokkal több idő volt, mint ameddig szabadulása általában tartani szokott, ettől valóban ideges lett. De még mindig nem tudta kinyitni a zárat. Végül 2 órányi munka után a teljes kudarc érzésével nekidőlt az ajtónak, amely legnagyobb meglepetésére magától kinyílt. Nem is volt bezárva. Hányszor tűnik valami lehetetlennek csak azért, mert azt hiszed, hogy az? Aztán hittel összpontosítani kezdesz, kitörlöd a szótáradból a képtelenség szót, és egyszer csak Isten segítségével a lehetetlen lehetségessé válik. Amikor Isten elhívta Gedeont, ő így válaszolt. Nincsenek megfelelő kapcsolataim. Amikor elhívta Mózest, ő így válaszolt. Nem vagyok elég jó szónok. Amikor Jeremiás prófétát hívta elő, ezt mondta. Túl fiatal vagyok. És Isten mindnyájuknak így felelt. Megerősítlek, meg is segítlek, sőt győzelmes jobbommal támogatlak. Ézsaiás próféta könyve 41. fejezet 10. vers. Ma ugyanezt mondja neked is.

Örülj annak, aki vagy. Zsoltárok könyve 139. fejezet 14. verse azt mondja, magasztallak téged, mert félelmes és csodálatos vagy, csodálatosak alkotásaid, és lelkem jól tudja ezt. Hagyj fel azzal, hogy lebecsülött tulajdonságaidat, melyek egyedivé tesznek. Épp a megfelelő időben, a megfelelő helyen, a megfelelő ajándékokkal születtél, hogy beteljesítsd azt a tervet, amelyet rajtad kívül senki más nem tud betölteni. Nyisd ki a Bibliádat, és lásd meg, mit gondol rólad Isten. Végtére is csak az ő véleménye számít igazán. Hallgasd Dávidot, a zsoltárírót. Alaktalan testemet már látták szemeit. Könyvedben minden meg volt írva, a napok is, amelyeket nekem szántál, bár még egy sem volt meg belőlük. Mély drágák nekem szándékaid, Istenem, mély hatalmas azoknak száma. Zsoltárok könyve 139. fejezet 16-tól a 17. versig. Ha szeretnél az önmagadról alkotott képen javítani, íme egy ima, amely segíthet neked ma. Uram, hosszú időbe telt felfedeznem, hogy a te isteni terveid tettek különlegessé, hogy te teremtettél olyan képességekkel, olyan vonásokkal és olyan genetikai kombinációval, ami senki másra nem jellemző. Az idők során soha senki nem volt olyan, mint én, és nem is lesz. Szabadíts meg, atyám, attól, hogy furcsának érezzem magam, hogy azt kívánjam, bárcsak valaki más lennék. Szabadíts meg az irítségtől és a féltékenységtől. Segíts, hogy felfedezhessem azt az egyedi személyt, akinek megalkottál, hogy élvezhessem azokat a kis dolgokat, amelyek különlegessé és egyedivé tesznek. Segíts felismernem, hogy valami olyat adhatok a világnak, amilyet rajtam kívül senki más nem adhat. Köszönöm, Uram, csodálatos teremtő munkádat, amelyet véghez vittél, és amelyet továbbra is végzel, hogy azzá tegyél, aki vagyok. Ámen. Imádkozz így. Uram, igéd rendeltetésről, reményről és jó indulatról beszél. Azért imádkozom ma, Uram, hogy a nekem szóló ígéreteid teljességében élhessek. Köszönöm, Uram, irántam való örök szeretetedet, amely enyém volt, még mielőtt megszülettem volna. Segíts felismernem ma, hogy saját erőmből nem tudok nagy dolgokat tenni, és add meg nekem a kegyelmet ahhoz, hogy a hitemet alázatban és szeretetben tudjam megélni. Jézus nevében. Ámen.

A csapások áldássá válhatnak. Amíg sosem bátortalanodtál el keresztjénként, akkor igazán különleges lehetsz. Isten azt mondta nekünk, hogy az ő szolgálata gyakran nehézségekkel fog járni. A 112. Zsoltár 4. verse azonban így szól. Világosság ragyog a sötétben is a becsületesekre attól, aki kegyelmes, irgalmas és igaz. Ha a világra nézünk, nagyon könnyen elbátortalanodunk. Állandó küzdelem van. A politikai vezetők cserben hagynak minket. A helyi hatóságok egyre romló szolgáltatásai, míg a legbátrabb szívűeket is elbátortalanítják. Az egyre nagyobb katasztrófák is halandóságunkra emlékeztetnek. Akkor hogyan érezhetik jól magukat, és lehetnek áldássá mások számára a keresztjének? Úgy, hogy olyan rendeltetést töltünk be, amely a jövőnek hoz örömet. Miután elérték az Emóriak hegyét, ezt az üzenetet kapták az izraeliták. Lásd, eléd tárta ezt a földet Istened az Úr. Vonulj ellene, és vedd birtokodba, ahogyan meghagyta az Úr, atyáid Istene. Ne félj, és ne retteg. Mózes 5. könyve, 1. fejezet 21. vers. Nem kell, hogy a világ helyzete, vagy a kollégáinktól, családunktól felénk áradó csüggedés aggasszon minket. Meg kell tanulnunk, hogyan fordítsuk a sérüléseinket áldásokká, azáltal, hogy szeretettel töltjük meg a helyzetet. Lecsendesedve várakoznunk kell az Úr előtt. Amikor a gűz elszállt, akkor és csak akkor kérhetjük Isten tanácsát. Akkor pedig legyünk készek az ámulásra, mert ő engedi meg történni a csodát. A 2 Timóteus 4.18 ezt mondja. Meg is szabadít engem az Úr minden gonosztól, és bevisz az ő mennyei országába. Az ő országa már most is itt van. Minden esetre nem könnyű szeretetet gyakorolni, amikor elcsüggettél, és nem könnyű tudatosan nyugodtnak maradni. Ám ez végül isteni fegyelmezettséghez vezet minket, ha sérülések érnek. Sőt, ami még ennél is több, az Isten ígérete szerinti vigasztalás és békesség életünk állandó részévé válik. Az Ézsaiás 26.3 ezt mondja. Akinek szilárd a jelleme, azt megőrzött teljes békében, mert benned bízik. Ez minden értelmet meghalad ebben az aggodalommal teli világban. Isten békessége ezt mondja a nehéz időkben. Itt vagyok, tudok rólad, mindig szeretni foglak és megtartalak. Ha ezt tudod, csüggedésed áldássá válhat. Írta Chris Grummitt.

Mit csinálsz majd, ha megszólal a kakas? Máté evangéliuma 26. fejezet 75. verse azt mondja, Péter visszaemlékezett, aztán kiment onnan, és keserves sírásra fakadt. Figyeld meg, ahogy a kakas megszólalt, Péter visszaemlékezett Jézushoz intézett szavaira. Ha meg kell is halnom veled, akkor sem tagadlak meg. Márk evangéliuma 14. fejezet 31. vers. Mielőtt elítélnéd, figyelj a folytatásra is. Ugyanígy beszéltek a többiek is. Márk evangéliuma 14. fejezet 31. vers. Hűha! Péter számára eljött az igazság pillanata, és számodra is el fog jönni. És amikor eljön, meg fogsz látni A. dolgokat, amelyeket tagadtál. B. dolgokat, amelyeket mentegettél. C. dolgokat, amelyekről sosem gondoltad volna, hogy léteznek. Néha az a pont, ahol a legerősebbnek érzed magad, valójában egy rejtett gyengeség, és Isten megmutatja ezt neked. Talán úgy nőttél fel, hogy megszoktad, hogy úgy tekints magadra, mint aki kerek egész, de ő most felkavar néhány dolgot, és megengedi, hogy egyes részek széthújjanak. A zsidókhoz írt levél elmondja, hogy Isten tervében benne van az, hogy a teremtett dolgok megrendülhetnek, hogy megmaradjanak a rendíthetetlenek. Pál zsidókhoz írt levele, 12. fejezet 27. vers. Csak amikor eléred ezt a pontot, akkor kezdhetsz el alapot vetni a jövődnek, mert csak ekkor látod be a tényt, hogy a magad erejéből semmi igazán értékesre nem vagy képes. Fájdalmas lecke ez. Ezután, az este után Péter nem volt többé ugyanaz az ember. Megszégyenült, így Isten már tudta használni. Ez a lecke a lelkébe égett, és már képes volt így írni, legyetek alázatosak, mert az Isten a gőgösöknek ellenáll, az alázatosoknak pedig kegyelmet ad. Péter első levele, 5. fejezet, 5. vers. Megtörtént mostanában, hogy a te életedet is megrendítette Isten.

A győzedelmes lélek. Jelenések könyve 21. fejezet 7. verse azt mondja, aki győz, örökölni fogja mindezt. Dave Longaberger 20 éves korában érettségizett le. Általános iskolás korában meg kellett ismételnie az első osztályt, az ötödiket pedig csak harmadik nekifutásra végezte el. Úgy olvas, mint egy általános iskolás, dadog és epilepsziás. De Dave-ben győzedelmes lélek lakik. Gyerekként olyan sok helyen vállalt kisegítő munkát, hogy a családja 25 centes milliómosnak hívta. 7 évesen egy élelmiszerüzletben tanulta meg, hogy főnöke elégedettségét azzal vívhatja ki, ha kitalálja, mit akar a főnök, és meg is valósítja azt. Tanulmányozta az embereket, és tanult tőlük. Felfedezte, hogy a munka élvezetes is lehet, és hogy jobb munkát végez, ha örömmel csinálja. Minél inkább szeretik őt az emberek, akikkel dolga van, annál valószínűbb, hogy továbbra is vele akarnak majd üzletelni. Azt is megtanulta, hogyan vállaljon kockázatot. Például csak nem a semmiből indította el aprócska éttermét. A nyitás napján 135 dollárja volt, amelyből az első nap reggeliéhez való alapanyagokat vásárolta meg. Reggeli után volt elég pénze, hogy az ebédhez valókat megvegye. Azután az ebéden megkeresett pénzből vacsora alapanyagokat vásárolt. Valóban a semmiből kezdte az üzlet felépítését. Később élelmiszerüzletet vásárolt és nagyon sikeresen működtette. Mindig nagyobb és jobb dolgokra készítette fel magát. 2001-ben a cége, a Longaberger Company 600 millió dollár értékben adott el háztartási cikkeket 36 ezer értékesítőn keresztül országszerte. Mi a titka ennek az embernek? A következő 4 szentírási érték. A. Hit, B. Türelem, C. Kemény munka, és D. Győzedelmes lélek. Imádkozz így. Atyám, kérlek, segíts megtanulnom, hogyan fejleszthetek ki magamban győzedelmes lelket. Tudom, Uram, hogy a szíved vágya, hogy láthassam szívem vágyát beteljesedni. Ma arra kérlek, adj nekem mennyei erőt képességeim kiteljesedésére Krisztusban. Ámen.

Mit keresel? Pál Filippi beliekhez írott levele, 4. fejezet 8. verse azt mondja, ha valami nemes és dicséretes, azt vegyétek figyelembe. Áldástudattal vagy problématudattal éled az életedet. Mielőtt válaszolsz, figyeld meg ezt a történetet, amely egy egypetélyű ikerpárról szól. Az egyikük optimistán állt hozzá az élethez, jelmondata az volt, hogy minden jóra fordul, míg a másik mindig a legrosszabbra számított. A szüleik elvitték őket egy pszichológushoz, mert abban reménykedtek, hát ha a személyiségük kicsit kiegyenlítődik. Az orvos azt javasolta, hogy a következő születésnapon az ikreknek külön szobában adják át az ajándékokat. A pesszimistának adják a legjobb játékokat, amelyeket csak megengedhetnek maguknak, az optimistának pedig adjanak egy doboz lócitromot. A szülők úgy tettek, ahogy a pszichológus javasolta. Amikor bekukkantottak a pesszimista testvér szobájába, hallották, ahogy panaszkodik, nem tetszik ennek a játéknak a színe, ezzel meg nem is akarok játszani egyáltalán. Utána benéztek az optimista testvérhez is, és azt látták, hogy mosolyog és a trágyát a levegőbe dobálva kiabálja, nem csaptok be, ahol ennyi lócitrom van, ott egy kis póninak is lenni kell. Amit keresel, végül meg is fogod találni, legyen az akár jó, akár rossz. Ha Istennel jársz, figyeld, mit kell keresned. Áldott leszel a városban, és áldott leszel a mezőn. Áldott leszel jártodban, keltedben, ellenségeid egy úton vonulnak fel ellened, de 7 úton menekülnek előled. Áldást bocsát az Úr minden vállalkozásodra, és megáld azon a földön, amelyet Istened az Úr ad neked. A föld valamennyi népe látni fogja, hogy az Úr nevéről neveznek, és félnek tőled. Megnyitja az Úr gazdag kincses házát, elsővé tesz téged az Úr, nem utolsóvá, mindig fölül leszel, és nem alul. Mózes 5. könyve, 28. fejezet, 3-tól a 13. versig. Ma tehát kezd el Isten áldásait keresni.

A helyeden lenni. Királyok második könyve, 5. fejezet, 4. verse azt mondja, és elmondta, hogy mit beszélt az Izrael országából való leány. Isten egy rabszolgalányt használt arra, hogy elérjen egy hadsereg parancsnokot, és bemutassa neki azt az Istent, aki meggyógyíthatja a leprából. A történet a Királyok második könyve 5. fejezetében van feljegyezve. Ragad meg most az alkalmat és olvasd el! Két fontos tanulsággal szolgálhat számodra. Elsőként, célja van annak, hogy ott vagy, ahol vagy. Panaszkodás helyett néz körül, kinek lehet szüksége arra, amit Isten neked adott. Ez a lány nem csak azért volt ott, hogy beágyazzon és vécét takarítson. Isteni küldetése volt. Gondold csak meg, lehet, hogy az egész életed egyetlen pillanatra készít fel, egy krízis helyzetre vagy egy lehetőségre. Péter apostol ezt írja. Legyetek készen mindenkor számot adni mindenkinek. Péter első levele, 3. fejezet, 15. vers. A leány kész volt. És te? Másodszor, micsoda változást hozhat egyetlen nap? Ez a lány tegnap még senki volt, ma pedig ő lett Isten ajándéka és a legnépszerűbb ember a házban. A világ mindig a nagy nevekre figyel, de amikor azok kifogynak a válaszokból és a reményből, akkor Isten az ő szolgáló leányaira önti ki lelkét. Amikor ez megtörténik, az emberek, akik amúgy sosem szenteltek volna időt vagy figyelmet rád, hirtelen elkezdenek rád figyelni, mert a megfelelő helyen vagy a megfelelő válaszokkal. Ne hagyd, hogy iskolázatlanságod, származásod, alacsony beosztásod vagy szegényes fizetésed elnémítson. Folyamatosan újítsd meg az értelmed és erősítsd a hited. Engedd Istennek, hogy használjon, ahogyan csak ő tud. Mindig figyelj! Lehet, hogy a nagy karmester épp most fog inteni neked. Imádkozz így. Uram, azért imádkozom, hogy ma a te dicsőségedre használhassak mindent, ami engem egyedivé tesz. Kérlek, segíts meglátnom az életemben azokat a területeket, ahol kegyelmet kiárad, és segíts, hogy ezekre összpontosítsak. Atyám, segíts felismernem, mi az, amit megtehetek, hogyan tudok segíteni, és mit tehetek másokért. Ösztönöz, Uram, hogy áldás lehessek valakinek, akinek csak én lehetek áldás. Jézus nevében kérlek. Ámen.

Kegyelemmel telve. Péter első levele, 5. fejezet, 12. verse azt mondja, az Isten kegyelme, amelyben álltok. Isten kegyelme az, amely átsegít minket a nehéz időkön. Pál elismerte ezt, amikor a testében lévő tövisről beszélt. Pál korintusbeliekhez írott 2. levele, 12. fejezet, 7. vers. Volt már szálka az ujjadban. Ettől még működik a szervezeted, csak éppen fájdalmas. Nem fogsz belehalni, de azért elég nyomorultul érzed magad tőle, nem igaz? Mit mondott Isten Pálnak? Ugyanazt mondja neked is, elég neked az én kegyelmem. Pál korintusbeliekhez írott 2. levele, 12. fejezet, 7. vers. A kegyelem tesz képessé arra, hogy szeress egy goromba társat, hogy ne add fel a várakozást, amíg a tékozló fiú hazatér, hogy elviselj egy hosszantartó betegséget, hogy sokat adakozz, még ha kevés bőr is élsz, hogy túltedd magad a csalódásokon, hogy megbocsáss ismétlődő sérelmeket. A kegyelem tovább visz, mint természetes képességeid, mert arra készted, hogy egyedül csak Isten erejére támaszkodj. Pál azt írja, számít arra, hogy megpróbáltatások fogják érni, hogy a Krisztus ereje lakozzék bennem. Pál korintusbeliekhez írott 2. levele, 12. fejezet, 9. vers. Micsoda helyzet! Amikor benne vagy, tudod, hogy még a puszta gondolata is riasztó annak, hogy valamit a magad erejéből tegyél, mert tudod, hogy az ő ereje sokkal nagyobb. Hogyan lehetséges, hogy két ember ugyanazokon a megpróbáltatásokon megy keresztül, és az egyik összeomlik, a másik pedig virágzik? A válasz: a kegyelem, amelyben álltok. Péter első levele, 5. fejezet, 12. vers. Minden másban ugyanolyanok lehetnek, de az egyik kegyelmet kapott a megpróbáltatás elhordozására, a másik pedig nem. Maradj meg a kegyelemben, mert innen fakad az erőd és a sikered. Azt kérdezed, hol találod ezt a kegyelmet? Figyelj! Most pedig az Istennek és kegyelme igéjének ajánlak titeket, aki felépíthet benneteket. Apostolok cselekedetei 20. fejezet 32. vers. A kegyelem Isten igéjében van. Töltöttél vele időt mostanában? Imádkozz így. Uram, elismerem, hogy neked semmi sem túl nehéz. Kérlek, amikor nyomaszt a helyzet, hogy nem tudom megtenni, amit kellene, akkor természetfeletti módon tégy engem képessé arra, hogy elvégezzek mindent, amit kell. Kérlek, hadd legyen bőséges a kreativitás az életemben, és hogy ne az én módszereim, hanem a tiéd mutassák meg kegyelmedet az életemben. Ámen.

Keresztény Média Alapítvány műsorát. A Győzelem a csüggedés felett című hangoskönyv második részét hallották.

0: Hír összeállításunk következik.
1: Felhívás a 2026-os zenei előkészítő táborra.

0: vezetőkkel, akiknek van zenei előképzettsége, például tanultak zeneiskolában szorfést, furuját, billentyűs hangszert, vagy előképzettség nélkül biztos hallással és szép énekhanggal rendelkeznek. Velük egy héten át megismerhessék az új énekeskönyv számos énekét, ezen énekek feldolgozásait és kórusműveket. 2027-ben indul a missziós kamion. A baptista egyház vezetősége Istentől kapott vezetés alapján útjára indít egy új országjáró missziót, melynek segítségével a gyülekezetek saját településükön lehetőséget kapnak arra, hogy hirdessék az evangéliumot és Jézus melletti döntésre hívják az embereket. Ez az új eszköz egy színpaddá alakítható rendezvénykamion, amellyel megrendezhető egy, akár több napos kulturális, hitéleti családi fesztivál. A missziós kamion könnyen színpaddá alakítható, amin különféle programok kapnak helyet. Koncertek, istentiszteletek, színdarabok, bizonyságtételek, és ami a legfontosabb, döntésre hívással egybekötött evangelizációk. A színpadi programok mellett számos kiegészítő családi program is helyet kaphat egy ilyen rendezvényen. Kézműves sátor, arcfestés, ugrálóvár, játszósarok és egyéb programok. A misszió előkészítése már folyamatban van. Ennek egyik fontos része a kamion beszerzése, melyre az egyház az idei pünkösdi célgyűjtést is meghirdette. Ünnepi orgonaszó, pannonhalmi koncertek Rómában. A május 23-án zajló orgonák éjszakája lelkiségéhez, zenei kínálatához csatlakozva a pannonhalmi főapátság a Római Magyar Akadémiával összefogva két hangversenyt szervez az Örökvárosba. A pannonhalmi főapátság, az Arcus Temporum művészeti fesztivál a Római Magyar Akadémiával, Berényi László megbízott igazgatóval összefogva szervezte meg a fiatal művészek alkotta korossi kvartett fellépését a Szent Anselm Bazilikában, ahol Kis Zsolt orgora művész közreműködésével Mendelssohn és a kortárs Jörg Wildmann művei hangzottak el. E program sikere kapcsán merült fel a római jelenlét folytatásának lehetősége. A Magyar Akadémiával egyeztettek a májusban tervezett két koncertről, melynek ötletét az annak idején a Filharmónia Magyarország által kezdeményezett Orgonák éjszakája adta. Zsinat. Az Evangélikus Egyház zsinatának következő ülése május 29-én pénteken lesz. Az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló 2005. évi törvény értelmében a zsinat ülései általában nyilvánosak, de a zsinati tanács döntése alapján zárt ülés is elrendelhető. A helyszín az Evangélikus Egyház székháza, 8. kerület, Szent Király utca 51 szám alatt. Az időjárásról. Kellemesen meleg az idő. Hétfőn a felhők mellett sok a napsütés, és elszórtan lehetnek esők is. A déli szél mellett 21-26 fok várható. Kedden napközben csökken a felhőzet, többfelé eshet eső, északnyugatra fordul a szél, és 16-21 fok várható.
1: Híreinket hallották.

teremtés vagy evolúció. Mi az igazság? A Biblia szó szerinti megfogalmazása, vagy a tudomány mai állítása? A beszélgetések középpontjában a teremtés teológiája, az evolucionista teória és az értelem áll. Erről hallhatnak érdekes, izgalmas és komoly megfontolásra érdemes üzeneteket. Műsorunk szerkesztője és műsorvezető

0: Köszöntöm a hallgatókat! A mai műsorban is a teremtés, véletlen kialakulás témáról fogunk beszélgetni. A mai beszélgető partnerem, ahogy az előző adásban már ígértem, Szűk Bendegúz, teremtéskutató. Először is megkérdezném Bendegúz tőled, hogy hogyan ismerted meg a Nezeti Úr Jézus Krisztust?
1: Jó napot kívánok, én is üdvözlöm a hallgatókat. Én még 14 éves voltam, én debreceni vagyok eredetileg, és hát az az időszak egy nagyon sikeres időszak volt az életemben. Nem sokkal korábban országos bajnok magasugró voltam, majdnem kitűnő tanuló, nagyon sok barátom volt, egy nagyon jó családban nevelkedtem, a szüleim orvosok voltak, és ezt most csak azért mondom el, mert ugye nagyon sokan azt szokták mondani, hogy a kereszténység az egy mankó a gyengéknek. Egyébként ez részben igaz, csak egészen másképpen. De azt kell mondjam, hogy igazából az életem egyik legnagyszerűbb szakaszában voltam. Viszont volt egy nagyon fontos dolog az életemben, és az pedig az, hogy én komolyan és őszintén kerestem az igazságot. Ez akkor is így volt, és igazából azóta is így van. És én úgy gondolom, hogy Isten vezetett engem egy nagyon különleges módon. A történet úgy megy, hogy az egyik barátomat leszólította valaki az utcán, és meghívta egy biblia tanulmányra ott Debrecenben. Az egyetem épületében volt a biblia tanulmány, és hát ez a barátom ezt szólt nekem is, meg néhány más társunknak is, és elmentünk. Egy jókora késésre érkeztünk egyébként, és már úgy döntöttünk, hogy inkább nem is megyünk be, de akkor valaki kijött és mondta, hogy gyertek fiúk, gyertek be. És akkor bementünk, leültünk, és Isten feltétel nélküli szeretetéről hallottunk. És amikor hallgattam ezt a prédikációt, egy amerikai misszionárius beszélt, akkor tudtam, hogy amit hallok, az igazság. Mert amit ott hallottam, máshol még nem hallottam. És tudtam, hogy ez egy más minőségű igazság, mint sem az, amit matematika órán vagy fizika órán tanulhattam. Úgyhogy akkor én befogadtam Jézust a szívembe aznap, mert így nagyon mélyen megszólított az, hogy ez egy sokkal nagyobb, egy sokkal mélyebb igazság. És tudtam, hogy ez személyes, tudtam, hogy ez nekem szól, és szinte éreztem azt, hogy engem Isten évek óta hív, és ide vezet, hogy egyszer megszólítson, és én egyszer elfogadjam őt. Úgyhogy röviden ez a története, onnantól kezdve jártam gyülekezetben, növekedtem, ott voltak a barátaim, minden nap találkoztunk, minden nap olvastuk a Bibliát, néha órákat, vitatkoztunk sokszor. Szóval egy egészen fantasztikus tizenéves korom volt ilyen szempontból. És aztán később teológiára mentem, műszaki egyetemre, stb., de ez már egy másik történet.
0: Nagyszerű. Sok hasonlóság van bennünk, mert én is átéreztem Istennek azt a mély, fantasztikus szeretetét, és ez volt az, ami megváltoztatott, megragadott, és ez az, ami máig erőt ad és pályán tart. Az Isten útján tart engem is ez a szeretet. Úgyhogy értem, hogy miről beszélsz, testvérem. Következő, amit mondtál magadról, hogy komolyan és őszintén kerested az igazságot. Na, ez nagyon fontos, hogy ne a magunk igazságát keressük, hanem komolyan és őszintén keressük az igazságot, a valóságot. Erre majd visszatérünk erre a szóra, hogy valóságot. De hogyan megy tovább ez az élettörténet? Hogy kerültél kapcsolatba a teremtéssel?
1: Igen, tehát ahogy mondtam, hogy én komolyan és őszintén kerestem az igazságot, ez igazából azt jelenti számomra, hogy nem elégszek meg egy egyszerű magyarázattal, vagy valakinek a véleményével, hanem nekem konkrétan kell látnom azt, hogy az, amit mondunk, vagy az, amit valaki állít, az tényleg valós. Ennek kell lennie mondhatnám azt, hogy egy módon egy bizonyítékának, most ebben nem menjünk bele, hogy mit is jelent ez, hogy bizonyíték. De nagyon röviden ugye hogyan kerültem kapcsolatba a teremtéstudománnyal. Nagyon egyszerűen úgy, hogy ugye tanították nekem az evolúciót az iskolában, és aztán ugye felfedeztem, hogy a Biblia nem ezt tanítja. És hát ugye úgy gondolom, hogy minden hívő, aki egy kicsit is tudományosan gondolkodik, egy kicsit is foglalkozik ezekkel a dolgokkal, nyilvánvalóan megütközésbe kell kerüljön ezzel a dologgal, hogy két különböző magyarázattal találkozik az eredetelmélethez kapcsolódóan. Úgyhogy elkezdtem ezzel foglalkozni, nyilván először bizonyos könyveket olvastam, Magyarországon így a 90-es évek elején is elérhető volt már néhány Werner Gitt könyv például. Tehát ezeket olvasgattam, ezekben gondolkodtam, ahogy ugye egyre idősebb lettem, egyetemre kerültem, stb. Az internet ugye beköltözött az életünkbe, akkor egyre több lehetőségem nyílt arra, hogy valódi tudományos megközelítéssel is foglalkozzak. Tehát ilyen mindenki számára szóló könyvek helyett, vagy inkább azt mondom, hogy azokat felcseréltem valódi tudományos publikációknak az olvasására.
0: Milyen nyelven beszélsz?
1: Én magyar mellett angolul beszélek, viszonylag, tehát az én nyelvérzékem nagyon rossz eredetileg, de azt hiszem, hogy Isten adott nekem egy nagyszerű lehetőséget, és viszonylag gyorsan, pár hónap alatt elég jól megtanultam angolul. Ebben az is benne volt, hogy a gyülekezetem, ahol megtértem, és ahol lelkipásztor vagyok, ez a Biblia szó, az egy kétnyelvű gyülekezet, tehát minden prédikáció is két nyelven van, úgyhogy ez nagyon sokat segített ebben. És nyilván amiatt nem tudok angolul, így nagyon sok publikációhoz, nagyon sok folyóirathoz hozzáfértem, és megismerhettem személyesen is. Még ha nem is szemtől szembe személyesen, de leveleken keresztül megismerhettem a világ teremtés tudósainak a legjavát.
0: Ez nagyon érdekes. Hogyan kerültél kapcsolatba a Vissza a valósághoz munkacsoporttal?
1: Igen, na most... Ugye én körülbelül 15 éve foglalkozom ezzel a témakörrel nagyon aktívan. Előtte is, tehát ugye előtte is 10 éves koromban is foglalkoztam vele, de az elmúlt 15 évben egy ilyen termelői oldallal, vagy mondhatjuk úgy, hogy előállítom a tudományos részét, ugye magyar nyelven elsősorban, bár írtam már cikket angolul is. És sokféle kísérletem volt arra, hogy a magyar teremtéstudósokat is, vagy magyar embereket, akiket érdekel a teremtéskutatás, összehozzak valamilyen módon. Volt egy társaság, amit a Magyar Keresztény Tudományos Társaságnak hívtak. Ezt én alapítottam meg, illetve vezettem. De aztán idővel jónak láttam, hogyha ezt a protestáns teremtéskutatók körbe beolvasztom, és ez így is történt. De hogy tovább menjek, igazából vannak más barátaim is. Ott van Slindlop Sándor, akit nagyon sokan ismernek. Ő az eredményes élet találkozóknak a vezetője, és hetente több ezeren hallgatják azokat a dolgokat, amelyekről ő beszél. És ő egy ilyen ízig-vérig apologéta, ami azt jelenti, hogy ő így a filozófiai, logikai érvelésekkel nagyon sokat foglalkozik, esetleg ilyen történelmi érvelésekkel. Tehát egy más irány, mint az én irányom, mert én valóban tudománnyal foglalkozom, a megfogható dolgokkal, a régészettel is, tehát ugyanígy ugye a régészet és a természettudományokkal foglalkozom. Ő meg inkább így a filozófiai oldallal, és hozzánk csatlakozott még egy nagyon nagyszerű ember, a Kálmán Ernő barátom, illetve még egy negyedik ember, a Kaut Gyuri barátunk. És igazából így négyen összeálltunk, hogy teljes egészében átfedjük azokat a gondolatokat, amelyek a Biblia valóságáról, Biblia megbízhatóságáról szólnak. És ennek megfelelően szoktunk konferenciákat rendezni, ahol ezek a témakörök széles spektruma megjelenik. Tehát ha valaki eljön, akkor az érdeklődésének megfelelően sok mindennel találkozhat. Egy egész gondolatmenettel, ami eljutatja oda, hogy a Biblia teljes egészében megbízható, több szemszögből megvizsgálva, és az, hogy igazán az életét rábízhatja Istenre, aki teljesen valóságos, és ő a teremtője ennek a világnak.
0: Hány ilyen Vissza a valósághoz konferencia volt eddig? És hát, hol voltak ezek?
1: Én most már nem tudom ezt megszámolni, mert hát legalább 6-ot már összeállítottunk, 6 különböző programot, amelyek némelyikét egyszer, többet viszont már többször is előadtunk. Ugye amellett, hogy Budapesten is volt már jó néhány, voltunk már Baján, Kecskeméten, van nagyon sok meghívásunk országszerte, és hát ugye igazán bárki megkeresett minket, és mi szívesen elmegyünk. Voltunk Kaposváron is például, most már emlékszem. Tehát, hogy sokfele járunk, főleg ahova meghívnak minket, lehetőséget biztosítanak, és általában rendkívül pozitív visszajelzéseket kapunk. Nagyon sok embernek megváltozik a gondolkodása, nagyon sok ember döntéseket hoz ezek kapcsán. Úgyhogy nagyon nagy örömünk ez nekünk, hogy mi ezt itt együtt csinálhatjuk, és egy igen eredményes szolgálatunk van. Talán még fontos megemlíteni, hogy így az előadók mellett van egy nagyon erős technikai csapatunk is, a Zsoltok, mindenki Zsolt majdnem, akik amellett, hogy nagyon jó felvételeket csinálnak, emiatt vannak DVD-ink is például, vagy a interneten is elérhető jó minőségű konferenciaanyagaink, megnézhető konferenciaanyagaink, illetve nagyon jó grafika és animációs háttérrel is rendelkezünk, amiatt mert ilyen nagyszerű technikai személyzetünk van.
0: Kecskeméten voltam én is egy ilyen konferencián, és nekem azt tetszett, hogy profik voltak az előadások, kérdések is voltak, kérdeztek tőled, és a végén pedig lehetőséget biztosítottál nem csak a fent említett személyeknek, tehát Sándornak, Ernőnek a kérdésekre, és egy ilyen párbeszédszerűség is volt, tehát nem csak egy előadás, hanem a végén is voltak az ott összegyűlt emberek közül, hívők, nem hívők, a teremtés, evolúció, véletlen kialakulás kérdéskörben bármit kérdezhettek, és volt, amikor egy kisrác, hány éves lehetett? 5 éves, 4, 5, 6 éves, kisgyerektől kezdve idősebb bácsikig kérdezhettek, és ti pedig válaszoltatok ezekre a kérdésekre.
1: Igen, ez nagyon fontos számomra, hogy a embereknek a valós kérdéseire megpróbáljunk válaszolni, mármint akkor, hogyha lehet válaszolni, mert természetesen ott van opció, hogy nem tudjuk a választ. De ez nagyon fontos. Hogyha az embernek vannak kérdései, akkor nagyon fontos, hogy elmenjen és megkeresse azokat az embereket, azokat a forrásokat, amelyek tudnak válaszolni ezekre a kérdésekre. És én nagyon szeretek emberek kérdéseire válaszolni, valós kérdéseire. És az a legnagyszerűbb, hogy a lényeges és fontos dolgokra igenis jó válaszok vannak.
0: És a Bibliának is vannak a valós kérdésekre valós válaszai, és ezeket közvetítjük. Említetted a DVD-t, illetve a honlapot. Hol lehet ezeket a DVD-ket megvásárolni, megrendelni, illetve milyen honlapotok van?
1: Igen, a Vissza a Valóság munkacsoport honlapja az a visszavalósághoz.hu, kicsit hosszú, de megjegyezhető visszavalósághoz.hu, és itt elérhető, tehát itt találhatók elérhetőségek, amin keresztül meg lehet rendelni ilyen DVD-ket is, tehát a honlapon keresztül lehet kommunikálni. Még megemlíteném, hogy nekem van egy saját honlapom, ez a szük.hu, ilyen szükben degúz vagyok, és ennek megfelelően szük.hu, amelyet nagy részt kiadványoknak is szentelek, ugyanis igyekszek nyomtatásba is adni bizonyos füzeteket, könyveket. Reméljük, hogy idővel egyre több ilyen elérhetőség is lesz.
0: Említetted ezt a Biblia Történelem Tudomány című füzet sorozatot, amit te szerkesztesz. Miért választottad ezt a formáját a tájékoztatásnak?
1: Igen, tehát ugye nem csak én szerkesztem, hanem én írom igazából az egészet. Illetve hát reméljük, hogy idővel nem csak én fogok írni benne, de jelenleg ilyen. Azért választottam ezt, igazából ez már egy nagyon hosszú, nagyon régóta meglévő vágyam volt az, hogy nyomtatásba is kerüljenek magyar nyelven cikkek. Na most ugye vannak magyar, nagyon jó magyar könyvek, magyar nyelvű könyvek, amelyek így általánosságban leírnak bizonyos dolgokat a teremtéstudománnyal kapcsolatban. Ugyanakkor azt látnunk kell, hogy a tudomány az alapvetően cikkekben születik, és a valódi tudomány az így egy cikk formájában kerül publikálásra. Úgyhogy én már nagyon régóta szerettem volna azt, hogy olyan füzeteket, olyan folyóiratot kiadhassunk, amelyekben olyan cikkek vannak, amelyek az elmúlt időszak, elmúlt hónapok, a kiadást megelőző hónapok esetleg évnek a tudományos eredményeit, tudományos kérdéseit taglalják bibliai szempontból, és azzal, hogy most decemberben sikerült elindítani a Biblia Történelem Tudomány című füzetsorozatot, amely körülbelül negyed évente jelenik meg egy-egy új száma. Ezzel elértük ezt a célt, és nagyszerű az, hogy igazából néhány 100 forintos áron kezünkbe vehetünk egy olyan füzetet, amely megbízható, amely bibliai szemszögből a aktuális tudomány tárgyalja.
0: Ez a füzet, ez egy különlegesség is. Magyarországon mindenképpen, Európában azt nem tudom, hogy mennyire különleges. A különlegessége abban áll, hogy magyarra lefordítani egy könyvet az idő. Tehát először is azt át kell olvasni, ki kell választani azt a könyvet. A kiadónak van egy tervezete, hogy mikorra fogja azt a könyvet lefordítatni, kiadási ciklusaiba, hogyan fér be, várható hozama a könyvnek, tehát az anyagi dolgok nagyon befolyásolják, és egy könyv megjelenik mondjuk angol területen, Ausztráliában például, vagy Németországban, említve így nagyobb teremtéskutató központokat most. Tehát megjelenik egy könyv, és Magyarországra 2 év, 3 év, 5 év, mire a magyar olvasók ezt olvashatják. A te füzeted viszont lehet, hogy megjelenik egy cikk egy tudományos folyóiratban, és 3 hónap múlva már a magyar olvasóközönség olvashatja ezt a dolgot.
1: Igen, igen. Tehát a decemberi számban ugye nagyon sok olyan tudományos eredmény is megjelent, ami októberben, novemberben jelent meg a folyóiratokban, Nature Science és a többi folyóiratban. Valóban igazából egy könyv esetében eleve a könyv születése, tehát az eredeti nyelvén, mondjuk, hogyha angol nyelvről beszélünk, ott is már általában az eredményekhez képest késéssel történik meg. Ugye egy könyv az mindig átfogó, ez egy átgondolt, ott már ilyen leületedett dolgok vannak. És tehát elég ritka az, hogy egy könyvben viszonylag friss eredmények is megjelenjenek, és utána ugye ehhez képest még a megjelenés után általában egy könyvnek be kell futnia, közismerté kell válnia, akkor van az, hogy talán egy magyar kiadó erre felfigyel. Tehát azt kell mondjam, hogy egy ma magyarul megjelenő könyvben talán jó, hogyha 10 éves eredmények benne vannak, de nagyon gyakran sokkal korábbiak.
0: És a tudomány rendkívül gyorsan változik, fejlődik, de változik. A műsorunk elején említettél, hogy ismersz, vagy személyes kapcsolatban, vagy teremtés tudósokkal, teremtéssel foglalkozó társaságokkal. Mondanál róluk és ezekről a szervezetekről néhány mondatot?
1: Igen, én hát több mint 10 éve, közel 15 éve tagja vagyok a Creation Research Society nevezetű amerikai székhelyű, hát inkább azt mondanám, hogy nemzetközi társasággal, ugye ez a Teremtéskutató Társaság, ha magyarra lefordítjuk. Ez a társaság 1964-ben alakult. Henry Morris és még néhány ember hozta létre, és elsődleges célja igazából az, hogy egy folyóiratot, egy negyed évente megjelenő folyóiratot, ez a Creation Research Society Quarterly, ezt kiadja, amelyben valódi tudományos lektorált publikációk jelennek meg a teremtéstudományhoz valamilyen módon kötődő témakörben. Emellett ugye van egy kutatólaboratóriumunk is, illetve néha tartanak konferenciákat, de alapvetően ez az a társaság, ami nemzetközi szinten is összegyűjti a teremtéskutatókat, és hát én itt nagyon sok olyan emberrel sikerült már megismerkednem, akik tényleg a teremtéskutatás elitjébe tartoznak, és tényleg egy baráti kapcsolatot ápolok velük, ami nagyon sok tekintetben, ugye azon kívül, hogy barátok vagyunk és testvérek, ugye hasznomra van sok tekintetben. Emellett van egy másik társaság, a Logos Research Associates, ennek is a tagja vagyok, ez egy szintén egy olyan társaság, amelyben nagyon neves kutatók vesznek részt, talán nem annyira aktív, de majd meglátjuk, hogy a jövőben ez hogy fog menni. Emellett egyébként vannak más társaságok is, vannak más szervezetek, ugye ez a társaság, amit említettem, a Creation Research Society azért érdekes, mert ugye mindenki rendes tagja lehet, aki valamilyen természettudományos vagy mérnöki diplomával rendelkezik. Általában más szervezetek azok zártak, de ez a szervezet ez nem zárt, tehát igazából ez egy ilyen közösséget alkot.
0: Mondanál neveket, hogy kik tartoznak ide?
1: Említeném például Dr. Russell Humphreys-t, aki egy ilyen neves fizikus Amerikában, most már nyugdíjas, de ő a San Andrea Nemzeti Laboratóriumban is dolgozott, és neki nagyon komoly fizikai háttere van, mert hogy a fizikában igencsak jártas, és ennek megfelelően ezt az ismeretét már nagyon sokszor kamatoztatta a teremtés kutatás területén is. Például ő kidolgozta azt a mágneses elméletet, amely a világegyetem minden égi testére igaz. És ez egy nagyon különleges dolog, mert az evolúcionista elmélet, a dinamó elmélet, az gyakorlatilag csak a Földre működik, erre lett optimalizálva. Az összes többi égi testnél problémákkal küzd, még Humphreys elmélete minden egyes mérési eredménynek megfelel. Amellett, hogy most már tucatnyi előrejelzést is adott a elmélet alapján, amelyeket mindet megmértek, különböző űrszondák, és bebizonyosodott, hogy igaza volt ezzel kapcsolatban, és teljes egészében lehetséges az, hogy a Bibliában bízva akár tudományos elméleteket is alkothatunk, és láthatjuk nagyon egyértelműen, hogy ez a valóságot írja le. Aztán ott van például Dr. Jerry Bergman, akinek hát nem is tudom, hogy 5 vagy 7 diplomája van, és ő is egy rendkívüli elme, aki nagyon-nagyon-nagyon termékeny, több száz cikket írt már életében.
0: Ezt a témát fogjuk folytatni. Kedves hallgatóink, köszönöm a figyelmüket, várom önöket, egy zenei betét után folytatjuk.

0: Köszöntöm a hallgatókat, folytatjuk a teremtés, illetve véletlen kialakulás témakörét. Szűk Bendegúz barátommal, testvéremmel ott tartottunk, hogy vannak különböző teremtés tudományi társaságok, teremtés kutató társaságok, igen neves tudósokkal, kettő személyt már említettél. Közülük említenél még Európában lévő személyt, aki neves kreacionista?
1: Ugye Magyarországon jól ismert a németek közül Werner, doktor professzor Werner Gitt, aki nemrég Magyarországon is járt. Az ő könyveit olvashatjuk, amelyek általában ugye ilyen populáris könyvek, ami azt jelenti, hogy így az átlagember számára írja ezeket a könyveket. Ugyanakkor neki is vannak konkrét kifejezetten magas tudományos cikkei, illetve könyvei. Talán ebből, amit megemlítettünk, ez a kezdetben volt az információ, ami kifejezetten egy olyan dolog, amely az ő tudomány területéhez kapcsolódik leginkább.
0: Werner Gittet én is ismerem, személyes kapcsolatba kerültem vele, és nagyon nagy áldás volt számomra vele beszélgetni, illetve ez a második honlapom, a teremtéstudomány.hu, az így készült, hogy az ő személyes útmutatása alapján. Werner Gitt professzor, ez a kezdetben volt az információ című könyve, és más dolgok is, nagyon fontos témákat vetnek föl, ugyebár ez az anyag, energia, információ, univerzum, amiben élünk, ezeknek a kezdete mindig is problematikus. Hogyan keletkeztek ezek? És Werner Gitt ezen a területen egyértelmű állásfoglalása van, és tudományosan bizonyítja, hogy az információ az nem keletkezik véletlenül, és az információhoz szükség van egy élő személyhez. Tehát ez így bizonyítja teljes mértékben a teremtést. A következő téma, amiről szeretném, hogy beszélgessünk, egy olyan téma, amely mindenkit érdekel. Senki sem tudja kikerülni ezt a kérdést, az eredetünket, hogy hogyan keletkeztünk. Többfajta megközelítési mód van. Vannak a kreacionisták, akik egyértelműen a bibliai teremtővel foglalkoznak és számolnak, vannak teisták, vannak, akik az intelligens tervezettségben hisznek, ők nem akarnak állást foglalni azzal kapcsolatban, hogy ki ez a teremtő, ők különböző neveken említik, például nagy matematikusnak mondják, de semmi többet nem szeretnének erről mondani, mert azt mondják, hogy a tudomány határa addig terjed, hogy megállapítják a tervezettséget, és vannak ateisták. Az ateistáknak a jellemzője, hogy Isten nélkül képzelik el a világnak a megalakulását, létrejöttét, és többfajta ateista van. Van harcos, van mérsékelt. Bendegúz, te hogyan látod ezt a kérdéskört? Hányféle, vagy milyen, mik a jellemzői ezeknek a irányvonalaknak?
1: Ugye Richard Dawkins, aki egy evolúcionista, bár inkább ateistának nevezném őt, ráadásul, hogyha megnézzük egy kicsit az ő életrajzát, akkor egy nagyon érdekes élettel rendelkezik, mert ő Kenyában született. Méghozzá azért született Kenyában, mert a szülei misszionáriusok voltak ott. És egyébként nagyon sok ilyen vezető evolúcionista van, aki komoly keresztény családban született, és gyakorlatilag láthatjuk azt, hogy az ő életükben hát ez egy lázadás. Lázadás Isten ellen, lázadás lehet, hogy a szüleik ellen is. Az, hogy keresnek okokat arra, hogy miért mondhatják azt, hogy Isten nem létezik. De egyszer Dawkins azt mondta, hogy igazából ez a két logikus variáció van, hogy van, vagy Isten teremtette a világot, és hogyha valaki hisz ebben, akkor ragaszkodjon ehhez teljes egészében, vagy pedig az, hogy nincs Isten, és egy véletlenszerű fizikai, a természetes folyamatok által jött létre a világ és az élet. Én azt azok ebben a nézetében egyébként, tehát az ilyen deista, illetve itt van néhány variáció ennek a dolognak, amelyek próbálnak ilyen kompromisszumot kötni a kettő között, de ezek mindig olyan dolgok, amelyek vagy logikailag, vagy egyszerűen csak a tudomány, a tények színpadán nem állják meg a helyüket. Tehát én nem tudom komolyan venni azt, amikor valaki evolúcióról beszél, hogy van evolúció, az, hogy tényleg az ember az valahogyan egy egysejtűből jött létre előbb-utóbb, sok időn keresztül és sok változáson keresztül, de Isten is ott van, mert hogy ezt meg azt meg amest csinálta Isten. Nem lehet összekeverni ezt a két dolgot, hiába kényelmes lenne, de hogyha valaki ragaszkodik a Bibliához, akkor ragaszkodjon a Bibliához. Az intelligens tervezettség mozgalomra egyébként pedig azt gondolom, hogy egyrészt nagyon hasznos, de nagyon hasznos az a része különösen, hogy rámutat arra, hogy valóban tervezve vannak, tehát az élet különböző részletei nagyon egyértelműen egy intelligencia által tervezett részletek. Az élet bizonyos részletei nagyon egyértelműen intelligencia által voltak tervezve, és az a nagyszerű ebben a tudományban, a intelligens tervezettség tudományában, hogy valóban megmutatják azt, hogy teljesen tudományos eszközökkel is megláthatjuk ezt a tervezettséget. Sok új fogalmat vezettek be így a tudományos életbe, a gondolkodásunkban, és ezért nagyon jó. Ugyanakkor úgy vagyok vele, hogy ha valaki felismeri azt, hogy az élet mögött van egy intelligens lény, akkor az egy logikai bukfenc, ha az ember itt megáll. Ugye te, ki az? Ez egy olyan dolog, amit egyértelműen fel kell tennünk. Hogyha tényleg intelligencia hozta létre az életet, akkor ki volt az? És hogyha valaki itt megáll, hogy hát intelligencia hozta létre, akkor az ő életét még, tehát mi az, ami meg fogja érinteni az életét, a legnagyobb kérdés igazából még hátra van. Ez csak egy ilyen félig befejezett folyamat.
0: Ezzel teljes mértékben egyetértek veled, mivel számomra nem az a kérdés, meg szerintem a tudomány alapján nem az a kérdés, hogy van-e tervező, hanem igazából két kérdés, az, ami nagyon izgalmas. Ki ez a személy, aki olyan hatalmas, hogy ezt a világegyetemet, a csillagokat, a bolygókat létrehozta, teremtette? A másik ugyanilyen, vagy talán még izgalmasabb kérdés, hogy én személy szerint hogyan tudok ezzel a személlyel kapcsolatba kerülni. És ez a legférfiasabb dolog a világegyetemben. Ennél férfiasabb, erőteljesebb dolgot nem is tudok elképzelni. Nos, beszéljünk akkor egy kicsit a kreacionistákról, és inkább mi mutassuk be magunkat, mint mások mondjanak rólunk mindenféle dolgokat. Tehát a kreacionisták közül nagyon sok professzor, doktor és rendkívül intelligens emberek vannak közöttünk. Oxfordi professzorok közül is többen vannak, akik kreacionisták, John Lennox például, matematika professzor, ő leírja a Biblia teremtőt és a bibliai teremtést, a matematikailag bizonyítja, tehát valószínűség számításokkal bizonyítja, hogy a véletlen kialakulásnak gyakorlatilag nincs esélye, szenvedéllyel bizonyítja Jézus istenségét, a Biblia megbízhatóságát, hirdeti a tudomány és a hit kölcsönösen segítik egymást, és vas logikával veri szét különböző ateista spekulációkat és érveléseket, rámutat tartalmi hibáira. De nagyon sok biológus és egyéb tudós tagja a kreacionista, mondjuk így, mozgalomnak. Van egy olyan könyvük, hogy a 6 napban miért választotta 50 tudós, hogy hisz a teremtésben. Ez sajnos magyarul még nem olvasható, de itt például 50 kiemelkedő tudós írta le azt, hogy miért választotta a teremtést, és miért utasítja el a véletlen kialakulást. Bendegúz, említetted a tervezettséget, és konkrétan megvizsgálják például a repülést, a szárnyakat, a szárnytollaknak a kialakulását, azt, hogy a hidegvérűből, melegvérűből, a csontszerkezetet és egyéb dolgokat, hogy mi kell ahhoz, hogy repüljön egy élőlény, és ebből is azt a következtetést vonják le, hogy kell lennie egy teremtőnek. Neked van valami felvetésed még a kreacionistákról?
1: Igen, talán meg kell jegyeznem azt, hogy valójában több olyan tudós van, aki egyszerűen a tudomány miatt jut el oda, hogy kell lenni egy teremtőnek. Nagyon érdekes ez a dolog. Ugye Heisenberg, aki a kvantummechanikának az egyik megalapítója, még ő mondta egyszer, hogyha az ember belekóstol a természettudományok poharába, akkor ateistává lehet, de a pohár fenekén meglátja Istent. És ez itt egy nagyon fontos dolog, hogy amikor az ember igazán komolyan és őszintén keresi az igazságot, és hajlandó mélyre ásni, és nem elfogadni a legegyszerűbb magyarázatokat, akkor általában eljut egy olyan pontra, ahol fel kell tennie azt a kérdést, hogy ez hogyan lehetséges. Ha az ember egy nyílt elmével keresi az igazságot, akkor meg kell látnia azt, hogy emögött a világ mögött van egy tervező. Most a Biblia történelemtudomány első részében is megemlítettünk egy tudóst, a James Tour a neve, aki egy jelentős vegyész, ő molekulákat rak össze, és a világ egyik legjelentősebb tudósának tartják számon, több díjat is kapott, több elismerést, és ő is erről beszél, hogy ő nap mint nap molekulákkal, nap mint nap atomokkal foglalkozik, és tudja azt, hogy mennyire nehéz ez a dolog, hogy szerves molekulákat összerakjon az ember. És azt mondja, hogy akik ezzel foglalkoznak, ők mindannyian felteszik ezt a kérdést, hogy ez hogyan lehetne véletlenszerűen. Ez annyira nehéz. Ez egy olyan dolog, ahol ott van az ő elméjük, ott van a rengeteg tanulásuk, rengeteg kutatómunkájuk, és így teszik meg ezeket a dolgokat, és felmerül bennük az, hogy ez hogyan lehetne véletlenszerűen. Ismertem egy nagyszerű magyar rákutatót, aki ugyanezt elmondta nekem, hogy a munkahelyén vannak többen, akik egy ilyen biológus háttérről érkeznek, és vannak olyanok, akik vegyész háttérből érkezik, tehát kémiai területről érkezik. Ugye a biológusok egy nagyon erős képzést kapnak az evolúcióval kapcsolatban, mondhatnám úgy, hogy agymosást, és a vegyészek viszont ezt nem kapják meg, és ezen a területen ugye molekuláris biológiával foglalkoznak a rákutatás területén, és ahogy a DNS-sel foglalkoznak, ahogy a molekulákkal foglalkoznak, azok, akik nem egy ilyen nagyon erős, agymosott háttérből érkeznek, azok mindannyian felvetették ezt a kérdést itt Magyarországon a munkahelyükön, hogy hogyan lehetne ez lehetséges. Ez nem lehet lehetséges, csak úgy véletlenszerűen. Túl összetett, hihetetlen rendszerek vannak. Minél többet kutatunk, annál inkább rájövünk arra, hogy olyan elképesztő rendszerek, olyan elképesztő informatika van a sejtekben, a DNS-ben, amely a mi technológiánkat is meghaladja.
0: Igen, így van. Sok dolog felvetődött, hirtelen nem is tudom, hogy melyikre válaszoljak, de talán, vagy hogy kezdjem a választ. Professzor Alistair McGrath, aki a molekuláris biofizika doktora, és egyben teológiai professzor is. És az ő példája is, vagy itt van Eric C. Barrett, aki szintén egy vezető tudós volt, és jelen pillanatban a Bibliát népszerűsíti, és ő is azt mondja, hogy a tudomány és a Biblia kéz a kézben jár. Ezek az emberek a saját szakterületeken tekintélyek, okos emberek, és ezek az emberek azt mondják, hogy igen, a Bibliával teljes mértékben össze tudom egyeztetni, amiket tapasztalok, amiket vizsgálok. És hangsúlyozom, hogy amiket vizsgáltak, amikkel foglalkoztak, nem spekuláció, hanem amiket ők megvizsgáltak, szemükkel láttak, mert a tudománynak ez a lényege, hogy lehessen ismételni, lehessen bizonyítani dolgokat. Visszatérve egy kicsit a DNS-re, meg egyéb ilyen informatikai problémákra, itt nem egyszerű problémákról van szó, hanem olyan szinten tárolja például a DNS az információt, ami most jelen pillanatban is egy kérdés, hogy hogyan tudna az ember ezt a szintet elérni. Tehát a mai csúcs technológiával és a mai összemberi tudással hogyan lehet ezeket reprodukálni. Illetve vannak még itt a következő ilyen tyúk vagy tojás kérdéseknek neveztem el. Van egy másik honlapom is, a teremtés vagy evolúció.hu, ékezetek nélkül. Itt van egy ilyen menüpont, hogy tyúk vagy tojás kérdések, és itt foglalkozok azokkal, hogy például melyik volt előbb. A DNS, fehérje probléma, tehát aminek egyszerre kellene kialakulnia. Vendegúz, neked van valami gondolatod most ezekről?
1: Ja, igen. Egyébként még meg akartam említeni egy embert, ezt közben megemlítem ezt az embert. A Dr. Richard Lumsden, aki a sejtbiológia professzora volt, és a parazitológia professzora. És nagyon érdekes, hogy ő egy ilyen harcos evolúcionista volt. És aztán egyszer feltett neki valaki milyen kérdéseket, ő elmondta a normális evolúcionista válaszokat erre, de nagyon érdekes volt, mert ez a diák, aki feltette neki kérdéseket, ő csak így szeliden kérdezett, és ő ahogy így válaszolt, miközben a válaszokat adta ebbe a fél órás, egy órás beszélgetésben, miután kiment ez a diákja, utána teljesen összeomlott az ember, mert először életében őszintén tudta azt, hogy amiket mond, az nem igaz. Ugyanis ő a sejtbiológia professzora is volt, és tudta, hogy amit sejtbiológiában lát, az nem egyezik azzal, mint amilyen válaszokat adott. És igen, ez a DNS és fehérje közötti dolog, ugye a sejtbiológiának egy nagyon alapvető kérdése. Ugye nem csak az, hogy melyik volt előbb, hanem ugye a DNS és a fehérje között van még egy dolog, ez az RNS, és ráadásul ugye a DNS, ami információt tárol, négyes számrendszerben egyébként, nagyon korrekt informatikával, hibajavító, hibafelismerő és hibajavító kódolások is vannak itt. Nem csak, hogy létezik a DNS, hanem ez szükség van egy olyan gépezetre, amely képes ezt dekódolni, amely képes értelmezni, amely képes előállítani ebbe egy másik molekulát, amely aztán képes előállítani, ugye egy másik szerkezet képes előállítani belőle a fehérjét. Ugye a fehérje ráadásul, amikor egy ilyen több száz elemből összeépülő fehérjét vizsgálunk, akkor az a lényeges kérdés, hogy a háromdimenziós alakja milyen, milyen funkciót tölt be. És azt kell látnunk, hogy mire a sejt felépít egy ilyen molekulát, egy ilyen hatalmas fehérjét, apró kis elemekből, hogyan gondolhatjuk azt, hogy véletlenszerű változások meg tudják tervezni azt, hogy egy ilyen fehérje, aminek van egy funkciója, valamelyik fogaskerékre hasonlít, stb. Nagyon sok funkciója lehet egy fehérjének. Ugye hogyan gondolhatjuk azt, hogy csak az információ véletlenszerű mozgatásával egy hosszas folyamaton keresztül, ahogy egyesével a fehérjék aminósavakból felépülnek, ahogy annak van egy elforgatása, ahogy különböző fehérjék összenőnek, és aztán végül elnyerik a funkciójukat. Nagyon nehéz lenne azt mondani, hogy ezt valahol véletlenszerű folyamatok kialakíthatnák. És ez az a dolog, amit egy tudós, hogyha nyitott szemmel vizsgálódik, hogyha őszintén teszi fel a kérdéseket, akkor észre kell vegye. Észre kell vegye. Látnia kell, hogy szükségesek ezek a gépezetek, amikről beszéltünk, és azt is valaminek kódolnia kell. Tehát a DNS-nek kódolnia kell azokat a gépezeteket, ami saját magát értelmezi. Ezek nagyon érdekes és nagyon furcsa dolgok így elsőre, de most is ezekben az években egészen új dimenziókba kezdjük megismerni a DNS-t, és nem csak a DNS-t, hanem az, hogy ezen túl is vannak kódolások a sejtben. Sokkal bonyolultabb ez, mint valaha gondoltuk volna, és egyre csak mélyül az, hogy mennyire hatalmas intelligencia kellett ahhoz, hogy ez valójában meg legyen tervezve. Ez túlmutat már az emberi intelligenciát.
0: Ahogy egyre többet tudunk, úgy egyre jobban felismerjük Istennek a minden tudását. Tehát a Biblia egy mindentudó Istenről beszél, a tudomány pedig feltárja azt konkrétan, hogy micsoda tudós ez az Isten. Ha most csak azt nézzük, amiről már volt szó, hogy a DNS optimális csavarodása, amiről beszéltél, az a Föld evolúciós feltételezés szerinti kora, ez a 4,6 milliárd év, ennek a többszöröse kellene, hogy véletlenül összeálljon ez a csavarodási probléma. És most csak egy valószínűségi problémával foglalkozunk a több millió közül. Akkor ez az élet kialakulásához. Tehát van, aki úgy fogalmazott, hogy az élet az a fehérje, DNS, enzim, membrán alapú élet van itt a Földön. Tehát ha már így egy kicsit belementünk, de tényleg csak nagyon picit így a felszínét karcolgatjuk ennek a dolognak, azt nézzük, hogy ilyen négy egyedül is rendkívül összetett résznek, arrendszernek kell együttműködnie, készként pontosan együttműködnie ahhoz, hogy összejöjjön az élet, és ez lehetetlen a teremtő nélkül. Amúgy még az is egy érdekes kérdés, hogy egyedül csak a Bibliának van életfogalma. Az orvosok és a tudósok nem tudtak még összerakni egy működő életfogalmát.
1: Uh-huh. Nagyon érdekes, hogy vizsgálták, hogy mi az a minimum. Tehát mi az a minimális génszám például, amire szükség van az élethez. És rájöttek, hogy igazából több száz gén. Ugye, tehát itt több százezer bázispárról van szó, hogyha a DNS-t nézzük. Nagyon bonyolult rendszerekről beszélünk valójában. Ez a legprimitívebb életforma, amiről beszélünk. De abban is már számtalan olyan szerkezet van, amit korábban nem is ismertünk. Nagyon érdekes, most olvastam egy teremtéskutatóról, aki még a 20. század elején dolgozott, és ő is már belátta azt, hogy az akkori ismertek szerinti sejtet is lehetetlenség véletlenszerűen létrehozni. De azóta már sokkal-sokkal mélyebben ismerjük ezeket a dolgokat. Akkor még elképzelhetetlen volt, hogy milyen gépezetek vannak a sejtekben, most már tisztán látunk, sőt, még most kezdünk látni.
0: Most kezdünk látni, ez legyen akkor a végszónk. Kedves hallgatóink, köszönjük a figyelmüket, várom önöket, viszonthallásra!

Teremtés vagy evolúció? Mi az igazság? A Biblia szó szerinti megfogalmazása, vagy a tudomány mai állítása? A beszélgetések középpontjában a teremtés teológiája, az evolúcionista teória és az értelem áll. Erről hallhatnak érdekes, izgalmas és komoly megfontolásra érdemes üzeneteket. Búcsúzik a műsorvezető,

0: Hír összeállításunk következik.
1: A közlekedési kultúra napja. A közlekedési kultúra napjának megszervezését a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium támogatásában a Magyar Mérnöki Kamara által 2013-ban kiírt közlekedésbiztonsági ötletpályázat első díjat nyert pályaműve indítványozta. Magyarországon megrendezésére 2015 óta minden év május 11-én kerül sor az ENSZ cselekvések évtizedének

0: szenvedésben kitarthassunk, míg elmondhatjuk, elvégeztetett. Halleluja, győztünk. Hiszünk az ígéretnek, de ő a sarkukba mar. 500 éve jelent meg Luther német miserendje. A wittenbergi várostemplom korántsem előzmény nélküli, mégis páratlan jelentőségű eseménynek adott otthont 2025. októberében, a Szent Háromság ünnepe utáni 20. vasárnapon német misét tartottak. Maga Luther prédikált. A prédikációt követően az akkor először bemutatott liturgikus rendet a reformátor magyarázata vezette be. A misét elsősorban olyan külső rendnek nevezte, amely emlékeztet arra, hogy semmit sem szabad elrendelni, ha csak az ember nem tudja biztosan, hogy az Istentől való-e. Luther német miséjének számos újítása között kevésbé ismert, hogy az ige istentiszteleti fontosságának hangsúlyozásával nem csupán a prédikációnak, hanem az úrvacsorának a gyülekezet számára való jelentőségét is igyekezett helyreállítani. Az 500 éves évfordulóhoz kapcsolódóan ma, május 11-én tartanak konferenciát az Evangélikus Hittudományi Egyetemen, melynek programja elérhető az intézmény honlapján. Dunántúli lelkész továbbképző májusban. Hit és álhatatosság. Ezzel a címmel hirdeti meg a Pápai Református Teológiai Akadémia tavaszi egyházkerületi lelkész továbbképzőjét, melynek időpontja május 18 és 19-e. Fontos, hogy azok is regisztráljanak az előadásokra, akik csak egy-egy előadásra tudnak elmenni, mert a megszerzett pontokat csak annak tudják érvényesíteni, aki az internetes űrlapon előre jelzi részvételét az előadásokon. Aki a tanfolyam teljes egészén részt vesz, 12 kreditet kap, az egyes előadások 2, illetve 1 kreditet érnek. A helyek korlátozott száma miatt a jelentkezéseket jelentkezési sorrendben még ma, május 11-én hétfőn 12 óráig tudják elfogadni. Az időjárásról. Kellemesen meleg az idő. Kedden napközben csökken a felhőzet, többfelé eshet eső, északnyugatra fordul a szél, és 16-21 fok várható. Szerdán is napos, felhős időre van kilátás, néhány záporral, délire fordul a szél, és még 15-20 fok valószínű.
1: Híreinket hallották.

0: Sziasztok! Üdvözlünk az Éter Podcast csatornáján. Tudjuk, hogy az élet sokszor zavaros és nehéz lehet. Érni fognak minket nehéz, kényelmetlen és kellemetlen helyzetek. De Jézus azt mondta, hogy ő ezeken és hasonlókon már átment, és hogy az övéit át fogja segíteni. Ez a podcast érted készült, hogy rámutasson minden kérdésre és élethelyzetre megvan a válasz. Csak elég időt kell szállni rá, hogy megértsd.
1: Minden részben szeretnénk tabuk nélkül válaszolni azokra a kérdésekre, harcokra, kihívásokra, amelyekkel szembesülünk az életünk folyamán, és amelyek titeket érdekelnek.
0: Mindezt érted. Érted már?
2: Majd megfogod.
3: Sziasztok! Üdvözlünk titeket az Érted Podcast legújabb adásában. Nemrégiben Márkkal beszélgettünk egy számunkra érdekes témáról, és a visszajelzések alapján úgy tűnt nektek is érdekes volt, az érzésekről, hogyan kezeljük ezeket. És akkor már appelláltunk arra, hogy van azért egy másik válfaj és az érzéseknek, amelyről kellene beszélni, és ez a lelkesedés. Hogy mi van akkor, amikor úgy belelkesedsz valami, valaki iránt, hogy ezeket hogyan kezeld, megnyilvánulhat ez az életünkbe, ezeket hogyan kezeljük, és úgy gondoltuk Márkkal, hogy jó lenne erről külön beszélgetni, hogy mi is ez a lelkesedés, miről szól. Te mit tudsz erről mondani, Márk?
0: Hát mindenféleképp azt tudom mondani lelkesedéstől, hogy ez egy olyan dolog, amit sokkal könnyebb észrevenni, mint megmagyarázni. Tehát nem lesz majd könnyű dolgunk, hogy erről beszéljünk, de mégis megpróbáljuk ezt. De hogyan definiálnád a lelkesedést?

0: kezdjük itt. Miről beszélünk ma?
1: Csúha, most megfogtál ezzel a kérdéset. Inkább azt mondanám, hogy, hogy úgy próbáljuk megközelíteni, hogy hol nyilvánul ez meg, vagy miben nyilvánul meg. Nyilván a lelkesedés valami olyasmit jelez, hogy valami iránti örömöd, odaadásod, elismerésed, rajongásod, motivációt, ennek a kifejezése. És ez megnyilvánul nyilván nem csak a szavaidban, hanem amikor lelkes valaki, ez látszik, és említsünk már területeket a mindennapokból, ahol lelkes embereket látunk, akár így pingpongozva is, hogy milyen területeket tudsz, ahol lelkesedést látunk.
0: Hát én mikor lelkesedésre gondolok, akkor az első ilyen térem eszembe, ez a foci rajongók. Tehát, hogy ők amennyi mindent képesek megtenni azért, hogy lássanak egy klubot játszani, hogy rúgják azt a labdát, az valami elképesztő. Tehát olyan mezeket vesznek, egyeket vesznek, beöltöznek, autogramot kérnek, fényképeznek, stb.
1: Hát, hogy a hangulat egy meccsen.
0: Az is, de hogy ez mind lelkesedés. Azért, hogy elérjenek valamit. És szerintem ez a lelkesedés, mikor van valami vágyad, és akkor, ahogy te is mondtad, tetlekességbe fejeződik be. És az ellentét az valahogy az apátia lenne. Az a dolog, ami úgy hidegen hagy téged, közömbösség. De a lelkesedés az teljesen más. Az, hogy képes lenni bármit megtenni, hogy elér bizonyos egy dolgot, vagy valamit. Szerintem ez az egyik. Te mire gondolsz?
1: Ilyesmire, tehát amikor fel vagy tüzel. Például valaki lelkesedik az iskola iránt, hogy wow, milyen jó, újra. Én ismertem ilyeneket. Ezeket csúfolják a suliba, de van, vagy valakit a munkahelye. Tehát, hogy milyen jó így dolgozhatok. Vagy a munkája, tehát a szakmája, hogy én vízszerelő vagyok, villanyszerelő vagyok, informatikus vagyok, orvos vagyok, tehát, hogy belelkesedik a munkájától, és egy nap alatt éve dolgozik. Én nem azt mondom, hogy ahány területet említek, az mindegyik jó, de hogy ezekben fülön csípjük a lelkesedésnek a megnyilvánulását. Vagy a szabad idejében, amiket tesz, a hobbija, vagy az különböző élvezetek, ami iránt egyesek lelkesednek. Tehát van, akik az alkohol iránt lelkesednek, vagy a dohányzás iránt lelkesednek, vagy a bulik iránt, vagy férfiak, nők iránt, tehát vagy a olyan dolgok iránt, amelyek lehet, hogy a Biblia szempontjából, vagy nem is csak lehet, bizonyosak lehetünk bizonyos dolgok felől, megvetendőek. Tehát, hogy ezek iránt lelkesedek.
0: Ha belegondolunk, akkor tulajdonképpen azok iránt a dolgok iránt lelkesedünk, amire a legtöbbet költjük. És hogy a Biblia is írja, hogy ahol a te kincsed van, ott van a te szíved is.
1: Egyébként azok iránt lelkesedek, amit újra és újra akarok. Tehát újra akarom tenni azt, meg akarom ismételni, újra akarom azt az élményt. Tehát ebben nyilvánul meg a lelkesedés. Nagyon érdekes, hogy annyira bukottak vagyunk, hogy a rossz dolog is belelkesített bennünket. Tehát ez érdekes, hogy a belelkesedés, a lelkesedés nem csak jó dolgok iránt lehet, hanem lehet rossz dolgok iránt is. Tehát nekem volt olyan beszélgetésem egy volt osztálytársammal, most szűkebbet nem mondanék, aki azt mondta, hogy egyszerűen nem tudok szabadon lóri attól a nőtől. Tehát, hogy totál belelkesít, és nem tudok, és tudta, hogy rossz. Tehát, és nem érzelmi kapcsolat volt köztük, hanem ez például egy jósnő volt, akitől nem tudott szabadulni. Tehát nagyon érdekes, hogy a rossz dolgok is belelkesíthetnek bennünket. Lehet egyáltalán lelkesedést látni a Bibliában? Van-e lelkesedés a Bibliában, vagy ez csak a mai kornak a mindennapi felajárója, hogy kimegyünk egy foci meccsre, vagy lelkesedünk a munkánk iránt, vagy a hobbink iránt, vagy az élvezetek iránt? Tudnánk-e példákat mondani a Bibliából, ahol lelkesedtek?
0: Hát mindenféleképpen ott van például Dávid is, aki az Úr dicsőségére elkezdett táncolni, és ez van, akinek tetszett, van, akinek nem tetszett, de például Jézusban is a lelkesedést látom, akkor, mikor céltudatos volt. Tehát nekem nagyon tetszett, mikor az igében egyszer olvastam azt, hogy Jézus reggel imádkozott, befejezte az imádkozást, a reggeli állítatot, és egyből útnak indult, hogy menjen a következő faluba. Ugye nyilván Márkban sokszor szereplik ez az egyből azonnal, és ott is azt írja, hogy egyből tovább ment a következő faluba. Nem leállt kávézni a tanítványok, hogy most mit csináljunk, hova menjünk tovább, hanem egyből tovább ment, és lelkesen ment előre. És azért lelkesen, mert egy volt az atyával, és tudta, mi az atya célja.
1: Mindig empatikus volt, apátia nem volt rá jellemző.
0: Egyáltalán.
1: Ez tényleg Jézus életében állad a lelkesedés. De az apostolokból is, miután megkapják a szent lelket. Tehát
0: igen. És megfigyeljük, akkor Jézus egy olyan ember volt, aki hatással volt a környezetére. És ez is mutatja azt, hogy mi mennyire vagyunk lelkes emberek, hogy a környezetünk hat ránk, tehát az, ami mindig történik velünk, az befolyásolja az én lelkiérzésemet is, vagy pedig én hatok a körülöttem lévőkre. És hogyha belegondolunk, akkor mennyivel inkább szeretünk ilyen emberek közelébe lenni. Hogyha például megyünk egy bevásárlóközpontba, és van egy kasszás, aki mindig jó fej velünk, mindig mosolyog, mindig szép napot kíván nekünk, akkor mennyivel inkább akarunk ahhoz az emberhez menni legközelebb, mint csak egy robothoz. És ez emiatt lett ennyire trendi ez az önkiszolgálós kassa is, meg hasonlók, mert az emberek nem elég lelkesek, sem munkájuk felé, sem más emberek felé. És nyilván itt bejátszik az öröm is, meg hogy milyen napod volt, meg hasonlóak, de, De hogy nagyon fontos, hogy Jézus olyan ember volt, aki tényleg tudott hatni az ő környezetére. És ránk is kéne hasson, mert mi is az ő környezetében vagyunk, hogyha az ő emberei vagyunk, az ő gyermekei vagyunk. De mégsem lelkesít ez minket sokszor eléggé.
1: Ez nagyon tetszik, Márka, amit mondasz, hogy az az ember, aki lelkes, az hat a környezetére. Tehát lelkesít, lélekkel teli, tehát az bátorít, buzdító ember. De azért az is előfordul, amikor a lelkes emberek, vagy a bátorít emberek számunkra nem mozog. Tehát vannak olyanok, akik savanyúkáposzta emberek, érted, és mellettem, hogy a lelkes ember nem biztos, hogy
0: szeretnék engedni fogok. Szeretnék egy kis burokban maradni.
1: Jézusnál is voltak ilyenek, hogy lelkes volt Isten, atya, Isten iránt, az atya iránt, az ő akarat iránt, és maradtak olyan emberek, akik egyáltalán nem buzdultak fel ezen. És manapság is van ilyen. Mondnék egy egyszerű példát, nyilván ez egy kicsit gyenge példa, de szilveszter után történt. Együtt szilvesztertünk az ifivel, hát na, éjfél után feküdtünk le, és másnap délelőtt találkoztunk az imaháznál a fiatalok, és én nagyon lelkesen érkeztem. És kérdem a fiataloktól, hogy látszik, hogy lelkes vagyok? És mondják, hogy igen, de ez nem normális, Lóri. Érted, hogy jó, ez egy vicces volt, hogy nem normális az, hogy te lelkes, hogy mi még nem vagyunk, és akkor ezzel nem is akart az én lelkesedésemből. Nyilván itt a fáradtság is ezt befolyásolta. Illetve a bibliai példákkal kapcsolatban nekem eszembe jut még egy néhány. Dávid nekem is egyből eszembe jutott. Tehát, hogy Isten iránt volt lelkes. Mennyire szomorú, hogy az Isten iránti lelkesedés sokszor nem mutatkozik meg. Soroltuk itt a foci meccset, a hobbinkat, a munkánkat, szakmánkat, az élvezeteket. Hol jelenik meg az ember lelkesedése az Isten iránt? És nem csak a gyülekezetben, a hétvégén, még erről is beszélhetnénk, lehet kitérünk mindjárt rá, hanem a hétköznapokban. Tehát, hogy mennyire szomorú. Dávid ott volt, jött a láda, ugrált. És hiszem azt, hogy Isten dicsőségére. Meg ezt írja a Biblia is. Aztán ott a Mirjam például Áronnak a testvére. Miután átmennek a tengeren, és bejutnak, úgymond kijönnek Egyiptomba, hát még nem jutottak be, de elkezdődik a pusztai vándorlás, ott óriási hálaéneket énekel, tehát hogy nagyon lelkesedik Isten iránt. Vagy Jézus, mikor újongott. Legtöbbször akkor újongott, amikor tudta, hogy az atyával összhangban van, és ilyet is mondta, hogy újongok, Uram, mert elrejtetted ezt a kicsinek, elrejtetted a angyalok elől, és megmutatod a kicsiknek, vagy ott van a főpapi imája, amikor imádkozik, hogy igen, atyám, nekem adtad őket, egy sem veszett el közülük, tehát hogy érződik le Jézus szavaiból a lelkesedés. Én úgy gondolom, az az ember, aki Istennel ér, Istennel jár, lelkes kell legyen. Hát miért? Mert betölt bennünket az ő lelket. Tehát nem azért töltött be Isten bennünket, hogy komorak legyünk. Nem azért töltött be Isten bennünket, hogy keserűek legyünk. Nem azért töltött be Isten bennünket, hogy mindig fájjon a fogunk. Értsd jól, tehát ezt most képletesen mondom. Hanem belelkesítsen fel, élettel töltsön meg bennünket is. Én úgy gondolom, az az ember, aki megvan töltekező Istennel, az lelkes. Az lelkes Isten iránt, és lelkes tud lenni dolgokban is. Tehát, hogy örülök a te sikerednek, mondjuk kapus voltál, és wow, milyen jól védtél már, és szurkolunk. Hát miért van az, amikor a fiatalok elmennek a baptikápra, elmennek a rövid bajnokságra, szurkolnak, lelkesednek? Mert tényleg lelkesednek. Vagy arról is beszélünk egy koncerten, hogy lelkesednek. Tehát van, bennünk van ez, hogy akarunk lelkesedni. És milyen jó lenne egyre többször a jó dolgok Isten iránt, Isten ügye iránt lelkesednénk.
0: De említetted egy-két példát, Dávidot meg Mirjámot, de ne felejtsük el azt se, hogy ezek a lelkesedések olyan pillanatok voltak, mikor egy nagy sikerélmény éltek át.
1: Tehát nyilván ez összekötődik valami pozitív töltetű dologgal, tehát hogy valami megértettem Isten akaratából, vagy Isten átsegített valami, van egy sikeres dolog, vagy nyert a csapatom, tehát hogy...
0: Igen, de nagyon sokszor nem érünk át minden napján nagy sikereket, hogy megnyerjük a figyládát, vagy eljutunk valahova, ahova Isten akar bennünket. És miért nem vagyunk eddig lelkesek Isten iránt a hétköznapokban is? Pedig miért nem elég nekünk az, hogy tudjuk pusztán, hogy Isten mit ígér nekünk? Miért nem vagyunk elég lelkesek Istenért minden nap?
1: Ja, nagyon jó kérdés. Talán azért, mert nincs elég ott a hétköznapunkban. Lehet ez. Tehát sokan csak hétvégi keresztények vagyunk, és nem hiszük el azt, hogy Isten a hétköznapjainkat is felszínezheti. Tehát, oké. A keresztény élet arról szól, hogy Isten lelkesít bennünket, de attól lehetnek nehéz időszakok. Ezt említettük már. Tehát amikor nehézségeken megy át az ember, látjuk ezt az apostolok életében, látjuk Jézus életében, de nem az jellemző, hogy jaj, de kár, hogy Isten félő vagyok, hanem Uram, milyen jó, hogy a te utadon járok. Kérlek, segíts meg, vedd el tőlem ezt a fájdalmat, adj nekem győzelmet, adj kiutat, mutass utat, világosságot gyújts, stb. Vizsgálj meg engem, tisztíts meg a bűntől, szabadíts fel. De ezek időszakosok, tehát leginkább azért az, hogy Uram, milyen jó, hogy vele jelenlátok, úgy örülök, szívvel, lélekkel együtt vagyunk, és dicsérjük az Urat például. Tehát, hogy szerintem ez, hogy hétköznapokban vigyük bele Istent, a hétköznapjainkba, meg kell szeretnünk egyszerűen Istent. Tehát, hogy szeretnünk kell az Istent, és ha szeretjük őt, akkor ezt hatni fog ránk, ismernünk őt, olvasni az igéjét. És ez belelkesít. Tehát én, mert sokszor előfordul, és szerintem veled is ismerlek ennyire már, hogy van egy megértetés, és azt mondom, wow, milyen jó, hogy wow, ezt eddig észre sem vettem, és úgy belelkesít. Lehet, hogy utána történik valami, és ez a, úgymond az érzelmi szint alá fog hagyni, de volt benned egy lelkesedés, hogy alapjáraton lesz, hogy milyen jó nekem Istennel járni, milyen jó, hogy félhetem. Tehát most is mondhatnánk, hogy mi az, ami lelkesít bennünket Istenben. Hát az, hogy megmentett bennünket, bevisz az ő országába. Na most ezen túl, hogy kapok-e fizetésemelést, vagy nem kapok, hogy elmúlik a fogfájás, hogy nem, ez is lelkesíthet, de ez nem fog annyira meghatározni engem, hogy most félreteszem Istent, hanem tudom a fő dolgokat, amelyek belelkesítenek, hogy megyek a mennybe, és ott leszek egy örökkévalóságon Istennel az ő kegyelme kapcsán. Wow! Ez egy szuper dolog.
0: Abszolút én is ezt mondanám, hogy azért nem vagyunk elég lelkesek, mert nem töltünk elég időt Jézussal, nem töltünk elég időt azzal, hogy megtanuljuk, hogy mik az ő ígéretei. Nekem egyébként az egyik új fogadalmam az volt, hogy megtanuljam Isten ígéreteit. Tehát azokat az igeverseket, amik a mi életünkre vonatkoznak, hogy mit ad nekünk Isten, mit kínál nekünk. És gondoljunk bele, hogyha építünk egy házat, amiben rengeteg időt, pénzt belefektettünk, de nem beszélünk mondjuk azzal a mérnökkel, aki megtervezi, és aki kivitelezi őket. Folyamatos aggódásban fogunk élni, hogy vajon két emeletes lesz, vajon úgy sem, hogy én akarom, de hogyha beszélünk vele, és megmutatja pontról pontra, hogy figyelj, ezt a házat terveztem neked, és itt lesz egy kiskamra, itt lesz egy hálószoba, itt lesz ez, akkor egyből elöntéged az öröm, hogy fú, pont ezt akartam, milyen jó, hogy ezt csinálod. Vagy hogyha valami nem úgy van, akkor meg is tudod vele beszélni. Hogy miért nem látod ezt jónak, meg elmondja, hogy de az miért jó neked. És ilyen az Istennel való kommunikációnk is, hogy folyamatosan kell vele beszéljünk, és hogyha beszélünk vele, akkor ő is beszélni fog hozzánk, és elmondja, hogy mit tervez nekünk. És nyilván, amit ő nekünk tervez, az sokkal jobb, mint amit magunknak tervezünk.
1: És ezzel azonosulunk, ez belelkesít. Tehát, ha belevisszük a gyakorlati életünkbe Isten, most ez kicsit erősíti, belevisszük. Engedünk neki, hogy a hétköznapjainkba is beleszóljon. Tehát egy kaland lesz. Annak kellene, hogy miért bennünket, és hogy milyen érzelmi hatások érhetnek, vagy milyen nehézségek, vagy kellemes dolgok, kellemetlen dolgok. Tehát lelkesíteni fog a vele való járás, a vele való élet. Miért vagyunk keresztények? Mert egyszerűen ez a legszuperebb dolog. Mondjuk ki, ez a leglelkesítőbb dolog az életben, hogy Istennel élhetünk. Ennél nincs lelkesítő. Komolyan. Tehát ezért vagyunk keresztények. Meg léte is keresztény, aki hallgat bennünket, és nézzük, hogy mennyire lelkesítő dolog. Tehát mindennél jobb, mindennél.
0: Meg hogyha már lelkességről beszélünk, meg lelkesedésről, akkor itt meg akarom említeni azokat az idősebb személyeket is, akik nagyon lelkesek. Lelkesen járnak gyülekezetbe, lelkesen ott vannak a családjuk mellett, lelkesen beszélnek Jézusról, lelkesen olvassák az igét, énekelnek, stb. Miért? Mert ők sokkal jobban tudják, vagy közelebb állnak Isten ígéretéhez. Az, hogy ő nem fog minket ebben a földi létben hagyni, hanem bevisz az ő örök dicsőségébe, és a mennyországba vele leszünk. És ők ezt már annyira átérték az életük során, mert már rengetegszer bizonyított mellettük Isten, meg nyilván közelebb is vannak a mennyországhoz, és már kívánják elhagyni ezt a földet, de tudják, hogy mit akar nekik az ő Isten az ő életükre nézve. És ezért annyira lelkesen járnak gyülekezetbe, és tőlük is tudunk lelkesedést venni. Sőt, ők sokkal lelkesebbek sokszor, mint mi, mert minket el kell rángatni gyülekezetbe, ők meg milyen szenvedések között is eljönnek gyülekezetbe, fájótérdel, gyalog, esőbe, hóba, stb. És ez az igazi lelkesedés. Nem az, hogy most egy focimezre kiadok több száz eurót, meg elmegyek megnézni Messit, hogy játszik, hanem Jézus miatt, aki ott van egy karnyújtásra. Hogy iránta miért nem tudunk ennyire lelkesedni? Ez az egyik nagy kérdés, de...
1: Meg is vizsgálhatjuk ezt, hogy mit jelent ez, hogy Jézus iránt. Egyébként itt az van ezeknél az idősebb személyeknél, vagy hiteles embereknél, mert nem csak időseknél jelenik meg ez, meg, hogy a hitük az befolyásolja a lelkesedésüket, és pozitívan hat rá, tehát hogy wow, egyre lelkesebbek Isten iránt, és érzed azt, vagy kijön az egyértelmű egy ember életében, amikor ez őszinte, vagy csak egy majmolt lelkesedés, tehát hogy tényleg lelkesedik Isten iránt, vagy csak így mondja, az nagyon-nagyon-nagyon visszataszít, amikor valaki szárazon beszél Istenről. Tehát keresztés nem lelkesedik iránta. Én ezt bevallom, van, aki jobban ki tudja ezt fejezni, valaki nem. Valakinek ajándéka, bátorítás, valakinek nem. De akkor is, tehát figyelj, ahogy minden ember, aki mondjuk valamilyen fogságban, valami bűnfogságban ki tudja fejezni mondjuk az alkohol, a nők, vagy a dohányzás, vagy a drogok iránti lelkesedését, ilyen vagy olyan módon, mert egyik sunyi módon, másik lelkesebb módon, ugyanígy az Isten iránt is. Tehát ez egyértelmű kell legyen, hogy lelkesedünk iránta. És egy kicsit beszélgethetünk arról már, hogy vajon hogyan nyilvánulhat ez meg a gyakorlati életben a lelkesedésünk Isten iránt. Aztán megbeszélhetünk arról is, hogy vannak ennek eszközei, vagy használtunk eszközöket. Ez így érintett bennünket fiatalokat, hogy mi fiatalok hogyan lehetünk lelkesek Isten iránt, hogy mit jelent az, hogy lelkes, hogy olyan pólóba megyek suliba, hogy Jézus felirat van rajta, vagy igeversek. Ez is, vagy miben nyilvánulhat meg gyakorlati módon a lelkesedésünk?
0: Hát az elsősorban szerintem úgy, hogy a lelkesedésre nem úgy kell tekintenünk, mint egy érzésre, hanem mint egy jó szokásra. Hogy lelkesedjünk akkor is, mikor nem lelkesedünk. És az Amerika angolul van egy ilyen mondás, hogy fake it until you make it, tehát jázd el addig, ameddig meg fog történni. Igen. Tehát jázd el azt, hogy te jázd el idézőjelekbe, hogy te lelkes vagy Istenért, hogy te hoztad az igét, hogy dicsőíted őt. És ez jelenti azt, hogy minden nap Krisztussal járunk, amit az előbb említettünk, hogy anélkül nem tudunk lelkesek lenni. Egyébként a lelkesedés szó, az a, utána néztem kicsit, a görög entuziasz szóból ered.
1: Nyilván.
0: Ami ugye az angol meg román jobban kiadja, és ez a szónak, a szónak a jelentése az, hogy Isten tulajdonában lenni. Konkrétan ez a görög szónak a jelentése. Na, és hogyan akarunk mi lelkesek lenni, úgyhogy nem vagyunk Isten tulajdonában, mikor ez az egész lelkesedésnek az alapja. És nyilván nagyon fontos, hogy Istennel időt töltsünk. Ebben kell megnyilvánuljon a mi lelkesedésünk, hogy olvassuk az ő igéjét. Igen, igen. És megtesszük azt, amit ő kér tőlünk. Mert hogyha ezt fogjuk megtenni, akkor ő is meg fogja tenni azt, amit ígért nekünk. Van ebben is kapcsolat.
1: Így van. Én még azt említeném itt, hogy hogyan nyilvánulhat, hogy miben nyilvánulhat meg az Isten iránti lelkesedésünk. Az egyik dolog, hogy kiemelnék, egy pofon egyszerű dolog, hogy a beszélgetéseimben. Tehát amikor lelkes vagyok valami iránt, akár fiúk, akár lányok a beszélgetés, akkor arról áradozok. Tehát arról áradozok, hogy nekem hogy megy a sport, hogy megy az úszás, hogy megy a gitározás, stb. És elkezdek áradozni Istenről. Nyilván nem erőltetett módon, tehát hogy valamennyire keresem, tehát hogy a megfelelő alkalmat erre, hogy hitelesen léphessek fel, meg olyan, hogy tudjanak is rám figyelni, nem csak úgy mondani. Tehát a beszédjeimben ez egyértelmű kell legyen, hogy én lelkesedek Istenen. Aztán az imáimban, ha már a keresztény közösség vagy, tehát amikor imádkozok, akkor az nem egy ilyen, jaj, de kár, hogy élek Istenem, és hogy mikor fogok már meghalni, hanem van benne lelkesedés. Tehát, hogy Uram, milyen jó, hogy ismét jöhetek hozzá, beléd kapaszkodhatok, megint kérhetem, hogy erősíts meg, és még mindig a támaszom, mondjuk mindig gondolat viseled meg, hogy mennyi mindenre megajándékoztál. Illetve éneklés. Tehát mondjuk ezt ki, hogy hétköznapokban hallgatunk-e keresztény zenét, tehát mi más? Hogy egy óriási eszköz Istentől, hogy keresztény zenét hallgathatunk, éneklünk, dudorászunk azokat a dallamokat, és kifejezzük az Isten iránti lelkesedésünket.
0: Igen, illetve az Isten meg Jézus iránti lelkesedésben az is meglátszik, hogyha közeledünk felé, és most ezt úgy akarom mondani, hogy ha megnézzük a Bibliába, ott van Zákeus, meg a vérfeles asszony, akik Jézus ott volt egy nagy-nagy tömegbe, de mégis volt ez az egy-egy ember, különböző helyzetekről beszélünk, akik kiléptek a tömegből, és ők tettek egy plusz lépést Jézusért. És ez is a lelkesedésnek egyik megnyilvánulás, hogy egy plusz lépést teszek azoktól, akik azok a szembe, akik velem vannak és mellettem vannak. És ők azért tették...
1: Vonzódom az irányba. Vonzódom,
0: igen. És teszek igen.
1: Lépéseket, nagyon jól mondod.
0: És ez azért volt, mert ők tudták, hogy Jézus tud nekik valamit adni, amit a világ nem, amit az orvosok nem tudtak meg neki megadni, amit a gazdaság nem tudott nekik megadni. És az volt a csodálatos abban, hogy Jézus akkor egy nagy közösségben volt, és nem elkezdtem mondani megint a hegyi beszédet, nem prédikálni kezdett, hanem arra az egy emberre koncentrált. És minket is kéne ez lelkesítsen, hogyha mi közeledünk Jézus felé, és teszünk egy plusz lépést felé, hogy megismerjük őt, hogy közelebb kerüljünk, hogy meggyógyítson bennünket, hogy helyrehozza a mi életünket, akkor ezt meg is fogja tenni a mi életünkbe. Csak hinnünk kell benne. Tehát itt is a hit és a lelkesedés ez valamilyen szinten így van, egy és ugyanaz.
1: Ezt látjuk, Jézus az elképesztő volt, hogy a tömegben mindig meglátta az egyént. Ott van a sorratkező is, tehát meglátta. Még azt is, aki nem látta őt, a vakot, és meggyógyította, hogy ez is kell lelkesítse bennünket. Tehát eszembe jut a szavait kapcsán már az, hogyha én lelkesedem a feleségem iránt, és soha nem találkoznék vele, de elhinő nekem, hogy én lelkesedek iránta.
0: Köszönöm.
1: Tehát, hogy kell egy közelség. Tehát, hogyha én lelkesedek Isten iránt, akkor találkozok vele, akkor közöm hozzá, hallgatok rá, figyelek rá. Tehát ne csapjuk be magunkat, hogy lelkes vagyok Istennel, de akkor hallok róla, amikor egy ígérdetésre elmegyek. Tehát amikor elmegyek Isten tiszteletre, elmegyek imaházba. Ma még egy érdekes dolog, és ez azért említettük a beszélgetésük elején a koncerteket, vagy az ilyen különlegesebb alkalmakat, amikor úgymond a lelkesedés, mintha nagyobb lenne, vagy jobb lenne. És az itt a kérdésem, hogy mennyire kellenek eszközök, vagy különleges alkalmak ahhoz, hogy lelkesedjen egy fiatal, jobban lelkesedjen. Gondolok itt koncertekre, egyedi átélésekre, egy tábortűz, vagy valahol kimozduljunk, vagy valami különlegesebb dolgot szervezzünk, hogy ugye a lelkesedésünk nőjön, mert látjuk, hogy amikor vannak ilyesmik, akkor ugye a lelkesedés általában úgy megnő. Ha meg nem nő meg ezeken a dolgokon, azt mondjuk, hogy valamit nem stimmel, hogy miért nem. Tehát nekünk keresztény fiataloknak kellenek ezek a különleges dolgok, koncertek, különleges átélések, ilyen-olyan alkalmak szervezése, vagy nem. Helyesek ezek, nem helyesek, azért kapunk ilyet is, olyat is, ilyen kritikát, olyan kritikát is. Így most szigorúan a lelkesedés tematikájában, hogy kellenek ezek a mellékeszközök?
0: Hát nem kellenek, de hogyha belegondolsz, nyilván sokkal könnyebb lelkesedni egy olyan helyen, ahol mindenki más is lelkesedik.
1: Igen,
0: egy koncerten például nem tudsz komor pofával végülni. Van, aki tud, de én nem tudom, miért ment el, de sokkal könnyebb lelkesedni, mikor melletted mindenki boldog, amint említettük az eladót. Azt ki, hogyha van egy boldog eladó, és lelkesen oda megy feléd, és egy nagyon szép napot kíván neked, akkor neked is sokkal könnyebb átvenni tőle ezt a lelkesedést.
1: Vagy mondhatjuk azt, bocsi, örüljetek az örülőkkel. Tehát valaki úgy megy el koncertre, hogy hát ez a karóba húzott pofát vág, az nagyon érdekes.
0: És csak vizsgálja a szöveget, hogy mit mond az előadó, mire gondolt a költő, és ebből nyer erőt. Nyilván vannak ilyenek is, de ez ugye a kivétel.
1: Nekem kicsit fura.
0: Nekem is. De nem feltétlenül szükségesek hozzá. Hogyha belegondolunk, akkor minden egyes bizonyságtétel, minden egyes Isten átélés nem úgy volt, hogy én is a barátaim megtapasztaltuk, hanem csak én megtapasztaltam, mert Istennek mindenki számára, mindenki felé egy egyedi üzenete van. Tehát nem szükségesek mindig ilyen különleges alkalmak, hogy nyilván Isten szólhat egy olyan ember előtt, aki éppen 500 embernek prédikál, és te is ott vagy közöttük, és te is kapsz egy különleges üzenetet közötte. Igen, Isten tud így szólni hozzád, de nem muszáj ezeket keressük, mert hogyha folyamatosan csak ebben fogunk lelkesedésre találni, csak ott leszünk lelkesek, ahol mások is lelkesek, akkor nem tudunk lelkesíteni másokat.
1: Nem, és ez sekélyes lesz így tűnt.
0: Így van, és ez nyilván baj akkor is, mikor az embernek saját családja van. Nem akarsz egy olyan emberrel találkozni folyamatosan, akinek sosincs lelkesedése, aki mindig komor, aki mindig csak elveszi a te kedvedet. Tehát nagyon fontos, hogy magunkba is megtaláljuk ezt a lelkesedést, és mindenféleképp kell találjunk egy olyan dolgot, ami iránt lelkesedünk. Ha belegondolunk, van erről egy film is, nem komoly film, nem dokumentumfilm, az Inside Out, ahol azt ecselt, azon bemutatta, hogy mi van akkor, hogyha az érzéseknek lennek érzéseik. Nem tudom, látod-e a gyerekeiddel, vagy nem. Mindegy, egy Disney, egy Pixar film, és arról szól az egész, hogy ugye ott van a harag, az irítség, stb., és ott van a boldogság is, mint érzés. És a boldogság az elválik a többiektől. És mikor észrevetjük azt, hogy csak ezek a negatív érzések vannak ott, akkor az élete kezdi szépen lassan tönkre menni. Tehát muszáj találunk egy olyan dolgot, ami miatt lelkesedünk, ami kihozza belünk a boldogságot. És a boldogság az minden napot kell legyen az életünkben. És nyilván ezt meg kell vizsgálni, hogy ez most mennyire jön Jézustól, mennyire táplálja az ő, mennyire építi az ő dicsőségét, mennyire szól róla, vagy mennyire szól rólam ez a bizonyos dolog, ami miatt én lelkesedek. De nagyon fontos, hogy találjuk meg Jézusban ezt a lelkesedést, mert akkor biztos nem fogunk rossz irányba terelődni.
1: Ő lelkesítsen elsősoron bennünket, és ne az eszközök, és ne ezeket halljászok, mert tényleg felületes az a hitünk. Viszont mégis kimerem azt mondani, hogy gyakran meg vagyunk ijedve ezektől az eszközöktől. Tehát a mi köreinkben is, hogy mi az a koncert? Tehát, hogy már maga a szó egy kicsit furán hangzik. Nem mindenkinél, de vannak, akinek furán hangzik ez, hogy koncert, vagy egy különlegesebb alkalom, amit szerveznek általában fiatalok, de nem csak fiatalok. Tehát, hogy mint egy gyülekezet például kimozdul egy táborhelyre. Az is egy különleges alkalom, és nagyon lelkesítő. Tehát sokkal lelkesítő, mint amikor azt mondjuk, na megint találkozunk ugyanott. Amikor azt mondjuk, wow, találkozunk a Solyunkővári táborban ekkor és ekkor, úgy belelkesednek az emberek, és sajnálják, hogy... Tehát, hogy ez normális valahol, hogy az embert az ilyen dolgok, ezek megpiszkálják és lelkesítik. Sőt, én azt mondom, hogy Isten is adott eszközöket. Ilyen eszközöket, amelyek lelkesítenek bennünket, és én hármat említenék. Az egyik az igéje. Tehát miért adta olyan az igéjét, hogy ösztönözön lelkesítsen az országa felé, vagy elvegye a kedvünket az élettől? Én úgy gondolom az első. Tehát ösztönözön lelkesítsen az országa felé. Aztán az úrvacsora, tehát amikor, hogy emlékezzetek meg erre, hogy én megtörtem, én az én testemet adtam, az én véremet adtam, hogy megmentselek benneteket. Ez emlékezzetek, ez én váltságomat, tehát az úrvacsora egy élmény. Egy lelkesítő dolog, wow, visszaemlékeztetek arra, hogy tényleg a megtestesült Isten mit tett értem. A bemerítés, egy tetőtől talpig való imádkozás, tehát hogy az is egy óriási dolog. Tehát, hogy vannak keresztény eszközeink, mondjuk már ki, amelyek lelkesítenek bennünket. Egy mennyegző, tehát mennyire jó, hogy adta Isten ezeket. Van mennyegzőnk, van Istennek az igéje, van az úrvacsora, van a bemerítés. Na most én azt mondom, hogy kellenek ezek az eszközök, de teljes mértékben egyetértek veled, hogy ne ezeket hajkurásszuk. Tehát nem csak akkor megyek imaházba, amikor bemerítés van. Nem csak akkor megyek istentiszteletre, amikor a Solyunkővári táboron tartjuk meg. Nem csak akkor megyek ifjúsági órára, amikor 12 tagú dicsőítő csapat van, hanem akkor is, amikor tudom, hogy csak egy gitáros lesz, vagy nem is lesz hangszer. Tehát, hogy ne csak. De kellenek az eszközök, csak tényleg vizsgáljuk meg, hogy a lelkesedésem az valódi, vagy csak az eszközök generálják bennem a hangulatot. Tehát, hogyha van 12 tagú dicsőítő csapat, akkor lelkes vagyok, ha úrvacsorosztás van, lelkes vagyok, ha ezt prédikál, lelkes vagyok, érted? Tehát, hogy ezt vizsgálj meg, hogy az Isten iránti lelkesedésem az őszinte, és engedem, hogy ezeket az eszközöket akár használhassa is. Tehát, hogy miért van mikrofon? Bocsi, ha nem akarunk lelkesedést, akkor beszélj mikrofon nélkül. Tehát vannak eszközök, amelyek segítenek, hogy egy jó prédikátornak a hangját halljuk, aki bátorít bennünket Isten országára, lelkesít bennünket. Bocsi, de használj mikrofon. Hát hadd használja. Tehát, hogy lehetnek eszközök. Most itt megvizsgálhatnánk azért különböző dolgokat is, csak ezt kell szemügyre vennünk, hogy Isten lelkesít, vagy az eszközök lelkesítenek, vagy csak az eszközök csak eszközök abban, hogy lelkesítsenek Isten iránt. Tehát én nem ijednék meg az eszközöktől. Én látok Istennél is eszközöket. Meg, Márk, mennyire jó az, hogy a fiataljaink, vagy a fiatalok lelkesednek Isten iránt, és nem más iránt. Tehát örülnünk kellene, hogy valami felcsigázza őket, aminek Isten örül. Az Istennek az ügye, az Istennek a dolgai. Tehát, hogy ez örömmel kéne lehet, hogy wow, lelkesednek ezek a fiatalok, és úgy énekelnek, ahogy énekelnek, vagy ebben és abban megnyilvánul nekik. Tehát nem kéne megijedjünk ettől. Tehát, hogy nem azt mondom, hogy úgy kell szurkolni az Isten tiszteletet, mint egy foci meccsen, de az se normális, hogy az Isten iránti lelkesedésünk meg nem mutatkozik meg sehol, de minden más iránt meg tudják azokra a keresztények, hogy ebben és ebben lelkes, de ha Istenről megkérdeztek, akkor nem is tudtam, hogy hívő vagy.
0: Meg ugye volt szó a különböző eseményekről, és hogyha nem is kell nagy eseményre elmenjünk, egy szimpla ifi alkalomra. Hogyha észreveszünk, hogy azok az emberek, akik elől vannak, nem lelkesek, akkor mi miért legyünk lelkesek? Tehát vannak személyek, akiknek külön hangsúlyt kell figyelni arra, hogy lelkesek legyenek. És ezt az egyik pásztor úgy fogalmazta meg, hogy már alkalom előtt be kell indítani motorunkat. Sőt, egy Isten tisztelet már akkor elkezdődik, mikor az első ember megérkezik. És hogyha te egy adott gyülekezetben szolgáló vagy, akkor jó, hogy odafigyelsz erre. Hogyha jön egy olyan ember, aki látod, hogy komor, vagy nincs kedve, vagy ó, már megint el kell jönni, ülj le vele, beszélgess, és meleg is fel kicsit a motorét, mert nyilván ő is máshogy fog hozzáállni az egész Isten tisztelethez. Tehát rajtunk is áll, hogy másoknak milyen lelkesedése abszolút lesz, és hogy érzik magukat egy ilyen alkalmon. Nem csak attól, hogy mi fog történni egy alkalmon. Tehát mi is lehetünk ezek a lelkesedő eszközök.
1: Sőt, én azt is mondanám, hogy felejts el az egészet az, aki nem tud lelkes lenni. Akár az ifjúsági munkában, a gyülekezetben. Tehát aki elő van, aki vezet a programot, aki buzdít, aki igét hirdet, ha nem lelkes, akkor inkább ne is.
0: Tehát, abszolút.
1: És ez tényleg ragályos. Tehát tényleg ragályos. Azt is szokták mondani, ha valaki elő van, és azon észreveszed, hogy nem veszik komolyan azt, amit hirdet, akkor te miért vett komolyan? Ha ő nem lelkes, te miért legyél lelkes? Tehát egyébként ez vonatkozik nyilván egy dicsőítő csapatra is, vagy egy éneklésvezetőre, stb. Mi Jézusra még visszatérnek egy kicsit, hogy mikor volt lelkes, mikor újongott, még ezt a szót is használjuk, hogy újongott Jézus az a lelkében. Az egyik a Lukás 10:21-ben van megemlítve, amikor mondja, igen, atyám, így láttad jónak. Tehát megint ez, hogy így rádöbben Istennek az akarat, wow, és újong. Vagy a János 17-ben, amit említettem a főpap imájában, amikor mondja, hogy Uram, akiket nekem adtál, megőriztem, meg tartsd meg őket. A te igéd igazság, ez ott legyen közöttük. Tehát, hogy, vagy az atya, amikor lelkesedett a fiú iránt, hogy ez az én szeretett fiam. Tehát, vagy a jelenések könyvét a végigolvassuk. Tehát az a lelkesedés, ami van Isten iránt, hogy a vének levonulnak, leteriszik a koronájukat, meg hogy minden dicsőítés megy. Tehát, hogy kezdjük el már lelkesedni Isten iránt, nyugodtan, Isten ügye iránt, Isten szav iránt, Jézus Krisztus iránt, a Szentlélek Isten iránt, az Atya Isten iránt. Sőt, ha ő is lelkesedik és gyönyörködik bennünk, hogy felhasznál eszközeként, akkor ezt fogadjuk, ennek örüljünk, vagy a testvérek, hogyha lelkesednek irántunk. Tehát én úgy gondolom, hogy szükséges ez, és kell erre figyeljünk. Tehát, hogy még egyszer mondom, Isten bátorít, buzdít, lelkesít bennünket az országára. Ez a központi feladatunk nekünk is. Annak ellenére, hogy az életben vannak komor dolgok, vannak nehéz dolgok, de ez a központi ügyünk, hogy lelkesen menjünk előre is töretlenül. Hangoljon az országára bennünket. Úgyhogy Márk, legyünk lelkes fiatalok, meg ti is, akik hallgattok bennünket, legyünk valóban hiteles lelkes fiatalok. Én ezt kívánom nektek. Köszönjük, hogy bennünk voltatok.
0: Sziasztok!
1: Sziasztok!
0: Ez a podcast érted készült, hogy rámutasson minden kérdésre és élethelyzetre megvan a válasz. Csak elég időt kell szállni rá, hogy megértsd. Érted már?
1: Majd megfogod.
2: All right. Life.

0: beszélgetés Jézussal, aki megszólít, üzen, bátorít minket, és válaszunkra vár.
1: Tanulj meg életed bennem lévő igazi középpontjából élni. Én ott lakozom lényed legmélyén, örökkévaló egységben, a lelkeddel. Ezen a mély szinten van az, ahol az én békességem szüntelenül uralkodik. A világban, a körülményekben, az emberi kapcsolatokban nem fogsz tartós békességet találni. A külső világ folyton változik. A halál és romlás átka alatt veszteg el. De mélyen, benned, ott van a békesség egy arany bányája, amely csak arra vár, hogy kiaknázzák. Szánj időt rá, hogy a mélyére hatolj a benned lakozó jelenlétem gazdagságának. Azt akarom, hogy egyre inkább életed valódi középpontjából élj, ahol az én szeretetem örökre megragadott. Én vagyok a benned lakozó Krisztus, a dicsőség reménysége.
0: Az elhangzottak a következő igékhez kapcsolódtak.
1: Kolossé 3.15 és Kolossé 1.27.

0: Sok szeretettel köszöntünk mindenkit. Mai témánk a barátság. Mikor barát a barát, mit jelent az igazi barátság? Mindannyian tapasztaljuk, hogy némelyeknek 100 számra vannak úgynevezett barátai a Facebookon, de a valós életben mégiscsak magányosak. A mai műsorban dr. Nemesszegi Ervin gondolatait szeretném továbbítani a számotokra, gondolatokat ébreszteni a barátságról.
1: A Bibliában megtalálhatjuk a férfi barátság kiemelkedő példáját, Dávidot és Jonatánt. Az ő kapcsolatuk kiréni látszik a szokványos férfi barátságok sémájából, és nem kevesen a homoszexualitást is belekeverik. Ha ez igaz lenne, Isten részéről minden bizonnyal figyelmeztetéssel járt volna együtt, mert a homoszexualitás nem az ő akarata szerint való és bűn. Dee Bredsin, amerikai keresztény szerző, a The Friendship of Women, Női Barátságok című könyvében annak a feltevésének ad hangot, hogy Dávid és Jonatán két olyan ritka férfi volt, akiket alapvetően a jobb agyféltekéjük határozott meg. Ezt a következőképpen indokolja. Mindketten rendkívül jól tudtak célba nőni. Ez pedig a mai kutatók feltételezése szerint az uralkodó jobb féltekére utaló jel. Dávid ezen kívül költő, zsoltárénekes és hárfás volt, csupa olyan adottság, amelyet a jobb féltekének tulajdonítunk. Jonatán érzékletesen kifejezésre tudta juttatni belső rezdüléseit, ami szintén a jobb agyféltek erőssége. Ilyen mély férfi barátságok ma is léteznek. A hívő keresztények az említett különbségekben a teremtő zseniális tervét látják. Eltérő mi voltukban elfogadhatjuk és kiegészíthetjük egymást. Házas párként közös barátokkal rendelkezni felbecsülhetetlen ajándék. Micsoda segítség, mekkora öröm, ha együtt nevethetünk, sírhatunk, imádkozhatunk, ünnepelhetünk, és közösen birkózhatunk meg a nehézségekkel.
0: Ha a barátok csalódást okoznak. Bukott világban élő bűnös emberekként csalódásokat is átélünk a kapcsolatainkban. Barátok között sohasem hiányozhatnak az ilyesfajta mondatok. Sajnálom, kérlek bocsáss meg, és megbocsátok neked. A szükséges bírálatot imádságban jól elő kell készíteni. Tanács a fejmosáshoz. Használjunk enyhe, szeretett hatóanyagot tartalmazó sampont és hűség nevű fixálót. Mindezt pedig kellő érzékkel alkalmazzuk. Csalódást okozó barátságokról a Biblia is beszél. Pálnak át kellett élnie, hogy egy különösen nehéz bírósági tárgyalás alkalmával az összes többi keresztény, az úgynevezett barátok cserben hagyták. A 2 Timóteus 4.16-ban olvassuk. De nem keserűen viszonyult ehhez, hanem elmondta, ne számítson az bűneik közé, de az Úr mellém állt és megerősített. Vélhetően senki sem tapasztalta meg ezt a bizalomvesztést olyan súlyos mértékben, mint maga az Úr Jézus. 3 legjobb barátja elaludt, mikor a leginkább szüksége lett volna rájuk a Getsemáné kertben. Júdás pedig a barátság jelével csókkal árulta el őt. Jobb barátait ugyan kitünteti, hogy 7 napon át vele együtt gyászoltak, anélkül, hogy egyetlen szót is szóltak volna. Azt követően azonban igazságtalanul megvádolták őt. Jobb pedig később azt a megbíztatást kapta, hogy imádkozzon a barátaiért. Ha valakit, akit látszólag egyáltalán nem érdemes rá, változatlanul barátsággal ajándékozunk meg, akkor vagyunk a legközelebb Jézus Krisztushoz. Ő is önmagáért szeret engem. Hányszor éreztem már magam megszényelülve, hűségétől lenyűgözve, ha éppen olyankor bizonyította meg irántam való barátságát, amikor a legkevésbé érdemeltem meg, és nem is vártam volna.
1: A legjobb barát. Házasságunk 10. évében egy költözést követően szenvedtem a barátok hiánya miatt. Sok éven keresztül Isten volt a legjobb, sőt egyetlen barátom, ahogy ezt az egyik ének is megfogalmazza. A legjobb barát a mennyben van, itt a földön ritka a barát. Hogy aztán ő miként hallgatta meg emberi barátságot kérő imáimat, a maga módján és idejében, az egy külön történet lenne. Hívő keresztényként kérhetünk Istentől jó barátokat, és bízhatunk benne, hogy teljesíti kérésünket. C.S. Lewis így fogalmazza meg. A barátság nem finom érzékünk és jó ízlésünk jutalma, amiért barátul választjuk egymást. Eszköz, amellyel Isten mindenkinek kinyilvánítja mások szépségeit. Reménységünk szerint olykor ő foglalja el az első helyet, amelyet mindig is neki kellene megkapnia. Dávid és Jónatán olyan háromszög kapcsolatot ápoltak, amelyhez Isten szorosan hozzátartozott. A bibliai leírás szerint Jónatán hozzásegítette Dávidot, hogy Istenben lelje meg az erősségét. Mindnyájan hajlamosak vagyunk rá, hogy emberektől függjünk, eközben pedig könnyen elfelejtjük, hogy biztonságunk egyedüli valós alapja, Isten. Istenhez viszem közelebb a barátomat, vagy önmagamhoz? A barátaim tőlem függnek, vagy rajtam keresztül Istentől válnak függővé? Ezeket a kérdéseket mindenkinek fel kell tennie magának. Én nem vagyok mindig elérhető és helyettesíthető, Jézus viszont folyton jelen van, és megbízhatóbb a legjobb barátnál. A János 15:13 ezt mondja, nincsen senkiben nagyobb szeretet annál, mint ha valaki életét adja barátaiért, mondta Jézus a tanítványainak, és be is bizonyította. Senkinek, sem házastársunknak, sem a barátainknak nem szabad ezt a helyet elfoglalniuk, amely Jézust illeti. Neki mindig a legfontosabbnak kell lennie az életünkben. Ő segít majd nekünk nem csak jó barátokra lelnünk, de abban is, hogy mi magunk jó barátok legyünk.
0: Az újságcikket Magdaléna Ziegler írta az Ethos magazin utolsó magyar nyelvű számában.

Az előző újságcikkben is említette az író C.S. Lewis nevét. A híres anglikán író regényei nagyon népszerűek, és filmfeldolgozás is elérhető, de írta egy nagyon érdekes könyvet, melynek címe a Négy szeretet. Az előjáróban megjegyzi, hogy a mai korban mostoha lett a szeretetnek ez a fajtája, a barátság. Régen az emberi szeretet legboldogabb és legkielégítőbb formájának tartották, az emberi élet koronájának. Most pedig sokan mellékesnek, elhanyagolhatónak, olyan valaminek tartják a barátságot, ami csak az ember maradék fölösleges szabadidejének a kitöltésére szolgál. Ennek négy oka lehet. Könyvében legalábbis négyet sorol föl. Az egyik ok az, hogy kevesen tapasztalják a barátságot, mert a legkevésbé természetes szeretet, azaz a legkevésbé ösztönös, nem biológiai, nem szükséges a számukra. A másik oka a barátság elsorvadásának a romanticizmus, amelynek hatására még ma is érezhető, hogy annyira felmagasztalja az érzelmeket, az eroszt, hogy sokak számára a barátság a szerelem szegényes pótlékának tűnik. Az ismert Lord Byron is így mondja, a barátság egy szárnyaszegett szerelem. A harmadik ok, amiért a barátság elsorvad, a kollektivizmus. Ez nehezen tűri meg a barátságot, mert az embereket személyiségük legegyedibb síkján egyesíti. Következésképpen a barátság visszatartja az embereket a tömegmentalitástól, sőt, úgy gondolják annak ellensége, mert a barátság szelektív. Tehát ha valaki kijelenti, ezek a barátaim, benne foglaltatik az is, hogy a többiek pedig nem a barátaim. Tehát ez kizárólagosság. A negyedik ok pedig, ami az újságcikkben is szerepelt, hogy a mai ember rossz szemmel nézi a barátságot, mert homoszexuális kapcsolatot gyanít benne. Ha a barátság két különböző nemű személy között áll fönn, akkor pedig a gyanú kifejezetten szexuális kapcsolatra változik. Hogyan állapítható meg mégis, hogy vannak-e barátaink, és hogy milyenek a barátságaink? Néhány jellegzetességet lehet megfigyelni a kapcsolatainkban, és hogyha ezek valóban megvannak, akkor beszélhetünk igazi barátságról. A barátság a legkevésbé féltékeny szeretet. A szeretet fajtái közül a legkevésbé ösztönös. Tulajdonképpen a közösség is meg tud nélküle lenni, de együttműködés mind az egyén, mind a közösség számára elkerülhetetlen és szükséges. A barátság alapja a közös érdeklődés, a közös elvek, az igazságok és az ízlések, melyet a barátok másoknál nem találnának meg. Amikor bizonyos személyek megosztják maguk között közös felfogásukat, megszületik a barátság. C.S. Lewis is elfogadja Emerson véleményét, hogy a barátság számára a lényeges kérdés. Látod-e az igazságot, amelyet én látok? Vagy talán még inkább fontos-e számodra az az igazság, amelyet én fontosnak tartok? Ezért van az, hogy a művészek önkéntelenül is úgy ábrázolják a barátokat, mint akik valamilyen közös irányba néznek, kifejezve a közös érdeklődést, ellenben a szerelmesekkel, akik legtöbbször egymást nézik. Fontos megállapítani, hogy valóban a barátság szexuális kapcsolattá is válhat, és fordítva. A barátság hasznos lehet a társadalomban. Tudomány, művészet, vallás, illetve ezek intézményei leggyakrabban barátok kis csoportjaiban valósul meg először. Ugyanakkor fontos az is, hogy tudjuk, a barátság káros is lehet. Például államellenes összeesküvések, vagy a társadalmat és a közjót támadó titkos szövetségek már hasonló módon keletkezhettek. A barátság hasznos lehet az egyén számára, de ez nem lényeges vonás. Tehát a barátok nem keresik, nem jótevői egymásnak. Ha a helyzet úgy hozza, hogy egymást anyagilag is támogatják, ez rendkívüli jelenségnek kell tekinteni a barátságban. A barátság szabadon választott, szabadon adott és szabadon elfogadott személyi kapcsolat. Senkinek sem kötelessége, hogy másnak barátja legyen. Sokkal inkább olyan valami, ami értéket ad a puszta létezéshez. A legtöbb korban és társadalomban a barátság az egyneműek között alakul ki a legvalószínűbben. A barátság lehet mind az erény, mind a vétek iskolája. Legnagyobb veszélye, hogy a barátságban élő személyeket elszakítja a többiektől, vagyis a közösségtől. A barátok között kísért egy önmagát igazoló felsőbbrendűségi érzés, vagy egy bizonyos arisztokratikus szellem és büszkeség. Ez pedig másokat károsíthat. Az igazi barátság jó,
és nagy érték az ember életében. Ezt már az Ószövetségi Szentírás is tanítja, és ezzel szeretném lezárni ezt a témát. A hűséges barát erős támaszod. Kincset talál, aki ilyen barátra szert tesz. A hű barátnak egyszerűen nincs ára. Nincsen, ami vele értékben fölérne. Mint az élet balzsama, olyan a jó barát, akik az urat félik, találhatnak ilyet. Mai témánk a barátság volt. Nyugodalmas jó éjszakát kívánok, Isten áldásával!

0: egyházakról mindenkinek. Híreink következnek az egyházak életéről, programjairól és szolgálatáról.
1: Velünk az Isten. A napi áhítat címe: Várd meg a végét. A mai ige: Mózes első könyve 49. fejezet 19. verse. Gárdot rabló bandák szorongatják, de ő a sarkukba van, üldözi őket. Gondolatok az igéről. Olykor mi is hasonlítunk Gád törzséhez. Túl sok ellenség támad ránk, csapatostul jönnek ellenünk. Sőt, pillanatnyilag le is győzhetnek, és újjonghatnak időleges sikerük felett. Ez csak azt bizonyítja, hogy családi örökségünk első fele igazán a miénk, mert Krisztus népének is vannak ellenségei, mint Gádnak, akik rátámadnak és legyőzik. Győzelmük fájdalmas a számunkra, és kétségbe is esnénk, ha nem hinnénk az atyai áldás második felében, de ő a sarkukba mar. Ha a vége jó, minden jó, mondja a közmondás, és igazat mond. A háborút nem az első sikerek vagy vereségek döntik el, hanem az, hogy mi történik a végén. Az Úr a végén győzelemre juttatja a hitet és az igazságot, és ez végleges és örök győzelmet jelent, hiszen utána már nem lesz változás. Addig pedig álhatatosan cselekedjük a jót, és nyugodt bizalommal forduljunk vezérünk

0: tanítóknak külön papjuk és egy szerzetesük lesz, akik rendelkezésre állnak, ha egy táborozó mélyebb beszélgetésre vágyna. Az időjárásról. Kellemesen meleg az idő. Kedden napközben csökken a felhőzet, többfelé eshet eső, északnyugatra fordul a szél, és 16-21 fok várható. Szerdán is napos, felhős időre van kilátás, néhány záporral, délire fordul a szél, és még 15-20 fok valószínű.
1: Híreinket hallották.

Kedves hallgatóink! A prófécia szó irodalmi jelentése, jóslat, jövendőlés. Vallási értelemben viszont a próféta Isten által kiválasztott személy, aki az isteni igazságot terjeszti, amely kijelentések a jelenre és a jövőre is vonatkoznak. Péter apostol ezt így fogalmazta: mert sohasem ember akaratából származott a prófécia, hanem a Szentlélektől indíttatva szólaltak meg az Istentől küldött emberek. A Szóla Rádió prófétai üzenetek a Bibliában műsora a proféciai üzenetek közvetítésével kíván segíteni mindenkinek abban, hogy folyamatosan törekedjünk Isten kinyilatkoztatásainak bölcs értelmezésére, és megtapasztalhassuk: valóban Isten a szeretet.

0: Kedves hallgatóink! 2022. március 17-e és 20-a között Napkelte előtt címmel tartott böjti evangelizációs sorozatot a Jelenések könyvéről. Gáncs Péter nyugalmazott evangélikus püspök a Soproni Evangélikus Egyházközségben. A sorozat 4 előadást tartalmaz. Ezt a 4 előadás sorozatot most kedves hallgatóink számára is szeretnénk közvetíteni profétai üzenetként Gáncs Péter nyugalmazott elnök püspöktől. A második előadás a Jelenések könyve második és harmadik fejezetéről szólt. Ezért az előadás közvetítése előtt hallgassuk meg a Jelenések könyve második fejezetét és annak rövid magyarázatát, ahogy szoktuk közvetíteni a rádióban az Olvassuk Együtt a Bibliát sorozatunkban, és meghallgatjuk a magyarázatát ennek a profétai üzenetnek.
1: Olvassuk együtt a Bibliát.
2: A Jelenések könyve. Második rész. Levél az efezusi gyülekezethez. Az efezusi gyülekezet angyalának írd meg, ezt mondja az, aki jobb kezében tartja a 7 csillagot, aki a 7 aranygyertyatartó között jár. Tudok cselekedeteidről, fáradozásodról és álhatatosságodról, és arról, hogy nem viselheted el a gonoszokat, és próbára tetted azokat, akik apostoloknak mondják magukat, pedig nem azok, és hazugnak találtad őket. Tudom, hogy van benned álhatatosság, terhet viseltél az én nevemért, és nem fáradtál meg. De az a panaszom ellened, hogy nincs meg már benned az első szeretet. Emlékezzél tehát vissza, honnan estél ki, térj meg, és tedd az előbbiekhez hasonló cselekedeteid.

0: különben elmegyek hozzád, és kimozdítom gyertyatartódat a helyéből, ha meg nem térsz. Az viszont megvan benned, hogy gyűlölöd a nikolaiták cselekedeteit, amelyeket én is gyűlölök. Akinek van füle, hallja meg, mit mond a lélek a gyülekezeteknek. Aki győz, annak enni adok az élet fájáról, amely az Isten paradicsomában van.
1: Levél a szmirnai gyülekezethez.
0: A szmirnai gyülekezet angyalának írd meg, ezt mondja az első és az utolsó, aki halott volt és életre kelt. Tudok nyomorúságodról és szegénységedről, pedig gazdag vagy, és azok káromlásáról, akik zsidóknak mondják magukat, pedig nem azok, hanem a sátán zsinagógája. Ne félj attól, amit el fogsz szenvedni. Íme az ördög börtönbe fog vetni közületek némelyeket, hogy próbát álljatok ki, és nyomorúságotok lesz 10 napig. Légy hű, mint halálig, és neked adom az élet koronáját. Akinek van füle, hallja meg, mit mond a lélek a gyülekezeteknek. Aki győz, annak nem árt a második halál.
1: Levél a pergamoni gyülekezethez.
0: A pergamoni gyülekezet angyalának írd meg, ezt mondja az, akinél a 2 élő éles kard van. Tudom, hol van a lakóhelyed, ahol a sátán trónusa van, de ragaszkodol a nevemhez, és nem tagadtad meg az én hitemet Antipász napjaiban sem, aki hű tanúm, akit megöltek nálatok, ahol a sátán lakik. De egy kevés panaszom van ellened, mert vannak nálad olyanok, akik Bálám tanítását tartják, aki arra tanította Bálákot, hogy törbe csalja Izrael fiait, hogy bálvány áldozati húst egyenek és paráználkodjanak. Így nálad is vannak olyanok, akik szintén a nikolaiták tanítását tartják. Térj meg tehát, különben elmegyek hozzád hamar, és harcolok ellenük számnak a kardjával. Akinek van füle, hallja meg, mit mond a lélek a gyülekezeteknek. Aki győz, annak adok az elrejtett mannából, adok neki fehér kövecskét is, és a kövecskére írva új nevet, amelyet senki sem tud, csak az, aki kapja.
1: Levél a tiatírai gyülekezethez.
0: A tiatírai gyülekezet angyalának írd meg, ezt mondja az Isten fia, akinek olyan a szeme, mint a tűzlángja, és a lába hasonló az aranyérchez. Tudok cselekedeteidről, szeretetedről és hitedről, szolgálatodról és álhatatosságodról, és arról, hogy az utóbbi cselekedeteid többet érnek az elsőknél. De az a panaszom ellened, hogy eltűröd Jezábelt, azt az asszonyt, aki prófétának mondja magát és tanít, és eltántorítja szolgáimat, hogy paráználkodjanak és bálvány áldozati húst egyenek. Pedig adtam neki időt, hogy megtérjen, de nem akar megtérni paráznaságából. Íme, beteg ágyba vetem őt és a vele paráználkodókat nagy nyomorúságba, ha meg nem térnek cselekedeteikből. Gyermekeit pedig megölöm dökhalállal, és megtudja valamennyi gyülekezet, hogy én vagyok a vesék és a szívek vizsgálója, és megfizetek mindnyájatoknak cselekedeteitek szerint. Nektek pedig, a többi tiatírainak, akik nem fogadjátok el azt a tanítást, akik nem ismertétek meg a sátán mélységeit, amint azt nevezik, ezt mondom. Nem vetek rátok más terhet, de amitek van, azt tartsátok meg, amíg eljövök. Aki győz és megtartja mindvégig az én cselekedeteimet, annak hatalmat adok a pogányok felett, hogy legeltesse őket vasvesszővel, törje őket össze, mint a cserépedényeket, ahogyan én is hatalmat kaptam erre az én atyámtól, és annak adom a hajnalcsillagot. Akinek van füle, hallja meg, mit mond a lélek a gyülekezeteknek. Harmadik rész.
1: Levél a szárdiszi gyülekezethez.
0: A szárdiszi gyülekezet angyalának írd meg, ezt mondja az, akinél az Isten 7 lelke és a 7 csillag van. Tudok cselekedeteidről, hogy az a neved, hogy élsz, pedig halott vagy. Ébredj fel, és erősítsd meg a többieket, akik halófélben vannak, mert nem találtam cselekedeteidet teljesnek az én Istenem előtt. Emlékezzél tehát vissza, hogyan kaptad és hallottad, tartsd meg azt és térj meg. Ha tehát nem ébredsz fel, eljövök, mint a tolvaj, és nem tudod, melyik órában jövök el hozzád. De vannak nálad néhányan Szárdiszban, akik nem szennyezték be a ruhájukat, és fehérben fognak járni velem együtt, mert méltók rá. Aki győz, azt öltöztetik fehér ruhába, annak a nevét nem törlöm ki az életkönyvéből, hanem vallást teszek nevéről az én atyám előtt és angyalai előtt. Akinek van füle, hallja meg, mit mond a lélek a gyülekezeteknek.
1: Levél a filadelfiai gyülekezethez.
0: A filadelfiai gyülekezet angyalának írd meg, ezt mondja a szent, az igaz, akinél van a Dávid kulcsa, és amit kinyit, senki nem zárja be, és amit bezár, senki nem nyitja ki. Tudok cselekedeteidről. Íme nyitott ajtót adtam eléd, amelyet senki sem zárhat be, mert bár kevés erőd van, mégis megtartottad az én igémet, és nem tagadtad meg az én nevemet. Íme, neked adok némelyeket a sátán zsinagógájából, azokból, akik zsidóknak mondják magukat, pedig nem azok, hanem hazudnak. Íme, megteszem velük, hogy eljöjjenek, és leboruljanak a te lábad előtt, és megtudják, hogy én szeretlek téged. Mivel megtartottad álhatatosságra intő beszédemet, én is megtartalak téged a kísértés órájában, amely el fog jönni az egész világra, hogy megkísértse azokat, akik a földön laknak. Eljövök hamar. Tartsd meg, amit van, hogy senki el ne vegye koronádat. Aki győz, azt oszloppá teszem az én Istenem templomában, és onnan nem kerül ki többé, felírom rá az én Istenem nevét, és az én Istenem városának, az új Jeruzsálemnek a nevét, amely a mennyből száll alá az én Istenemtől, és az én új nevemet. Akinek van füle, hallja meg, mit mond a lélek a gyülekezeteknek.
1: Levél a laodíceai gyülekezethez.
0: A laodíceai gyülekezet angyalának írd meg, ezt mondja az Ámen, a hű és igaz tanú, Isten teremtésének kezdete. Tudok cselekedeteidről, hogy nem vagy sem hideg, sem forró. Bárcsak hideg volnál vagy forró. Így, mivel langyos vagy, és sem forró, sem pedig hideg, kiköplek a számból. Mivel ezt mondod, gazdag vagyok, meggazdagodtam, és nincs szükségem semmire. De nem tudod, hogy te vagy a nyomorult, a szánalmas és a szegény, a vak és a mezítelen. Tanácsolom neked, védj tőlem tűzben izzított aranyat, hogy meggazdagodj, és fehér ruhát, hogy felöltözz, és ne lássék szégyenletes mezítelenséged. És védj gyógyító írt, hogy bekend a szemed és láss. Akit én szeretek, megfeddem és megfenyítem. Igyekezz tehát, és térj meg. Íme az ajtó előtt állok és zörgetek. Ha valaki meghallja a hangomat és kinyitja az ajtót, bemegyek ahhoz és vele vacsorálok, ő pedig én velem. Aki győz, annak megadom, hogy velem együtt üljön az én trónusomon, mint ahogy én is győztem és atyámmal együtt ülök az ő trónusán. Akinek van füle, hallja meg, mit mond a lélek a gyülekezeteknek.

0: Ahogy a Jézus Krisztusról szóló látomásában, a Jelenések egyben igen szimbolikus, apokaliptikus hasonlatokkal ábrázolja őt, ugyanúgy a második és harmadik fejezet minden levelét is néhány jelképpel kezdi János, majd Krisztus egyházát is szimbolikus kifejezésekkel igyekszik szemléltetni. Ez az egyik kulcsa annak, hogy Ázsia hét gyülekezete az egyházat ábrázolja a történelem során. Egy másik kulcs az, hogy ezek nem hétköznapi levelek, annyira fontosak, hogy magától Jézustól származnak. Legtöbbjükben, bár nem mindegyikben, Jézus talál valami elismerésre méltót, és ezzel kezdi az üzenetet. Azonban, akár egy lelkiismeretes orvos diagnosztizálja a különböző korszakok egyházának betegségeit, és receptet is ad nekik a gyógymódra, amit ha elfogadnak, akkor a gyülekezeti tagok mindegyike nemcsak, hogy felgyógyul, de győztes is lesz a bűn és a halál fölött. A Jelenések második fejezetében ábrázolt egyház támadás alatt lévő közösség. Belülről és kívülről egyaránt ostrom alatt van. A kép pedig egyre rosszabb, mielőtt a pozitív végkifejlet felé haladna. Az apostoli kort ábrázolja az efézusi gyülekezet, amely egy hűséges és tevékeny egyház. Gyökerestül írtja a hitehagyást, és nem lankad a jó cselekedetekben. Az evangélium hirdetése szempontjából olyan eredményes volt a korai egyház, hogy Pál elmondhatta, hirdettetett minden teremtménynek az ég alatt. Ám végül elvesztették első szeretetüket. Idővel enyhült a hívők buzgalma, és az egymás iránti szeretet egyre csökkent. Még a legjobb időszakokban is előfordul, hogy olyannyira lefoglal bennünket az Úr munkája, hogy szem elől tévesztjük a munka urát. Elfelejtjük, hogy a siker, ahogy Isten méri azt, csak is úgy lehetséges, hogy Jézusra tekintünk. Minden nap szükségünk van egy friss látásra a mi Urunkról. Naponta szükség van arra, hogy iránta való szeretetünk friss és új legyen. Szükségünk van a bizonyosságra, hogy az ő erejével és jelenlétének tudatában kezdjük a napot. Akkor tudatosan fogunk arra gondolni, hogy a munkánk valójában az ő munkája, és életünk az ő szeretetével és kegyelmével fogja megérinteni a körülöttünk élőket.
1: Napi Biblia magyarázatunkat hallották.

A mi segítségünk az Úrnak nevében van, aki teremtette a mennyet és a földet, az ő szent nevének legyen dicséret, dicsőség és hálaadás, mostantól fogva mindörökké. Amen. Ma este is, akár csak tegnap, néhány Zsoltár vers segítsen most nekünk hidat verni, hogy megérkezzünk majd a Jelenések könyvének a világába. Ezúttal a 119. Zsoltár néhány versét hívom segítségül. Nyisd föl szememet, hogy megláthassa, milyen csodálatos a te törvényed. Jövevény vagyok a földön, ne rejtsd el előlem parancsolataidat. Csak a te intelmeidben gyönyörködöm, azok az én tanácsadóim. Életem a porhoz tapad, eleveníts meg igéddel. Meg akarom tartani törvényedet állandóan, mind örökké. Tágas téren járok, ha a te utasításodat, a te igédet keresem. Amen. Nem kevesebbet ígér nekünk ez a Zsoltár, mint hogy tágas térre érkezünk, ha az ő igéjének az üzenetét keressük. És ez a tágas tér a Jelenések könyve esetében tényleg egy szédítő, távlatokat megnyitó élmény lehet számunkra. Holnap-holnap után már egészen a mennyei Isten tiszteletig tágulhat ki a látásunk, tágul ki a perspektíva, a távlat. De ma este még érjük be azzal, és ez sem kevés, hogy a mi Urunk egyfajta földi, ha úgy tetszik, globális perspektívát nyit meg előttünk, akkor, amikor a hét levél, a hét kisázsiai gyülekezetnek szóló Jézusi levél üzenetét keressük. Nem tudom, hányunknak sikerült teljesíteni a házi feladatot, mert ugye azt kértem tegnap este, hogy aki megteheti, olvassa el ezt a hét fejezetet. Ha most lenne rá idő, érdekes lenne, hogy ki melyik levélre rezonált leginkább. Én most azt a módszert választom, hogy az első levelet, amit az efezusi gyülekezetnek címzett a mi Urunk, azt felolvasom majd, és a többiből is azért próbálunk egy-egy verset majd fölvillantani. Mielőtt felolvasnám ezt az első levelet, talán még egy fontos bevezető gondolatsort hadd indítsak el. Egyáltalán miért fontos nekünk most azon gondolkozni, hogy milyen állapotban vannak a különböző keresztény gyülekezetek? Hát nem az lenne a fontos, hogy minél hamarabb nézzük azt, hogy hát mi van az isteni tervekben, a mennyei forgatókönyvben megírva a világ, az emberiség jövőjéről is, ahogy teszik, a jelenéről, amelyben benne vagyunk. És szeretném, ha rácsodálkoznánk arra, hogy a mi Urunknak mennyire fontosak a gyülekezetek, a Soproni is, és az összes gyülekezet ezen a világon. Mert hát azért a világ sorsa is, ezt most lehet, hogy furcsa lesz így hallani, az egy kicsit tőlünk is függ, hogy Isten kiválasztott gyermekei, az eklézsia, hiszen ezt a szót használja a Jelenések könyve is, a kihívottak, az elhívottak, a gyülekezetek, hogyan törtik be a küldetésüket? Mennyiben tudnak sóvá válni, ami ízt és zamatot hoz egy világba, amely ennélkül a só nélkül még inkább talán romlásnak indulna? Mennyire tudunk a világosság továbbadói lenni? Mennyibe töltjük be a küldetésünket? Igen, az egész emberiség sorsa, jelene és jövője szempontjából egyáltalán nem mindegy, nem közömbös, hogy lelki értelemben milyen állapotban vagyunk, és ez a hét levél, és ezt már tegnap is elmondtam, nem úgy értendő, hogy akkor most csak hét gyülekezet. A Jelenések könyvében a hetes szám és általában a Szentírásban egy szimbolikus száma teljességet jelenti. A mi Urunk most egyfajta körképet,
ad nekünk, mondhatnám azt is, hogy korképet, még hosszú óval is mondhatom korképet, átvilágítja ezeket a gyülekezeteket, és ezeken keresztül minden idők, bárhol is élő gyülekezetéről ad egyfajta látleletet, de nem csak diagnózis, nem csak korképet, hanem egyfajta terápiát, gyógyulási utat is. Így figyeljünk tehát most ezekre a levelekre, ezeknek az üzenetére. 7 konkrét kis-ázsiai gyülekezet is ott van a nevek mögött, de ezeket részben már hiába is keressük a térképen, legalábbis mint gyülekezetet nem találjuk meg őket többségében. De azok a kérdések, azok a problémák, amelyekre a mi úrunk ráirányítja a figyelmünket, azok itt vannak közöttünk is, bennünk is, és az ezekből való gyógyulás az egész világ számára is egyfajta gyógyulási esélyt kínál. Így figyeljünk tehát mostan az első levél, ami az efezusi gyülekezetnek szól, soraira. 2. fejezet 1. versétől. Az efezusi gyülekezet angyalának írd meg, ezt mondja az, aki jobb kezében tartja a 7 csillagot, aki a 7 arany gyertya tartó között jár, tudok cselekedeteidről, fáradozásodról és álhatatosságodról, és arról, hogy nem viselheted el a gonoszokat, és próbára tetted azokat, akik apostoloknak mondják magukat, pedig nem azok, és hazugnak találtad őket. Tudom, hogy álhatatos vagy, terhet viseltél az én nevemért, és nem fáradtál meg. De az a panaszom ellened, hogy nincs meg már benned az első szeretet. Emlékezzél tehát vissza, honnan estél ki. Térj meg, és tedd az előbbi cselekedeteidet, különben elmegyek hozzád, és kimozdítom gyertyatartódat a helyéből, ha meg nem térsz. Az viszont melletted szól, hogy gyűlölöd a nikolaiták cselekedeteit, amelyeket én is gyűlölök. Kinek van füle, hallja meg, amit a lélek mond a gyülekezeteknek. És aki győz, annak enni adok az élet fájáról, amely az Isten paradicsomában van. Eddig az első levél, és akkor egy levélnél, ugye rögtön érdemes tisztázni, hogy ki is a feladó. Erről már tegnap is szó volt, hisz az első fejezet már nagyon szemléletesen bemutatta azt, aki megjelenik, aki az egész jelenések könyvének a kulcsa, ami Urunk Jézus Krisztus. Akit egyfajta főpapi szolgálatban mutat be nekünk a jelenések könyve, és itt nyilvánvaló azzal küszködünk, hogy azért nem élünk már annyira benne az ótestamentum világába. Valószínű János kortársainak idején sokkal jobban értették ezeket a képeket a gyertyatartókról, a csillagokról. Én most csak nagyon röviden hadd világítsam meg ezt a talán nem is annyira bonyolult képrejtvényt. Itt arról van szó, hogy Jézus valóban főpap, és most idézzük föl, talán emlékszünk még a hittanórákról, vagy konfirmációs tanításból arra, hogy mi is volt a főpapoknak a szolgálata. A főpap volt az, aki egyrészt Isten és ember között egyfajta hidat jelentett. Ugye a latin neve a pontifex, a hídverő, Jézusra is szoktuk alkalmazni, pontifex maximus, a nagy hídépítő, aki összekapcsolja az eget és a földet, aki tolmácsolja az atya akaratát, és aki segít abban, hogy a mi imádságaink, kéréseink is eljussanak az atyához. Ez az egyik főpapi szolgálata. Másik, amire utalnak ezek a szép ószövetség ihletésű képek, a gyertyatartó, ez ugye az a szolgálat, Mózes 3. könyvében utána olvashatunk, ha van rá időnk, ami a főpapnak szinte mindennapos feladata volt, hogy ott a szövetség sátrában, a szent sátorban, a szentélyben mindig lobogjon a láng, amit az oltáron is
ég most. Az Isten jelenlétét szimbolizáló világosság ne aludjon ki. Az volt a feladata a főpapnak, hogy pótolja az olajat, utána töltsön, ha kellett, cserélje a leégért kanócot, és most nem érdemes belemagyolni a részletekbe, hanem inkább azt vegyük észre, hogy mennyire fontos, hogy a gyülekezet, ami a gyertyatartó, az fölismeri azt a felelősségét és lehetőségét, hogy a világosságot hordozhatja a világban, hogy irányfény lehet a világban. Kéne ismerné a szinte közhelyszerű képet, hogy a sötétben egyetlen gyertyafény is irányt mutathat, sőt akár életet menthet. Hét gyertyatartó között látjuk, hogy ott mozog, ott jár a mi Urunk, ez a hét gyülekezet, amelynek a csillagai vezetői azok, akiket megszólít, a gyülekezet angyalai, felelős vezetői, és őket szólítja meg, mégpedig úgy, hogy jó pedagógusként jelenik meg előttünk, aki azzal kezdi, hogy ismeri az övéit, tudja, hogy mi van a gyülekezetekben. És azzal kezdi, amit a gyülekezetekben jónak lát, pozitívumnak lát. És ezek között kiemeli azt, hogy ezek a gyülekezetek, a többinél is előkerül, ez nem csak az Efezusinál, sok tekintetben olyanok, amelyek fáradoznak, amelyek álhatatosak, amelyek nem viselhetik el a gonosz, próbára teszik a tiszta apostoli tanítást is. Emlékezzünk csak arra, hogy a mi evangélikus egyházunk névadó hitvallásában, az ágostai hitvallásban, amely nagyon-nagyon tömör, talán legtömörebb egyház definíció az összes felekezet között, arról szól, hogy az egyház ott van, ahol az evangéliumot pure docetur, így olvassuk a latin szövegbe, tisztán tanítják. És erre a tiszta tanításra gondja kell, hogy legyen a gyülekezetnek. Hogy az a láng ne kormozódjon, ne füstöljön, hanem tisztán lobogjon. És itt egy egész konkrét tév tanítást is érint ez a levél, amihez szintén nem árt egy kis ószövetségi előtanulmány párhuzamos helyeknek a megnézése. Kik is ezek a nikolaiták, akiktől el kellett, hogy határolódjon az efezusi gyülekezet is, de a probléma a későbbi gyülekezeteknél is előkerül. Maga a görög szó, a Nikolaos szó, az abból származik, hogy olyan emberek, akiknek az a kísértése, hogy uralkodni akarnak a népen, visszaélnek a hatalmukkal, és az egész mögött ott van az Ószövetségből Bálám prófétának az alakja, aki egy rendkívül ellentmondásos figura, aki hol megáldja, hol megátkozza Isten népét, azt szerint, hogy éppen most mit lát célra vezetőnek, mi az, ami kifizetődőbb, hogy így mondjam, számára egy olyan valaki, aki nem szolgálja, hanem kiszolgálja a különböző igényeket, és ebből eszünkbe juthat az mindebből, ami a mi korunknak is egyik komoly veszélye, hogy a vallások egyfajta szolgáltatássá válnak, hogy mindenki összeállít magának egy ilyen vallásos kosarat, hogy miből, mi az, ami nekem tetszik, és így csipegetünk, és összeállítunk, vagy szokták mondani, ilyen patchwork, ilyen foltokból összevart vallási rendszereket, egy kis keleti fűszer benne, egy kis ezotéria, egy kis modern filozófiai gondolatok, kavalkádja, és mindebből jön aztán az, amit így szoktunk mondani, hogy vallásos küvé, vagy vallásos moslék, mind a két kifejezést lehet használni. Azt szerint, hogy mennyire akarjuk azt szemléltetni, hogy mi lesz ezekből a kavarodásokból. Igen,
ezekre érzékenyen kell reagálni a ma gyülekezetének is, és úgy tűnik, hogy Efezusban, ami maga is egy olyan város volt, ahol rengeteg minden keveredett, napozunk utána, hogy küzdottan meg Pál apostol az Artemis kultusszal, különböző pogány kultuszokkal Efezusban. Igen, ott ez, mintha olyan értelemben rendben lett volna, hogy a gyülekezet erre érzékeny volt. Volt rá antennája, volt rá immunrendszere, hogy kiszűrje a tévedéseket. Mindezt az Úr értékeli. Csak utána jön egy fordulópont, amit a többi levélben is megfigyelhettünk, ha elolvassuk, hogy azért a jó pedagógus nem csak arról beszél, amit a tanítványai megértettek, és jól gyakorolnak, és szinkronban van az elmélet és a gyakorlat, hanem arról is szólni kell, mert amikor átvilágítanak egy beteget, akkor azt is elmondja az orvos, ami nincs a helyén, ami kificamodott. Ha észrevesz bármit, valami olyan foltot, ami egy életveszélyes daganatnak a kezdeménye lehet. És így fordult át itt az átvilágítás, a diagnózis, a pozitívumok után egyfajta panasz, egyfajta diagnózisba, amikor ezt olvastuk, hogy de, az a panaszom ellened, és akkor valami föltár a mi Urunk, ami lehet, hogy nem csak Efezusban, de talán még a mi életünkben is gondot jelent. Az az én panaszom, mondja a mi Urunk, hogy nincs meg már benned az első szeretet. Emlékezzél vissza, honnan estél ki, térj meg és tedd az előbbi cselekedeteidet. Az első szeretet. Érdemes talán ma este fölidézni, kis memória frissítés, ugye erről szólt már a mögöttünk lévő vasárnap, bőjt második vasárnapja, reminiszere. Istent emlékeztettük a tegnap már idézett 25. Zsoltár soraival, emlékezzél Uram irgalmadról, de nem biztos, hogy elsősorban Istennek van szüksége memória frissítésre. Sokkal inkább nekünk. Nem tudom, hányan követik Laci Jánosnak a blogját, a Jóét Puszi címmel, rendszeresen publikál nagyon is aktuális gondolatokat, meditációkat. Egy néhány sor most, egy pár napja megjelent ilyen meditációjából, ami talán sokunkat eltalál. Azt mondod, Isten nem törődik az emberekkel, ha engedi, hogy ilyesmi megtörténjen, nyilvánvalóan a kitört háborús krízisre gondol. Én azt mondom, az ember nem törődik az Istennel, aki meghívta őt átok helyett áldásra, halál helyett életre. Kinek is van szüksége memória frissítésre ezekben a próbás napokban? Istennek? Vagy talán sokkal inkább nekünk? Ahogy erre Ferenc pápa figyelmeztetett, furcsa módon már jóval a mostani háború krízis előtt néhány sora rendkívül aktuálissá vált napjainkban, amit még az első világháború kitörésének centenáriumán egy olasz katonai temetőben mondott és beszélt arról, hogy az emberiség mennyire feledékeny, hogy nem akar tanulni a világháborúk poklából, hogy mindig elfelejti, hogy hova vezet az, amikor szabad teret ad a gyűlöletnek és a fegyvereknek. És arról szólt a Szent Atya, és ez most újra aktuális, és újra elő is vette ő ezt a gondolatsort, hogy itt van az ideje a sírásnak, itt van az ideje a megtérésnek, itt van az ideje annak, hogy emlékezzünk arra, hogy mi történt, és hogy honnan estünk ki, honnan zuhantunk ki. Mindenre emlékezni. Térj meg, fordulj meg, tedd azt, mondja itt a mi Urunk, amit korábban kellett volna, hogy tegyél, vagy amit meg is tettél, mert ha ezt nem teszed meg, kimozdítom a gyertyatartódat, ha meg nem térsz. Megtérés.
Mit is jelent? Már láttuk tegnap az első fejezetben, hogy észreveszi János, hogy meg kell fordulnia, hogy oda kell fordítania nem csak a szemét, a tekintetét, hanem a szívét, az egész életét, afelé, az Úr felé, aki ott van, nagyon is közel hozzá. Milyen állapotban van a gyülekezet? Nem csak az igaz, amit Efezusról olvasunk, hogy az első szeretet, az igazi isteni szeretet elveszett az életünkből, az agapé szeretet, hanem az is igaz lehet, amit a szárdiszi gyülekezetnek írott sorokban, levélversekben olvasunk. Az a neved, hogy élsz, pedig halott vagy, ébredj föl. Aztán később arról beszél, tudok cselekedeteidől, hogy nem vagy se hideg, se forró, bárcsak hideg volnál, vagy forró. Többenetesek ezek a látleletek, amelyek ezekből a levelekből fölragyognak számunkra. És ezek mind-mind arra figyelmeztetnek, hogy oda fordítsuk az egész életünket a mi Urunk felé, hogy tegyük is azt, amiről lehet, hogy szépen tudtunk beszélni elméletileg, tenni, gyakorolni a szeretetet. Komoly lecke ez most az egész magyar kereszténység számára, az egyházak számára. Számomra nagyon tanulságos volt, hogy ma délelőtt járhattam a líceumba, és ott elmondta az iskola vezetés, hogy mit jelent most konkrétan, hogy a kollégiumban olyan menekültek érkeztek, akik az anyanyelvünket se beszélik, és most mit lehet tenni értük, és mit lehet tenni azokért a százezrekért, akik most közöttünk keresnek menedéket, túlélési lehetőséget. Itt már nem segítenek az üres frázisok, nem segít egy vallásos rutin, szép idézetek és aranymondások. Itt valóban tenni kell, ahogy mondja itt a mi Urunk, tedd azt, amit az első szeretetben Istentől kaptál. Meríts abból a forrásból, ahonnan elindult az életed. Van esély arra, hogy fölébredj. Van esély arra, hogy újra kezd. Van esély arra, hogy az első szeretet, ami esetleg kihűlt bennünk, újra átforrósodjon, mert minden levél azzal ér véget, érdemes ilyen szemmel is nézni, szinte pecsétként van ott a levelek végén, hogy akinek van füle, az hallja, amit a lélek mond a gyülekezeteknek, hogy Isten szent lelke ma is itt fúj közöttünk, és föl tudja lobbantani azt a pislákoló, füstölgő mécses, nem elfújja, hanem lángra lobbantja. Van ma is áradása Isten szent lelkének, van adás, csak vétel kell, hogy legyőzzük fásultságunkat, kiégettségünket, szorongásainkat, félelmeinket. Idézzük föl azt a fenséges nyitányt, amellyel kezdtük tegnap este, amikor úgy köszönt ránk a mi Urunk, hogy ő az, aki az első szülött a halottak közül, aki szeret minket, aki országa népévé tesz minket, aki megérint minket, hogy ezt tette Jánossal is, amikor felé fordult, és a lába elé esett az apostol, és őt fölemelte, ne félj, én vagyok az első, az utolsó és az élő, halott voltam, de íme nálam vannak a halál és a pokol kulcsai. Ő az, aki megérint, aki közel van hozzánk, hisz ez volt az első evangélium, amit hallottunk a könyv első soraiban, hogy boldogok lehetünk, akik számára fölolvastatik most ezeken az estéken ez a könyv, akik ezt hallhatjuk és megtarthatjuk, mert az idő, a pillanat, a lehetőség közel van, és hogy ez mennyire közel van, az legszebben az utolsó levélből szólal meg, a laodiceai gyülekezetet írott levélből, ahol arról van szó, hogy íme az ajtó előtt állok és zörgetek. Ennyire közel vagyok, ha valaki meghallja a hangomat, kinyitja az ajtót, bemegyek ahhoz, és vele vacsorálok, és ő pedig én velem.
Nem csak arról van szó, hogy halljuk az ő hangját, hogy halljuk az ő kopogtatását a szívünk ajtaján, hanem ez a szív megnyílik, akkor létrejön valami olyan csoda, hogy ő újjáteremt minket, rekreál minket, hisz ez az egész könyv arról szól, hogy Isten újjá akarja teremteni ezt a világot, és benne az emberiséget, az embert. Az inkarnáció, testé létel, az lehet reinkarnáció, hogy újra testé lesz számunkra, és most gondoljuk arra, amire szabad már most készülni lélekben, és majd a következő ének is ezt fogja tenni az uracsorai közösségre, amikor átéljük azt, hogy Krisztus láthatóvá válik, a hallható ige utána látható ige is a miénk lehet, hogy velünk vacsorál, és mi ő vele, hogy közösségre juthatunk vele. És így válik valósága, amit ugyancsak tegnap már idéztem egy könyvből, a megváltás teljessége, a világ helyreállítása, az ember újjáteremtése. Ezt kínálja a mi Urunk, aki az ajtó előtt áll és zörget. Pilinszky János gondolata intonálta az egész sorozatunkat a napkeltéről, a valóság vágyunkról, hogy szeretnénk látni a láthatatlan. Hadd hívjam most őt segítségül úgy, hogy egy imádságából idézek néhány sort, amit aztán majd az oltár előtti közös imádságunkba folytatok, ahol erről a asztalközösségről szól, és ennek megvalósulásáért, átéléséért könyörög. Add, Istenem, hogy a világ kisimuljon és elcsendesedjen bennem és mindenkiben. Hogy az éjszaka csöndjében asztalodhoz ülhessek. Ahhoz az asztalhoz, ami mellől senki sem hiányozhat. Ahhoz az asztalhoz, hol a nappal és a csillagokkal együtt a hétköznapok is kialszanak, és egyedül a te békéd világít. Igen, hogy helyet foglalhassak már most, legalább egy rövid időre annál az eljövendő asztalnál, amit egy örök létre megígértél, és aminek egyedül a te békéd, a lámpása, eledele és terítéke. Amen. És most imádkozunk tovább a 306-os énekkel, ami hát urvacsorai énekként ismerős, de ha most egy kicsit úgy csodálkozunk rá, akkor perspektívákat itt számunkra, új perspektívákat, hiszen a Jelenések könyvének a igei mondani valója ragyog át a sorokon arról a valakiről, aki zörget, és aki asztal közösségre, teljes életközösségre vágyakozik, és ezt tudja nekünk ajándékozni itt és most is. Így énekeljük most a 306-os éneket.

Kedves hallgatóink! A profétai üzenetekről szóló műsorunkban a Napkelte előtt címmel tartott böjti evangelizációs sorozat második előadását hallották a Jelenések könyve második és harmadik fejezetéről. Gáncs Péter nyugalmazott evangélikus elnök püspök előadásában.

Kedves hallgatóink! A prófécia szó irodalmi jelentése jóslat, jövendőlés. Vallási értelemben viszont a próféta Isten által kiválasztott személy, aki az isteni igazságot terjeszti, amely kijelentések a jelenre és a jövőre is vonatkoznak. Péter apostol ezt így fogalmazta: mert sohasem ember akaratából származott a prófécia, hanem a Szentlélektől indíttatva szólaltak meg az Istentől küldött emberek. A Szóla Rádió prófétai üzenetek a Bibliában műsora a proféciai üzenetek közvetítésével kíván segíteni mindenkinek abban, hogy folyamatosan törekedjünk Isten kinyilatkoztatásainak bölcs értelmezésére, és megtapasztalhassuk: valóban Isten a szeretet.

0: Hír összeállításunk következik.
1: Felhívás a 2026-os zenei előkészítő táborra. A Dunántúli Református Egyházkerület június 28-tól július 4-éig Monoszlón meghirdeti a kántori előképző, kis kántorképző tanfolyamát, melyre nagy szeretettel várnak minden olyan jelentkezőt, aki szeretne közelebb kerülni a kántorkodáshoz és az egyházzenéhez. Az egyhetes tanfolyam célja, hogy azokkal a fiatalokkal, érdeklődőkkel, akiknek van zenei előképzettsége, például tanultak zeneiskolában szorfést, furuját, billentyűs hangszert, vagy előképzettség nélkül biztos hallással és szép énekhanggal rendelkeznek, velük egy héten át megismerhessék az új énekeskönyv számos énekét, ezen énekek feldolgozásait és kórusműveket. 2027-ben indul a missziós kamion. A baptista egyház vezetősége Istentől kapott vezetés alapján útjára indít egy új országjáró missziót, melynek segítségével a gyülekezetek saját településükön lehetőséget kapnak arra, hogy hirdessék az evangéliumot és Jézus melletti döntésre hívják az embereket. Ez az új eszköz egy színpaddá alakítható rendezvénykamion, amellyel megrendezhető egy, akár több napos kulturális, hitéleti családi fesztivál. A missziós kamion könnyen színpaddá alakítható, amin különféle programok kapnak helyet, koncertek, istentiszteletek, színdarabok, bizonyságtételek, és ami a legfontosabb, döntésre hívással egybekötött evangelizációk. A színpadi programok mellett számos kiegészítő családi program is helyet kaphat egy ilyen rendezvényen. Kézműves sátor, arcfestés, ugrálóvár, játszósarok és egyéb programok. A misszió előkészítése már folyamatban van. Ennek egyik fontos része a kamion beszerzése, melyre az egyház az idei pünkösdi célgyűjtést is meghirdette. Ünnepi orgonaszó, pannonhalmi koncertek Rómában. A május 23-án zajló orgonák éjszakája lelkiségéhez, zenei kínálatához csatlakozva a pannonhalmi főapátság a Római Magyar Akadémiával összefogva két hangversenyt szervez az Örökvárosba. A pannonhalmi főapátság, az Arcus Temporum művészeti fesztivál a Római Magyar Akadémiával, Berényi László megbízott igazgatóval összefogva szervezte meg a fiatal

0: idején a Filharmónia Magyarország által kezdeményezett orgonák éjszakája adta. Zsinat. Az Evangélikus Egyház zsinatának következő ülése május 29-én pénteken lesz. Az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló 2005. évi törvény értelmében a zsinat ülései általában nyilvánosak, de a zsinati tanács döntése alapján zárt ülés is elrendelhető. A helyszín az Evangélikus Egyház székháza, 8. kerület, Szent Király utca 51 szám alatt. Az időjárásról. Kellemesen meleg az idő. Kedden napközben csökken a felhőzet, többfelé eshet eső, északnyugatra fordul a szél, és 16-21 fok várható. Szerdán is napos, felhős időre van kilátás, néhány záporral, délire fordul a szél, és még 15-20 fok valószínű.
1: Híreinket hallották.
2: Énekeljetek az Úrnak új éneket. Isten dicsőítő zenei összeállításunkat hallhatják magyar és külföldi előadóktól.

0: Istent dicsőítő zenei összeállításunkat hallották.
1: Szól a rádió. Vissza az igazsághoz.

0: Hír összeállításunk következik.
1: A közlekedési kultúra napja. A közlekedési kultúra napjának megszervezését a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium támogatásában a Magyar Mérnöki Kamara által 2013-ban kiírt közlekedésbiztonsági ötletpályázat első díjat nyert pályaműve indítványozta. Magyarországon megrendezésére 2015 óta minden év május 11-én kerül sor az ENSZ cselekvések évtizede a közúti közlekedésbiztonság területén akcióprogram 2011. május 11-i elindításának, az emberiség első közlekedésbiztonsági összefogásának emlékére a Közlekedéstudományi Egyesület szakmai koordinációjával és egyre több partnerszervezet összefogásával. A közlekedési kultúra napjának célja, hogy minden nap a biztonságos, kultúrált közlekedés napja legyen. Életminőség határok nélkül. A fogyatékossággal élők életminőségének javítása érdekében gyűlt össze közös gondolkodásra a Nemzet Református Gyülekezeteinek számos szakembere és érintettje a Kárpát-medencei Református Fogyatékosságügyi Konferencián. A tanácskozás idei immár második alkalma életminőség határok nélkül címmel a központi témával összefüggésben a szeretetszolgálat további lehetőségeit is taglalta. A Jobb Adni Nonprofit Kft. És a Református Szeretetszolgálat Erasmus Plus pályázata nemzetközi együttműködése egy kiemelt eseményének a Káposztásmegyeri templom adott otthont. Az április végi nap kora délelőtti óráiban megtelt a templom előtere határon túli és itthon élő testvérekkel. Szakemberek, intézményvezetők, lelkészek és a téma iránt érdeklődők gyűltek össze, és már a programok kezdete előtt lelkesen diskuráltak, megosztották egymással tapasztalataikat. Otthon az otthontól távol. Először tartottak Filippino búcsút Mátra Verebei Szentkúton. Különleges és hiánypótló eseménynek adott otthont Munkács Szent József ünnepén, május 1-én Mátra Verebei Szentkút. A nemzeti kegyhelyen a Magyarországon élő filippino katolikus közösség első országos zarándoklatára és búcsújára gyűltek össze a hívek. Az ünnep egyszerre volt hálaadás, találkozás és megerősödés, hitben és közösségben egyaránt. Az esemény apropóját Szent Ferenc boldog halálának 800. évfordulója adta, amely világszerte számos lelki kezdeményezést hívott életre. A kegyhely ezen a napon különleges módon telt meg élettel. A filippino zarándokok az ország különböző pontjairól érkeztek, Debrecenből, Kecskemétről, Szegedről, Budapestről és Budaörsről, hogy közösen imádkozzanak és ünnepeljenek. Ez az a nap Szegeden. Az idén, május 30-án a Szegedi Stadion a Szent Gellért Fórum adott hont az

0: környékéről, hanem az egész országból és határainkon túlról is. Az időjárásról. Kellemesen meleg az idő. Kedden napközben csökken a felhőzet, többfelé eshet eső, északnyugatra fordul a szél, és 16-21 fok várható. Szerdán is napos, felhős időre van kilátás, néhány záporral, délire fordul a szél, és még 15-20 fok valószínű.
1: Híreinket hallották.

0: Merengő. Gondolat a mai napra.
1: Egy kis fizika. A forró vas, annak ellenére, hogy tompa, mélyebben hatol a fába, mint a hideg acél, mely éles. A szeretet is mélyebbre hatol az igazságba, mint a puszta elmélet, vagy a rideg tudomány. Spurgeon.

0: Uram, a te szemeid, avagy nem a hűségre néznek-é? Jeremiás 5:3.
1: Az, aki az Úrban hisz, nem önmagára támaszkodik, hanem őtőle vár mindent, ahogyan például a 277-es számú dicséret zengi. Mint az alélt, búsvirágra megújító harmatot, vérző szívem fájdalmára csak te hintesz balzsamot. Könnyű sorsom terhe rajtam, ha imára nyílik ajkam. Gyenge vagyok, langadoznak buzgóságom szárnyai, bármely híven vágyakoznak színed elé szállani. Ó, adj erőt, hogy míg élek, egyedül csak neked éljek. Pedig emberi természetünknél fogva igen sokan inkább önmagunkban bízunk, erőinkben, képességeinkben, jobbiknak mondott énünkben. Úgy véljük, mindennapi teendőinkhez nincs szükségünk Istenre, sem a megváltóra. Pedig a tudomány, a művészet számos jeles alkotója, a Szentírás nagy alakjai, mind a hit emberei. A történet kezdetén ott van Káin és Ábel, akik már a kétféle embert képviselik. Azóta is látjuk, az igaz ember nem saját cselekedeteiből, hanem hitből él. Ímé felfuvalkodott, nem igaz ő benne az ő lelke, az igaz pedig az ő hite által él, mondja Habakuk próféta a 2. fejezet 4. versében. Ez az ige világosan fejezi ki, hogy Isten azt

0: nézi. Éle a hit az ember szívében, lelkében. És a megtérés idején is a hitünk a döntő. Egyedül a hitünk által megadott kegyelem hozhat létre olyan helyzetet, amelyben az önzés béklyói lehullanak rólunk, és képesek vagyunk egész valónkkal, megváltónkhoz odafordulni, hozzá megérkezni.
1: Köszönöm, Uram, hogy amikor nincsen elegendő bizodalmam, akkor is hozzád fordulhatok. Kérhetek tőled, és te megerősíted elhalványult hitemet. Adjál, kérlek, elegendő hitet az élet nagy kérdéseiben és a mindennapi kicsi döntésekben is. Segíts, hogy megértsem, és ne feledjem, hogy tartozom minden gyöngeségemet imádságban szüntelenül eléd vinni, és könyörögni azért, hogy közelebb jussak hozzád, és megerősödjem benned. Kérlek, adjál soha nem szűnő hitet, Uram, hogy különbséget tudjak tenni jó és rossz között. A szerinted és tőled való, s a között, aminek semmi köze nincs hozzád. Kérlek, Uram, add nekem a te lelkedet. Köszönöm, hogy megígérted azt, hogy a te lelked elvezet minden igazságra, s akiben a te lelked van, az folyamatosan a szabadságban él. És fogadd el hálámat, hogy azt is megígérted, aki veled jár, az hozzád megy haza. A 259. énekkel szólva, ím ajánlom kezeidbe én szomorú lelkemet, igazmondó örök Isten, oltalmazz meg engemet. Csak hívságot követőknek rontója vagy, Úr Isten, benned erősen hívőknek irgalmas vagy szüntelen. Értem immár hozzám való kedves akaratodat, benned bíztam, mutasd immár nagy irgalmasságodat. Vallást tészek, hálát adván néked, kegyes Istenem, minden némű szükségemben jelen voltál én nekem. Ámen.

0: Kedves hallgatóink, az esti áhítatot megformálta Sümeginé Tóth Piroska. Közreműködött Török Attila. A Biblia legtöbbet magyarázott írása. Egy könyv, amely Isten kinyilatkoztatása. Pátmosz szigetén János apostolnak Isten feltárta a múlt, jelen és a jövendő összefüggéseit. Akkor és most. Tanulmányok a jelenések könyvéről.
1: Mindenkit szeretettel köszöntök. A jelenések könyvében egy rövid kis fejezethez jutunk a mai estén, de annál több mondani valója van ennek a néhány biblia versnek. A hetedik trombita szó. A fejezet tele van ünnepélyes mozzanatokkal, amelyek komoly üzenetet tartalmaznak minden ember számára, minden olvasó, hallgató számára, úgy, ahogy azt az Úr előre bejelentette. A hatodik és a hetedik angyal trombitálása közben rendkívüli dolgok történnek. Talán éppen ezért, mivel itt nagyon fontos dolgokról van szó, nagyon sűrűsödnek az események, a hatodik és hetedik trombita szó közé az Úr beíkel néhány nagyon fontos üzenetet. Ünnepélyes jeleneteknek lehet tanulja az, aki olvassa ezeket a fejezeteket. Főképpen a mennyei szentélynek abban a részébe enged betekintést, amelynek az ószövetségi hasonmásába a főpapnak is csak egyszer volt lehetősége, engedélye egy évben, hogy ebbe a szentek szentjébe bemenjen. A mostani néhány biblia vers elvezet bennünket ennek a mennyei szent helynek, mennyei templomnak a küszöbéhez, és a nyitott ajtón betekinthetünk, mi is van ebben a szentélyben. Olvassuk el az igéket a János jelenések könyvében, a 11. fejezet, 15. versétől a 19. versig, és a 10. fejezet 6. és 7. versét. A 7. angyal is trombitál, és nagy szózatok lőnek a mennyben, amelyek ezt mondják: e világnak országai, ami urunkéi, és az ő Krisztuséi lettek, aki örökkön örökké uralkodik. És a 24 vén, aki az Isten előtt ül az ő királyi székeiben, esik az ő orszájára, és imádá az Istent. Ezt mondván: hálát adunk néked, Uram, mindenható Isten, aki vagy, és aki valál, és aki eljövendő vagy, mert a te nagy hatalmadat kezedhez vetted, és a te országlásodat elkezdetted. És megharagudtak a pogányok, és eljött a te haragod, és a halottak ideje, hogy megítéltessenek, és jutalmat adja te szolgáidnak, a prófétáknak és a szenteknek, és akik a te nevedet félik, kicsinyeknek és nagyoknak, és elpusztítsd azokat, akik a földet pusztítják. És megnyilatkozik az Isten temploma a mennyben, és megláttatik az ő szövetségének ládája az ő templomában, és lőnek villámlások és szózatok, és mennydörgések, és földindulás, és nagy jégeső. És olvassuk még hozzá a 10. fejezet 6. és 7. versét. És megesküvik arra, aki örökkön örökké él, aki teremtett az eget és a bennevalókat, és a földet és a bennevalókat, és a tengert és a bennevalókat, hogy idő többé nem lészen, hanem a 7. angyal szavának napjaiban, mikor trombitálni kezd, akkor elvégeztetik az Istennek titka, amint megmondotta az ő szolgáinak, a prófétáknak. Egy nagyon fontos bejelentés van ebben a 10. fejezet 2 versében, ami rávezet a 7. angyal trombitálásának az idejére. Arról van szó, hogy az angyal egy fontos bejelentést tesz az embereknek, és ennek a bejelentésnek az egyik lényeges gondolata, hogy a hetedik angyal szavának napjaiban, amikor trombitálni kezd, akkor elvégeztetik az Istennek titka. Egy időről van itt szó, és egy eseményről. Egy bizonyos időben, amikor a hetedik angyal trombitálása megkezdődik, itt már előre utal erre az eseményre, akkor azt olvassuk, hogy egy trombita szó lesz, és elvégeztetik az Istennek titka a hetedik angyal szavának napjaiban. Ezzel most különösképpen nem foglalkozunk, már volt szó erről, és még lesz, akik ebben az időben ezt az igét, ezt az üzenetet tanulmányozták, arra a felismerésre jutottak, hogy Dániel könyve 8. fejezetében a 14. vers jövendőlése erre az időre vonatkozik, amikor kiderül a szent hely igazsága. 2300 éves proféciáról van szó, amelynek a végére érvényes az a kijelentés, amit az angyal tesz, hogy idő többé nem lészen. Mit jelent az, hogy idő többé nem lészen? Az idő problémájával sokat foglalkozunk. Általában az a problémánk, hogy kevés az idő. Ugye nagyon sokszor halljuk azt, különösen az idősebb generációtól. Én otthon minden nap hallom, vagy legalábbis pénteken mindig hallom, hogy még most volt szombat csak, és már megint péntek van, hogy elmegy az idő, mintha gyorsabban rohanna az idő, mint valamikor ezelőtt 40-50 évvel. Az igazság az, hogy az idő ugyanúgy halad, vagy talán az idő nem is halad. Mi haladunk, az események, és az időt sokszor összekeverjük. Két fogalomról van szó, hogy az idő, mi is az idő, nem tudjuk. Az örökké valóságban tudjuk, hogy nem lesz idő. De itt van egy olyan proféciai időszak, amikor az angyal szerint többé nem lesz idő, hanem elvégeztetik az Istennek titka. Mi az, hogy nem lesz többé idő? Arra felismerésre jutottak, hogy 1844-ben történik valami. A magyarázat szerint arra felismerésre jutottak, hogy 1844-ben lezárul az utolsó olyan profécia, amely időhöz van kötve, amely valamilyen időre utal, és valami elkezdődik. Felismerték azt, hogy a 11. fejezet 19. vers alapján megnyilatkozik az Isten templom a mennyben, és akkor jutottak el arra a felismerés, hogy 1844-ben egy újfajta szolgálat kezdődik meg a mennyei templomban, egy olyan szolgálat, amelyre már az Ószövetségben is előremutatott az évenkénti engesztelés napja, amikor a főpap bement a Szentek Szentjébe, és ez a nap az emberek számára, a hívő emberek számára, Isten népe számára az ítélet napja volt, vagy a kegyelem napja. Attól függ, hogy hogyan viszonyult ahhoz a szolgálathoz, ami a Szentek Szentjében történt, illetve ahhoz, akire ez az egész szolgálat előre mutatott, Jézus Krisztushoz. Idő többé nem lészen. De ha nincs többé idő, akkor miért foglalkozunk vele? És itt van egy másik kijelentés, hogy elvégeztetik az Istennek titka. Ha titok, akkor tudunk-e vele foglalkozni? Mi az, hogy titok, és mégis foglalkozik vele az ige? És ha elolvasnánk néhány Biblia verset, csak egyet szeretnék olvasni a Máté Evangélium a 13. fejezetében, és ott a 11. versben. Az Úr Jézus mondja a tanítványoknak, ő pedig felelvén mondanékik, mert néktek megadatott, hogy érthessétek a mennyek országának titkait, ezeknek pedig nem adatott meg. Egy nagyon különös kijelentés. Tanítványok, ezek az egyszer emberek, akik Jézust követték, hallják a példázatokat, hallanak az Úr Jézustól olyan dolgokat, amelyeken el kell gondolkodni, és amelyeket a környezetük nem értett. És azt mondja az Úr Jézus, hogy nektek megadatott, hogy érthessétek a mennyek országának titkait, ezeknek pedig nem adatott meg. Milyen titokról van itt szó? Amit egyesek érthetnek, mások nem. Ugye ismerjük azt, amikor valakinek mondunk valamit, elárulunk egy titkot, és azt mondjuk, hogy ez kettőnk titka. Kettőnk titka. Erről van itt szó Istennek és az ő gyermekeinek közös ismeret anyaga. Olyan titok, amelybe be akar bennünket avatni a mindenható Isten, amit viszont nagyon sokan nem értenek. És nem tudnak megérteni, képtelenek megérteni. Hadd olvassak két Biblia verset Pál apostoltól az Isten titkával kapcsolatban, hogy eljussanak az értelem meggyőződésének teljes gazdagságára Isten gyermekei, az Isten és az Atya és a Krisztus Ama titkának megismerésére. Mondja a Kolossé beliekhez írott levél második fejezetében és a második versben az apostol. Majd Timóteusnak mondja, vagy írja az első levél harmadik fejezet 16. versében, és minden versengésnél nagy a kegyesség nekem egy titka. Isten megjelent testben, megigazítatott lélekben, megláttatott az angyaloktól, hirdettetek a pagányok között, hittek benne a világon, és felvitetett dicsőségben. Csodálatosan fogalmaz Pál apostol ezről a titokról, amely Isten és az ő gyermekeinek közös ismeretanyaga, ami nem más, mint a megváltás terve, az üdvösség terve, amelyet Isten az emberért fektetett le, amely kezdettől fogva megvolt, már előre arra az esetőségre, hogyha az ember engedne a gonosznak, a kísértőnek, és elbukna. Isten előre kidolgozta már a megváltás tervét, és ez az a csodálatos terv, amit csak azok értenek, akik elfogadják, akik Isten gyermekei, akik Istennel közösségben vannak. Hogy Pál apostol mondja, hogy megértsék ezt, a kegyességnek ama titkát, ama csodálatos igazságát, hogy Isten egy tervet készített az ember megmentésére. Ez az a titok, ami Isten gyermekeinek és az Úrnak a közös ismeret anyaga, amivel nekünk többet kellene foglalkozni, hogy megérthessük, mondja az apostol, mi a szélessége, mi a hosszúsága, mi a mélysége és magassága az Isten jó voltának. Olyan tantárgy ez, amit nekünk szorgalmasabban kellene tanulni, és amely tantárgy lesz az örökké valóságban. Amit le van írva ebben a fejezetben, amit olvastunk, többnyire a mennyben folyó történeteket örökíti meg, de a hét utolsó csapás leírásánál ugyanezekkel a jelekkel, illetve jelenetekkel és leírásokkal találkozunk. Olyan fontos dolgokról van itt szó, ami a hetedik trombita szó idején történik, hogy a hetedik csapás leírásánál is utal az Úr ezekre az eseményekre, ezekre a körülményekre. A 16. fejezetben olvassuk, a hetedik angyal is kitölte az ő pohárát a levegő égre, és nagy szózat jövek ki a mennyei templomból, a királyi széktől, amely ezt mondja, meglett. És lőnek zendülések és mennydörgések, és villámlások, és lőn nagy földindulás, amilyen nem volt, mióta emberek a földön vannak. Ezt olvastuk a 11. fejezetben is. Megharagudtak a pogányok, és eljött a te haragod, és megnyilatkozik a szövetség ládája, és szózatok lőnek, és villámlások, és mennydörgések, és földindulás, és nagy jégeső. Úgy tűnik itt, hogy a hetedik csapás és a hetedik trombita szó következményeiben közös vonások vannak. És mind a két helyen le van írva, ami azt jelenti, hogy Isten komoly figyelmeztetéseket küld az utolsó idők embere számára. Azt is látjuk itt ezekben, hogy a mennyben és a földön történő eseményeknek valamilyen kapcsolatuk van egymással. Hisz ami le van írva a 11. fejezetben, azt az apostol a mennyben látja, és ami a 16. fejezetben szinte ugyanaz, azt itt ezen a földön látja a 7. csapás által megvalósulva. Ha a mennyben történik valami, ezekből az eseményekből is, még más eseményekből azt látjuk, hogy a földön is történik valami. Itt ezen a földön történő események nem önmagukban vannak. Ezeknek van valamilyen mennyei vetülete is. És fordítva, amikor Isten cselekszik az emberiség életében, akkor valami módon üzenetet küld, valami felhívást küld az ember számára, hogy figyeljen oda, amit Isten akar üzenni, mondani számára, hogy tanítást adjon az ember számára. Egy nagyon szép példát találunk Dániel proféta könyvében a 11. fejezetben, amikor Dániel 3 hétig imádkozik, valamit kér Istentől. Magyarázatot kér bizonyos eseményekre, amiket ő nem ért. Múltkor is foglalkoztunk olyan eseménnyel, amit Dániel nem értett, és elmondta az Úrnak, Uram, ezt nem értem. Itt egy másik alkalommal Dániel 3 hétig imádkozik, könyörög az Úrhoz, világosságot kér, magyarázatot kér bizonyos eseményekre. És hogy van ez a mi életünkben? Imádkozunk, és imádkozunk egyszer, kétszer, háromszor, és úgy gondoljuk, hogy ennek talán már nincs értelme, belefáradunk. Dániel nem fárad bele 21 napig, és egész biztos, hogy ha az Úr nem ad választ, akkor még tovább imádkozott volna. Ő neki nagyon szoros volt a kapcsolat az Úrral. Tudta, hogy az Úr meghallgatja az imáját. Tudta azt, hogy az Úr válaszol az ő imájára. És 21 nap múlva jön a mennyei válasz. És nagyon érdekes annak megvilágítására, hogy amikor itt ezen a földön történik valami, akkor a mennyben is történik. Mennyei és földi eseményeknek szoros kapcsolatuk van egymással. Jön Gábriel angyal, és azt mondja, Dániel, kelj fel térdeidről. A te eseredzésed kezdetén egy szózat támadt a mennyben. És akkor elmondja azt, hogy amikor te elkezdtél imádkozni, akkor a menny odafigyelt. És akkor én elindultam a perzsa udvarba, hogy ebben az ügyben intézkedjek. De ellenem állt a perzsa fejedelme. És én most visszamegyek, és tovább küzdök ellene. Szinte azt mondta, hogy te imádkozz tovább, mert a te könyörgésed meg lett hallgatva. Vagyis ebben a fejezetben azt látjuk, hogy egy ember imádkozik, könyörög az Úrhoz, és a mennyben megindul valami. A mennyben Isten a választ készíti az ember számára. De a földi események néha korlátozzák, néha gántolják Isten tervének a megvalósulását is. Ezt többször látjuk az igében, amikor az emberek ellenállnak, akkor Isten nem akar mindig erőszakot alkalmazni. Isten megoldhatna a kérdéseket, de időt ad és lehetőséget ad az embernek arra, hogy párbeszédbe lépjen Istennel, hogy meghallja Istennek a szavát, figyelmeztetését, tanítását, és anélkül, hogy Istennek erőteljesebben kellene beavatkozni, megoldást találjon egy fontos kérdés.

Nagyon jó volna, ha már mi is oda tudnánk figyelni azokra az eseményekre, amelyek által Isten figyelmeztetéseket küld az ember számára. És itt én feltennék egy kérdést. Ha érvényes az emberiség és a menny vonatkozásában ez, hogy Isten sokszor események és körülmények által válaszol, vajon nem történhet ilyen a mi életünkben is? Jön egy próba, jön valamilyen nehézség a mi életünkben, és oda szoktunk-e figyelni, feltesszük-e a kérdést, hogy vajon nem Isten akar-e valamit üzenni számomra. Ha nyitott füllel, nyitott szemmel tekintenénk arra, ami történik körülöttünk, sok tapasztalatot szerezhetnénk, sok élményben lehetne részünk, ha felismernénk, hogy Isten most figyelmeztetett valami által, Isten tanított, Isten ráébresztett valamire, Isten megállt, intett számomra. A hetedik csapás és a hetedik trombita szó idejében nagyon sok olyan földi esemény lesz, ami figyelmeztet arra, hogy a mennyben történik valami. Isten figyelmeztet. Nagyon fontos dolog történik. Isten nagyon fontos lépésre határozta el magát. És mik azok a körülmények, amelyekre oda kellene figyelnünk? Még egyszer olvasom. Lőnek villámlások, szózatok, mennydörgések és földindulás és nagy jégeső. És a 16. fejezetben, amikor a 7. angyal is kitölte az ő poharát a levegő égre, nagy szózat jöve ki a mennyei templomból, a királyi széktől is ezt mondja, hogy meglett. És lőnek zendülések, és mennydörgések, és villámlások, és nagy földindulás, amilyen nem volt, mióta emberek a földön vannak, ilyen földindulás, ilyen nagy. Ezt mondja az ige. Felkészülhetünk a világ végére. És azt mondja, hogy 5 évig el lehetnek ebben a bunkerben, gondoskodnak levegőről, élelemről, energiáról, ami szükséges ahhoz, hogy túléljék a világ végét. Foglalkoznak ezzel a gondolattal, és ez nem a nem újságírói valami sci-fi tulajdonképpen, hanem valóban komolyan vannak vállalkozók, vannak politikusok, akik hisznek abban, hogy egy pusztító földrengés várható, és egy pusztító atomtámadás. Úgy magamban arra gondoltam, hogy ezek a vállalkozók mit csinálnak a sok pénzzel? Kivel fogják elkölteni, ha ők túlélik? És ha túléli az a néhány száz vagy néhány ezer ember, 5000 ember világviszonylatban, kivel fognak kereskedni? Szóval sok-sok kérdés, amik itt vannak előttünk, amikor olvassuk ezeket az emberi fantáziákat. De ami engem különösképpen megragad, hogy amikor prédikálunk az igéből, amikor ezeket az igéket olvassuk, hogy ez lesz, villámlások, mennydörgések, jégeső és minden, nagy földrengés, amilyen még nem volt, akkor lehet, hogy ezek az emberek is azt mondják, hogy ja, hát ijeszgetik az embereket. Miért van az, hogy az igének nem hisznek, és hisznek ilyen tudományos elképzeléseknek, amik én úgy gondolom, hogy azért valahol az igéből táplálkoznak. Valonnan ezek az emberek találkoztak ezekkel a gondolatokkal, vagy legalábbis ismerve a tényeket, a helyzeteket, a eshetőséget, tudják azt, hogy bekövetkezhet bármi. Az ember képes arra, hogy elpusztítsa a létének alapjait. Az ember képes arra ma már, hogy elpusztítsa önmagát és az egész világot. De mi tudjuk azt, hogy nem az a vonal lesz érvényes,
hanem az, amit Isten igéje mond, és Isten az ő kezében tartja a dolgok irányítását. Azt olvassuk a 11. fejezetben, a 15. versben, amikor a 7. angyal trombitál, akkor szózatok lőnek a mennyben, amelyek ezt mondják: e világnak országai, ami úrunkéi, és az ő Krisztusai lettek, aki örökké uralkodik. Azután a 17. vers: hálát adunk néked, Uram, mindenható Isten, aki vagy, és aki valál, és aki eljövendő vagy, mert a te nagy hatalmadat kezedhez vetted, és a te országlásodat elkezdted. Itt két gondolatot szeretnék kiemelni. Az egyik az örökkévaló hatalom, örökkévaló uralkodás, és a másik pedig, hogy a te hatalmadat kezedhez vetted. Mikor vette kezéhez Jézus a hatalmát? Volt egy időszak, amikor nem ő volt az Úr menjen és földön. Ő a megváltási tervet ismerve, tudjuk, hogy akkor, amikor az ember igent mondott Sátánnak, Lucifernek, akkor az ő hatalmát átadta Sátánnak. És Sátán bizonyos korlátok között uralkodik ezen a földön. És ott a megkísértés hegyén mivel közelíti meg az Urat? Ez a nézd meg, ez az egész világ az enyém. És ha leborulva imádsz engem, akkor mindezt neked adom. Pedig Jézusé volt akkor is a hatalom és a világ, de Sátán, Lucifer bizonyos keretek között uralkodott, de itt egy olyan időpontra utal, egy olyan eseményre, amikor ez a hatalom örökre elvétetik tőle. Amikor kimondatik a mennyben, nem csak földi vonatkozásban, hanem a világegyetemi vonatkozásban is, ugye Lucifer és az ő angyalait számítva, hogy aki szent, szenteltessék meg, és aki fertelmes, legyen fertelmes ezután is. Erre az időre utal, amikor kimondatik ez az ítélet, aki szent, szenteltessék meg, Jézus kezébe veszi a hatalmat, Sátánnak nincs többé hatalma.

0: ugye világnak országai, ami urunké, és az ő Krisztus élettek, aki örökké uralkodik. Megint ez a szó egy kicsit az időhöz kapcsolódik, az örökké valóság. Örökkön örökké. Mennyi az az örök élet? Mennyi az örök? Ha elveszünk a örökké valóságból ezeret, mennyi marad? El lehet venni? Nem. És hozzá lehet adni? Örökké valóság. Én megvallom őszintén, hogy én nem értem. Nem tudom felfogni, és nem hiszem, hogy valaki ezt meg tudná magyarázni, mi az, hogy örökké valóság. Nem volt kezdete, és nem lesz vége. És azt mondja itt az angyal, hogy Krisztus az ő örökké való hatalmát átvett, és örökkön örökké uralkodik. Ezt mondja Dániel próféta könyvében is, hogy örökkön örökké aztán a te hatalmadat. Nincsenek korlánta Isten hatalmának. Mindenható Isten, ezt sem értjük emberileg. Azt mondja, hogy vagy ő, aki van és eljövendő, vagy valál és eljövendő. Mindig volt és mindig lesz. Istent dicsőítik ezek a lények a múltért, a jelenért és a jövőért. És azt olvassuk itt, hogy ezek dicsőítik azt, akinek nagy hatalma van, és örökkön örökké uralkodik. A dicsőítésnek az egyik tárgya, amivel mennyei nyilatkozatok hangzanak el Jézus uralmával kapcsolatban. És itt van még egy gondolat, megharagudtak a pogányok, és eljött a te haragod. Amire az előbb utaltam és olvastam, hogy itt ezen a földön az emberek uralma az teljes anarchiához vezet, és hadd olvassak még egy gondolatot, ugyancsak az előbbi anyagból, ami a végső eseményekre is a gonoszoknak a haragjára utal, az Armagedon csatája. A háború már el is kezdődött. Sokszor hallottunk előadást, beszélünk az Armagedonról, milyen is lesz az az Armagedon, többféle elmélet van. Itt egy nagyon érdekes gondolatot vett fel a cikkírója. A háború már elkezdődött. A frontvonalak tisztán láthatók. Muzulmánok, muzulmánok ellen. Keresztények, keresztények ellen. Kommunisták a kapitalistákkal szemben. Gazdagok a szegények ellen. Izraeliek az arabok ellen. Fundamentalisták kontra New Age hívők, és így tovább. Mindegyik antikrisztusként tekint a másikra. Olyan ez, mintha egy saktáblát állítottak volna fel, amelynek figurái szabály szerinti helyükön készen létbe várják, hogy a csata elkezdődjön. Az Armagedon csatáját le lehet, és le fogjuk játszani. Azt választjuk, hogy részt veszünk benne. És ha nem ezt választjuk? Igen, tehát így látják egyrészt emberi oldalon, és úgy írja az ige, ahogy az előbb olvastuk. A pogányok megharagszanak, megharagudtak, és eljött a te haragod, és a halottak ideje, hogy megítéltessenek, és jutalmat adja te szolgáidnak, prófétáknak és a szenteknek, és akik a te nevedet félik, kicsinyeknek és nagyoknak, és elpusztíts azokat, akik a földet pusztítják. A záró eseményekről van itt szó. Az egész világon látjuk a népek haragját. Ez a cikkíró nagyon találóan írja, hogy haragszanak egymásra egy-egy népen belül. Mohamedán a Mohamedánra, keresztény a keresztényre. És ehhez kapcsolódik az, hogy eljött a te haragod is. Vagyis Isten nem hagyja válasz nélkül az embereknek ezt a torzsalkodását, ezt a hatalmi harcát. Nem tudjuk, hogy fog kibontakozni. Nem mehetünk bele a hogyannak a magyarázatába. De gondoljunk arra, és maradjon meg bennünk annyi, hogy itt a Jelenések könyve 11. fejezet, ennek a 7. trombita szóval kapcsolatos részében egy komoly figyelmeztetés van a Jézus második eljövetele előtt élő emberek számára. És ennek a figyelmeztetésnek a pecsétje a 19. versben olvasható. És megnyilatkozik az Isten temploma a mennyben, és megláttatik az ő szövetségének ládája az ő templomában, és lőnek villámlások, és szózatok, és mennydörgések, és földindulás, és nagy égeső. Amit János apostolnak megmutat az Úr, megnyílt a mennyei templom. Ez azt jelenti, mint az Ószövetségben, az engesztelés napján, egy olyan időpont kezdődött el, ami egy határozott ítélettel zárul, amit már az előbb említettem, aki szent, szenteltessék meg. Ebben a szolgálatban, ennek a szolgálatnak az idejében, amikor Jézus ott van a szentek szentjében, és végzi az ő szolgálatát, és ő befejezi a szolgálatot, az a szó, amikor ezt kimondja azt, hogy meglett, ez minden ember ítéletét jelenti. Az örök életre, vagy a kárhozatra. Figyeljünk oda, ami történik a mennyben. Amikor saját életünkben tapasztalunk problémákat, bajokat, problémákat, küzdelmeket, gondoljunk arra, hogy Isten megszólít bennünket. Gondoljunk arra, hogy Istennek üzenete van számunkra, és fel akar készíteni arra a nagy eseményre, amely annak a nagy eseménynek a záró mozzanatára, amely most folyik a mennyei templomban. Az Úr segítsen bennünket, hogy mindannyian készen legyünk a végső szó kimondásakor. Amen.
1: Tanulmányok a Jelenések könyvéről című műsorunkat hallották.

bátorító üzenet azoknak, akik várják Jézus visszajövetelét. Aki a Bibliát Isten szavának fogadja el, az hiszi, hogy Jézus Krisztus újra eljön-e földre dicsőségben, mint király. Ez a reménnyel teli várakozás a proféciákon, a Szentírás kijelentésein alapszik, amiben nagyon sok jövendőlés található az Úr Jézus második visszatérésével kapcsolatban. A Jelenések könyvében például ezt olvashatjuk. Imé eljő a felhőkkel, és minden szem meglátja őt, még akik őt által szegezték is, és siratja őt e földnek minden nemzetsége. És imé hamar eljövök, és az én jutalmam velem van, hogy megfizessek mindenkinek, amint az ő cselekedete lesz. Ha csak egyetlen igehely volna, akkor sincs okunk a kételkedésre, mert Isten szavában bízhatunk. Üdvözítünk búcsú beszédében megígérte tanítványainak, amit János apostol jegyzett fel evangéliumában. Elmegyek, hogy helyet készítsek néktek, és ha majd elmegyek és helyet készítek néktek, ismét eljövök, és magamhoz veszlek titeket, hogy ahol én vagyok, ti is ott legyetek. Megváltunk első adventje beteljesedett. Ez letagadhatatlan történelmi tény. Ugyanúgy teljesedni fog az ő második eljövetele is. Sokan felteszik a kérdést, miért nem jött még vissza, hiszen olyan sok évszázad telt el mennyben menetele óta. Péter apostol levelében válaszol erre a kérdésre. Nem késik el az ígérettel az Úr, mint némelyek késedelemnek tartják, hanem hosszan tűr érettünk, nem akarvá, hogy némelyek elvesszenek, hanem hogy mindenki megtérésre jusson. Jézus miattunk vár, és ezt is szeretetből teszi. Ő már réges-régen elkészítette a helyet, csak mi vagyunk még készületlenek. Visszajövetelének óráját és napját Krisztus nem adta meg, de figyelmeztette övéit. Arról a napról és óráról pedig senki sem tud, az ég angyalai sem, hanem csak az én atyám egyedül. Vigyázzatok azért, mert nem tudjátok, mely órában jöjj el a ti uratok. Legyetek készen, mert amely órában nem gondoljátok, abban jöjj el az embernek fia. Nincs ember, aki fel tudná lebbenteni Isten titkát. Ne akarjunk olyan rejtét kutatni és megfejteni, amelyet az Úr eltakart előlünk, mert mit ér, ha pontosan tudnánk, mikor jön vissza, ha maradunk bűnökkel és jellemhibákkal teljesek.

A tanítványok egy alkalommal megkérdezték Jézust, hogy micsoda jele lesz eljövetelének. Akkor ő különböző jelekről beszélt, amelyeket napjainkban látunk beteljesedni. Csak nyitott szemmel és halló füllel kell járnunk, figyelve a körülöttünk zajló eseményeket. Az Úr Jézus egy nagyon komor és sötét jövőt festett le, amit így jellemezhetnénk. Válság mindenütt. A világban, az egyházban, a családban, az egyének életében, a természetben. Az egész világon ugrásszerűen megnőtt a bűnözés, és nem lehet megfékezni. Háborúk, éhínségek, járványok, szerencsétlenségek, mind gyakoribbak. Mindez csak a nyitánya a végső eseményeknek. Jézus második adventje valóságos és személyes lesz. Éppen úgy, mint az első volt, amikor Krisztus döntő győzelmet aratott Sátán felett. Most azért jön vissza, hogy véget vessen a gonosz uralmának, és világunkat eredeti tökéletességében helyreállítsa. Megváltunk jövetele nem csak látható, de hallható is lesz mindenki számára, mert ő nem egy magányos utazó, hanem az egész világ mindenség királya, aki angyalok ezreivel érkezik dicsőségesen, győztesen és hatalommal. Erről olvashatunk Máté evangéliumában. Mert amiképpen a villámlás napkeletről támad, és ellátszik egész napnyugtáig, úgy lesz az ember fiának eljövetele is. És meglátják az embernek fiát eljönni az ég felhőiben, nagy hatalommal és dicsőséggel. És elküldi az ő angyalait nagy trombita szóval, és egybegyűjtik az ő választottait a négy szelek felől, az ég egyik végétől a másik végéig. Amikor az élet és halál ura, a királyok királya szól azokhoz, akik a föld porában alszanak, akkor a feltámadt igazak nem abban az állapotban jönnek elő a sírból, amiben oda kerültek, hanem újjáteremtett, halhatatlan testben, egészségesen. Azok az igazak pedig, akik a második adventkor életben vannak a földön, átváltoznak, romolhatatlanságot öltve magukra, és ez egy pillanat műve lesz. Csodálatos lesz ez a találkozás megváltónkkal és egymással. Meglátjuk Jézust, örökre együtt lehetünk vele, aki jobban szeret bennünket, mint ahogy elképzelni tudjuk. Rendkívüli boldogság lesz ez, amire nehéz szavakat találni, ha ezer ajkunk lenne is, nem tudnánk megköszönni, amit értünk tesz. E rendkívüli eseménynek azonban van egy szomorú oldala is azok számára, akik Isten ellen lázadtak, és a felkínált üdvösséget elvetették, a kétségbeesés, a rémület napja lesz. Pánikszerűen, rettegve próbálnak elbújni, mert tudatára ébrednek annak, hogy ütött az ítélet órája. Ideje komolyan vennünk Péter apostol tanácsát. Annak okáért, szeretteim, ezeket várván, igyekezzetek, hogy szeplő nélkül és hiba nélkül valóknak találjon titeket békességben.

Belegondoltunk már abba, hogy mi történne, ha Krisztus nem jönne vissza. Ha ez nem következne be, nem volna semmi reménységünk. Mi értelme lett volna megszületnünk? A vértanúk hiába haltak volna meg, akik az életüket áldozták hitükért, jutalom nélkül maradnának. Akkor sohasem látnánk viszont azokat, akiket szerettünk. Egyetlen sír sem nyílna meg, mivel a feltámadás csak Jézus visszajövetelével következhet be. A nemzetek tovább háborúskodnának, bűnözés, járványok, természeti katasztrófák önpusztításba sodornák a világot. Üdvözítőnk életének minden korábbi eseménye is érvényét veszíteni, hiába halt volna meg. Becsukhatnánk a Bibliánkat, és kétségbe esetten feladhatnánk a küzdelmet. De hála és köszönet Istennek, amilyen nyilvánvalóan egyszer már eljött Jézus, így minden kétséget kizáróan másodszor is megjelenik. Egyszerűen elképzelhetetlen, hogy ne jöjjön vissza. Az emberi civilizáció elrontotta mindazt, amit Isten egykor létrehozott. Sír és nyög a teremtett világ a szenvedések súlya alatt. Ezt a tönkretett földet Isten újjá teremti, amint Ézsaiás próféta megjövendölte, mert imé új egeket és új földet teremtek, és a régiek ingyen sem említetnek, még csak észbe sem jutnak. Keveset tudunk arról, milyen lesz az élet a megújított földön. De az a csekély is, amiről beszámol a Biblia, elég ahhoz, hogy némi képet alkossunk róla. Említsünk meg néhányat ezekből. Pál apostol például így fogalmazott. Amiket szem nem látott, fül nem hallott, és embernek szíve meg sem gondolt, amiket Isten készített az őt szeretőknek. Ézsaiás egy bámulatos üzenetről ír. Akkor a vakok szemei megnyílnak, és a süketek fülei megnyittatnak. Akkor ugrándoz, mint szarvas a sánta, és újjong a néma nyelve. A Jelenések könyvében található ígéret összes várakozásunkat felülmúlja, és az Isten eltöröl minden könnyet az ő szemeikről, és a halál nem lesz többé, sem gyász, sem kiáltás, sem fájdalom nem lesz többé, mert az elsők elmúltak. Valamennyiünknek szüksége van egy mindent átfogó reményre, ami értelmet ad az életünknek, hogy bátran szembenézzünk a jövővel, és bizonyosságot ad, hogy hamarosan elköltözünk a bűn uralma alól egy csodálatos új világba, ahol nem lesz semmi abból, ami itt a földön megkeserítette életünket. Isten közbelép, hogy mindent helyre igazítson. A föld számára már-már bezárul a függöny. Krisztus eljön, hogy megoldja azokat a problémákat, amelyekre az ember képtelen volt. Ez a világ összes tudományos eredményével ott áll a katasztrófa szélén. Isten országának evangéliuma a jó hír hangzik, hogy bűneinkre van bocsánat, és a mi Urunk végtelenül nagy irgalmából nem sokára megnyitja a benne bízók számára a mennybolt folyosóit.

Jézus eljövetele már a küszöbön van. Ő zörget szívünk és a világ ajtaján. Sokféle módon szólít meg bennünket. Vajon életünk lármája, zsuffolt hajszája mellett? Meghalljuk-e halk és szelít hangját? A kérdés, hogyan várjuk Jézust, aki mindig vigyázásra, készülésre intette övéit. De vigyázzatok magatokra, hogy valamikor meg ne nehezedjék a ti szívetek, dobzódásnak, részegségnek és ez élet gondjainak miatta, s váratlanul rátok ne jöjjön az a nap. Ha Krisztus szívünkbe fogadjuk, és életünk Urának valljuk, akkor az ő kegyelme átjárja egész valunkat és más emberré tesz. Engedjünk ennek az átalakító munkának, hogy ne legyen hiába való a mi várakozásunk. Az idők jelei megszámlálhatatlanok. Az eljövendő események előrevetítik árnyékukat, észrevétlenül közeledik üdvözítőnk visszatérésének nagy napja. Várjuk őt olyan alankadatlan hittel, mint ahogy elődeink, a hithősei tették. És akkor a manapon, amikor minden reménységünk valóra válik, velük együtt kiálthatjuk újongó örömmel, Ézsaiás próféta szavaival. Ímé Istenünk, akit mi vártunk, és aki megtart minket, ez az Úr, akit mi vártunk, örüljünk és örvendezzünk szabadításában. Legyen mindennapi imánk, jövel Uram Jézus!

Viva Musica. Évszázadok kórus muzsikái. Kedves hallgatóink, a most következő műsorunkban Haydn kórus műveiből készült összeállítást hallgathatnak.

Viva Musica. Évszázadok kórus muzsikái. Elhangzott műsorunkban Haydn kórus műveiből készült összeállítást hallgathattak. Az összeállítást készítette Sipos Lajos. Köszönjük megtisztelő figyelmüket!

Május 11-én a következőképpen szól hozzánk Isten igéje. Az Ószövetség ige Sámuel első könyvéből, a második rész második verséből. Nincs olyan szent, mint az Úr, rajtad kívül senki sincsen. Az Új Szövetség ige a Jelenések könyvének, negyedik részéből a nyolcadik vers. Szent, szent, szent az Úr, a mindenható Isten, aki volt és aki van, és aki eljövendő. A legtöbb hazai evangélikus templomban az oltártelet egy kis fémrács különíti el. Ágfalván oda évszázadokig csak a lelkész és az oltárdíszítők léphettek. A fémrácsot, vagy ahogy a hittanosaim hívják a kiskerítést, az úrvacsorai liturgia alatt az egyházfi mindig bezárja, az áldás előtt pedig kinyitja. Hiszen a titkok az oltárnál, a szent helyen történnek. Szépen csendben vannak, avatatlan szemek elől elrejtve. Az áldásnak viszont áradnia kell. Az oltártól egészen a szívekig tanították a régiek. Higgyünk bátran ebben az áradásban, higgyünk bátran a szenttel és a szent Istennel való találkozásban, hiszen a szent és a profán az Isten lelke által egyesülhet. Ez a lélek pedig munkálkodik azon, hogy összekössön minket a szenttel, a láthatatlannal és a csodálatossal, akkor is, ha ezernyi kerítés, kapu vagy akadály választ el tőle. Ma is esedezik értünk, és akkor is, amikor mi már imádkozni sem tudunk. Mert ahogyan az oltár Pilinszky János szavaival az isteni dráma színhelye, úgy az Isten jelen van a többi dráma színhelyén is. A nagy kérdés az, hogy oda engedjük-e, helyet készítünk-e neki. Kitárunk-e számára legalább egy kis kapunyírést? Hagyjuk-e, hogy jöjjön, áradjon és segítsen? Ne akarjunk mindent mi irányítani. Várjunk inkább csendben arra, aki volt, és aki van, és aki eljövendő. Imádkozzunk. Szent vagy, Urunk, mégis hajolj le hozzánk, ne hagyj bennünket magunkra. Ne engedd, hogy elveszünk a világ dolgai között. Mutasd meg, mi az igazán fontos, és vezess minket saját drámáinktól újra meg újra oltárodhoz, az isteni dráma színhelyéhez. Amen. Az áhítatot Heinrichs Eszter írta, amelynek alapjául a következő ószövetségi és újszövetségi igék szolgáltak. Nincs olyan szent, mint az Úr, rajtad kívül senki sincsen. Szent, szent, szent az Úr, a mindenható Isten, aki volt és aki van, és aki eljövendő.

0: Hír összeállításunk következik.
1: Velünk az Isten. A napi áhítat címe: Várd meg a végét. A mai ige: Mózes első könyve 49. fejezet 19. verse. Gádot rablóbandák szorongatják, de ő a sarkukba van, üldözi őket. Gondolatok az igéről. Olykor mi is hasonlítunk Gád törzséhez. Túl sok ellenség támad ránk, csapatostul jönnek ellenünk. Sőt, pillanatnyilag le is győzhetnek, és újjonghatnak időleges sikerük felett. Ez csak azt bizonyítja, hogy családi örökségünk első fele igazán a miénk, mert Krisztus népének is vannak ellenségei, mint Gádnak, akik rátámadnak és legyőzik. Győzelmük fájdalmas a számunkra, és kétségbe is esnénk, ha nem hinnénk az atyai áldás második felében, de ő a sarkukba mar. Ha a vége jó, minden jó, mondja a közmondás, és igazat mond. A háborút nem az első sikerek vagy vereségek döntik el, hanem az, hogy mi történik a végén. Az Úr a végén győzelemre juttatja a hitet és az igazságot, és ez végleges és örök győzelmet jelent, hiszen utána már nem lesz változás. Addig pedig álhatatosan cselekedjük a jót, és nyugodt bizalommal forduljunk vezérünk Krisztus felé. Urunk megtanít annak művészetére, hogyan lehetünk kemények, mint a kovakő, hogy a munkában vagy a szenvedésben kitarthassunk, még elmondhatjuk: elvégeztetett. Halleluja, győztünk. Hiszünk az ígéretnek, de ő a sarkukba mar. 500 éve jelent meg Luther német miserendje. A wittenbergi várostemplom korántsem előzmény nélküli, mégis páratlan jelentőségű eseménynek adott otthont 2025. októberében, a Szent Háromság ünnepe utáni 20. vasárnapon német misét tartottak. Maga Luther prédikált. A prédikációt követően az akkor először bemutatott liturgikus rendet a reformátor magyarázata vezette be. A misét elsősorban olyan külső rendnek nevezte, amely emlékeztet arra, hogy semmit sem szabad elrendelni, ha csak az ember nem tudja biztosan, hogy az Istentől való-e. Luther német miséjének számos újítása között kevésbé ismert, hogy az ige istentiszteleti fontosságának hangsúlyozásával nem csupán a prédikációnak, hanem az úrvacsorának a gyülekezet számára való jelentőségét is igyekezett helyreállítani. Az 500 éves évfordulóhoz kapcsolódóan ma, május 11-én tartanak konferenciát az Evangélikus Hittudományi Egyetemen, melynek programja elérhető az intézmény honlapján. Dunántúli lelkész továbbképző májusban. Hit és álhatatosság. Ezzel a címmel hirdeti meg a Pápai Református Teológiai Akadémia tavaszi egyházkerületi lelkész továbbképzőjét, melynek időpontja május 18 és 19-e. Fontos, hogy azok is regisztráljanak az előadásokra, akik csak egy-egy előadásra tudnak elmenni, mert a megszerzett pontokat csak annak tudják érvényesíteni, aki az internetes űrlapon előre jelzi részvételét az előadásokon. Aki a tanfolyam teljes egészén részt vesz, 12 kreditet kap, az egyes előadások 2, illetve 1 kreditet érnek. A helyek korlátozott száma miatt a jelentkezéseket jelentkezési sorrendben még ma, május 11-én hétfőn 12 óráig tudják elfogadni. Az időjárásról. Kellemesen meleg az idő. Kedden napközben csökken a felhőzet, többfelé eshet eső, északnyugatra fordul a szél, és 16-21 fok várható. Szerdán is napos, felhős időre van kilátás, néhány záporral, délire fordul a szél, és még 15-20 fok valószínű.
0: Híreinket hallották.
2: Kedves hallgatóink, Lássuk át ez estén, hogy fogyasztásnak hódoló hétköznapjaink sok betegségére lehetne gyógyír, a mennyei polgárjogban való megerősödés, amely kiemelne a kisszerűség, a céltalan sodródás, a félelmek kötelékei közül. A jogokra oly szívesen hivatkozó világunkban mi sokat jelentene ennek a gondolatnak az érvényesülése, mert életünk nagy kérdése az, válaszolunk-e, és milyen választ adunk arra, amit a jó Isten miértünk

0: keresek kapcsolatokat olyan újjászületett hívő cigány emberekkel, akiket majd segítek abba, hogy szolgáljon a saját népük felé. Én ezt dédelgetem magam, hogy a legjobban cigányság felé egy cigány ember tudna szolgálni.
1: Szeretettel köszöntjük hallgatóinkat! Most hallható interjúnkban Cseh Sándor, a Magyarországi Evangélikus Egyház missziós munkatársa avat be minket a roma emberek felé való elhívásának történetébe, formálódásába.

0: Cseh Sándor a vendégünk. Kárpátaljáról érkeztél, még az Szovjetunió volt, amikor te megszülettél ott, és családoddal 2012-ben települtetek át Magyarországra. Akkor te már azzal a vágyal érkeztél ide a szívedben, hogy Istent szolgáld bárhol, ahova ő indít. A mostani beszélgetésünknek a fókuszában a cigánymissziós szolgálatot fog állni, és a cigánysággal való kapcsolatod. Hogyan indult ez?
1: Amikor még az általános iskolában és középiskolában tanultam, voltak roma származású osztálytársaim, de soha nem gondoltam volna arra, hogy ők cigányok. Ugyanúgy barátkoztunk, ugyanúgy csináltunk mindent közösen, amit tudtunk. Ott voltak folyamatosan a környezetünkben, és ott nem gondoltuk. Én legalábbis nem különböztettem meg őket. Igen, talán ha szegényebbek voltak a telepen élők, ők magukat különböztették meg avval, hogy ugye mély szegénységbe éltek. Különösebb módon nem foglalkoztatott ez ugye megtérésem előtt. A bűnözés lett az életem, akkor igen, ott voltak illegális valutások, roma származásúak, igen.
0: Ugye itt még a határon túli életedről beszélünk.
1: Igen. Csak így próbálom felidézni, hogy az életem során, hogy hogyan is kapcsolódtam a roma társadalomhoz. És aztán megtérésem után ilyen nagyon buzgó életet éltem, és ugye ott kárpátai ébredés a társadalom minden rétegében jelenlévő mozgalom volt. Nagyon szerteágazó szolgálatok működtek itt, többek között a cigánymisszió is. Hát volt egy dolog, hogy amikor megtértem, akkor elkezdtem rendezni az emberekkel, akikkel tudtam azt előző életemből adódó bántalmakat. Ez a gondolat vezérelt el először a Beregszász kültelületén lévő cigánytelepre, ahová én bocsánatot kérni mentem. És látták, hogy én nagyon megváltoztam, hát ismertek többen, akik akkor ők is elkezdtek Isten felé fordulni, és azt kérték, hogy hát jöjjek gyakrabban, és segítsek nekik a hit útján járni. És akkor úgy elindult 2002 tájékán, Beregszászon az, hogy a cigányság felé elkezdtem szolgálni igével, meg mikor, mivel, diakóniával éppen, mit tudtunk, és akkor ebbe bekapcsolódtam én is. És ez tartott egy jó néhány évig, és aztán, amikor kiköltöztünk Magyarországra, akkor ez félbe maradt, és aztán itt néhány évet éltem, és szolgáltunk emberek felé, alapítottunk gyülekezetet, végeztünk különböző szolgálatokat.
0: Ugye ez Szárazdon volt egy erdélyi evangélikus lelkésznek a missziós telepén, ami egy afrikai ébredés nyomán kialakult misszió. Tehát Orbán Attila mellett kezdtél el te is szolgálni Szárazdon, Tolna megyében.
1: Igen, oda költöztünk 2012-ben, 6 tagú családommal, és néhány évig nem is merült fel, hogy a cigányság felé terelődjön a gondolat, és aztán a Bakai Péter hatására, ő a cigánymisszió vezetője evangélikus egyházban, és akkor az ő hatására többször ellátogattunk Sárszentlőrincre, tettem is ott bizonyságot, aztán különböző feladatokra megkértek, vittem cigány embereket csendes napokra, vagy éppen a közös asztal táborba. És akkor Bakai Péter ő elköltözött Sárszentlőrincről, és felmerült az a gondolat, hogy nem-e vállalnám át a Bibliórának a vezetését, mivel már ugye tudták azt, hogy korábban is végeztem hasonló szolgálatot. Volt egy kisebb biblia közösség, amely főleg asszonyokból állt, egy-két férfi is járt, és akkor bibliórákat tartottunk, látogattunk családok körében is hirdettük az evangéliumot, itt ugye akadnak mindenféle tennivalók, segítettünk eljutni helyszínekre, hogy tudják az ügyeiket intézni, vagy esetleg orvoshoz valakit kellett vinni. Itt végeztünk különböző alkalmi diakóniai szolgálatokat, volt eset, amikor padlót javítottunk, volt, amikor tetőt javítottunk, de aztán valahogy kezdett ez az egész mag széthullani. Nem volt talán bölcsességem, vagy nem volt elég szeretet lehet a szívemben, hogy értsem, hogy is kell végezni ezt a szolgálatot valójában. Egy magyar emberként a cigány társadalom felé, hogy még Isten keresők is, akkor hogy hogyan is kell hozzá ki úgy viszonyulni. Hogy valószínű abban nekem is részem volt, valamilyen részem volt, hogy ez a Biblióra aztán így elmaradt. És aztán jött a Covid, azelőtt még egy fölmenőben volt, még jöttek újak is, és amikor jött a Covid, aztán amikor újraindítottuk a koronavírus utáni időszakban, akkor már kevesebben jöttek, és végül elmaradtak. Azt tudom mondani, hogy ez nem olyan nagy tragédia. Mai napig mindenkivel, akik jártak, jó kapcsolatom van, mondhatni jó kapcsolatom van, bárki eljöhet velem, és elmegyünk. Tegnap is az Orsós Julianna telefonált, hogy vagyok, mint vagyok. Meg szoktam őket látogatni, tartom velük a kapcsolatot. Sajnos azt mondhatjuk, hogy ott nem csak a cigány missziós biblióra hullott szét, hanem és nem csak ott, nem csak Sárszentlőrincen, hanem a magyar gyülekezet is eléggé megfogyatkozott. Tehát tulajdonképpen a cigányok nem láthattak jó példát abban, hogy igen, érdemes templomba járni, vagy keresnék az emberek Istent, és templomba járnának. Sajnos Trolna megye számos településén van ez így, hogy akár meg is szűnnek gyülekezetek, kiöregednek, elköltöznek. Én ezt ismerem, az egész országnak a gyülekezeti látogatottságát nem ismerem, de a Dél-Dunántúlban amúgy magyarok tekintetében is vannak problémák, vagy magyar gyülekezetek tekintetében. De viszont megértette velem ez az eset, hogy a cigány misszió nem erről szól, hogy most biblióra van, vagy biblióra nincs, hanem arról szól, hogy mennyire tudom szeretni a cigányokat, és az el nem múló szeretet nagy segítség abba, hogy ha nem is akarnak ők közösségben lenni egymással, de mégis jó kapcsolatot meg lehet velük tartani, és kell is. És amikor erre ráéreztem, egy teljesen más dimenzió, teljesen más irányú szolgálat, vagy struktúrájú szolgálat mutatkozott meg.

0: a Lélekhangoló Evangélikus műsorban Cseh Sándorral cigánymissziós szolgálatáról beszélgetünk.
1: Volt egy mélypont, amikor harcoltál azért, hogy mi a folytatás akkor ezután? Hogyan mutatkozott meg számodra, hogy merre mutat irányt Isten, és hogy tényleg milyen elmúlhatatlan az ő szeretete?
2: Nem egy tipikus rendszerben működő missziónak mindig vannak hátrányai. Tehát amikor nincs egy ilyen látható, megfogható része a missziónak, akkor az egy hitpróbát is jelent. De Isten azt mondja, hogy arra tanít minket, hogy ne nézzünk a látható dolgokra. És ne nézzünk a múltra sem, mert azt mondja, ne a múlton rengjetek, hanem a jövő felé tekintsetek. Mert Isten működik annak ellenére, hogy néha a formák megváltoznak. És nekünk ehhez igazodnunk kell. Nem akarok formabontó lenni, de hogyha valaki nem akar jönni közösségbe, nem kell, nem szabad neki hátat fordítani. Egy igazi misszionárius, és gondolom egy lelkész, vagy ahogy mondja, jó pásztor, az elveszettet megkeresi, elmegy azután, az egy után. És hogy ez nem csak egy egyszeri alkalmat jelent, ezt kell megértenünk, hogy az elmúló szeretet szemszögéből látni azokat a történéseket, amit mi földi értelembe vetten, csak egy egyszeri alkalmat gondolunk. Hát egyszer elmentem meglátogatni, és nem akar jönni, és akkor már nem megyek többet. Nem. Nem úgy megyek el, hogy elvárásaim vannak, hanem egy igazi szolga szolgálni megy. Az igazi szolga nem felette áll annak, aki felé szolgál, hanem a szolgálatába áll. Valóban szolgálnak lenni. Miben lehetek a segítségedre? Nem elvárásokkal kell legyünk ma a gyülekezeti tagjaink felé, hanem valóban az igényeikhez mérten alakítani a szolgálatot. Arra van igény, hogy félrevonuljon. Hát hányszor volt ilyen Izrael életében? Hányszor volt ilyen, hogy le is rombolták a templomot? Most nincs a templomra szükség. Most úgy leszek jelen az életetekben, hogy kin vagytok a pusztába, hogy elmentek Babilonba, és ott is Isten vagyok, és ott is megyek utánatok, és mi nem lehetünk nagyobb a mi Urunknál. Ha Isten ezt cselekszi, akkor a mi dolgunk ezt cselekedni. De ha nem megyek keresztül ezen a úgymond látható felbomláson, akkor ezt soha nem értem meg ilyen mélységébe. Úgy gondolom, lehet, hogy hallottam volna róla, vagy azt gondolom, hát ez így van, de amikor átéled ezeket a nehéz időket, ezeket a nehéz lépéseket, hogy nem mond Isten le senkiről, mindig szoktam mondani, és kimondani könnyű, hogy Isten senkiről nem mond le mindaz idáig, amíg még utolsó dobban a szíve, nem mond le róla. Mindig várja, hogy megtérje, mindig várja, hogy hazajöjjön.
1: Hogy látod, hogy mire lenne szüksége leginkább a roma embereknek, akár ott Sárszentlőrincen, akár hogyha ezt kitágítjuk arra, hogy mire vágynak, hogyan éri el őket Isten, hogyha eléri?
2: Hogy mire vágynak igazán, arra ők tudnának választ adni. Hogy mire van szükségük, hát azt ugye igeolvasó, Isten hívő emberekként, elhívott szolgálként tudjuk, hogy az isteni szeretetre van szükségük, erre az ellenmúló szeretetre. Nagyon érdekes a romák helyzet a világban, és itt Magyarországon is. Hogy lehet az, hogy a cigányság nem vette fel évezredek alatt a keresztény vallást, úgy tényleg, hogy tradicionálisan, miért nem lettek keresztények, mondjuk egy keresztény kultúrába éltek, hát bántották őket. Hát ha bántanak minket, akkor mi elfogadjuk a bántók istenét? Hát volt régen ilyen az Ószövetségben, igen, hogyha legyőztek egyik nép a másikat, annak az istene is erősebb volt, de nem kezdtük el tisztelni még akkor se, ha legyőztek minket. Tehát nagyon érdekes helyzete van a világban a cigányságnak, én hiszem, hogy nagyon mély értelme is van, és a legmélyebb értelme a szeretet szemszögéből az, hogy jövevény voltam és befogadtatok, és most ide tehetünk felkiáltójelet vagy kérdőjelet kell tegyünk. Tehát Isten támaszt ilyen népeket, akik jövevényként vannak közöttünk. Mi is egykor jövevények voltunk itt. Ők is tehetnek róla, hogy nem fogadták be a magyarok úgy a cigányokat, ahogy be kellett volna fogadják, de mi is tehetünk róla. De mit tegyünk? Hát mindenki a saját portáján rendezkedjen. Mindenki a maga bűne felett keseregjen, azt mondja a Biblia, és mindenki a saját kommunikációját, a saját kapcsolatrendszereit rendezze, a saját szokásait alakítsa úgy, hogy az jó legyen a másiknak is.

0: egyre inkább érdeke lesz a magyar társadalomnak, hogy jobban legyen a cigánysággal, és egyébként asszimilálódnak, úgy látszik sokan. Mi lehet ebben a jó, pozitívan nézve, hogy tegyünk mind a két oldalról a közös jólétünkért?
1: Nem egyszerű kérdés, de le lehet egyszerűsíteni. Mindig akkor jó a másiknak, ha jót akarunk neki. Akkor jó nekünk is, ha mi másoknak jót akarunk. Ki mit vet, azt aratja. Ha mi szeretetet akarunk kapni, megbecsülést, ha békébe akarunk élni, ha tiszta környezetet akarunk, ha rendet szeretnénk, ez jó kifejezés, ezt is egy cigányasszonytól tanultam, nem akarok, hanem szeretnék, akkor be kell fektessünk. Tehát az ellenségeskedés sokkal több energia, sokkal negatívabb jövő hozamot hoz, ha nem vagyunk egymás felé nyitottak, nem vagyunk egymás felé befogadóbbak, saját magunknak bonyolítjuk meg az életünket. Amikor a faluba oda kerültünk, Szárazdon, ottan csak egy roma család van, de elég sokan ellenségeskedtek, igen, mert a misszió a faluba elég sok ingatlan megvett, és azt gondolták, hogy nagyon fel fog fordulni a világ, és meg is értem őket, de mindig ez a példa ott él előttem, hogy voltak perek, voltak büntetések, de szeretettel lehet csak meggyőzni még az ellenségedet is. Úgy gondolom, hogy békességbe élünk egymással, mert nem a viszályt tápláljuk. Hát nem a legfontosabb az, hogy itt jól élünk a Földön, de mégis csak egy fontos része annak, hogy a szeretet megnyilvánul, és a szeretet nem csak szavakba áll, hanem tettekbe is. Tehát ha van kire számítani, és már bizony egyre többször olyan helyzetbe kerülünk, hogyha bajba kerülünk, hogy igen, akár lehet, hogy egy orvos, vagy egy ügyvéd, vagy egy bíró lesz roma származású, és nem mindegy, ő mit gondol, mit érez felénk. Úgyhogy jól meg kell gondoljuk, hogy hogyan visszük tovább ezt a magyarok és a romák közötti viszonyt. Én bizakodó vagyok, mert én azt gondolom, hogy ezt kell csinálni, hogy jó kapcsolatban lenni velük. Sőt, el kell jutsunk egy olyan pontra, hogy nem is kell megkülönböztető jellegűleg mondani, hogy ők cigányok, mi magyarok vagyunk, hanem csak mint emberek, éljünk meg együtt mellett. És úgy is fogadjuk el egymást, és ez olyan természetes módon kellene már rég menjen, de ez még valahol nem így van. Már bocsánat, csak egy rövid történést hozzáteszek, hogy kiment egy ismerősöm Ausztriába, mert ott ember. Itt hol cigány? Itthol, amikor dolgoznia kellett, munkahelyén azt kellett érezni mindig, hogy ő cigány. Ezen változhatunk, de azért nem egyedül kellene ezt a harcot vívjuk, hanem aki hallja akár ezt az üzenetet is, az is elgondolkozhat, hogy mi kifizetődőbb számára lelkiekben mindenképpen. De aztán a fizikai is ráadásként megadatik, így írja az igen.

0: Hol van a kereszténységnek a szerepe akkor, vagy Istennek a szerepe azért, hogy ne csak egy emberi törekvés legyen, hogy a jó viszony ápolására törekszünk a cigánysággal, kinek hogyan vannak jelen a környezetében? Ugye ez többféle, mert egy város részben, ahol ugyanúgy ott laknak a szomszédomban, egy kertes házban, mert van ilyen kerület, ott egész más, mint vidéken, ahol szintén vannak még nagyon szegény sorsúak közöttük, és rosszabb irányba elmehet a kapcsolat. De hol van Isten szerepe ebben? Mert ugye most itt keresztény emberekként ülünk, hogy megtörténjen ez az áttörés, vagy jobban menjen.
1: Ami alap az, hogy mikor Jézus Krisztus meghal a kereszten a bűnös emberért, akkor személyválogatás nélkül mindenkiért meghal. Ott nincsen, hogy zsidóért, görögért, magyarért vagy cigányért hal meg. Mindenkit egyen értékűnek tart, és mindenkiért egyformán hal meg. Tehát nem úgy, hogy a magyarokért jobban meghalt Jézus Krisztus, mint a cigányokért. Ez az alap. Ez az isteni szeretet. A második dolog pedig, ami fontos, az engedelmesség. Ha Isten engedelmességre ind bennünket, avval kapcsolatban, hogy fogadjuk be a jövevényt, ha nem vagyunk engedelmesek, magunkra bajt hozunk. Azt mondja az Isten igéje, hogy az engedetlenség olyan, mint a varázslás, fétke. Aztán ott vannak ugye az engedelmességhez tartozó parancsolatok. Tulajdonképpen hálát adhatunk azért, hogy van egy ilyen helyzet, roma kapcsolatok, hogy megtanuljunk szeretni valóban. Ha esetleg ellenségeskedés is van, de hát van ez családokban is, meg minden sajnos. De ha most konkrétan ennek a két népnek a kapcsolatáról beszélünk, akkor megtanuljunk szeretni gyakorlatban. És példát tudjunk mutatni. Álltam a kézi autómosóba, és előttem állt egy roma férfi, egy vállalkozó. Egy ágdaráló volt, és egy kis teherautó, amit le akart mosni, és hát ez egy hosszabb folyamat. És akkor én álltam mögötte, és láttam, hogy egy idő után elkezd feszülté válni, és kapkodni. És mindig rám nézett, hogy én hogy reagálok arra, hogy előtte áll egy cigány, akire várni kell. Úgy érezte ennek a súlyát, hogy gyorsan kell cselekedni, mert ha nagyon, még lehet, hogy még beszólok ott neki. Vagy valami rosszanduló pillantástól is, már aki megvan csömölve, ugye annak már egy rosszanduló pillantás is. És akkor én megértettem ezt a helyzetet, hogy ő feszült amiatt, mert egy magyar áll mögötte, és egy magyarnak kell várni egy cigányra, én kimentem, és megnyugtattam természetes hangon, szóltam hozzá, testvér, nyugodj meg, most hogy csak nyugodtan az autó, mondom, az asszony bevásárol, én meg addig eljöttem, sok időm van, hidd el, van időm, nyugodt lehetsz. Látszott, hogy a kapkodás és a feszültség így megszűnt belőle, és most, hogy beszélünk arról, hogy milyen kereteket öljön a cigány misszió, itt egyedül küszködök, de itt ez kellene, hogy néhány igazságot elsajátítsunk és gyakoroljunk. Hogy csak ilyen kifejezés módokat kezdjünk el egymás felé. Hogy nem kell azt, ami felépült benned a magyarok felé, amit gondolsz róluk, az nem biztos, hogy mindig így van, és fordítva is úgy kellene legyen.
0: Miből merít az emberhez erőt, vagy neked is volt-e valami, ami segített, vagy generálta, hogy tényleg ebben megerősödj, hogy így tudj viszonyulni pozitívan újra meg újra a cigány emberekhez?
1: Az én esetemben kicsit könnyebb a dolgom, mert Isten erre elhívott. Tehát amire elhív, gondolom, ahhoz ad bölcsességet és erőt is. A hívő embernek van egy óriási nagy előnye az, hogy az el nem múló szeretet, ez nem csak egy elmélet, hanem ez egy valóságos, megtapasztalt jelenlétté válik az életedben. Mikor? Hát ha bizonyos dolgokat felismersz és félreraksz, annak érdekében, hogy a szeretet az valóságosan beléd áradjon. Egy rövid kis történetet hadd mondjak már ehhez kapcsolatban, hogy átveszi az új igazgató a régi gyárigazgatótól a pozíciót. A régi gyárigazgató nagyon sikeres munkát végzett, és úgy megy nyugdíjba, hogy egy nagyon-nagyon fellendült gyárat, vállalkozást ad át a fiatalnak. A fiatal bukdácsol, nem megy neki, egy idő után fölhívja a régi gyárigazgatót, hogy tudtad te ilyen sikeressé tenni ezt a vállalatot. Szerintem nekem nem megy. Hát azt mondja, sok tapasztalat által. És hogy szerezted ezeket a tapasztalatokat? Hát azt mondja, sok rossz tapasztalat által. Tulajdonképpen az hívő életnek az első része arról szól, hogy be akar Isten mutatkozni, de előbb magadat akarja bemutatni neked. Ki vagyok én valójában, és mennyit érek? Tehát a legnagyobb ellenség abban, hogy szeressek, az, hogy én magam vagyok. Ha erre rájövök, akkor már a dolog elkezd könnyebbedni. Nem véletlenül mondja Isten, hogy az én igám könnyű és gyönyörűséges. Tehát ha magadat legyőzöd, nem a másikba keresed a hibát, engeded, hogy Isten minden nap betöltsön, megvan a megfelelő időtartamod, amit Istennel a belső szobádba eltöltesz, amikor feltöltődsz, igével, Szentlélekkel, akkor van mit adni. De ezt minden nap meg kell tenni. Mi különböztet meg egy elhívott szolgált, egy átlag hívő embertől? Az, hogy egy elhívott szolgálnak mindig van ideje arra, hogy feltöltekezzen. Amikor nincs ideje, hogy betöltekezzen Istennel, akkor nem az ő útján van. Isten mindig ad lehetőséget betöltekezni, akár börtönbe legyél, akár kórházba. Neked mindig megvan az a késztetésed, hogy betöltekezz Isten szeretetével és bölcsességével. És ez a titka, és ebbe a mederbe is bele kell ezt terelni, magyarok, cigányok közötti kapcsolatba, hogy egymás különbnek tartsuk, hogy igazi szolgálnak olyannak kell, hogy jó a közelségében lenni, mert felemelő a jelenléte számodra, gyógyító. Ilyen volt a Jézus jelenléte. Ha nem ilyen az a jelenlétem, akkor ne hagyjam ott a szolgálatot, csak újuljak meg. Sok oldalról lehetne erre rávilágítani, de úgy gondolom, hogy aki akar ebbe az irányba menni, az egy szóra is fog engedni, aki nem, annak meg a 100 szónak is ugye egy a vége, hogy nem.

0: milyen új dolgokat tervezel, vagy mi az, ami kinyílik előtted, vagy máshogy fogsz mostanában folytatni a cigánymissziós területeden?
1: A Biblióra az körülbelül 3 éve szűnt meg, és azóta kezdődött ez a más gondolkodás, hogy szélesebb körbe is lehet, és másképpen is lehet ezt a szolgáltatót vinni. Egy elsősorban keresek kapcsolatokat olyan újjászületett hívő cigány emberekkel, akiket majd segítek abba, hogy szolgáljon a saját népük felé. Én ezt dédelgetem magam, hogy a legjobban cigányság felé egy cigány ember tudna szolgálni. Ha a magyar jön hozzánk, az vagy akar valamit, vagy ha magyar jön hozzánk, akkor mi akarunk tőle valamit. Az a legnagyobb baj, hogy azért nem tudjuk őket szeretni, mert nem tudjuk ők kik valójában. A cigánymisszió is olyan, hogy mindenki cigánymisszióhat, mert azt mondta Jézus, aki nincs ellenem, az velünk van. Tehát aki nincsen a cigányok ellen, az már a cigányokért van. És ezt tudatosítani magamba, és így élni, hogy ez tudatosuljon bennük is. Segíteni kell őket abban, hogy ők egyenlőnek tartsák magukat, mert sokan azért agresszívak, mert kitörnek egy olyan kötelékből, amit rájuk nyomtunk, hogy ők nem egyenértékűek velünk. Egy cigány magára úgy gondol, hogy ő nem olyan értékes, mint egy magyar. Lehet, hogy ki sem mondja ezt, lehet, hogy most hallja először, de ahogy él, ahogy gondolkodik, ahogy viselkedik, ő magát is megbélyegzi. A kialakult helyzet, ami van, az egy darásfészek, az egy probléma. Én nagyba szeretnék, hogy legyen nagy konferencia, mondjuk el ezt minél több emberek, de még nincs itt az ideje. Úgy érzem, hogy kell egy ilyen magot megalakítani, akik példamutatóak, akik meg tudják állni a sarat, akik szeretik egymást, akik készek akár egymásért életüket is adni. Én nem azt mondom, hogy egész országra kiterjedő, de legalábbis Tolna megye vagy Dél-Dunán túli régióban az lenne a jó, ha lenne egy példamutató közösség, ami főleg cigány emberekből áll, akik jó példák mások számára, és akkor azokkal már lehet különböző nagyobb fórumokat, vagy valamilyen rendezvényeket is szervezni. Úgyhogy tulajdonképpen itt állunk a mai napra. Isten segítse mindazokat, akik szeretik a cigányokat, és a cigánytestvéreknek is azt üzenem, hogy mi szeretnénk szeretni titeket, és próbáljuk meg együtt csinálni. Köszönöm szépen!

végéhez közeledő lélekhangoló evangélikus műsorunkban vendégünk Cseh Sándor, a Magyarországi Evangélikus Egyház cigánymissziós munkatársa volt. Az Evangélikus Rádiómisszió interjúit megtalálhatják az Evangélikus Missziói Központ honlapján a misszió.luterán.hu rádiómenüje alatt, Spotify-on lélekhangoló podcastként, és a YouTube-on az Evangélikus Missziói Központ csatornáján. Visszajelzéseiket, üzeneteiket várjuk e-mailen az evmis@luterán.hu címre, illetve SMS-ben a 0620 620 36 79-es számra küldött üzenetben. Most szeretettel búcsúzunk a lélekhangolóval. Erős a

Kedves hallgatóink! A Lássuk a valóságot című adásunk célja, hogy a valóság egyre közelebb juttasson bennünket az isteni igazságok megismeréséhez, megértéséhez, hiszen tudjuk, Isten a teljes képet látja.

0: Kedves hallgatóink, szeretettel köszöntünk mindenkit. Április 3-a és 5-e között a hetednapi adventista egyház szervezésében rendezték meg az Ellen Gould White konferenciát. Mai műsorunkban bevezetőt mond Szabó János. Az előadó Obed Jimenez. Az előadásának címe A profétai üzenetek célja. Az előadót most Szilvási András mutatja be.
1: Kedves testvéreim az Úr Jézus Krisztusban, kérlek engedjétek meg, hogy nagyon sok szeretettel köszöntsek benneteket a hetednapi adventista egyház Terézvárosi gyülekezetének a nevében. Emlékezünk arra, hogy Isten munkálkodott egy közösség életén keresztül. Meghalljuk-e Isten szavát egy olyan világban, amely rohamosan változik körülöttünk? Érezzétek jól magatokat, és Isten áldja meg a konferenciát és a előadókat egyaránt. Amen.
2: Tisztelettel és testvéri szeretettel köszöntöm ma délutáni első előadónkat, Obed Jimenez testvért, aki egy csodálatos szigetországból érkezett, Puerto Ricóból. A közép-amerikai divízió részét képező uniónak, ami 3 millió lakosú ország, 300 gyülekezete van, 35 ezer taggal. Testvérünk az Antillák Adventista Egyetem White intézetének az igazgatója, korábban 2010 és 2022 között pedig ő volt az egyetem rektora. PhD fokozatát az Andrews Egyetemen szerezte 2009-ben. A disszertációjának címe a szülői befolyás és a keresztény lelki gyakorlatok közötti kapcsolat a Puerto Ricói adventista fiatalok körében. Azt gondolom, hogy ezért is különösen kedvelt előadó a fiatalok körében. Az előadásában a profétaírások mögött meghúzódó szándékokat elemzi, például vezetés, figyelmeztetés, bátorítás, a reménység erősítése. A mai előadásának a címe a profétai üzenet célja.
3: Thank you, brother Matej, for that beautiful violin music.
4: Köszönjük Máténak ezt a gyönyörű brácsa művet.
3: The choir, the music has been really inspiring for us.
4: A kórus is általában a zene nagyon inspiráló a mi számunkra.
3: In 2024, I was invited to share with the young people at Newbold College.
4: 2024-ben meghívtak a Newbold College-ra, hogy ott fiataloknak szóljak.
3: And I fully enjoyed our time together.
4: És nagyon élveztem az ott együtt töltött időt.
3: So if there's any young people who were there and are here today,
4: vannak-e közöttünk olyanok, akik akkor is ott voltak?
3: I extend my best regards to all of you.
4: Mindnyájatokat szeretettel üdvözöllek.
3: You're persevering in the love of Jesus Christ.
4: Növekedtek Jézus Krisztus iránti szeretetben.
3: And to all of you, brothers and sisters,
4: és mindnyájatokhoz szólva, kedves testvérek,
3: I bring you greetings from our fellow members in Puerto Rico.
4: Üzenetet, üdvözletet hozok a számotokra a mi gyülekezeti tagjainktól Puerto Ricóból.
3: We're a little bit more than 30,000 Adventists in the small island.
4: Ezen a kis szigeten valamivel több mint 30 ezer tagja van az egyháznak.
3: And since I touched the airport with Dr. Imre and his wife.
4: És mióta Imrével és a feleségével találkoztam.
3: And meeting with Krista.
4: Kristával ugyanazon a.
3: And my fellow friend, Pastor Rory.
4: És Roryval, a kedves munkatársammal.
3: I felt the love of the family of God.
4: Isten családjának a szeretetét éreztem ebben a körben.
3: And isn't it wonderful that we can go to any country in the world?
4: Nem csodálatos a számotokra, hogy bármelyik országába is megyünk a világnak?
3: And we find brothers and sisters in Christ.
4: Ott találunk magunknak testvéreket a Krisztusban.
3: This afternoon I've been asked to talk or share with you the purpose and function of prophets.
4: A mai délutánon arra kértek, hogy a proféták, a profétaság céljáról és lényegéről szóljak nektek.
3: And I have titled the presentation a non-canonical prophetic voice.
4: Azt a címet adtam ennek a mai előadásnak, hogy egy nem kanonikus profétai hang.
3: The purpose and function of Ellen G. White's prophetic ministry.
4: Ellen White profétai szolgálatnak a célja és a működése.
3: But we want to do that establishing our foundation in biblical prophecy.
4: Meg akarjuk most alapozni, meg akarjuk fektetni a bibliai proféciának az alapjait.
3: When God's people enter seasons of transition,
4: amikor Isten népe olyan időszakhoz ér, ami valamilyen szempontból az átmeneti időszaka,
3: new territory,
4: új területre lépnek be például,
3: new leadership,
4: új vezetőre lesz szükség,
3: new threats,
4: új fenyegetések jelennek meg,
3: new mission horizons,
4: új missziós horizont tárul fel.
3: And scripture shows a repeated pattern.
4: És egy ismétlődő mintázatot mutat a Szentírás ilyen helyzetekben.
3: God raises prophetic voices.
4: Isten támaszt profétai szót ilyen esetekben.
3: To preserve covenant faithfulness.
4: Hogy fenntartsa a szövetséghez való hűséget.
3: And to strengthen the unity of his people in his word.
4: És hogy erősítse az ő népének az egységét az ő szavában.
3: So prophets do not replace scripture.
4: A proféták nem arra valók, hogy az írást helyettesítsék.
3: Rather they call coming back to it.
4: Sokkal inkább arra, hogy visszahivatkozzanak rá, visszautaljanak rá.
3: And in the midst of new circumstances.
4: És az új körülmények közepette.
3: They warn against confusion, division, or compromise.
4: Óvnak bennünket az összezavarodottságtól, a megalkuvástól.
3: So when we go to the Old Testament, we find that in the midst of Egyptian slavery.
4: Ha most visszatérünk az Ószövetséghez, akkor azt találjuk, hogy az egyiptomi rabszolgaság közepette.
3: God called Moses to transition his people.
4: Isten elhívta Mózest, hogy vezesse át a népét egy másik szakaszba.
3: To become a nation of the covenant of God.
4: Hogy Isten szövetségének a népévé legyenek.
3: In the New Testament we also see a similar pattern.
4: Az Új Szövetségben is egy hasonló mintázatot látunk.
3: Agabus, for example, warned of a coming famine to the believers of that time.
4: Agabus például a maga idejében figyelmeztette a hívőket egy közelgő éhínségre.
3: And they call in, he called the people of God for unity.
4: És Isten népét egységre hívta.
3: Practical love.
4: A szeretet gyakorlására.
3: And to the church to keep on the mission of helping each other.
4: És arra a küldetésre az egyházat, hogy egymás segítsék.
3: In the same way,
4: hasonló módon
3: the people of God were transitioning into a new phase.
4: Isten népe egy új hitre volt átmenetben.
3: They were passing through the great disappointment of 1844.
4: 1844-ben átmentek a nagy csalódás tapasztalatán.
3: And if we see history, we sense God trying to prepare his people for this time.
4: És ahogy visszatekintünk a történelemre, azt érzékeljük, hogy Isten próbálta támogatni az ő népét ebben az időben és profétai módon.
3: With similarity in the Old Testament and in the New Testament.
4: Hasonlóságot fedezünk fel az Ó és az Új Szövetség között.
3: God raised a prophetic voice for this time of transition.
4: az átmenetnek ebben az idejében Isten ismét csak támasztott egy prófétai hangot.
3: And he did so in a fragile 17-year-old girl.
4: És ezt egy törékeny 17 éves lány formájában tette meg.
3: Or a 17-year-old young woman.
4: Vagy egy 17 éves fiatal nő formájában.
3: So we ask ourselves today, what is the purpose and function of Ellen G. White's prophetic ministry?
4: Ma tehát feltesszük azt a kérdést magunknak, hogy mi a célja és mi a küldetése a Ellen White prófétai szolgálatának.
3: What this means biblically, historically and practically.
4: Mit jelent ez bibliailag, történelmileg és gyakorlatilag?
3: Let us see the first function. Function number one, we can call it to be the scripture norming function.
4: Nézzük először az első ilyen funkciót, a szentírásra mutató szerepe a prófétának, a prófétai szónak.
3: We have mentioned this many times during our meetings.
4: Sokszor említettük már ezt az együttléteink alatt.
3: Is the prophetic function of guiding people back to the Bible as the supreme authority.
4: Eznek a funkciónak az a lényeg, hogy visszavezetni az embereket a Bibliához, mint ami a legfőbb tekintély.
3: You see, in the Old Testament, we had a notable example of a prophetic exalting the work of God.
4: Az Ószövetségben látunk erre példát, ahogyan egy proféta Istent felmagasztalta. Jósiás királynak a lelki reformjára emlékezzünk.
3: And the king sending a delegation to consult with prophet Ulda.
4: És ez a király követeket küldött proféta asszonyhoz.
3: And Ulda counseled the people to come back to the word of God.
4: És Ulda proféta asszony azt a választ adta, hogy a nép térjen vissza Isten igéjéhez.
3: Similar to this, we find Ellen G. White saying in a letter written.
4: Ehhez hasonló üzenetet találunk Ellen White egyik levelében.
3: In 1901.
4: 1901-es datálású ez a levél.
3: She says, the Lord desires you to study your Bibles.
4: Az az Úr vágya, hogy tanulmányozd a Bibliádat.
3: He has not given any additional light to take the place of his word.
4: Nem adott más világosságot az ígéje helyett.
3: This light is to bring confused minds to his word.
4: Az összezavart gondolkodásúakat ennek a világosságnak kell az ígéhez vezetni.
3: Which eaten and digested.
4: És ha azzal táplálkozunk és megemésztjük.
3: Is as the life blood of the soul.
4: A lélek éltető eleme lesz az.
3: Every time we have contact with God's word.
4: Valahányszor kapcsolatba lépünk, érintkezünk Isten igéjével.
3: Life.
4: Élet.
3: Spiritual life.
4: Lelki élet.
3: Heavenly life.
4: Mennyei élet.
3: Springs in our souls.
4: Szökken fel a mi lelkünkben.
3: Then good works will be seen as light shining in darkness.
4: Akkor kitűnnek a jó cselekedetek, mint a sötétben ragyogó fény.
3: Function number two would be scripture affirmative function.
4: A második funkciója a prófétai szónak a szentírást megerősítő szerep.
3: Prophets provide guidance and instruction in understanding scripture.
4: A proféták útmutatást, vezetést adtak a szentírás megértéséhez, tanácsot adtak.
3: And confirming Bible-based doctrine.
4: És megerősítették a bibliai alapú tanítást.
3: After Jesus' ascension to heaven,
4: miután Jézus a mennybe ment,
3: Mark stated the following.
4: Mark a következőket mondja, tehát időben ide helyezve.
3: And they went out and proclaimed the good news everywhere.
4: Azok pedig kimentek és mindenütt prédikáltak.
3: While the Lord worked with them and confirmed the message by the signs that accompanied it.
4: Az Úr pedig együtt munkálkodott velük és megerősítette az igét az azt kísérő csodálatos jelekkel.
3: Similarly to this, we find that Ellen G. White's prophetic ministry interpreted and applied biblical truths to life and to church practice.
4: És hasonlót találunk Ellen White szolgálatában is, ahogy átültette a gyakorlatba a prófétai tanítást, az ige tanítását.
3: In March of 1845.
4: 1845 márciusában. Thank you.
3: All O.R.L. Crozier published his first article in the Day Dawn.
4: O.R.L. Crozier volt az, aki az első cikket megjelentette a Day Dawn című kiadványban.
3: And later on he published another article that he called The Law of Moses.
4: A Mózes törvénye címmel egy másik hosszabb tanulmányt is megjelentetett itt.
3: Later on, Ellen G. wrote a letter to Eli Curtis.
4: Ezt követően Ellen White írt egy levelet Eli Curtisnek vagy Eli Curtisnek.
3: In the year 1847, and she said,
4: 1847-ben és azt mondta,
3: The Lord showed me in vision more than one year ago,
4: az Úr megmutatta nekem látomásban több mint egy évvel ezelőtt,
3: that Brother Crozier had the true light.
4: Hogy a Crozier testvérnek helyes helytálló világossága volt
3: on the cleansing of the sanctuary.
4: A szentély megtisztításával kapcsolatban.
3: We see here that the role of Ellen G. White was to confirm Bible study, Bible doctrines that were the result of biblical searching and profound study.
4: Itt azt látjuk, hogy Ellen White-nak az volt a szerepe, hogy megerősítette annak a bibliai kutatásnak az eredményét, amit a testvérek elvégeztek.
3: And after Brother Crozier and others study profoundly the Bible,
4: és aztán egy másik alkalom, amikor Crozier testvér egy másik cikket írt,
3: it was after that Ellen G. White said, "The Lord has shown me that he has the correct light."
4: Azt követően írta azt Ellen White, hogy Isten megmutatta nekem, hogy ő a helyes világossággal, a helytálló világossággal rendelkezett.
3: In this following quote,
4: ebben a következő idézetben,
3: we find that the dynamics that Ellen G. White describes of how they were to understand God's leading towards scripture and the doctrines.
4: Megtaláljuk azt a dinamikát, hogy Ellen White hogyan értette azt, hogy hogyan kell a hívőknek elfogadni Isten vezetését a Szentírás megértésében.
3: She says, at that time one error after another pressed upon us.
4: Azt mondja, hogy akkoriban, ugye 1844-re vonatkozik, egyik hamis tétel a másik után nehezedett ránk.
3: Ministers and doctors brought in new doctrines.
4: Lelkészek és orvosok új tanításokat hirdettek.
3: We would search the scriptures with much prayer.
4: Sokat imádkozva kutattuk a Szentírást.
3: And the Holy Spirit would bring the truth through our minds.
4: És a Szentlélek elvezette gondolatainkat az igazsághoz.
3: See what she says.
4: Vegyétek észre, lássátok, hogy mit mond.
3: Sometimes whole nights would be devoting to searching the scriptures.
4: Időnként egész éjjeleket arra szenteltük, hogy kutassuk a Szentírást,
3: and earnestly asking God for guidance.
4: És komolyan kérjük Isten vezetését.
3: Question.
4: Most jön a kérdés.
3: Have we departed from that practice?
4: Létezik az, hogy mi eltávolodtunk, elhajoltunk ettől a gyakorlattól?
3: Do we as a church spend time together to find truths in scripture?
4: Mi mint egyház töltünk-e időt egymással annak érdekében, hogy igazságokat találjunk a Szentírásban?
3: As a group.
4: Bizonyítékként.
3: Searching.
4: Keresve, kutatva.
3: Digging.
4: Mérásva.
3: Trying to understand.
4: Próbálni megérteni.
3: Helping each other understand.
4: Egymás segítve a megértésben.
3: She says, company of devoted men and women assembled for this purpose.
4: Azt írja, hogy erre a célra magukat odaszentelt férfiak és nők csoportjai gyűltek össze.
3: And it was after they gathered to study the Bible together.
4: És azután, hogy együtt tanulmányozták a Szentírást, azután,
3: it was after that they struggled with the Lord in prayer.
4: Azután, hogy imában küzdöttek ennek érdekében Istennel,
3: then she says the power of God would come upon me.
4: Azt mondja, hogy ezt követően Isten ereje kiárat rám.
3: And I was enabled clearly to define what is truth and what is error.
4: És ez képessé tett arra, hogy világosan meghatározzam, mi igaz és mi hamis.
3: Do we struggle with the Lord with our Bibles in hand?
4: Küzdünk-e mi is Istennel, úgyhogy közben a Biblia ott van a kezünkben?
3: Do we pray for understanding?
4: Imádkozunk mi a megértésért?
3: Do we seek to dig deep?
4: Törekszünk arra, hogy mélyre ássunk?
3: And to seek understanding and correct application.
4: Hogy keressük a megértést és annak a helyes, helytálló alkalmazását?
3: Function number three is the corrective function.
4: A harmadik funkció az a helyreigazítás funkciója vagy szerepe.
3: You see, for prophets, it was not easy to provide correction and warning and to prevent error.
4: Tudjátok, a proféták számára nem volt könnyű kijavítani dolgokat, szóvá tenni dolgokat a megelőzés érdekében, hogy megelőzni dolgokat.
3: As he was mentioned this morning, what did it took Nathan to call David and say, "You are the man"?
4: Ahogy délelőtt már elhangzott, hogy milyen lehetett Nátánnak oda menni Dávidhoz és azt mondani, hogy te vagy az az ember.
3: It could mean life or death for him.
4: Ez élet vagy halál kérdése is lehetett volna.
3: Preventing error and correcting error is not an easy task for any prophet.
4: Egyik prófétának sem könnyű feladat megelőzni a hibát vagy helyrehozni a hibát.
3: We find Ellen G. White struggling to sometimes talk to people where God was showing something very personal about this person in his private life.
4: Azt olvassuk, hogy Ellen White számára gyakran küzdelmet jelentett embereknek elmondani azt, hogy Isten milyen problémát lát az életükben.
3: It's not easy to call a person and say, God showed me.
4: Nem könnyű egy emberhez oda menni, vagy megszólítani, és azt mondani, hogy Isten megmutatta nekem.
3: So it's not an easy role for a prophet to do so.
4: Tehát nem volt könnyű a prófétai feladat ebben a tekintetben.
3: In the Old Testament we find Elijah challenging the people of God.
4: Az Ószövetségben azt látjuk, hogy Illés döntésre hívta Isten népét.
3: To make a decision between true worship versus counterfeit worship.
4: Hogy döntésre hívja Isten népét az helyes, igaz Isten imádat és a meghamisított Isten imádat között.
3: 950, I believe, false prophets.
4: 850 hamis proféta volt a másik oldalon.
3: And he felt alone confronting and correcting error.
4: És egyedül állt ott, akinek helyre kellett hozni a hibát, és szembe kellett mennie a hibával.
3: Ellen G. White rebuked drift.
4: Ellen White-nak az írásai megfeddik az elsodródást, az eltávolodást.
3: Warns against error.
4: Figyelmeztetnek a hibákra, óvnak a hibáktól.
3: And address moral and spiritual decline.
4: És néven nevezik a morális vagy a lelki hanyatlást.
3: This quote has been used during our weekend.
4: Ezt az idézetet már itt a hétvége során alkalmaztuk.
3: You see, she says, God has in that word promised to give visions in the last days.
4: Itt azt mondja, hogy which part do you read?
3: Yeah, in the middle.
4: Oh, in the middle.
3: Yeah.
4: Igében Isten megígérte, hogy az utolsó napokban
3: not for a new rule of faith.
4: Látomásokat ad, nem a hit új szabályaiként,
3: but for the comfort of his people,
4: hanem népe vigasztalására,
3: and to correct those who err from Bible truth.
4: És azoknak helyreigazítására, akik eltévejedtek a Biblia igazságától.
3: Ellen G. White had to confront the Albion Fox Ballinger crisis.
4: Ellen White-nak konfrontálnia kellett, szembe kellett mennie az Albion Fox és Ballinger, Albion Fox Ballinger nevével fémjelzett válsággal.
3: See the strong language that she uses.
4: Figyeljétek meg, hogy milyen erős nyelvezetet használ.
3: Stop right where you are.
4: Állj meg ott,

0: Scripture,
1: akik elfogadják azt, ahogyan te magyarázod a Szentírást,
0: regarding the sanctuary service,
1: a szentélyszolgálattal kapcsolatban,
0: are receiving error and following in false paths.
1: Tévedést fogadnak el és hamis utakra térnek.
0: The enemy will work the minds of those who are eager for something new.
1: Az ellenség fog munkálkodni azoknak a gondolatain, akik valami újat akarnak hallani.
0: Is there eager for just something new for the sake of it?
1: Fel fogja készíteni, sorry, it was a question or a part of the text?
0: Yeah, a question.
1: Sorry, would you repeat it?
0: Is there just eager for something new just for the sake of it?
1: Hogy ismerjük-e azt az érzést, amikor valami az újdonság erejével hat ránk és ösztönöz bennünket?
0: So she says, sadly those receive false theories and false exposition of the scripture.
1: Itt azt mondja, hogy azokat fel fogja készíteni arra, hogy hamis elméleteket fogadjanak el, és a Szentírás hamis magyarázatát.
0: For as Old Testament and New Testament prophets,
1: az Ó és az Új Szövetségi proféták egyaránt,
0: that corrective function was not easy.
1: Számára egyaránt nehéz volt ez a feladatkör, ez a funkció, hogy helyreigazítsák a hibákat.
0: So to Ellen G. White to exert that corrective function was not easy either.
1: Tehát Ellen White számára ez a helyreigazító funkció, vagy feladatkör sem volt könnyű.
0: Now, not everything is just correction to correct error.
1: De nem minden erről szól, hogy hibákat hozunk helyre.
0: We find prophets in the formative function too.
1: Egy olyan feladatkörben is találunk prófétákat, amit formáló szerepnek nevezhetünk.
0: Where they provide counsel.
1: Ahol tanácsokkal szolgálnak.
0: Encouragement.
1: Bátorítással szolgálnak.
0: And comfort.
1: És vigasztalnak.
0: Is motivating God's people to return to him.
1: Az a feladatuk, hogy motiválják Isten népét arra, hogy térjenek vissza Istenhez.
0: Jeremiah's prophetic ministry taught the exiles.
1: Jeremiás prófétának a szolgálata a száműzetésben lévőket tanította.
0: Who were in deep trauma.
1: Akik ott voltak, mély traumát éltek át, ugye az elhurcoltatás okán.
0: How to live faithfully where they were.
1: És arra tanított őket, hogy hogyan éljenek hűségesen ott, ahol vannak.
0: He counseled them to plant.
1: Azt tanácsolta nekik, hogy ültessenek.
0: To seek the city's welfare.
1: Keressék annak a városnak a jólétét.
0: To pray.
1: Imádkozzanak.
0: To wait on God.
1: Várakozással legyenek Isten iránt.
0: And in his ministry,
1: és az ő szolgálatában,
0: he emphasized resilience.
1: Hangsúlyozta a kitartásnak a
0: faithful daily obedience.
1: A napi hitbeli hithű engedelmességnek,
0: long-term hope,
1: a hosszan kitartó várakozásnak, reménynek,
0: and prayerful presence,
1: és az imádságos jelennek a szerepét.
0: See, when there were prophets saying to the people of God that the exile will be short.
1: Voltak olyan proféták, akik azzal bátorították a népet, hogy rövid lesz a száműzetés.
0: The true prophet of God was telling the people of Israel, it is not true.
1: Isten igazi profétája azt mondta Izraelnek, hogy ez nem igaz.
0: Pray within your circumstance.
1: Imádkozzatok azok között, a körülmények között, ahol vagytok.
0: Live within your circumstance.
1: Éljetek azok között, a körülmények között, ahol
0: pray
1: vagytok.
0: For the king that actually brought you to slavery.
1: Imádkozzatok azért a királyért, aki voltaképpen fogságba hozott titeket.
0: And it's in this context that Jeremiah expresses this famous text.
1: És ezek között, a körülmények között írja Jeremiás ezt a híressé vált szakaszt.
0: For surely I know the plans I have for you.
1: Mert én ismerem az én gondolataimat, amelyeket rólatok gondolok.
0: Says the Lord.
1: Így szól az Úr.
0: Plans for your welfare and not for harm.
1: Békességre és nem háborúságra gondolok.
0: To give you a future with hope.
1: Hogy jövőt és reménységet adjak nektek.
0: So prophets bring hope to the people of God.
1: Tehát a proféták segítséget hoztak Isten népének.
0: They do bring positive messages.
1: Pozitív üzenetekkel szolgáltak.
0: He wrote this letter to the exiles that were in Babylon around 90

0: 27 before Christ.
1: Jeremiás ezt a Babilonban lévő elhurcolt foglyoknak írta, akiket 597 táján hurcoltak el időszámításunk előtt.
0: And although some versions of the Bible translate the word, the original word as prosper, we find that the actual word means shalom, wholeness, peace, right?
1: Vannak olyan biblia fordítások, ahol az, amit jólétnek, hogy azért imádkozzanak a város jólétéért, azt úgy fordítják, hogy shalom, tehát a kerekség, béke, ahol semmi nem hiányzik.
0: Many of us tend to see and perceive LNG Y just in the corrective function.
1: Sokan arra hajlunk, hogy Ellen White-ot csak abban a szerepben lássuk, amikor helyreigazított dolgokat.
0: Especially many of our young people perceive that her messages are just of an old grandma correcting their misbehavior.
1: Sokan, főleg a fiatalok úgy látják, hogy amiket Ellen White üzent, az csak egy idős nagymamának a helyreigazító üzenete.
0: But when we stop and read profoundly Ellen G. White's writings,
1: de kérlek, hogy álljatok meg, és máshogy viszonyuljunk Ellen White írásaihoz.
0: We find her a loving prophet.
1: Egy szerető profétát
0: lássunk benne. A prophet who is interested in our well-being.
1: Egy olyan profétát, akinek érdeklődése van az iránt, hogy mi jól legyünk.
0: A prophet when we apply her counsels and principles.
1: Egy olyan prófétát, hogyha alkalmazzuk az ő tanácsait és az általa közvetített elveket,
0: we find shalom.
1: Akkor majd shalomra találunk,
0: we find wellness.
1: Akkor majd jó lesz dolgunk.
0: We find peace.
1: Békességünk lesz.
0: We find that we can live a life of hope.
1: Akkor majd rájövünk, hogy élhetjük a reménység életét.
0: You see, sometimes we only perceive Ellen G. White like an old lady that she was all day praying.
1: Néha úgy gondolunk Ellen White-ra, mint aki egész nap csak imádkozott.
0: But we know that Ellen G. White was a loving grandmother.
1: De tudjuk, hogy ő egy szerető nagymama volt.
0: Her grandchildren have told us how they loved to play with her.
1: Az unokái elmondták nekünk, hogy hogy szerettek vele játszani akkoriban.
0: How they would reach her room and see if she was writing or not.
1: Hogy hogyan nézték azt, hogy benéztek a szobájába, hogy most éppen ír vagy nem ír.
0: And waiting for her to just pause her pen to just spend time with grandma.
1: És várták azt, hogy le fogja tenni a tollat azért, hogy ott hagyja az asztalt és legyen ideje játszani az unokákkal.
0: Prophets want our welfare.
1: A proféták a javunkat akarják.
0: And when they are called by God, a loving God, when they are called by a loving God,
1: és hogyha őket egy szerető Isten hívta el,
0: they exert a function of loving us too.
1: Akkor nyilván ők is szeretettel viszonyulnak hozzánk, az árad belőlük.
0: Let's see in this quote on Ellen G. White.
1: Szintén Ellen White-tól származik az az idézet, amit most szemügyre veszünk.
0: You see, the first part looks like a corrective function.
1: Ennek az első része olyan lesz, mint aminek a helyreigazítása célja.
0: She's calling us to closely examine our lives.
1: Arra hív bennünket, hogy
0: to closely examine our life.
1: Hogy közelről vegyük szemügyre a saját életünket.
0: She's calling us to examine the inner sanctuary of our souls.
1: Azt mondja, hogy a lelkünknek a belső szentélyével foglalkozzunk.
0: As we search for God, we seek by the Holy Spirit to cleanse our sanctuary.
1: Amikor Istent keressük, voltaképpen az az igényünk, az a vágyunk, hogy a Szentlélek megtisztítsa a belsőnk szentélyét.
0: But then see how she ends this beautiful, in a beautiful way, in a loving way, when she says.
1: De aztán figyeljétek meg, hogy fejeződik be az idézet azzal a szeretetteljességgel.
0: She says, if the door of the whore of the heart is open to Jesus.
1: Így fejezi be, hogyha a szív ajtaja nyitva Jézus előtt.
0: He will come in and his presence will expel every unholy thought.
1: Ő belép, és a jelenléte előz minden szentségtelen gondolatot.
0: And by faith we may hold sweet communion with God.
1: Akkor hitáltal szoros, édes kapcsolatban lehetünk Istennel.
0: You see, Ted, this morning, I'm sorry, my friend Ted, Pastor Ted.
1: Délelőtt Ted, kollégám és barátom.
0: He showed us this morning that we are in the middle of a war and a conflict.
1: Bemutatta azt, hogy mi egy hatalmas konfliktusnak, háborúnak vagyunk a közepette.
0: But the function of the prophet.
1: De a proféta feladata, funkciója
0: is to get us to experience the most holy and beautiful experience that we may have in our lives.
1: Elvezetni bennünket egy olyan tapasztalatra, ami a legszentebb, legszebb tapasztalata lehet az egész életünknek.
0: And that is to enter in the realm of heavenly things.
1: És ez nem más, mint belépni a mennyei dolgoknak a közegébe.
0: Many times we only reside on the common materialistic things of this world.
1: Nagyon sokszor a mi döntéseink az alapján születnek, amik a hétköznapi materialista dolgai ennek a világunknak.
0: But the role of the prophet is that we enter into a higher existence.
1: A profétának viszont az a feladata, hogy segítsen bennünket egy magasabb szintre emelkedni.
0: Into a higher world.
1: Egy magasabb rendű világban.
0: And that is when we enter into the presence of God to be in communion with Him.
1: És ez akkor következik be, hogyha Istennel lépünk közösségbe, az Isten jelenlétébe lépünk be, és közösséget alkotunk.
0: And that is that through His Word.
1: Ez pedig úgy történik az ő igéje révén.
0: We are able and through the Holy Spirit.
1: Képesek vagyunk a Szentlélek által.
0: We are able to encounter Jesus Christ in a real sense.
1: Az igazi értelmében a szónak találkozni Jézus Krisztussal.
0: Because we live in such a fast and furious world.
1: Egy olyan gyorsan pörgő és annyira dühös világban élünk.
0: Where we are accustomed that everything is done fast and efficiently.
1: Ahol megszoktuk azt, hogy mindennek gyorsan és hatékonyan kell történnie.
0: We expect that our spiritual life is formed by God in the same way.
1: És azzal próbálkozunk, hogy az Istennel való lelki életünket is hasonló módon alakítsuk.
0: But God enters in silence.
1: De Isten a csendben tud megjelenni.
0: God loves when we wait on Him.
1: Isten szereti azt, hogyha mi várakozással vagyunk és őt várjuk.
0: Ellen G. White teaches us to enter into the holy presence of our Heavenly Father.
1: Ellen White azt tanítja nekünk, hogy lépjünk be a mi mennyei atyánknak a szent jelenlétébe.
0: That is why she in Desire of Ages, page 62, she says that we should spend at least 1 hour of our day contemplating the sacrifice of Jesus Christ.
1: Ezért mondja azt a Jézus élete című könyv 62. oldalán, hogy naponta legalább egy órát töltsünk azzal, hogy Jézus Krisztusnak az áldozata fölött elmélkedünk.
0: And especially the last days of his ministry.
1: És különösen az ő szolgálatának az utolsó napjain.
0: Do we wait on the Lord?
1: Várakozunk-e Istenre? Jelen van ez a tapasztalat az életünkben.
0: To have a personal encounter with him.
1: Hogy egy személyes találkozásra kerüljön sor vele.
0: Another function is the unifying function.
1: Egy másik funkciója vagy szerepe a prófétának az egyesítés, az egyesítő szerep, az egyesítés szerepe.
0: Unity.
1: Egység.
0: Identity.
1: Az identitás megőrzése.
0: And adherence to the Christian faith.
1: És ragaszkodás a keresztény hithez.
0: You see Paul in Ephesians chapter 4 verses 1 to 6.
1: Páltól idézzük az Efézusi levél 4. fejezetének első 6 verséből.
0: There is one body.
1: Itt azt mondja Pál, hogy egy a test.
0: One spirit.
1: És egy a lélek.
0: Just as you were called to be one hope on your calling.
1: Mint ahogy egy reménységre szól az elhívásotok is.
0: One Lord.
1: Egy az Úr.
0: One faith.
1: Egy a hit.
0: One baptism.
1: Egy a keresztség.
0: One God and Father of all.
1: Egy az Istene és Atya mindeneknek.
0: Have you wondered why God counsels, God through the Apostle Paul counsels us that we should stick together as a church?
1: Gondolkoztatok már azon, hogy Isten miért tanácsol bennünket Pál aposton keresztül arra, hogy mi, mint egyház, mint gyülekezet tartsunk össze?
0: Our spiritual life is not strengthened in isolation.
1: A lelki életünket nem erősíti az elszigeteltség.
0: I need you.
1: Szükségem van rád.
0: You need me.
1: Neked pedig szükséged van
0: we
1: rám.
0: We have to press together as the people of God.
1: Össze kell tartanunk, mint Isten népeként.
0: There is something that happens when we congregate together.
1: Van valami, ami megtörténik, amikor mi létrejön ez a közösség.
0: And one of the important functions of a prophet is to unite God's people under one vision.
1: És Isten prófétájának az egyik legfontosabb szerepe, hogy egy vízió alatt, egy jövőkép alatt egyesítsék Isten népét.
0: You see, technology has done wonderful things in our days.
1: Technológia a hétköznapokban az hatalmas dolgokat tud véghez vinni.
0: There is wonderful ways to reach people that would never come to church.
1: Csodálatos utak és módok vannak olyan emberek elérésére, akik soha nem jönnének el a gyülekezetünkbe.
0: But technology will never substitute the power of us getting together.
1: De a technológia, tehát magyarul ezek a média eszközök, ezek sohasem fogják helyettesíteni azt a tapasztalatot, amikor egymással valóságosan találkozunk.
0: Next, so we see in Ellen G. White the function of working to maintain the people of God in those days of transition united with a strong identity.
1: Ugye Ellen White-nál is azt látjuk, hogy a maga korában, a maga idején Isten népe körében ő azon fáradozott, hogy ezt a fajta egységet, ezt a közösséget munkálja, egy identitásra segítse őket.
0: Her ministry function as a stabilizing force, encouraging cohesive teaching and shared direction.
1: Would you repeat it, please?
0: I'm sorry.
1: Would you show me?
0: Her ministry function as a stabilizing force.
1: Tehát egy stabilizáló erőként működött az ő szolgálata.
0: Encouraging cohesive teaching.
1: Kohéziót, összetartást, munkáló tanításra bátorított.
0: And shared direction.
1: És arra, hogy megosszuk egymással ezt az iránymutatást.
0: One of the most beautiful things of the people of God is experiencing unity in Christ.
1: Az egyik legszebb dolog, amit Isten népe megélhet, az a Krisztusban való egység.
0: Function number six, and we're almost done.
1: Mindjárt a végérünk, most a hatodik funkcióhoz értünk.
0: We see Moses promoting institutional development.
1: Mózesnál azt látjuk, hogy intézményi fejlesztéseket hajtott végre.
0: He promoted judicial administrative system.
1: Igazságszolgáltatási és administratív rendszert alakított ki.
0: Under the influence of God, he established a worship center and a priestly system.
1: Isten vezetése alatt létrehozta az istentiszteleti központot és a papi rendszer.
0: And he established a covenant educational system.
1: És egy szövetségi képzést alapított.
0: The same way Ellen G. White was used by God to promote institutional development.
1: Isten ugyanígy használta fel Ellen White-ot az intézmények fejlesztésében.
0: According to the statistics of the year 2024,
1: a 2024-es statisztikák szerint
0: we have a membership of more than 23 million members.
1: Több mint 23 millió tagja van az egyháznak.
0: We have over 10,000 educational institutions.
1: Több mint 10,000 oktatási intézményt tart fenn az
0: egyházon. We serve almost 2.5 million students throughout the world.
1: Ezeket 2,5 millió diák látogatja összesen.
0: We have today 596 medical institutions.
1: 596 egészségügyi intézménye van az egyházban.
0: More than 22 million patients go through our medical system in the world.
1: Több mint 22 millió ember ment át ezeken az egészségügyi intézményeken.
0: We have 58 publishing houses.
1: 58 kiadó hivatala van az egyháznak.
0: With more than $188 million being produced in literature and publishing.
1: Több mint 188 millió dollárt költ kiadványokra.
0: It's incredible the influence of a prophet in the midst of God's people.
1: Hihetetlen, hogy milyen befolyása volt Isten prófétájának Isten népe körében.
0: But as we end, as I end this presentation, I want to come back to Revelation 19:10.
1: Befejezésül szeretnék visszatérni Jelenések könyve 19. fejezet 10. verséhez.
0: We have studied the canonical prophets that foretold the coming of the Messiah.
1: Tanulmányoztuk a kanonizált iratokban lévő prófétákat, azoknak az iratait, az eljövendő Messiásról.
0: And those who testified about the risen Messiah. And those who testified about the recent Messiah.
1: Yeah. És azokat, akik tanúskodtak a feltámadt Messiásról.
0: The Old Testament prophets, canonical, moved the vision of the people toward the cross.
1: Az emberek figyelmét az Ószövetség kanonizált prófétái a keresztre irányították.
0: And the New Testament prophets saw the moved the vision of the people of God about the recent Jesus.
1: Az újszövetségi proféták, akiket kanonizáltak a Bibliában, azok pedig a feltámadt Krisztusra irányították a figyelmet.
0: But both canonical prophets moved the people of God to see Jesus Christ lifted.
1: De ezeknek a kanonizált profétáknak mindkét csoportja Jézus Krisztusra, mint felemeltetettre irányította a nép figyelmét.
0: Similarly, our non-canonical prophet.
1: Ehhez hasonlóan egy nem kanonizált proféta.
0: As the non-canonical prophets of the Old Testament.
1: Úgy, mint az Ószövetségben is meglévő nem kanonizált
0: proféta. As the canonical prophets of the New Testament.
1: És az újszövetségi nem kanonizált proféták.
0: She has lifted Jesus Christ in our midst.
1: Ellen White is a felemeltetett Jézusra irányítja a figyelmet.
0: So we ask ourselves, has Ellen G. White lifted up Jesus as our Savior and Redeemer?
1: Tegyük fel a kérdést magunknak, hogy Ellen White a felemeltetett Jézus Krisztusra irányítja a figyelmet, mint megváltóra és üdvözítőre?
0: Yes, she has.
1: Igen, ez az, amit ő tett.
0: So I invite you this afternoon, brothers and sisters.
1: Ezért ezen a mai délutánon arra hívlak benneteket, testvérek.
0: Let us contemplate Jesus Christ risen in the cross.
1: Elmélkedjünk Jézus Krisztusról, ahogyan felemeltetett a kereszten.
0: Risen from the tomb.
1: Aztán, ahogy feltámadt a sírból.
0: Risen on the heavenly sanctuary.
1: Aztán, ahogy felemeltetett, vagy felment a mennyei szentélybe.
0: And risen from the tomb, from the throne of God.
1: És aztán, ahogyan felkel az Isten trónjáról,
0: to come to this earth,
1: hogy eljön erre a földre,
0: and to raise us all in the clouds of glory,
1: és mindeneket magával vigyen a felhőkbe,
0: with him in heaven,
1: magával együtt a mennybe.
0: Let us listen to the word of our loving prophet.
1: Ezt a szolgálatot töltse be az élő proféta a mi életünkben.
0: May God bless you.
1: Isten áldjon meg bennünket. Amen.

Kedves hallgatóink! A Lássuk a valóságot című adásunk célja, hogy a valóság egyre közelebb juttasson bennünket az isteni igazságok megismeréséhez, megértéséhez, hiszen tudjuk, Isten a teljes képet látja.

0: Párbeszéd műhely. Saját érzelmeinkkel párbeszédet folytatva tudjuk a környezetünket megérteni, formálni. Ehhez nyújt segítséget dr. Hekker Réz Róbert pasztorálpszichológus műsora. Tartsanak velünk!
1: Szeretettel köszöntöm kedves rádióhallgatóinkat a Párbeszéd műhely műsor folyamának mai adásában. Ezúttal a megingott önazonosság csapdája lesz a fő címünk, és ezen belül pedig azzal szeretnénk foglalkozni, hogy miképpen hat ki személyiségünk belső magjának képlékenyé válása, úgy is mondhatnám, hogy elporladása a hétköznapi életünkre. Először is azt szeretném aláhúzni, hogy az életünknek legfontosabb döntése újból és újból egyetlen egy kérdés körül forog. Honnan jövök, és hová tartok? Ez a kérdés határozza meg mindig újból és újból azt, hogy ki vagyok. Vagyis más szóval, az életünk az nem egy statikus, egy egyszer s mindenkorra elvégzett dolog. Nem egy sziklához hasonlatos, amelyet valamikor valamilyen természeti erők hatására kiformálódva egyszer csak azt mondhatjuk évezredek óta, ugyanazon a helyen áll, ugyanúgy néz ki, legfeljebb egy picit mohásodik a széle, egy picit megkopik talán, de egyébként egy soha meg nem cáfolható változhatatlanság jelképe. Sokkal inkább a személyiségünk a folyóvízhez hasonlatos, amelynek ősi jelmondata a görög filozófiából így szól, hogy soha nem léphetsz ugyanabba a folyóba. Nem léphetsz, mert hogy folyamatosan változik, folyamatosan alakul, de ez a folyamatos változás és alakulás a megint csak gyakori félreértés szerint nem azt jelenti, hogy minden mindegy, és így is lehet mondani, és úgy is lehet mondani, hanem éppen a folyó képe szemlélteti a legegyértelműbben ennek a változásnak az irányát, hiszen a folyó a forrásból ered, és az óceánba torkollik, és innen érthető mindaz a változás, ami benne tapasztalható. Vagyis valahonnan jön ez a forrása, valahová tart ez a torkolat, amely az óceánba kapcsolódva oda vezeti be a folyónak a vizét, és ami közben történik, az a folyónak a jelenlegi állapota, ott, ahol éppen találkozom vele. Gondoljunk csak akár itt például a Dunapartra, Budapesten, vagy más folyóinkra, amelyek bennünket, magyarokat megszólítanak. Ezekben mind benne van az az üzenet, hogy ezek a folyók évezredek óta valahonnan forrásoznak, és valahová ömlenek. Na most ebben az összefüggésben lenne nagyon fontos, hogy ezt a fajta önazonosságot újból és újból megtaláljuk. Vagyis más szóval tudjunk mindig választ adni arra a kérdésre, hogy honnan jövünk és hova tartunk. Mi az életünk alapvető sodrása? Milyen irányba húz, vagy úgy is lehetne mondani, milyen vonzásnak engedve fogalmazódik meg mindaz, ami számunkra fontos. Ebben az összefüggésben szeretném Pál apostolt idézni, aki megint csak egy görög filozófusnak, költőnek, a kifejezését, a megfogalmazását alkalmazza az ember és teremtője, vagy is mondhatnám a teremtmény és a teremtő viszonyára, amikor is azt mondja, hogy ő benne vagyunk, pontosabban úgy kezdi, ő belőle eredünk, ő benne létezünk, és ő hozzá térünk vissza. Vagyis úgy fogalmazza meg az ő önazonosságát, és vele együtt látása szerint az emberiség alapvető meghatározottságát, hogy az Isten akaratából, az Isten teremtő akaratából forrásozik az ember, az Isten újjáteremtő akaratában él, tud újból és újból megújulni, újból és újból magára találni, és az Úr hazaváró szeretetébe torkollik minden embernek az élete. Na most ezért olyan fontos foglalkoznunk azzal, hogy vajon amikor meginog ez az önazonosság, vagyis amikor ezekre a kérdésekre nem akarunk, nem tudunk válaszolni, amikor elhesegetjük magunktól, akkor ennek mi lesz a következménye? Amikor nem akarunk azzal foglalkozni, hogy honnan jövünk, és azzal meg pláne nem, hogy hova tartunk, amikor csak a jelenben akarunk élni, akkor mi történik velünk? Ennek kapcsán szeretnék most felidézni egy számomra nagyon szemléletes látleletet, egy közlekedési szakember látlelete ez a mai közlekedési viszonyokról. Úgy fogalmazta meg, hogy a ma embere a tegnap útjain a holnap gépkocsiaival közlekedik. És ez a feszültség, amit ő ebben megfogalmazott, és aztán elmagyarázta, ez éppen arról szólt, hogy ma ebben a mai jelen világban az alapvető problémánk az, hogy a készségeink nincsenek összehangolva azokkal az eszközökkel, amit használunk. Nagyon sokszor olyan modern autók kormánya mögött ülünk, amelyeknek a lehetőségeivel inkább visszaélünk, mint élünk. És a másik problémánk pedig az, hogy az a környezeti hatás, amely meghatározza a mi vezetésünket, vagyis az utak, azok bizony nem a mának, főleg nem a holnapnak közlekedési viszonyaira, hanem a múltnak a közlekedési lehetőségeire, a sokkal kisebb áteresztő képességgel, sokkal jelentéktelenebb környezeti segítéssel készültek el. Amikor ezt a látleletet hallottam, óhatatlanul is a jelenkor emberének a problémájára gondoltam. Az jutott eszembe, hogy mindazok a surlódások, konfliktusok, emberi feszültségek, amelyek újból és újból felütik kapcsolataimban fejüket, azok valójában ezekből a belső feszültségeinkből erednek. Szeretném ezeket most röviden taglalni. A megingott önazonosságnak lesz következménye az, hogy egy úgynevezett kontroverz személyiségkép formálódik ki. Ez az ellentétekben, vitahelyzetekben működő, azokat provokáló személyiségkép tulajdonképpen abból ered, hogy újból és újból a belső bizonytalanságomat vetítem ki a párbeszédeimre is. Nem tudok hidakat építeni, nem tudok úgymond kooperációra, megegyezésre törekedni, hiszen azt sem tudom, hogy az én oldalamon mi az, amit ebbe a kooperációba bele tudnék fektetni, úgymond be tudnék ajánlani. Ebből a belső bizonytalanságomból következik aztán, hogy állandó ellentétekben gondolkodom, és ezek az ellentétek valójában újból és újból azt eredményezik, hogy semmiféle megegyezés, semmiféle kompromisszum nem tud körülöttem bennem létrejönni. A másik ezzel szorosan együtt járó, úgy is mondhatnám, hogy már egy intenzívebb szakasza ennek a fajta megingott önazonosságnak az, amikor a személyiség az ellenséges, úgyis lehetne mondani szakszóval, agresszív életszemléletnek lesz a megfogalmazója. Ilyenkor már nem egyszerűen arról van szó, hogy úgymond kötekedek a másikkal, hogy feszültségeket generálok, hanem sokkal inkább már egy pusztító energia, egy romboló, destruktív energia árad belőlem. Újból és újból ellenség képeket fabrikálok magamnak, és ezekben az ellenség képekben élem meg, és élem ki a saját személyiségemnek az energiáit. Vagyis más szóval a belső bizonytalanságom odáig hajt, hogy ennek a bizonytalanságnak külső okait keresem. Úgy gondolom, hogy mások okozzák, mások bizonytalanítanak el. És akikben ezt a fajta elbizonytalanodási erőpotenciált látom, akikben úgy érzékelem, hogy valami fajta módon az én erőtartalékaim fölé nőnek, vagy valamilyen módon biztosabbak a dolgukban, mint én, azokat én mindenképpen egyfajta leküzdendő akadálynak tekintem. Ez az agresszív személyiség deformitás tehát ilyen módon akarja ezt a belső nyugtalanságot, ezt a belső bizonytalanságot feloldani. A harmadik ilyen típus, az pedig az úgynevezett expanzív típus, amely már nem egyszerűen leküzdeni akarja a másikat, hanem meghódítani, erőforrásait bekebelezni. Belső bizonytalanságát az expanzív típus arra vezeti vissza, hogy nincsenek elég erőforrásai. Erőforrásai kiapadóban vannak. Ugye ezt szoktuk úgy fogalmazni, hogy kiégés közeli állapotban vagyok. És amikor ezt érzékeli, ezt tapasztalja, akkor rögtön támadásba lendül, mások erőforrását akarja birtokba venni, igénybe venni, hogy ezáltal tudja saját bizonytalanságát palástolva, mások erőforrásai által a saját belső önazonosságának megingását valamilyen módon túllépni. Nos, ezek az utak, amelyeket most az előbb bemutattam, tehát a kontroverz, az ellentéteket szító, az agresszív, az ellenség képekben, ellenségességben dolgozó, a másik ellen fellépő, és az expanzív, a hódító, a másik erőforrásait elszipolyozni, elszipkázni akaró személyiségkép mind-mind arra vezethető vissza, hogy ez a belső önazonosság ingott meg. És éppen ebből fakadóan most már jogos a kérdés, hogy hogyan lehet ezeket a deformitásokat, hogyan lehet ezeket a személyiség zavarokat megszüntetni. Bizonyosan sokszor találkoztunk ezekkel, ugyanis a hétköznapi életünk során sok bosszúságot, sok feszültséget, fájdalmat okozunk ezzel egymásnak, amikor a kooperáció integráló, szilárd énképe helyett ebből a belső bizonytalanságból fakadóan másokat ellenségnek tekintünk, mások energiáit, mások erőforrásait akarjuk elszipkázni, vagy éppen mi vagyunk ilyen beavatkozásoknak, ilyen akcióknak a szenvedő alanyai. Én most szeretnék egy bibliai őstörténetet bemutatni, és ennek tanulságait levonni, amelynek kapcsán ezt a fajta változást be tudom mutatni. Úgy gondolom ugyanis, hogy ez a belső bizonytalanság, ez a szeretet hiányából fakad. És így áll előttünk Péter apostol példája, aki nagyon erős, nagyon domináns személyiség. Ez az erős, domináns személyisége megmutatkozik abban, hogy ő a szószólója a tanítványoknak, hogy ő az, aki kezdeményez, aki az újat kipróbálja, aki kimondja a lényeges dolgokat, aki még Jézus Krisztust is helyre akarja igazítani, erről is van egy mai szóval úgy mondanánk, hogy bájos történetünk a Bibliában, és aki éppen ebből fakadóan újból és újból ezekben a személyiség torzulásokba botlik, mert hogy az életének az alapvető kérdése nem tisztázott. Nem tisztázott az, hogy honnan jön és hova megy. Valamiféle nagyon becsületes rajongás, odaszánás, de ugyanakkor egy vezérűrű szereppel, egy belső elhatározással és elvárással kapcsolódik össze, hogy tudnélik majd ő lesz itt a főnök, ő mondja majd meg, hogy merre hány méter, persze Jézus Krisztus engedélyével. És amikor ez a kép összeomlik, pedig ő végsőkig kitart, még a főpapnak az udvarába is elkíséri az akkor már fogoly Jézust, remélve, hogy valami csak történik, valami csoda csak bekövetkezik, nos, amikor ez nem következik be, és amikor minden összeomlik, akkor odáig süllyed ez az erőteljes személyiség, hogy gyáván megtagadja mesterét. És innentől kezdve látjuk, hogy ez az összeomló, ez az addig is bizonytalan, de most már romjaiban heverő személyiség mennyire lemond minden őt eddig mozgató jövőképről. Azt mondja a többieknek, azért itt is látszik, hogy még ő a véleményformáló, gyertek, menjünk vissza halászni. Pontosabban ekkor már nem azt mondja, hogy gyertek, hanem csak annyit mond, én megyek. Vagyis más szóval már nem tart arra igényt, hogy a többiek kövessék, ennek ellenére azt mondják a többiek is, hogy akkor megyünk veled. És így indul el ez a kiábrándult csapat a régi világba, ahonnan jöttek, ahonnan kitörtek, a halászok kasztjából, évszázados hagyományokkal bíró foglalkozási közösségéből, és most megint tanítványból halász lesz, egy sokra hivatott, az új világrend bekövetkeztére vágyó csapatból visszasüllyednek az egyszerű lenézett halászok közé. És amikor újból végzik régi, rutinos tevékenységüket, és már nem gondolnak legfeljebb csak fájó sebként mindarra, amit Jézussal átéltek, Jézus megjelenik nékik, és ahogyan megjelenik nékik, ott a tóparton, miközben kimennek hajójukkal, amely megint csak Jézus szavára csodálatos módon egy hatalmas nagy halfogással terhesen jön ki a partra, szóval ahogy kilépnek a partra, Péter egyszer csak szembesül azzal a valakivel, akit ő háromszor megtagadott. És elkezdődik egy nagyon érdekes párbeszéd. Ebben a párbeszédben Jézus Krisztus újra formálja Péter apostolnak bizonytalan és most már romjaiban heverő személyiségét. Mert nem azt mondja néki, hogy figyelj csak Péter, beszélgessünk már egy kicsit el erről, hogy hogy is volt ez, hogy te azt mondtad, hogy ha mindenki meg is tagad engem, én biztosan nem. Nem kéri számon, nem is emlékezteti, hanem csak egyszerűen ennyit kérdez tőle, érdekes módon megint csak háromszor, hogy Péter, Jónásnak fia, szeretsz-e engem? És harmadszorra jut el Péter odáig, hogy már azt mondja neki szomorúan, hogy és lepereg előtte minden, megint csak, hogy ő háromszor megtagadva, pedig hiába fogadkozott előtte, hogy nem, ha mindenki megtagad, én biztosan nem. Szóval, hogy előtte háromszor ő megtagadta mesterét, és most háromszor kérdezik meg tőle, hogy szeretsz-e engem, és akkor a harmadik válasza az lesz az igazi. Mert azt mondja, Uram, te mindent tudsz. Te ismersz engem kívülről, belülről. Ismered az én életemet, ismered az én felgerjedéseimet, odaszánásaimat, és ismered az én nagy bukásomat is. És azt is tudod, hogy a szívem mélyén én szeretlek téged. És erre fölmondja neki, most már én már harmadszor Jézus Krisztus, hogy akkor legeltesd az én bárányaimat. Kap egy küldetést, kap egy célt. Ez lesz most már Péter apostolnak a jövőképe. És ezt a jövőképet, ezt az újra szerveződő személyiséget egyetlen egy dolog tartja most már össze. Ez a malter, ha lehet ezt így mondani, ezt a hatalmas nagy építményt szilárd egységi kovácsolja, és ez pedig a szeretet mandátuma. A szeretet az, ami megújítja Péter apostol küldetését. A szeretet az, amely Péter apostolt újra talpra állítja. A szeretet az, amely Péter apostolt újra megerősíti abban, hogy ugyan igen, egy szürke neve sincs, újból és újból a jelentéktelenségbe, süllyedő világból származik, de nem oda tart, és nem oda kell neki visszatérnie, vagy visszasüllyednie, hanem az Isten őre akarja bízni nyájának legeltetését, ahogyan római katolikus testvéreink hagyománya mondja, ő lesz a kereszténység első pápája. Mi történik tehát? Ez az ember, aki korábban tele volt feszültséggel, aki megingott önazonossága miatt olyan jelen